0: Másrészt pedig a balladához, amiről te sokkal többet tudsz.
1: Bizony, a ballada tragédia dalban elbeszélve, hogy Gregus Ágost örökbecsű megállapításával éljek. Tehát igen, ha megnézzük ezt a filmet, abszolút lírai képekkel operál, ugye? Ott van az epikus szál, hát hiszen anélkül nem film a film, és tragédia is a maga mélységében ezektől, a belső lelki vívódásoktól, amelyeket ezek a nagyon kicsavart helyzetek okozzák, de én most, hogyha tényleg egy parasztember eszével próbálok gondolkodni, akkor tényleg egyfajta bűnbánás lehet az, hogy miattam került özvegyi sorba ez a teremtés, és ezért nekem valahol kötelességem is neki segíteni a boldogulásban. Tehát, hogy én így menteném fel a Ferencet, ez alól a vádám.
0: A Szabi képes így a pozitív hermeneutikára nekem azért az erős, hogy így fogalmazzuk, így értelmezzük. Erő? Hát igen, hogy hát azért ő fülig szerelmes ebbe a nőbe. Végre egy nő, olyan, mint hogyha végre megkapná az, egyébként lehet, hogy már régen ismerik egymást.
1: Higgyétek el, hogy az ezred fordulónak a furcsasága, ez a fajta, na, hogy mondjam én ezt jó nevelten?
0: Rossz májusán?
1: Nem arra akarok kiukadni, hanem arra, hogy mindent a szex irányából közelítünk meg.
0: De ebben a filmben ott van a szexus.
1: Tudom, de mármint hogy, hát egy csodálatos csaj, persze, gyönyörű nő, az, hogy az ő motivációiban mik a fontos tényezők, a Ferenc motivációiban, hát nem az, hogy milyen jó kis csont ez a kis Szellai Alice. Nem, hanem bár higgyétek el, mert tényleg egy gyönyörű, csinos nő, hanem higgyétek el, hogy abban a korban, abban a millióban egy parasztember elsődleges motivációja ilyen helyzetben az lett volna, hogy neki kötelessége azt a nőt gyakorlatilag segíteni azzal, hogy a nőknek ugyanis főleg ebben a tanyavilágban nem volt önálló megélhetése.
0: Hát főleg az a pillanat, őket amikor jönnek tartani. A vörös katonák, és a nő egyedül
1: és
0: van.
1: És ő pedig kimenti, tehát hogy ez is egyfajta kötelességének érzi.
0: Zárójel Szőcs másik filmjében ugyanez történik a nővel, csak akkor megtörténik a tragédia.
1: Igen, tehát hogy ő itt azért gondoljunk rá, hogy nem egy szimpla szomszédasszony. Lehet, hogyha a másik irányba, a szomszéd tanyába történt volna egy hasonló, akkor a Ferenc rá se bagózik, mert hát nem az én tanyámon van, nem érint engem. És itt viszont ott van megint csak az, hogy hú, nekem vele kapcsolatban kötelességeim van.
2: Jó, én összegzem, akkor legyen ez nagypár második tétele, szintén idegen tovakkal ékeskedem. Tehát a Ferencnek három motivációja van szerintem, és ezek integráns módon jelen vannak. Az egyik az a földnek a törvénye, ez ki is van mondva, a szüle meg az öreg, tehát hogy két özvegy ember, pláne ha már van is két gyerek a képben, akkor házasodjanak össze, segítsék egymást. A második motiváció az egy morális motiváció, hogy a özvegyasszony és a férje halálához hát volt köze neki is, tehát akkor vallási, morális értelemben is van vezeklése, és milyen szerencse, és akkor az előző Szőcsfilmből már láttuk összeboronálva ezt a két gyönyörű embert, a Görbe János meg a Szellai Alice, milyen szerencse, hogy egy csodálatos, szexi, szuper jó nő ez a szomszédasszony, tehát nem is olyan nehéz akkor a vezeklést meg a föld törvény engedelmességre.
0: Most a Zrínyi Ilonáról meg a Tököli Imre jut eszembe, amikor azt mondják róluk, hogy szerencsés szerelem. Valahogy egyesülnek ezek a kellemes...
1: Rákóczéről máshogy vélekedett, a anyám ágyába bemászott kígyóként.
0: Igen.
1: Írt Tököliről.
0: Egyébként, ha már itt Rákóczit hozod, igen, még megfogott a filmnél, tanárként sokszor találkozom ilyennel, beszélgetek a diákjaimmal, és mondja mondjuk Zsuzsi, hogy most kérdezem, mi a helyzet veled, és mondja, hogy anyukám már megint szerelmes. És hogy ez így valószínűleg régen azért ez nem volt magától értetődő, hogy az szüleim szerelmesek valaki újba, és hogy ez tényleg egy mennyire furcsa állapot.
1: Ez egy ezredfordulós állapot.
0: Igen.
1: ez jó, egy oké, új,
0: de hogy ez alapon. Itt megtörténik már ebben a filmben előre.
2: De
1: nem. Nem úgy. A filmben annak tudatában történik meg, hogy megvan róla győződve, hogy megözvegyült.
0: Oké, de hogy mi történik a gyerek, a büntetés emiatt is jön, mert ők vígan kocsikázgatnak ide-oda, és hát letolja magasból a gyerek. Nem figyel a gyerekeire.
2: De még más mondok, tehát van egy ilyen elhallgatott történet szál, és akkor Mórát behozom.
0: Ez a volt felesége?
2: Igen, tehát a Ferencnek Piros. És a Pirosnak van egy közös gyereke, Petike, és Piros összefekszik egy orosz katonával, és a...
1: Akitől megesik?
2: Megesik, és abortuszt követ el, és az abortuszba belehal. Tehát ez nyilván ez nem egy orvosilag ellenőrzött magzatelhajtás, hanem mindenfajta kötőtű,
1: nekem az volt a...
2: És érzésen... a ezt nézi kintről. Tehát,
0: hogy de nekem az orosz katona az nem jön.
2: Nem jön át. Mert
0: nem értem, hogy az első világháború idején nem jártak Magyarországon orosz katonák.
2: Mura Ferencnél orosz katona szerepel, szerbi akarták átiratni, nem volt hajlandó erre Szőcs, de a másodszorra arra hajlandó volt, hogy kivegyék ezt a történetszálat. De Piros meg van esve, és Móra Ferencnél van egy jelenet, ami szintén nincs a filmben, amikor az orosz katona együtt viszi a keresztet Piros temetésén Ferenccel. Azért ez gyönyörű. De most
1: okay, itt viszont a filmben, hogy már arról is beszéljünk, hogy mi történik, az, hogy bedeszkázzák az ő házuknak az ablakait.
0: Ezt mi Pesten nem értjük. Tudom, de te tudod néprajzosként.
1: Hát az arra utal, hogy a Piros öngyilkos lett. És ezeknek, ugye az öngyilkosoknak nem kegyelmeztek, tehát hogy ott Isten akarat elleni vétekként az öngyilkosokat megbélyegezték, nem temethették temetőbe, stb. És nálam ez a jelenet, amikor deszkázzák befele a Pirosnak a tehát az özvegynek a házat, illetve a Ferenc és Piros közös házának ablakait, ez azt üzeni, hogy itt talán ő megesett, és mikor hírét vette, hogy jön vissza a férje, akkor ő ezt nem tudta elviselni, és öngyilkos lett.
2: Jó, de hogy oké. Okay. De tehát magzatelhajtásban hal meg, és akkor nem csak öngyilkos, hanem magzatgyilkos is. Most leegyszerűsítve mondom, de a deszkázás mögött mindez ott van, és a filmben viszont Péterkét mutatja a film, a háttérben a halottkém, meg a pap, meg nem tudom én, tehát a mástól megesett anyja, aki belehal a saját abortuszába öngyilkosként, a Péterke ezt ott szipogva próbálja
0: értelmezni. Ilyen tékozló szülők vannak ebben a filmben.
2: És ez csak akkor érti az ember, hogyha, mert ezek csak utalások vannak a filmben, hogyha a Móra Ferenc is mögötte van, és Péterke tulajdonképpen egy átkozott gyerek, most kemény szavakat használok, és a anyja miatt is átkozott, Pirosnak ez a bonyolult bűne, a Ferenc kenyérrel kapcsolatos bűne miatt is átkozott, és mocsárba full, ezzel a szimbólumvilággal
0: dolgozik. Eleve az ellenséges katonával összeállni egy falubeli nőnek, ez gondolom a falu, ez az öngyilkosság gig is mélyen kiveti magából, nem? Ha megerőszakolás, még akkor is lehet.
1: Nem tudom. Én azt látom ebben a filmben, hogy nem egy fontos szál. Valahogy meg kell halasztani a Pirost, és úgy kell meghalasztani, hogy nagyon ne sajnáljuk. És talán ezért is van olyan kicsit homályba tartva ez a dolog, hogy mi most ezen vitatkozhatunk, hogy vajon mi is a tényleges oka Piros halálának, de a filmben csak eddig a pontig fontos, hogy ne sajnáljuk.
2: Jó, tehát annyiban nem értek egyet, hogy szerintem ez egy moralizáló film, nem az én spiritualitásom szerint moralizál, a rendező az egy szadista, az a történelmi kényszerhelyzetekbe került emberek, mert egy szökni egy fogolytáborból éhezve egy darab kenyérrel, ezt nevez a hidegben, nevezzük már ezt történelmi kényszerhelyzetnek, de azt is nevezzük történelmi kényszerhelyzetnek, hogy nem tudjuk, hogy hazajön-e a férjem, vagy nem. nem, hány évig várjak még őre, vagy összeálljak-e mással és családot alapítsunk. Ezeknek a rendező nem bocsát meg, egyiknek se. De. Tehát a, jó, most tehát föltámasztja, vagy nem purcantja ki a Ferencet végül, ellentétben Móra Ferenccel, de a többieknek nem. Tehát azok
1: hamar
2: mocsár, súlyos
1: hal. Várjunk, hamar moralizálunk, akkor hadd szólaljon meg ismét az én etnográfus jénem, és hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy a film készítése óta eltelt 80 esztendős, higgyétek el, hogy egy háborúk által tépázott, olyan szegénységi helyzetben leledző magyar társadalom, amelyben mindennapos probléma a torokgyik általi halállá pici gyermekeknek, a csecsemőknek, teljesen más olvasata van egy 80 évvel ezelőtti Magyarországon egy kisgyermek halálának, mint amikor ezt 2026-ban, 80 évvel a film elkészítése után szemléljük. Tehát, hogy ma, amikor megmutatnak egy képernyőn, egy kivetítő vásznon egy halott kisgyermeket, az teljesen másfajta érzelmeket korbácsol fel a nézőkben.
0: De az alkotók, tehát azért látjuk itt a hullát. Jó?
1: Látjuk, de rendben.
2: Talán egy fölülről, az Isten szeme, úgy hívják ezt az operatőri beállítást, a Péterke halálát, az fölülről látjuk, a mocsáron ott egy ilyen kis összeaszott, sáros test van, és igen, szorongatja azt a kenyeret, így van filmben.
1: Nagyon naturalista, és
0: felkavaró.
1: És ma sokkal felkavaróbb, mint 80 évvel ezelőtt.
0: Igen.
1: Tehát ha ő neki az volt a célja, hogy ezt valamiféle művészi eszközként használja, nem biztos, hogy a mai morál, vagy a mai megszokás, vagy a mai művészi invenciónk azt ugyanúgy értelmezi és értékeli, mint ahogy azt 80 évvel ezelőtt értelmezték és értékelték. Az Ének a búzamezőkről olyan módon mutatja meg, még a budapesti színészek alakjain keresztül is a magyar tanyavilágot, amely nyelvezetre azóta se bírt rá találni a magyar filmművészet.
2: Ének a búzamezőkről, Szűcs István, 1947. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Agócs Gergely vagyok.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és még gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG tudományos rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként 3 apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmus zavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamosenergia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek, inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kilovoltos harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi spanyol szabályok megengedték, hogy az áramszolgáltatók magasabb feszültségen működtessék a hálózatot. Így a generátorok 435 vagy akár 440 kW áramot is termelhettek, ami miatt a rendszerben túl kevés tartalék maradt, ráadásul a hálózatokat túl is terhelte az ilyen mértékű áramelőállítás. A másik komoly probléma a villamosenergia rendszerben kialakuló oszcillációk nem megfelelő monitorozása volt. Az oszcilláció, vagyis a rezgés, az ingadozás alatt egy fizikai rendszer állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné, úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe. Nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogénláncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga, műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle, írta meg a HVG tudományos rovata.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes, a harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferenciaváltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett, hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai orángután használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére, számolt be mindenről a National Geographic, a felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy orángután is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek, Viszont most két hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím orángután látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangas vadrezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely, és érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterséges környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remrate Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remléd ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről. A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remléd partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye, ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában. Ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 6. tanulmány. Az ígéret elsőbsége. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Galáciai levelet tanuljuk. A mai tanulmányunknak az a címe, hogy az ígéret elsőbsége. Lényegében a törvény és a kegyelem, törvény és a hit, törvény és az életünk kapcsolatairól beszélünk ebben a leckében. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy minél több törvényt hoznak egy államban, annál nagyobb lesz a rend. Még Deák Ferenc jut eszembe, aki a sajtótörvényről következőt mondta. A sajtótörvény egy mondatba belefér. Nem szabad hazudni, pont. Azóta ugye ilyen vastag sajtótörvényi kézikönyvek vannak, be kell elfogadni Deák Ferencnek a dolgát. Na most egy kicsit így vagyunk mi is keresztények. Ezért vagy az van, hogy azt mondjuk, hogy a törvény az nem érdekes, különösen akkor, hogyha megmutatja a mi negatív oldalunkat, vagy pedig azt mondjuk, majd mi megmutatjuk, és teljes erőbedobással megcsináljuk. A törvény olyan, mint a lázmérő. A lázmérő az nagyon fontos. Ha megmérem a lázamat, és azt mondja 38-8, meggyógyultam tőle? Nem, hát elűz az orvoshoz, nem? Ezért mondja Pál, hogy törvény az Krisztus a vezérlő mester. Na de hát ez nem azt jelenti, hogy főcöz vágom a lázmérőt, hogy meg nem mutassa már, hogy én milyen lázas vagyok. Tehát valahol itt van ez a gondolatsor, amit fogunk tanulmányozni közösen, és éppen ezért rögtön fogjunk bele a törvény és a hit dolgába. Galata levélből olvassuk a 3. fejezet 16-18. Versét.
3: Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten.
2: Ígérettel kezdjük, itt is fogjuk befejezni a leckét. Az ígéret az nagyon fontos, az ember a jövőre nyitott lény. Ha elvesszük a jövőt, akkor az életünket vesszük el. És a hívő élet is így van. Ígéretre nyitott lények vagyunk. A gondolataitokat kérem, parancsoljatok. Marian, parancsolj.
4: Jézus idejében azt tapasztalhatjuk a korabeli rabbik, a kapcsolatban a vallási vezetőkkel, szadduceusokkal, hogy nagyon odafigyeltek a törvényre, illetve annak a betartására, ugye a gazdag

0: ünnepéhez vezet vissza bennünket, és éppen ezért nagyon nagy hangsúlyt fektet tulajdonképpen erre Pál. És ugye úgy az isteni rendelkezést a leckémünk ugye úgy mondja, hogy Isten Ábrahámmal kötött szövetsége a végrendelethez hasonlítható, és a végrendeletnek van egy definíciója, mely így hangzik. A végrendelet, vagy végakarat, vagy akár testamentumnak is ilyen szoktuk mondani, egyoldalú írásos rendelkezés, amely valakinek az utolsó akaratát rögzíti. Szükségszerű az egyértelmű örökös nevezés, azaz beazonosítható legyen a kedvezményezett személye. Ugye a Szentírásban olvasottakat illetően ugye ezek a kritériumok mind megfeleltek, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez mind ígért, ez így hangzott el. És azt mondja Ellen White, hogy fel sem tudjuk fogni, hogy milyen sokan járnak látás által és nem hitáltal. Elhisszük a látható dolgokat, és nem értékeljük a drága ígéreteket, amelyeket az ígében kaptunk. És azt mondja még, hogy nincs is gyalázatosabb dolog Istenre nézve annál, hogy bizalmatlanul viszonyulunk szavaihoz.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
2: Mint keresztény ember elmondhatjuk azt, hogy nagyon fontos Isten törvénye, hiszen ahogy mondtad is, ez a törvény rámutat a mi bűneinkre, és rámutat arra, hogy mit cselekszünk rosszul. De figyeljük meg, hogy önmagában csak a törvény nem tud bennünket jobbá tenni. Tehát nem tud erőt adni az engedelmességhez. Megmondja ugyan, hogy mi a rossz és mi a helytelen dolog, de ott vagyok, és egyszerűen ott érzem azt a nehéz helyzetet, hogy képtelen vagyok jobbá válni. És így van ez, erről beszél Pál apostol is a Galáciai levélben, hogy fontos a törvény, de Krisztus tudja az erőt adni a törvény betöltéséhez.
1: Anikó?
3: Ha én elmegyek orvoshoz, mert például fáj a derekam, akkor nem azt várom, hogy elmondja, hogy asszonyom, önnek fáj a dereka. Ezt én magamtól is tudom. Hanem azt várom, hogy azt mondja, hogy ha ezt és ezt fogja tenni, elmegy gyógytornára, beveszi ezt, ezt csinálja, amazt csinálja, akkor jó lesz. Végső soron, ha azt mondja, hogy meg kell műteni, még azt is azt mondom, hogy jó, hát ha nincs más megoldás. A törvény is nekem hiába mondja meg, hogy amit teszel rossz, ha nem mondja meg, hogy merre van a terápia. És a terápia az Úr Jézus Krisztus. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe, olvassuk sok helyen.
1: Igen. Parancsolj, Tibor.
4: Az előbb azzal kezdted, hogy a mi emberek a jövőre nyitott lények vagyunk, és hogy milyen fontos számunkra az ígéret. Az jutott eszembe, hogy amikor építkeztünk otthon, eljött az a pillanat, amikor a lányaim már szerették volna, hogy saját szobájuk legyen. És azt mondták, hogy segíteni fognak. És maga az, hogy megbeszéltük, hogy lesz, rettentő sok mindenre önmagában motiválta őket. Teljesen megváltozott a pénzkezelésük, fantasztikusan álltak egy csomó munkához, sok mindent elvégeztek a saját kezükkel, amit én nem is gondoltam, hogy ők lányként el fognak valamikor végezni, és csinálták önként, örömmel, sokkal többet, mint amit én elgondoltam, mert ott volt előttük ez a cél. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmit nyitott nekünk Isten azzal, hogy megígérte az örök életet, az ő fia által megnyitotta hozzá a kaput, és amit teszek, vagy amitől megtartóztatom magam, az motivált azáltal, hogy én hova akarok jutni az Isten erejével.
1: Köszönöm. János, aztán majd is.
5: A fenyegetettség önmagában nem fog megóvni attól, hogy ne tegyem meg. Akármilyen súlyos szankciókat is hozna a törvény. Ha megfigyeljük azt, hogy sokszor volt már, hogy elhatároztuk, hogy na akkor mostantól ezt nem. Az ördög az nyilván akkor százszoros nyerővel támadt, és már megint ott találom magam, ahol nem szeretném, vagy ahonnan menekülni akartam. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor azt mondta, hogy a szeretet. És ez az a szeretetnek a törvénye az, ami megvol bennünket attól, hogy ne tegyük, vagy hogy jó irányba menjünk, nem pedig az, hogy félünk attól, hogy jaj, milyen büntetés fog bennünket várni.
1: István, majd Anikó.
6: Valami útközben is említettem ezt a gondolatot, hogy tulajdonképpen Ábrahámmal kötött szövetség nem egy kétszemélyes kölcsönös megállapodás volt, hanem Isten szövetségének alapja egyedül a saját akarata volt, semmi más. És hát aki ezekkel a szövetségekkel, szerződésekkel, végrendelettel foglalkozik, ebben nem volt az, hogy ha, akkor és ekkor, de akkor nem, stb. Amit egy jól megírt szerződés.

0: szerződéseknek lényegi tartalma. Viszont ami lényeges, hogy amit az ember a végrendeletére jellemző is, Isten ígéretére is ez tartozik, hogy a megnevezett kedvezményezetnek szóltak, tehát Ábrahámnak és utódjainak. Tehát a végrendelet nagyon fontos kelléke az, hogy a kedvezményezetnek a megjelölésé, és ez egyéb azt is jelenti, hogy Isten ígérete nem változik. Ez egy nagyon fontos gondolat. Szerintem a Pálnak a gondolkozásának egyik fókusza ez, hogy Isten ígéretei nem változtak, mert meg van nevezve minden, tehát egyértelmű dologról van szó.
1: Jó, Anikó.
2: Annyira beindította a gondolatomat az a mondatot, hogy a félelem nem óv meg a bűntől, csak a szeretet. Eszembe jutott a lányaim egyik pótnagymamájának, a fiának az esete. Hát nem a tanulás vonzotta ezt a fiút, hanem a foci, mint általában a fiúkat. És hát nagyon sok mindent próbálta az anyuka, többek között hát fenyítést is. És a kisfiú mindig mindent megígért. És legközelebb, amikor hát megint focizás lett a dolog vége, azt mondta, hogy anya, de értsd meg, én nem akartam. Igazán nem akartam, de elvitt a lábam. És minket nagyon sokszor elvisznek a kívánságaink. Valahogy így vagyunk a törvényt, hogy akarom, nem akarom. Pál apostol ír erről.
1: Na most Pál, mit is ír erről a törvényről, a hit és a törvény viszonyáról? Ezt nézzük meg három igével. Három igével, rövid igét egymás után olvassuk, mert ez a három ige nagyon érdekes feszültségben van egymással. Az első Róma 3.31, ezt Dénes olvassa, azután Róma 7.7-et a Csepec Erzsike, és Róma 8.3-at pedig olvassa szomszédba.
3: Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Semmiképpen. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
1: Most nézzük a római 7.7-et.
4: Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd.
1: És olvassuk most a Róma 8.3-at.
5: Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.
1: Köszönöm szépen, ez egy szép körkép. Elárulom, hogy a következő negyedben a római levelet fogjuk tanulni, megint egy nagyszerű ige lesz, de Tivadar már is akar ehhez valamit mondani.
6: Nagyon érdekes a hit és a törvénynek a kapcsolata, illetve az, hogy a törvény hogyan hat rám. Kívülről hat rám, vagy pedig belülről hat rám. Mit értek ez alatt? Hogyha kívülről hat rám a törvény, akkor valóban egy ilyen fenyegetettség. Tehát, hogyha ezt és ezt nem teszed meg, akkor ez és ez lesz a következménye. És hát, szegény ember, mit tegyen? Próbál engedelmeskedni, de hát nem sikerül neki sok esetben. Mert hogy fél a büntetéstől. Ha viszont a törvény belülről hat, akkor egészen más a motiváció, nem? Most már nem azért akarok engedelmeskedni, hogy nehogy megbüntessen engem a jó Isten, hanem azért akarok engedelmeskedni, mert szeretem az Istent. És arra gondolok, hogy ha vétkezek a törvény ellen, akkor micsoda fájdalmat okozok neki ezzel. Ugyanez lebontva esetleg gyerek-szülő kapcsolatára is. Tehát nagyon fontos, hogy a törvény hogyan hat rám, és az lenne a kívánatos, hogyha belülről próbálna hatni a törvény, tehát hogyha szeretetből engedelmeskednénk Istennek.
7: Pál apostol erőteljesen hangsúlyozza a hitnek a fülségét, elsőségét, és akkor joggal fölmerül a kérdés, ami már ugye az igében el is hangzott, és én most mind a hármat summázva ezt a néhány gondolatot szeretném csak itt összefoglalásképpen. És felvetődik a kérdés, akkor a törvény most lényegtelen, és mondja, hogy nem, erről szó nem lehet, hiszen azáltal, törvény által tudja azt, hogy egyáltalán bűnös. És egyébként erre még ugye ráerősít a Jézus hegyi beszédeiben mondott igéje, ami világosan mondja, hogy azért jött, hogy a törvényt betöltse, és nem pedig, hogy eltörölje. Tehát rendkívül fontos és hangsúlyos, és olyan nyomatékosan mondja, mert azt mondja, hogy az ég és föld elmúlik, de a törvényből egyetlen jóta, ugye ezt tudjuk, a héber ABC legkisebb betűje, el nem múlik addig, amíg mindez be nem teljesedik. Tehát nagyon fontos a törvény betartása, de ugye azt nyilván tudjuk, és erről már az előző leckében is szó esett, hogy emberi erővel lehetetlen betartani. És Ellen White nagyon pontosan fogalmaz, mert azt mondja, a törvény olyan szent és tökéletes, mint maga az Isten. Az ember nem képes a törvényt saját erejéből megtartani, mert alattermészete megromlott és eltorzult, így Isten jellemével ellentétben áll. Isten az ő fiában felajánlotta nekik a törvény tökéletes igazságát, így nyerhetik el a megigazulást és az életszentséget, amely a tökéletesség.
1: Igen, János akar valamit.
8: Isten az ő szavá, Istennek a szavában teremtő erő van, ő a szavával teremtette ezt a világot. És ez a teremtő erő a mai napig nem múlt el. Amikor egy ember újjá teremtetik, ugye Isten szava által, ez az erő az most is ott van benne. És most megint talán ismétlem újra és újra, hogy Isten igényének a tanulmányozása, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert az erő, ami abban van, az ma is megvan, és az segít abban, hogy megálljunk, ahol egyébként nem tudnánk megállni.
1: István?
0: Ugye a római levélből felolvasott igékben számos kérdés szerepel. Ugye azt olvastuk, hogy érvénytelenét teszük tehát a törvényt hitáltal, vagy a másik igében azt olvassuk, a törvény bűn. Tehát ezek mind ilyen vajon kérdések, amik mögött részben ott van egyeseknek egy magyarázat, hogy lényegtelen, eltörölte, hatályon kívül helyezte. De ha a címre koncentrálok, a cím pedig az, hogy a hit és törvény, ez teljesen más megközelítést kell, hogy eredményezzen, mint ha úgy szólna a címünk, hogy hit vagy törvény. Tehát a hit és a törvény nem egymást kizáró fogalom, egymást feltételező, egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymástól elválaszthatatlan kategóriák.
1: Andi?
9: A 10 parancsolat, ugye így szoktuk általában mondani, de az valójában 10 ige, ami cselekszik én rajtam. Mert ezt az élet igéjének szoktuk mondani még. És az Isten harmóniát akar teremteni az én életemmel és a törvénnyel. Hogy tudok én ebben a világban megfelelni annak, hogy én élni tudjak. Most Jézus miért kellett meghalni? Nem a törvény miatt? Mert áthágtuk, ugye? Ő azt mondja az ige, hogy az Isten ráhelyezte a mi bűneinket, hogy felvigye a keresztfára, és hogy utána pedig a engedelmesség által mi betöltsük a törvényt szeretet által, és a kegyelmet gyakorolhatja így rajtunk az Isten.
1: Köszönöm szépen.
2: Van egy olyan problémánk, hogy nekünk, magyaroknak bizonyos szavakhoz nagyon negatív élmények társulnak. A törvényt valahol a büntető törvénykönyvvel azonosítjuk. Pedig a Biblia eredeti értelemben a törvény az egy útmutató gyűjtemény. És ha így vesszük, akkor mi szülők rettentő sok törvényt szabunk. És nem azért, mert mi nem szeretjük a gyereket, hanem védeni akarjuk. Az életre akarjuk nevelni, hogy más ne mondjak, ne nyúj a konnektorba, fiam, mert meghalsz. A törvény az jó, csak nem tudunk mindegyiknek eleget tenni.
1: Köszönjük, Gyula.
10: Sőt, én azt mondanám, hogy a törvény az a nélkülözhetetlen, tehát végül is Pál itt azt próbálja megmagyarázni, ahogy a András is mondta, hogy a 10 parancsolat, de tehát Jézus meg a 10 parancsolatot kettőbe foglalta, szeresd az Istent, és szeresd a felebarátat, mint önmagadat. Tehát a szeretet mindent fölülírhat. És hát ha ez megvan, akkor a törvényt megtartottuk, és akkor teljes az életünk.
1: Köszönöm szépen. Akkor nézzük a törvény célját. Kakula Ildit kérem szépen, hogy a Galata 3:20-21-22. Verséből olvass el, hogy Pál mit írt a galatáknak erről.
11: Közben járóra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekeszt, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek.
1: Ez egy nagyon egyértelmű ige, és egy nagyon kemény ige. Éppen ezért Most kérem, hogy mondjátok el gondolataitokat. Először Mariant kérem.
7: Törvény célja címünk, hogy miért adatott a Galata 3.24 szerint így hangzik, hogy Krisztusra vezérlő mesterünké lett, tehát a végcél az ugye Krisztus. Ez a fő cél, és én azt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy nekem, én találtam három olyan célokat is, három biztosan van, de lehet, hogy több is talán. Ugye elsősorban rámutat arra, hogy megláthassuk azt, hogy vétkeztünk, tehát mint egy tükör tulajdonképpen mutat rá arra, hogy azokat a dolgokat, amiket teszünk, magyarul az Istennek az elvárásainak nem tudunk eleget tenni, és nem tudunk megfelelni. És ugye van Ellen White-nak egy gondolata, ami azt mondja, hogy vannak emberek, akik szándékosan tudatlanságba élnek, tehát ugye szándékosan nem néznek az Isten igényének a mélyére, és nem akarják tudomásul venni, és nem akarnak szembesülni vele, és hogyha nincsen törvényadó, és nincsen törvény, akkor tulajdonképpen élhetik úgy az életüket, hogy ők akarják, tehát öntörvényűen élhetnek ezzel. És ugye a második, az pedig a törvény második célja a kis alcím szerint, hogy meggyőzöm bennünket arról, hogy a saját magunk erejéből képtelenek vagyunk ezeknek a váradalmaknak, az Isten elvárásának eleget tenni. Ugye azt mondja az ige, hogy a törvény szent, igaz és jó, mondja Pál a Róma 7.12-ben, ami ugye nyilván a törvényadóról is elmondható, hiszen ő egy és ugyanaz az ő törvényével. És ugye úgy határozza meg a törvényt, a szentírás, hogy mint akik céltévesztés állapotában vagyunk. És a harmadik pedig az, hogy egy kegyelem alapú kapcsolatot építsünk ki a Teremtővel, ugye ez lenne a harmadik fő célja még. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten a vele való megbékélés és a neki való megfelelést ajándékként ajánlja nekünk a saját költségén. Nagyon jó megfogalmazás. És amint ez célba ér, akkor mondhatjuk el a Róma 10.4 szerint, hogy mert a törvény végcélja a Krisztus minden hívő megigazulására.
1: Köszönöm. Tivadar.
6: Hogyha kutatjuk a Szentírást, akkor legalább négyféle törvénycsoportot fedezhetünk fel benne. Ugye az egyik a polgári törvényeknek a csoportja, aztán ott vannak az egészségügyi törvények, van a ceremoniális törvénycsoport és a 10 parancsolat. Úgy látszik, vagy legalábbis úgy tűnik ki a Galata levélből, és szerintem nem csak Galáciában, hanem más gyülekezetekben is ez gondot jelenthetett, hogy az akkori hívők, és talán a mai hívők is a 21. században összekeverték a ceremoniális törvényeket a 10 parancsolattal. És ebből egy hogy így fogalmazom pestiesen, egy gubanc támadt olyan értelemben, hogy nem értették az egyiknek és a másiknak is a célját. Mert tudjuk, hogy a ceremoniális törvények, ami az Ószövetségben voltak, és csak Jézusig, Jézus kereszthaláláig szóltak, azoknak az volt a céljuk, hogy a bűnöst rávezessék arra, hogy igen, van bűnös, hogy bűnös vagyok, és hogy van megoldás, és Krisztusra mutattak ezek a törvények. A 10 parancsolat viszont, amelyről Jézus azt mondja, hogy örök érvényű, az pedig arra adatott, hogy megmutassa, hogy mi a bűn, és újra a fő cél az, hogy Jézushoz üzzön, Jézushoz küldjön bennünket.
1: Gyula.
10: Még annyit kiegészítésül, hogy azt is nehezen fogadta a zsidóság, hogy Jézus egyben az áldozati bárány és a főpap. Tehát ez is gondolom, hogy kérdés volt abban az időben, hogy egyben ő a tiszta és szeplőtlen bárány, és ő az ő személye a főpap is.
1: Köszönöm szépen, Jánosnak adjátok.
8: A törvényt lehet hasonlítani a tükörhöz, vagy a tükört a törvényhez, amiben bele kell néznünk ahhoz, hogy meglássuk, hogy milyen állapotban vagyunk. Tehát a törvény az abban segít, hogy felismerjük a helyzetünket, amelyben éppen létezünk. Ha végig gondoljuk a 10 parancsolatot, lehet egy idő után a 10 parancsolatot úgy is értelmezni, hogy ez nem egy tiltás. Tehát nem azt mondja, hogy ne lopj, hanem azt mondja, hogy légy becsületes. Azt mondja, hogy ne paráználkodj, hogyha nem légy hűséges. Tehát van pozitív 10 parancsolat is, és amikor Istennek a lelke él bennünk, akkor ez a pozitív oldal jelenik meg a parancsolatoknak, hogy szeretjük a mi szüleinket, szeretjük Istent, nem rágalmazzuk meg a barátainkat, nem kívánjuk el, ami nekik van, hanem örülünk annak, hogy jól megy a dolguk, hogy jól megy a soruk, örülünk annak, hogy mi így élhetünk, örülünk annak, hogy megvan mindenünk. Tehát ha ezt ilyen pozitív oldalról közelítjük meg, akkor a törvény mindjárt teljesen másképp érződik, hogy mást érzést vált ki belőlünk.
1: Nagyon fontos gondolat, amit mondtál, megmondom miért. A 10 parancsolatot mi parancsolatnak mondjuk, holott a Tóra éber szó, amit használ az Ószövetség, az tanácsot, útmutatást jelent. Tehát nem tiltást, arra van a micvá, van más hukka, sok más szó van, és ez egy nagyon fontos dolog. Ezért a zsidók mindig úgy emlegették, és nagyon helyesen, hogy 10 ige. Ez a nagyon jó kifejezi magyarul is az igaz cselekvés, történés, létezés kifejező szó, meg ünnepélyesen elmondott deklarációt is jelent, mind a kettőt. És valahol ez a 10 parancsolatnak a lényege. És nagyon helyesen mondtad, hogy a 10 parancsolatot, aki kívülről nézi állandóan az, hogy hű, most a gyűlöletbe meddig lehet elmenni? Jézus azt mondja, se meddig, nem szeres helyette. Vagy mit tudom, a paráznaság, ez paráznaság, vagy ez nem, és tudnánk rengeteg példát mondani. Jézus azt mondja, légy hűséges, és így tovább. Tehát ez a pozitív törvény értelmezés az nagyon-nagyon fontos. Lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy az Isten törvényének az érvényességéről mit is mond Pál, és Varga Jánosnit kérem azt, hogy olvassa az igét.
4: Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné. Vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatot, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közben járó által.
1: Így van. Tehát a törvény és az ígéret összefügg egymással, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Istennek az ígérete az elsődleges. A törvény az egy segédeszköz annak érdekében, hogy az ígéretet megragadjuk. Mert ez ennek az egész igének a mondani valója. Várom a gondolataitokat. Parancsolj, Tibor.
12: Különös gondolat jutott eszembe, nem biztos, hogy nagyon jó a kép, egy kicsit butácska, de meg fogjátok érteni. Szóval Isten a kezében nyomta annak idején az ő népéből, mondjuk Ábrahámnak a térképet, meg hozzá egy iránytűt. És ezt folyamatosan újra és újra odaadta Isten. És aztán egyszer csak kiderült, amikor ránéztek a térképre, meg az iránytűre, hogy valami nem stimmel. Tehát nem ott vagyunk, ahol kéne. Akkor jött egy csomó szabályozás, hogy de így kell csinálni, úgy kell csinálni. Minél több szabály volt, ez az iránytűt nem befolyásolta, és ettől a térképen nem került senki oda, ahova kellett volna. És akkor jött Jézus, aki megtette azt, hogy ezt az egész elhibázott útvonalat valamilyen módon átívelte. Hogy egyszer csak ott lehessen lenni, ahol Isten akarta, hogy legyünk. Ez felfoghatatlan, fizikailag megvalósíthatatlan, ez csak Isten tudja megcsinálni, hogy így áttesz oda, ahol lennem kellene, és utána azt mondja, hogy de most ne okoskodjatok arról, hogy a térkép meg az iránytű mostantól kezdve hova mutat, hanem most már itt legyetek, és itt éljetek úgy, ahogy én akarom. Mondom, lehet, hogy egy kicsit butácska, de talán egyszerű kép.
1: Mielőtt Mariannak adom a szót, hadd mondjam azt, hogy még a tetejében ugye az iránytűt is be lehet befogásolni különböző mágnesekkel, fémekkel, és a sátán ezt nagyon jól tudta. Nagyon jól tudta, hogy a bűn az tulajdonképpen úgy jön, hogy mindig vele együtt jár az önigazolás, az első bűnötei. Így van. Marian, parancsolj.
7: Ahogy ezt a leckét a szerdeit tanulmányoztam, ugye, az a cím, hogy Isten törvényének érvényesség, és a cím nagyon érdekes, mert mintha hasugalná, hogy a törvénynek van egy szavatossága, egy lejárati ideje, nem? Hogy eddig érvényes, aztán meg nem. És ugye, hogyha a törvény tökéletes, már pedig ugye az egész Szentírásban ezt olvashatjuk, hogy tökéletes, szent, igaz és jó, mint maga a törvényadó, akire szintén ezek az ismérvek jellemzőek, akkor tulajdonképpen, és ez az Isten kormányzásának az alapja, akkor tulajdonképpen örök érvényű, ezt nyugodtan kijelenthetjük. És ugye az előzőekben már beszéltünk arról, hogy Krisztus meg tudta tenni azt, ami ugye emberileg lehetetlen, a törvénynek ugye eleget tenni, és meg tudja igazítani a bűnöst is. Ugye úgy fogalmaz a leckénk, hogy igazi ellenszert ad a bűnre, egy valós megoldást, amelyet én úgy fogalmaztam, hogy amelyet csak azt tud megadni, aki maga az út, az igazság és az élet. És ugye Krisztus azért jött, hogy a törvényt nagyjá és dicsővé tegye. És ugye a hegyi beszédben ugye kifejti, hogy a törvény követelménye a külső cselekedeteken túlmenően teljesen más, ugye a belső, az indítékok, a szándékok, a gondolatok, és ugye már Jenő az előbb beszéltél, ugye, hogy a különböző parancsolatok, hogy ugye ne paráznák, hogy például ezt hoztat fel példának, ugye ezt mondja ugye Máté 5:27-28-ban, és hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráznák, hogy én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki azt önötekint gonosz kívánsággal, akkor immár ő paráználkodott az ő szívében. Tehát ugye a szívből származnak a rossz gondolatok, a gyilkosságok, ugye sorolja folyamatosan ugye Máté 15:19, és amikor Jézus ugye beszél, és a farizeusoknak elmondja, hogy mi az ő követelményének a szintje, akkor ugye arról beszél, hogy nem a törvényt eltörölni jött. És ugye Jézus, illetve a Teremtő soha nem mond ellent önmagának, és nem hasonlít meg önmagával, hanem a törvénynek a betöltése, a nagyját és dicsővé tétele volt az ő legfontosabb dolga. És ugye Ellen White még azt mondja, hogy ha a törvény megváltoztatható lenne, illetve eltörölhető, akkor Jézus Krisztusnak nem kellett volna meghalni.
1: Köszönöm. Ti Vadarnak adjátok, és utána Gyulának.
6: Vannak emberek, akik azt mondják, hogy érem nem érvényes Isten törvénye. Vagy a törvény már lejárt, tehát gyakorlatilag az érvényesség ideje már a 21. században nincs. De hát, ha belegondolunk ebbe a mondatba, akkor önmagában véve ez butaság, mert amíg bűn van, addig törvény is van, hiszen a törvény az, amely megmutatja, hogy mi a bűn. Ugyanakkor az emberek mégis szeretnek okoskodni, hogyha el is fogadják ezt a gondolatot, hogy na oké, törvény van, akkor azt kérdezik, hogy mi az a minimum, aminek engedelmeskedni kell ahhoz, hogy üdvözüljek. Hát egy igazi hívő ember nem teszi fel ezt a kérdést, hogy mi az a minimum, hanem inkább azt kérdezi, hogy Istenem, mi az, amit még tehetek, mert annyira szeretlek téged, annyira vágyom arra, hogy a te akaratodat teljesítsem, hogy nem azt kérdezem, hogy mi a legkevesebb, amit meg tudok tenni, hanem Istenem, még szeretnék többet tenni, érted?
1: A minimum a szeretet, Gyulának adjuk oda.
10: Hát nem azért jött Jézus, hogy a törvényt eltörje, hanem betöltse. És valóban ezt a törvényfelfogást Jézus nagyon, de nagyon visszautasította a farizeusok törvényértelmezését, és betöltötte azt, és megmutatta, hogy mire képes a törvény. Tehát ő olyan példát mutatott számunkra, hogy ő maga a törvényadó betartotta a törvényt, és példát mutatott ezáltal is. Mert a farizeusokra megvolt a sajátos törvényértelmezésük.
1: Igen. Pandi szeretne még ehhez a gondolathoz hozzátenni valamit?
9: Sátán filozófiájának egyik legrosszabb elgondolása, hogy az Isten olyan dolgot gyakorolt a bűnös felett, amit ő el se képzelt, az irgalmasságot és a kegyelmet. Ő ezt nem számította be, hogy az emberen ezt gyakorolni fogja. És a törvény, mivel követel, az ember tisztaságát követelné, de a bűn miatt gyenge, akarat gyenge lett, ezért Isten kipótolta az ő irgalmasságával és kegyelmével. Mert mit mond az ige? Azt kívánom tőletek, hogy irgalmasságot és kegyelmet gyakoroljatok egymás veled. Mikor odavitték a nőt is, a törvény szerint a farizeusok irgalmatlanul akartak cselekedni. És az Isten megbocsájtott önnek, eredjél, hogy többé ne védkezzél. És ezzel felszabadította a törvény árkától a vádlottat, és felszabadult, és örömmel szolgált az Istennek.
1: Anikó, parancsolj!
2: És azt az igét is tudjuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. És a szeretet csodákra képes. Egy pedagógus ismerősöm mesélte, hogy volt egy nagyon-nagyon gyenge képességű osztálya, így jött össze, de ez az osztály végül is nagyon-nagyon megszerette a tanárát, és pont abba az évfolyamba tartoztak, amelyik évfolyamnak meg kellett írni az úgynevezett kompetencia felmérést, ezt ebből vannak le az iskolákról is következtetést, országunkról is, de a tanárnőről is. És egy jó ideig nem értették a gyerekek, hogy a tanárnő miért magyarázott, de hogy muszáj, és figyeljetek, és koncentráljatok, és próbált őket készíteni, míg nem ennek a gyenge képességű osztálynak leesett, hogy a tanárnőjét is méri az, hogy ők hogy fognak teljesíteni. És ez volt a fordulópont, mert onnantól kezdve a legesleg gyengébb képességű gyerek is mindent megtett, de állítólag olyan szinten, hogy remegve jött ki a kompetencia felmérés után, és azt mondta, hogy de nagyon igyekeztem, ugye jó lesz, és neked ugye meg fognak dicsérni, nem a gyereket, hanem a tanárnénit. Akarta, hogy megdicsérjék.
1: Köszönöm szépen. A csütörtöki leckénél visszatérünk az ígéretek kérdésére. Anikót kérem, hogy az apostolok cselekedete 7. fejezetéből olvasson a 37-38. Verset.
2: Ez az a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. Ő az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. Ő vett át az élő igéket, hogy átadja nekünk.
1: Köszönöm szépen. Ha megnézzük, akkor itt az apostolok cselekedetének írója valószínűleg Lukács ez. Lényegében ugyanezt a gondolatot fejtegeti, hogy Mózes szól valamit, és az Ószövetségben is rangrejtve ott van Jézus. Ahogyan a mi üdvösségünk is ilyen. Isten igéje szól, egy betű, mondjuk, hogy Lukács írta, János írta, Pál írta, stb. És mégis Jézus szól belőle. Ez az igének a titka, hogy Jézus az összefoglalja mi egész üdvösségünket. Jézus nem csak egyszerűen elveszi a mi bűnünket a Golgotán, és az adósságukat rendezi, hanem egy végtelen csekkönyvet ad nékünk, hogy egy másféleképpen éljünk. Hát a törvény kerítéséhez hasonlítva, hogy átemel a falon, és a törvény kerítése a szeretni tanít. Szeretet ennek a kertnek, ami be van kerítve a törvénnyel, a szeretet a tulajdonképpeni tartalma. A kerítése azért szoktuk építeni, legyen szép kerítésünk, hanem hogy megvédje a kertet, a szeretetet. És Isten ígéretei a szeretetre vonatkoznak. Erre kérem, várom a gondolataitokat. Először János, aztán Marian, aztán...
8: Mivel már másodjára említetted, elmondom ezt a történetet. A amerikai filmet biztos sokan láttatok, ott nincs kerítés. És az unokaöcsém, aki Amerikában él, 8-10 éves kisfiúként eljött Magyarországra meglátogatni a nagypapát, akinek nagyon keskeny a kertje, a szomszédháza egy hatalmas tűzfal, és egy átláthatatlan vasajtó volt a nagykapu. És a gyerek egyszer megszólalt, hogy milyen jó itt. És kérdezzük, hogy miért? Hát mert vannak határok, vannak kerítések, mondta egy 8 éves gyerek. Tehát valahol az emberben benne van a vágy, hogy legyenek valakik, akik megmondják, hogy hol a korlát, hogy hol a határ, meddig szabad menni. És ez ösztönösen és sokszor felnőttekben is van egy ilyen igény. Ezért van az, hogy keresünk olyan embereket, akik lelki támaszaink, akiket szívesen hallgatunk, akinek a ige szolgálatát meghallgatjuk, mert ugyan Krisztus szól rajtuk keresztül, de valahogy az ő személyük ad egy bizonyosságot, egy biztonságot, ami örömmé teszi azt, amit hallunk, és hasznossá.
1: Marian, majd kérem Tivadart, és utána az összefoglalót.
7: Zsidók 10.23 azt mondja, hű az, aki az ígéretet tette, tehát az Isten szavába bízhatunk, hiszen azt mondja Szent Ilyes, hogy nem ember, hogy hazudjon, tehát ha valakinek megszegése kerül a sor, az csak az ember részéről történhet. Isten, ugyan Sínairól már beszéltünk, ugyanaz most is, mint aki a Sínain kinyilatkoztatta az ígéret, aki Ábrahámnak ígéretet tett, aki Saul a damaszkuszi úton találkozott. Tehát azt láthatjuk, hogy a Szentírás az tele van ígéretekkel. Az Isten ígéretének tárházáról van szó éppen, mert Spurgeonnek pont erről olvastam, és az előbb már te hoztad a csekkfüzetet, én most csak ezt szeretném egy kicsit két mondattal illusztrálni, mert van egy mondat, ami így hangzik, több is van, ami sokat mondod, de ezt többek között úgy hangzik, hogy Isten ígéretei olyanok, mint a bankba beváltható csekkek. Ha egy csekk ki van töltve, alá van írva, bármikor készpénzre lehet váltani. Amikor a Szentírásban Isten az ő népének ígéretek sokaságát adja, akkor nem is egy csekket ad, hanem egy egész csekkfüzetet. Így hangzik ugye a Spurgeon idézete. És Azt mondja Ellen White, hogy a Szemelvények harmadik kötetében, hogy a bukott ember átalakulhat a végtelen Isten Istenfiának képmására. Krisztus részesített igazságossága révén Isten úgy szereti az elbukott, de megmentett embert, mint ahogyan egyszülött fiát szerette. És erre mondja Ellen White, hogy angyalok vágyakoznak betekinteni ebbe a csodálatos titokba, és ez a tanulmány meghaladja a legmagasabb emberi értelmet, és ez a kegyesség titka.
1: Tivatarnak adjátok.
6: Szoktuk mondani azt, hogy minden fejbe dől el, és ez azzal kapcsolatban jut eszembe, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, milyennek képzeljük előtt. Egy kegyetlen kényúrnak, aki megköveteli a törvényét, és hogyha valami rosszat teszünk, akkor azonnal lesújt, és vége a mi életünknek. Vagy pedig egy olyan Istennek, aki odaadta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust értünk, aki nagyon szeret bennünket, aki látja a mi küszködésünket, hiszen Jézus épp azért lett emberré, hogy megtudja, milyen embernek lenni, és aki átsegít bennünket a nehézségen, és persze nem dicsér meg akkor, amikor valami bűnt követünk el, de megérti a mi helyzetünket, és erőt ad ahhoz, hogy jobb életet éljünk.
1: Köszönöm szépen. Gyula még. Röviden.
10: Egy meghatározást találtam, és az úgy hangzik, hogy a törvény a jellemünk zsinór mértéke. Tehát nagyon fontos. Tehát ez az a navigáció, amely életünk végéig elvezet egész Isten országába. Nyilván kegyelemből hit által.
1: Tibor, még utoljára valamit, és utána Pistát kérem az összefoglaló felolvasására.
12: Én csak arra szeretnélek emlékeztetni benneteket így a vége felé, hogy mindaz, amit a törvényről és a hitről beszélünk, még csak árnyékot sem vet arra, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És ők nem azt fogják tőlünk kérdezni, hogy mit tudtok, mit mondott Isten, hanem hogy mit mutattok, mit tett veletek Isten. Hallottam valakiről, aki hírhet ateista volt, egy egyetemi professzor, és mindenki döbbenten nézte, hogy minden áldott vasárnap elment meghallgatni egy ige hirdetőt, aki egyébként egy egyszerű ember volt. És kérdezték, hogy mit tud tőle tanulni, vagy minek megy oda. És azt mondta, hogy nekem muszáj minden héten látnom és hallanom valakit, akiről tudom, hogy hisz abban, amiről beszél.
1: Köszönöm szépen. István, összefoglalót.
13: Isten törvénye, amit a Sínai hegyről rettenetet keltő fenségében nyilatkoztatott ki, a bűnösre kimondott kárhoztató ítélet. A törvény körébe tartozik az ítélet kimondása, de nincs benne erő a megbocsátásra, sem a megváltásra. A Sínai hegyi törvényadás után nem vált érvénytelenné Isten Ábrahámnak tett ígérete, mint ahogy a törvény sem változtatott az ígéret tartalmán. Isten azért adta a törvényt, hogy az ember megláthassa bűnösségének igazi mértékét, és felismerje, milyen nagy szüksége van az Ábrahámnak és utódainak adott isteni ígéretekre.
1: Köszönöm szépen. A Sínai hegy magasabb tengerszint feletti magasságot nézve, mint a Golgota hegye. De a Golgota hegye fontosabb, mert győz Sínai felett. Ezt tanultuk. Áldja meg az Isten ezeket a gondolatokat a mi szívünkben. Amen.
14: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: A hithez vezető út.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté evangéliuma 5. fejezet 8. vers. Izrael népe annyira igyekezett ceremoniálisan tisztának maradni, hogy végül elhordozhatatlan teherré vált számukra a vallás. Életük tele volt szabályokkal, korlátozásokkal és a külső tisztátalanságoktól való félelemmel. Nem törődtek azonban azokkal a foltokkal, amelyeket a szennyes gondolatok, a haszonlesés és a gyűlölködés hagyott lelkükön. Jézus egyáltalán nem említi a ceremoniális tisztaságot, mint feltételt a mennyekbe való bejutáshoz. Csakis a szív tisztaságát hangoztatta. A felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta. Jakab 3.17. Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt tiszta szívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul, az mindinkább megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket és goromba gondolatokat. Akinek szívében Krisztus él, annak gondolkozásában és erkölcsiségében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni. Azonban Krisztus szavainak, boldogok, akiknek szívük tiszta, sokkal mélyebb a jelentése, mint annak, amit világi értelemben tisztának neveznek. E tisztaság alatt értjük az érzékiségtől, az élvhajhászástól, a tisztességtelen szándékoktól, a büszkeségtől és önzéstől való mentességet. Legyünk alázatosak, önzetlenek és tiszták, akár a gyermekek. Csak hasonló értékeli a hasonlót. Ha csak el nem fogadjuk az önfeláldozó szeretet alapelvét az életünkben, amely Isten jellemének alapvonása, nem ismerhetjük meg őt. Istent a sátán által megtévesztett szív zsarnoknak, irgalmatlannak látja. Olyannyira, hogy a saját, sőt még sátán haszonleső jellemét is a szeretetteljes alkotóra vonatkoztatja. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Zsoltárok 50.21. Rendelkezéseit úgy tüntetik fel, mintha bosszú álló kényúrtól származnának. Hasonlóan cselekszenek a Bibliával, Isten kegyelmi javainak kincstárával is. Fenséges igazságait, amelyek magasabbak az egeknél, és túlszárnyalják az örökké valóságot, nem veszik figyelembe. Az emberek nagy többsége úgy látja Krisztust, mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos. Ézsaiás 53.2. Amikor Jézus, a testben megjelent Isten az emberek között járt, az írástudók és farizeusok így szóltak róla. Samaritánus vagy, és ördög van benned. János 8.48. Még tanítványait is olyannyira elvakította önző szívük, hogy képtelenek voltak megérteni őt, aki azért jött, hogy az Atya szeretetét bemutassa. Ezért járt Jézus magányosan az emberek között. Csak a mennyben értették meg teljesen. Amikor Krisztus dicsőségben megjelenik, az istentelenek nem állhatnak meg tekintete előtt. Jelenlétének fénye szeretteinek életet jelent, a gonoszoknak pedig halált. Eljövetelének várása számukra az ítéletnek és a tűz lángjának rettenetes várása. Zsidók 10:27. Mikor megjelenik, menekülnek, hogy elrejtőzzenek annak tekintete elől, aki azért halt meg, hogy őket megváltsa. A szív, amelyet a benne lakozó Szentlélek megtisztított, átalakul, megismeri Istent. Mózesnek akkor nyilatkozott meg az Úr dicsősége, amikor a szikla barlangjában elrejtőzött. Nekünk is akkor fog megnyilatkozni Isten fensége és szeretete, ha Krisztusban rejtőzünk el. Hit által látjuk meg őt. Mindennapi tapasztalatainkban pedig felismerhetjük gondviselését, jóságát és részvétét. Felismerhetjük őt fiának jellemében is. Isten lelke feltárja az atyára és fiára vonatkozó igazságokat értelmi és érzelmi világunk előtt. A tiszta szívűek meglátják és felismerik Istenben üdvözítőjüket, s miközben jellemének szépségét és tisztaságát szemlélik, arra törekszenek, hogy képmását visszatükrözzék. Felismerik benne atyukat, akinek legforróbb vágya, hogy megtérő fiát átölelje. Kimondhatatlan öröm és gyönyör tölti be szívüket. A tiszta szívűek felismerik Istent hatalmas kezének művei által, a természet szépségeiben, amelyek a világegyetemet betöltik. Még világosabban olvashatják azonban irgalmasságának, jóságának és kegyelmének kinyilatkoztatásait írott szavában. Isten gyermekei előtt feltárulnak azok az igazságok, amelyek a bölcsek és okosok előtt rejtve maradnak. Az igazság szépsége és nemessége, amelyet e világ bölcsei fel nem ismernek, mind jobban kibontakozik azok előtt, akikben gyermeki vágy él Isten akaratának ismeretére és teljesítésére. Akkor ismerjük fel az igazságot, amikor magunk is részeseivé válunk az isteni természetnek. A tiszta szívűek már ebben az életben is Isten jelenlétének tudatában élnek. Az eljövendő örökké valóságban pedig Istent szemtől szemben látják majd, miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrral Éden kertjében. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. 1 Korintus 13:12.

Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. A költészet hangján.

Siklós József, Valósággal szabadok. Ha bilincsként nem kényszerül elmédre bűnös gondolat, szennyes, fertőzött képzelet, akkor vagy igazán szabad. Ha nem kötözik nyelvedet csúf, bántó, illetlen szavak, s hazudni nem vagy kénytelen, akkor vagy igazán szabad. Ha öklöd nem sújt gonoszul, nem rántja görcsbe markodat, zsugori önzés, adni tudsz, akkor vagy igazán szabad. Ha kísértés lejtőire ingatag lábad nem szalad, s jár béke, hűség útjain, akkor vagy igazán szabad. Ha rontó, vesztő szenvedély forgószélként el nem ragad, mert van erősebb őriződ, akkor vagy igazán szabad. Ha éj sötét tömlödsz be már gyűlölet, gyilkos indulat, be nem falazza szívedet, akkor vagy igazán szabad. Halált félelem rabjaként figyelsz sötétlő árnyakat. Húsvéti fény, ha rád ragyog, akkor vagy igazán szabad. Jaj, rabbá tesznek bűneink mindnyájunkat a nap alatt. Kit Isten fia szabadít, az lesz valósággal szabad.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Múltkor úgy hagytuk abba a beszélgetést Csimon V. Lászlóval, hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy muszáj folytatni. Tehát, akik előzőleg nem hallották a műsort, azoknak olvasok egy olyan részletet, amelyet Müller Péter írt a Mauritius a Paradicsom című könyvéhez Lacinak. Ezt írja. Barátai és titkos ellenségei értetlenül állnak a Simon jelenség előtt. Amikor úgy tűnik, hogy a legtöbb átlagember igazat beszél, és közben hazudik, hát Simon Lacinál azt hiszük, hogy hazudik, és közben a szintiszta igazat mondja. Ez az érzékcsalódás onnan van, hogy elképzelni sem bírunk már egy ennyire sokszínű és kalandos életet. Amit ugyanis egy őrült kamasz, de még egy Rejtő Jenő is csak álmodni mert, azt Simon Laci megvalósítja, és teszi egy olyan országban, ahol a tapasztalat és közfelfogás szerint nincsenek lehetőségek. Nos, vannak. Legalábbis az ő számára. Mert Simon Lacinak arra van szüksége, hogy legalább kétszer megkerülje a földet, hogy így módon egy kissé lefárassza magát. De még ilyenkor is olyan, mint egy robbanásig feszült reaktor. Fizikailag érezhető rádióaktív vibrálás marad utána a levegőben, és a salátaleveleket ajánlatos gondosan lemosni. Tehát Müller Péter írásával folytatjuk ezt a múltkori műsort, és ott hagytuk abba, ami igencsak érdekes téma, mert ugye nagyon sokan mondják azt, hogy a boxolókat mennyit verik, hogy akkor az lesz, hogy életük végére szegények leamortizálódnak. Hát, kedves Laci, akkor Isten hozott másodszor is a Lélek közelben című műsorban. És akkor Pap Lacival és Puskással folytassuk.
1: Illetve akkor legyen ez egy triumvirátus, tegyük bele még a Müller Pétert, aki nagyon megtisztelő, szinte nagyon sok könyvemhez írt előszót, de ennek most megint egy olyan műhely titkát árulok el, amit még soha sehol nem mondtam el. A Müller Péter ugyanaz zuglói vagány volt gyerekkorában, mint én. A Müller Péter, aki ugye nem kell bemutatni, mert ma egy klasszikus írónk, tehát szerintem az egyik legnagyobb magyar író, akinek fönn fog maradni a neve, még a világ. Ez a fickó ez gyerekkorában az MTK-ba boxolt Nagyvártos súlyba, és tőlem körülbelül olyan 10 hátra lakott, de mi ezt nem tudtuk. Én meg a Fradiba boxoltam. És a Csévé Veszcsen a Nagyvártos súlyba mértem be én is. És én ebben az emberrel, aki róla különböző kritikákat, meg ilyen könyv, ajánlásokat írt, én először egy olyan 3x3 perces pofonpartiba találkoztam, ahol ott nem maradt szárazon a ring, úgy összevertük egymást, hogy hát én sok véres meccset boxoltam meg, de szerintem ez volt a legvéresebb.
0: Na hát, ezt se tudtuk Müller Péterről.
1: Én most egyet nem árulok el viszont, hogy ki nyerte, jó?
0: Jó.
1: Ezt nem mondom el.
0: Akkor nyerte, térjünk Pap Lacira és Puskásra.
1: Mi nyertük meg mind a ketten, úgyhogy ez az igazság, hogy azért... Tehát ha valaki gondolkodó, tehát hogy ha már gondolkodó, ugye meg ilyen ember, mint a Müller, ugye Kossuth Díjas is, hát igazából, tehát azért a kedves rádióhallgató is gondolkodjon azon, hogy ezek nem zárják ki egymást, hogy valaki az életben sincs fantasztikus ember legyen. Úgyhogy a Müller Péter bizony nagyon jó boxoló volt, és nagyon jó megállt a helyét a ringbe, és az irodalomban is ezek szerint olyat hallgatott, amilyen... De hát, hogyha már ennél a példánál maradunk, akkor még hagyd mondjak egy-két, gondolom mindenki által ismert neve, George Washington, nem tudom, mond-e valakinek ez a név valamit, az első amerikai elnök, aki a függetlenségi nyilatkozatot kiadta, 6-szoros szabadkezű ökölvívó bajnok volt Amerikában.
0: Fogalmam sem volt róla.
1: Igen, akkor Lord

0: azért az irodalom, vagy a művészetek, vagy bármi. Tehát
1: most
0: hirtelen nem
1: rájuk.
0: Jött több így az eszembe, de azt hiszem ez elegendő, nem? Egy amerikai elnök, egy költő, egy szerelmes versírásban világklasszis ökölhívással kereste a kenyerét, azért az nem gyerekjáték. Úgyhogy a Müller Peti is büszke lehet az előéletére, annak ellenére, hogy azóta írt már vagy 500 könyvet, és fantasztikusan tisztelem a művel, és megmarad az irodalomba, amíg a világ világ. Hol is hagytuk abba? Ott hagytuk abba, hogy a Puskás öcsi.
1: És ugye
0: a gondolkodás, hogy ez az én barátom mondta, hogy hát igen, meg sokan is mondják, hogy
1: egy kicsit védjed meg őket.
0: Igen, mert hogy az ökívás nem tesz jót, mert úgy, hogy szétveri az agyakat, hogy itt egy példa, mind a paplaci.
1: Igen.
0: A paplacinál az a helyzet, tehát, hogy igazából, ahogy a Mohamed Ali-nál, a paplacinál is, a Mohamed Ali-nál ezért ezt nem tudta soha. Találkoztam vele, a Bognár Józsi ugyanígy, a Bognár Józsi nem értett haza Magyarországra.
1: Mert disszidens volt,
0: És azt se tudta elviselni, az is ugyanígy halt meg. Az is így halt meg, hogy ezeknek a lelküket ölték meg, hidd el, ezeknek a lelküket ölték meg Angela, és ez, amit félre magyaráz a világ, és most hagyd próbálja helyre tenni. Tehát én ismerek olyan boxolókat, például egy Fekete Pál nevű boxoló, aki a boxban valamennyire jártas, tudja, hogy kiről beszélek, az légsúlyban volt magyar bajnok, megverte az olimpiai bajnok a BK-t, a Török Gyulát, aki 60-ban olimpiát nyert Rómába, azt előtt a magyar bajnos, itt a fénykép nálam, de mindegyiket jól ismer, ahol állnak a dobogon a magyar bajnokságon, a tetején áll a Fekete Pali, és a harmadik helyen áll a Török Béka, aki ugyanabban az évben megnyerte az olimpiát, mert a Fekete Pál nem vitte ki az olimpiára. Jó, ennek ez más oka van, ez annyira nem is tartozik ez a témához, de a Török Béka, akit megvert ez a Fekete Pál, az ma, még ma is él a Török Béka, ugye már nem él sajnos, az ugye elment, de megnyerte az olimpiát, ezzel csak azt akarom mondani, hogy a Fekete Pál milyen boxoló lehetett, ha megvett valakit, aki harmadik lett a magyar bajnokságon, és következő évben meg olimpiai bajnok lett ez a harmadik. És a Fekete Pál ma is él, ma is a barátom, 94 éves, és a Balatonon él, és leszoktam járni 2-3 hetente hozzá, kimegyünk, jókat eszünk, iszunk a balatonfüredi Borcsa vendéglőbe, sétálunk nagyokat, semmi baja, most itt volt egy ilyen nagy box találkozó, elhoztam ide, nem becsülik meg eléggé, ahogy kellene a magyar box vezetése, de én megbecsülöm, de ezt csak mint példának akartam mondani, de visszamegyek ahhoz a nagy 100 éves jubileumi Papp Lászlóhoz, hogy ő sem azért pusztult le az agyilag, mert szét volt verve, hanem azért, mert soha nem tudta, de ezt te át tudod érzni, mert művész vagy, Angela. Soha nem tudta ezt az igazságtalanságot túlteni magát rajta, hogy ő a világ legjobb boxolója volt, és engedtek neki 29 profi meccset. És a 29 profi meccsen nem kapott ki egyszer sem. Képzeld el, nem sok ilyen van a világbajnokok között se. Két meccs volt döntetlen, de én ott voltam ezen a meccsen, és mind a kettőt megnyert a Laci, csak a pontozás azt tud egy kicsit ide-oda, nem bírták elviselni, hogy 29 meccset egy ember, aki jön az amatőr
1: húzamba,
0: egy zsinórba megnyer. És egyszer csak itt valaki, aki egyszer csak valaki, itt egy politikus, nem nevezem meg, azt mondta, hogy egy ember, mert ugye ott kezdődött volna már igazából a pénzt, tudod, mert ez az Európa baj. Ő megnyerte a profi Európa bajnokságot. És akkor ebben jogot szerzett arra, hogy elmehet a világbajnoki övér. És a világbajnok ő ad már millió dollárokat, tehát akkor az egész szegény életéből lett volna egy olyan érték, amire azt mondja, valami beletettem 50 évben, ha 40 évet, vagy 35 évet, azért meg azt már nem engedték neki. És a Zsóka, a feleség, akit én az utolsó napjáig ismertem jól, tehát mikor a Laci a végén semmi másról nem tudtam vele beszélgetni, soha semmiről, de a Zsóka is ezt, most egy filmet láttam valahol,

0: Zsókeszter is mondja, de ez is egy olyan eldugott, sarokba dugott film, nem nagyon
1: Éjszaka
0: láttam.
1: lejátszott film,
0: Igen,
1: amikor
0: valami ilyesmi
1: nem
0: lehet.
1: tudják
0: Mert
1: nézni sokan.
0: igazából a Zsóka is engem igazol, hogy ha valaki ezt utána kell ennek menni. Semmi baja nem volt a paplacinak, tökéletes állapotban volt, tökéletesen tudta merre hányan, olyan vicces, humoros ember volt, mint ez a Fekete Pali. Tehát a box igenis, az, sőt, annyira, annyira jót tesz a keringésnek, tehát ezeket a mikrokeringéseket, pont az agyba azokat a mikro kis hajszál ereket is át tudja
1: mozgatni,
0: tisztítani,
1: igen.
0: mert munkába tartja ezzel az állandó reflex gyorsaságokkal, amiket itt a zsákokon ugye ütsz egy ilyen szériát. Például van 1 percet le lehet ütni 400 ütést.
1: Azt a
0: na most
1: mindenit.
0: 1 percet 400 ütést, tehát azért ezek már olyan számok, amik az ember azt mondja, hogy ezek, és hogy egy 94 évesebb lesz leüti, akkor hol van ott a gáz? És
1: Igen.
0: ezek az emberek, tehát magyarul én azt állítom, és ez nagyon fontos, hogy ezt elmondjam, és a könyve mögé sírom, igenis, hogy annyira tönkretették az ő lelki életét, ahogy az elején a beszélgetés elkezdett, test, lélek, szellem, ebből áll egy ember. Neki a lelkét teljesen megölték, avval, hogy nem engedték profiként, hogy bebizonyítsa azt,
1: Kibontakozhasson.
0: Hogy bebizonyítsa azt, hogy igen, én a világon a legjobb vagyok. És ez annyira igaz, amit én mondok, és annyira igaz, hogy ebbe halt bele, és annyira igaz, hogy mikor én tévés voltam, a Jóisten ezt megadta, ezt a lehetőséget nekem, hogy az én műsoromban az egy élő adás volt, a Haló Vasárnap, minden vasárnap, mert 2,5 órás hosszú élő adás, ami azért adásonként 5-6 millió ember nézte, van rá statisztika, bizonyítékunk, hogy én adhattam át neki azt a világbajnoki övet, a legmagasabb világbajnoki társulatnak az övét, amely csak a legnagyobb világbajnok, tehát vannak különböző világbajnoki kategóriák, de a minden idők legnagyobb világbajnoki övét elküldték. Ilyen nem volt se előtte, se azóta, hogy elküldtek egy embernek, aki már akkor egy idős öreg ember ott bejött az én műsoromba, és elküldte a hivatalos szövetség, hogy elismerik azt, hogy ő Papp László a világ bajnoka. És ezt az övet elküldték nekünk Magyarországra, és én adtam át neki
1: a televízió kamerája.
0: Igen, de úgy, hogy ebben a könyvemben ott a fénykép meg tudom neked mutatni, majd a Papp Lászlóról írott könyvemben. Tehát erre csak azt akartam elmondani igazából, ami egy nagyon nagy tévhit. Tehát ha valaki a kedves hallgatók közül a gyerekét akarja, hogy boxol, vagy le akarja tiltani azért, hogy valami baj lesz, ne tegye, gondolja végig, hallgasson engem végig, és gondolkodjon ezzel egy picit el. A box nem hogy butít, hanem nemesít, okosít, és egyre tökéletesebb gondolkodásra készített. Talán én is egy elég jó bizonyíték vagyok arra, hogy egy-két könyvet azért leírkáltam, egy-két műsort elvezegettem, tehát azért sok mindent csináltam én az ökölyő karrierem után, sőt, ma sem hagytam abba, ma is egy héten legalább kétszer, az a minimum, hogy kesztyűt húzok, minimum kétszer, és ugye a többit meg azokat mindenféle kondicionáló edzéseket tartok. Tehát én hiszek abban, hogy az ökölyvás az egy olyan nemes dolog, olyan, amire minden embernek, még azoknak is, akik otthon ülnek, azok is nyugodtan vegyenek el egy ilyen vastagabb téli kesztyűt, egy csíkkesztyűt, kicsit ütögessék egy kicsit az állukat, egy kicsit ütögessék a fejüket, a tenyerüket, és egyszer a vérkeringés jobb lesz az áramlás a fejükbe, ezáltal nem úgy butábbak, hanem sokkal okosabbak lesznek. Neki az volt az életének ez a kritikus pillanata, amiktől kezdve már nem volt az a Papp Laci, mikor a 29. verhetetlen profi meccse után kijelentették neki, hogy itt a vége. Ahol elkezdődhetett volna az addig kitaposott úton az a karrier, ahol a világbajnoki övér boxolna. És ezt ő nem kap meg, ezt a lehetőséget. És itt a könyvemben, ebben a Papp Laci Puskás könyve az Úton a legendákban, itt van egy pár kép, ami is szintén igazolja, hogy a Laci az utolsó időkben már, amikor még ugye nekem tanítványaimat nevelte, még a kokkot is neveltem, már nem ugyanaz az ember volt, ez a vidám, mindig felhőtlen, kacagó, csak a mókán, a jópofaságon járt az esze az öreggel, az Adler, a mesterével, csak hülyeskedtek ám. Egy lógóorló, szerencsétlen, megzuhant ember lett, akire mondták, hát lámabox, nem a box, hanem az a sok gonoszság, amit vele elkövettek. A népnek ő volt a Toldi Miklós, akit imádott a nép, imádtak, megőrültek érte. Az a kommunista időben egy tolvonással kilökték az életből, és ezt én tudom, mert a Lacivával az utolsó percig együtt volt, ahol még magánál volt, és gondolkodni tudott. Sőt, utána az ő özvegyével, a Zsókával, aki nagyon jó barátom volt szintén, egészen a Zsóka néni, ugye már özvegyen sokat beszélgettünk róla, hogy a Lacinak az utolsó évei csak erről szóltak, hogy Istenem, ott volt a lehetőség, hogy világbajnok legyek, hogy pénzt keressek, hogy figyelj, semmilyen nem volt, de abban a házban most, amiben a gyereke lakik meg az unokák. Azt a szomszéd néni volt, egy grófnő volt ott az Óra utca fönn a Szabadsághegyen. Az annyira szerette ezt a Lacit, aki már háromszoros olimpiai bajnok volt, de nem volt semmi, egy kis butikja volt a körúton, amit még rádos kiraboltak egyszer. És ez a néni azt mondta, neked adom, Lacikám, ezt a földet, építs rá valamit. És így van a Lacibá, a Zsóka, a boxolók, többek között én is hordtuk a Maltert, vittük. És ma mindig mondja, igen, hát mert neki van egy szabadság, Rózsa Dombihála.
1: Igen, ezt csak hogy a Szkalákába
0: szerette. Ez az egyik, a másik pedig, hogy neki az egész Rózsa Domb, Budapestet megkeresettem volna Magyarországnak, ha hagyják, világbajnokként letarolta volna az egész világot. Tehát azokat, akiket a profi Európa bajnokságban, ebben a 29 meccsben kiütéssel, KO-val leütött, megvert, abból öten lettek világbajnokok. Tehát már bizonyíték van arra, hogy ő olyanokat vert meg, akik később világbajnokok lehettek, csak ő azért nem boxolhatott velük, mert a kommunista rendszer nem engedte. Na, ő ebbe halt bele, nem az ökölvívásba. Mint ahogy mondják erről a Joe Bugnerról, akiről ugye... Bognár Józsefnek
1: Bognár hívta, József volt, bocsánat.
0: Aki egy szőregi kis vidéki kisgyerekként ment ki az országba, és az is, mikor szeretett volna hazajönni, akartuk szerintem, pont a Bunyós Pityú valakivel csináltatok, a kedves hallgatók biztos emlékeznek rá interjút. A Bunyós Pityúval szerveztük, hogy meghívnák, hát ugye megtudtuk, magyar végre, ott a világbajnoki ővér, boxol a Mohamed Alival, és föl is vettük a kapcsolatot, beszélgettük vele, úgy beszélt magyarul, mint én meg te. És angol színekben, amerikai színekben nyerte egymás után a világbajnoki öveket. És el akartuk hozni Magyarországra. Azt nem tudtuk itt elintézni, se a szövet, senki, akinél beszéltünk, a politikai vezetők, hogy ő annyit kért, azt a Laci, itt vannak a faxok, meg tudom nektek mutatni, de a Pistit is megkérdezem. Rendeztük volna neki egy gálát, ahol magyar boxok is fölléptek, és itt lett volna a Joe Bugner, aki a Piedone filmekben komoly főszerepeket játszott, tehát egy világsztár volt. De senki, mostani pillanatig senki nem tudta róla, hogy ő magyar. Bognár Józsinak hívják. És annyit nem tudtuk elérni, hogy egy szállodát, meg egy repülőjegyet biztosítsanak neki, akkor már Ausztráliába ért a Józsi, hogy eljön magyar. Azt mondja, Laci, csak annyit kérek, hogy fizessétek, én nem vagyok gazdag, fizessétek ki a szállást, fizessétek ki a repülőt.
1: Egyszerűen nem értem, hogy mi magyarok,
0: vagyunk,
1: miért
0: sajnos.
1: Nem tudom, na miért ezen, nem tudunk ezen, büszkék ezért, lenni.
0: Ezért, kedves rádióhallgató, gondolkodjon el ezen, és gondolkodjunk el is, hogy mit tehetünk ezzel, mert hogy ez nem jó, az egészen biztos. Az, hogy a Pulitzer díjat, amit a világ leghíresebb íróinak, újságíróinak, mindenki tudja, Pulitzer-díjas, lefekszek, elájulok. Most az a Pulitzer az egy magyar ember volt, aki 7-8 éves korában hajókon, hajós inaskodott, hogy összeszedjen valami kis lovét, magyar ember Makóról. Azt tudjuk, hogy a makói hagyma a világ legjobb hagymája, ugye azt tudjuk. De azt nem tudjuk, hogy makkoról való az az ember, akinek ma
1: a leghíresebb újságírói és hát írói díj.
0: Olyan magas díj, mint a Nobel-díj, a Pulitzer-díj, érted? És ez az ember, nem tudjuk, hogy ez egy, nem vagyunk rá büszkék, érted? Azt mondjuk, ez egy Pulitzer-díjas író. A Pulitzer-díjról jut eszembe, hogy van egy másik fantasztikus történet, még soha nem mondtam el senkinek. Bár ez nem biztos, hogy nem mondtam el, de azt hiszem nyilvánosan eltárnyal. Azt mindenki tudja, hogy van egy olyan film, Joe Houston rendezte, ami az a címe, hogy Menekülés egy győzelembe. Ez arról szól, hogy van egy ember, akit elvisztek abban az időben a német világbirodalom őrületébe, ugye kitalálták, hogy a zsidó származási embereket, meg a cigányokat, meg nem, tehát ettől kivágott embereket, elvisznek.
1: Akik nem árják.
0: Igen, akik nem árják, igen. Tehát egy nagyon gusztott, a világtörténelem egyik legnagyobb szégyenfoltja, ami ott történt, de ez egy, mint sztori megint, ugye én vagyok a sztori gyártó, meg a sztori találó, tehát én vagyok a szerencse lovagja, mert ülök a Széchenyi fürdőbe, áztatom a testemet a meleg vízbe, ott a hízében ücsörgök, érte szépen nézegetem a napfényt, süt a nap, gyönyörűen madarak szállnak a Városligetbe, mellettem egy öreg bácsi, és ott már nem is tudom, hogy van, hogy már megint nem hívnak föl ezek a rohadt, és ott elkezdek borogni, hogy Fater, van-e igazság, hogy mit, valaki nem jött, akit vártam ott, magamból napra fögtem. És azt mondja, figyelj, kisfiam, majd én elmesélek neked egy történetet. És akkor egy olyan történetet hallottam, amire most azt hiszem mindenki fog dobni egy hátast. Mert ez a bácsi volt, úgy hívtak, hogy Schwarz Sándor, én Simon V. László. Ahogy a V. mit keres, az én nevemben, ugye sokan kérdők, Simon László, vagyok, így vagyok keresztelve. A V. ez azért volt, mert amikor elkezdtem a rádióba dolgozgatni, ilyen kis műsorokat csinálgattam, ilyen kis jópofa dolgokat. Nem lehetett kirúgni, mert nem voltam rágyos, de mindig olyan sztorikat hoztam, hogy nem lehetett
1: nem leadni.
0: És akkor volt ott egy Simon László nevű szerkesztő, aki nagyon sértve érezte magát, hogy jön egy ilyen krabak, és az ő nevével én itt lejáratom az ő nevét. Ugye.
1: És akkor kellett bele.
0: És akkor nekem azt mondták, hogy én válasszak egy valamit. Nem váltok semmit, én azt mondom, hogy Simon, Győzelem, László.
1: Aha, abból lett a V-betű.
0: Ebből
1: igen.
0: Lett a V-betű. Tehát ez most így néz ki. És igazából vissza a történethez, tehát hogy ülök ott abban a gyönyörű meleg vízbe, ott az öreggel, és elmesélt egy olyan történetet, amiben egy világhírű amerikai film lett, amiről az előbb beszéltem, és ez a bácsinak a sztoria volt. Ami nem volt kis sztori, mert ugye ő futballozott a debreceni Bocskaiba, ami egy nagyon nagy, abban az időben egy országos hírű foci csapat volt. Tehát ő egy jó fotbalista volt minden tekintetben, és ugye zsidó volt, elvitték a koncentrációs táborba. Ott volt egy tiszt, aki fogadta a galerit, ugye, aki munkaképes volt, azt vitték a munkatáborba, aki nem, azt vitték, ahova kellett. Szerintük. Na, ez a tisztnek volt egy képtelen ötlete, hogy csinálj egy fotballcsapatot, mert imádta a focit, érted? És azt mondta, megérkezett a vagon, ezt szó szerint mesélte nekem az öreg, egy kis könyv is írodott belőle, egy haverom írt belőle egy könyvet, hogy ki az, aki itt fotballista volt? Hát persze mindenki fölkapta a kezét, mert persze. Gondolta, hogy valami, ez egy lehetőség lett. És akkor hoztak egy labdát, tehát ott nem volt az, hogy én fotballista vagyok, hanem ott azt mondta, tessék itt a dekádban. Akkor facipőben meg szegények, ugye egészen verődtek ott, hogy egy napunkon keresztül a vagonban, hát elbuktak nagyon sokan, ti a balsóban. De jött a Sanyi bácsi. A Sanyi bácsi, aki meg a debreceni Bocskaiba fotballozott, úgy dekázott térdén, fején, minden táncolt a labda, úgyhogy ő meg odaállt a focisták közé. Na a lényeg az, nem akarom nagyon húzni, bekerült a auschwitzi foci válogatottba. Azokra úgy vigyáztak, külön kaját kaptak, külön voltak elszállásolva, és azt mondták nekik, hogy az is lett a címe a Menekülés egy győzelembe, mert ha vesztesek, mind mennek a levesbe.
1: Igen.
0: És Tehát nem, ők az valóban szó szerint az életükért mentek.
1: Érted? Igen.
0: És kérdezed, hogy volt egy bajnokság, mint Birkenau, Zwickau, Auschwitz, volt a német SS, mit tudom, őrségnek saját csapata, tehát volt vagy 5 vagy 6 vagy 7 csapat, és rendezték a bajnokságot, érted?
1: Hát én csak tátom
0: a szemet. Ezt képzel, és akkor egymás ellen futballoztak, ez öreg nagyon jól focizott, tehát verhetetlen volt, és egyszer lesérült, lerúgták, érted, úgyhogy elszakadt egy szallag a lábába, de mondta neki, hogy ha megállsz, véged van, halott vagy. És az öreg szakadt bokába, hogy a mama, figyelj, kicsit megbicsaklik valaki, már 3 hétig viszik a izé, érted, és akkor már viszik, és akkor aztán 500 orvos dolgozik rajta. Az öreg szakadt bokába futballott tovább, egy pillanat nem állt meg. Na, nem akarom nagyon húzni, a lényeg az, hogy nagyon sokan meghaltak, akik vesztesek voltak, ők megverték még az őrségből összeállított német válogatottat is, és így került aztán egyik lágerből a másikba, érte meg a felszabadulást, idézőjelben a számukra a felszabadulást, és akkor egy amerikai különítmény ugye szabadította fel, azt hiszem akkor már Zwickauban vagy valamelyik másik táborban voltak, és ő életbe maradt, és hazahozták. De hát hosszú ide, debreceni volt az öreg, és hát Debrecenbe hazament, de addigra már nem volt senki, a lakásába beköltöztek, úgyhogy ott maradt egyedül Árván. És hát nagyon fényesen nem bánt fel a rendszer, érdekes volna akkor akármilyen
1: szociális gondolkodás. És ebből lett egy hatalmas film.
0: És ez az öreg ezt a történetet, én akkor, amikor ültem a Szecskába, akkor én dolgoztam a tévében a Hétnek, a Hajdú Istvánnak.
1: Igen.
0: És az volt akkor a legnagyobb szám, a Hét. A Hét című műsor. Az olyan volt, mindenki nézte.
1: Mindenki nézte, igen.
0: És én mindig vittem neki ilyen teljes, amit nem lehetett kihagyni anyagokat. És akkor mondta neki, hogy mester, itt van főnök egy mi ez? Hát mondom, egy focista, aki elkint, nem kérdezik őket a focista. Hát figyelj, Auschwitzba focista. És akkor minden másképp.
1: Ó, hát
0: a lényeg az, hogy csináltam vele egy 15 vagy 20 perces kis rövid dokumentum mozit, és hát már a következő vasárnap ment a tévébe. De nem ez a legnagyobb poén, hanem hogy milyen a meseszerű az élet, hogy ezt valaki ma se tudja kontrolni, hogy ez a Joe Houston kezébe került, annak nem fog eszembe jutni most, annak a leghíresebb amerikai rendező, aki az űrfilmet csinálta, hogy hívták, a Spielberg.
1: Ja, Spielberg.
0: A Spielberg. A Spielbergnek volt valami rokona, aki magyar. Kinek nincs sokan, nincs ahol nincs magyar szám.
1: Így van.
0: És a Spielbergnek volt valami rokona vagy haverja, aki elmesítette, figyelj, a magyar tévében megy egy krapek, aki úgy mentette meg az élet, hogy végig fociszta ezeket a haláltáborokat. És azonnal leült, és megírta a forgatókönyvet a Spielberg, de nem csak, hogy megírta, hanem fölszállt a repülőre, elment Debrecenbe, főbbet a 4. emelet, mit tudom, egy 8-as ajtóba, jó napot kívánok, én vagyok Spielberg, nyilván egy tolmácsa, és beszélgetett az öreggel. És ezt nekem ott a vízbe mesélte el az öreget, le is ment a Hétbe, és ekkor azonnal elindult az amerikai hollywoodi sztori, álomgyár, és 3 héten belül, vagy nem tudom mennyi időn belül, egyszer csak jött egy rendező, hogy forgatja ezt a filmet amerikaiak. És hát hol találtak helyszínt, ugye magyar történet, nem volt benne magyar szereplő, de magyar történet MTK pályán kibérelték az amerikai, ez a Houston nevű rendező, kibérelt az MTK-t, meg egy csomó helyet Magyarországon. Tehát Magyarországon forgatták ezt az amerikai filmet. A feleségem, a drága kézlasztis gyönyörű szerelmem, a Spartacus egyik csillaga, az éppen ott ment edzésre, a Hungária körül, ott van ott a Fradi pálya, MTK pálya. És ott ment a villamos, és nézte, hogy a holokeresztes zászlók, mit tudom én, a 70-es vagy 80-as, holokeresztes zászlók vannak a izén, a MTK pálya. Mi van, hogy visszajött a izén, a fasizmus, hogy mi? Hát ott forgatták ezt a filmet, és abban is, hogy hát nem véletlen nyilván, érted, mert azért rajta volt Masztorin, én belőlem indult ez az egész történet. Lett belőle egy amerikai film, olyan sztárok játszottak, mint itt a könyvben benne van a Pellé, akkor a Rocky, ahogy hívják, a Sylvester Stallone, akkor egy csomó amerikai vagy angol futballista, tehát hihetetlen csomó sztár. És ugye hát na, hogy én ott kavartam, akkor volt a Képes Újság nevű magyar hetilap, abban én írtam egy két, megvan most is, meg tudom neked mutatni, két oldalas gyönyörű riportot, tehát nem volt akármilyen történet, gondolom,
1: hát de hogy ne.
0: Ott a Stallone, ott van a Pellé, ott az öreg, hogy is van, Csanyi bácsi, meg énét is alá van, ő Simon V. László.
1: Óriási.
0: Érted, milyen történeted? És akkor utána, hogy a közben, az már nem is, de azért elmondom, hát ugye, hogy ment a forgatás, én ott jöttem, mentem, ott kavartam, nem voltam benne a filmben, csak ott kavartam. Hát azt Stallone meg ugye tudjuk, hogy a Rockyval, ugye, hogy box, megőrül a boxért, meg volt a Sly, örül a boxé. És hát akkor én mindjárt kitaláltam, én a nagy kitaláló mester, hogy hát azért hát ha akar egy kicsit itt kesztyűzgetni, és akkor mondták neki, hogy van itt egy őrült, aki akar, akkor hogy egy kicsit akkor tudni beteljük. Játszani.
1: Igen.
0: És ott az MTK-nak volt saját kis boxterme.
1: Nem mond, hogy izébe, te és boxoltál a Stallonével.
0: Minden nap két, mit tudom én, volt úgy, hogy egy fél órát, tehát két-három meccset lejátszottunk, érted, és ott a kesztyűzgettünk, meg zsák.
1: Hát ez óriási.
0: Tehát milyen történet ez?
1: Hát csodálatos.
0: Na most, nem hogy most... ezt vissza ugye ott hagytuk abba, hogy azt hiszem a...
1: Én kérdezek, bocsáss meg, mert azt szeretném tőled megkérdezni, hogy jutottál hajóra? Hogy te körülhajóztad a földgolyót? És vezettél óceánjárót. Ez hogy? Miből alakult?
0: Hát most hogy jön ide? Most nagyon nehéz a kedves hallgatót, de hát meg
1: de azért valahogy...
0: Annyira tág a fókusz, hogy tényleg ugye minden bele kell férjen, úgyhogy bocsánat, elnézést, hogy ilyen nagyon csapkolódunk, mert nagyjából a lényeges dolgokra még nem válaszoltam, hogy miért lettek, egyáltalán nem a boxtól lettek sérültek a paplaciék, meg a
1: Puskás.
0: Mert a Puskás is ugyanígy ebbe halt bele. Abba lettek, amit már talán az első adásban elmondtam, hogy a Puskás is szintén azzal, hogy ugye ő igazából eszágában nem volt aki diszidálni, hanem amikor 56-ban volt egy szervezett turnéjuk Dél-Amerikában, meg a világ különböző csodálatos helyein, a Honvédnak, ugye közben jött a szabadságharc, és ezért ugye itt letiltották a kommunisták, de hát ezek meg azt mondták, hogy ők mindenképpen el akarnak menni, és akkor megfenyegették őket a kommunista vezetők, hogy akkor végük van, és bezárják őket 1000 év, vagy akár meg is ödik. És igazából aztán egy pára haza is jöttek, de nagyjából összeállt a csapat, aki végigjárt a turnét, és a Puskás Ücsi benne volt ebben a csapatban. És már majdnem hazajött, amikor, amit látod, szerintem soha még sehol nem olvastam, és ezt most elmondom. A felesége az itthon volt Pesten, ugye figyelték minden a rezgését, hogy mi van, ki hol, mi. És telefonon beszélgettem minden, és akkor valaki egy jó barátjuk megmondta, hogy az öcsi ne jöjjön haza, mert ha hazajön, kivégzik. Mert neki a sportálása, ugye, mert általában abban az időben nem voltak profizmus, abban mi is, én is a sportásban voltam. Én például, mit tudom, egy vállalatban voltam raktáros, vagy amit tudom, micsoda, mert élelmezéshez tartozott a Fradi. A Honvéd, ugye a Kispestből Honvéd lett, azt pedig a honvédséghez tartozott, tehát náluk a sportálás az egy tiszti rang volt. A Puskásnak volt, mivel jó futballista volt, tehát bent elő a főhadnagy, százados, éppen őrnagy volt, amikor ez történt. És őt, mivel egy katona, ugye az, aki esküt tesz egy hazára, az, hogyha azt megszegi, azért halálbüntetés jár. Tehát a Puskást, itt valaki elmondta, hogyha hazajön, annyira bosszút akartak állni rajtuk, hogy mivel ő katona szökevőjének minősítik, nem a világ legjobb futballistának, Hát ő attól félt, hogy kivégzik, ezért nem is jött haza. Tehát ő nem akart kimaradni, csak aztán nagy nehezen kicsúsztatták valahogy a kislányát, meg a feleségét, érted, 7 nappal átéve menekültek, gyalog mentek át a határon, és nagyon hosszú időn keresztül a Magyar Szövetség letiltatta őket, tehát nem játszhattak 2 évig, vagy nem tudom mennyi időt adták ezt a ukázt, és a öcsi bizony éhezett, én találkoztam nem is egyszer vele Bécsbe, és a magyarok, a jó szívű magyarok adták össze neki innen onnan a lóvét, és igazából azt sem tudta, hogy mit csináljanak, ugye, csak nem mertek hazajönni, mert meghalni nem akart. És viszont a külföldi csapatok meg voltak annyira úgynevezett hát, skótok, hogy azt meg nem reszkírozták be, hogy 2 évig tartsák el, vagy 1,5 évig, mert leeltított a Magyar Futballszövetség saját szemét módon, és addig ő csak ott völveni a pénzt, de nem játszhatna.
1: Igen.
0: És több mint egy évig éheztek ott, jöttek, mentek ide-oda, megpróbálta Milán, a Torino, mindenki megpróbálta, de mivel tudták, hogy nem játszhat még más, senki nem reszkírozott be. És volt egy Österreicher Emil nevű magyar menedzser, aki a Honvédnak ezt a turnéját is intézte, az nagyon jóban volt a Bernabeu úrral. Ma már ezt tudjuk, hogy ez egy stadion, ugye? Te is tudod, hogy a igen. Real Madrid stadionját úgy hívjuk Bernabeu stadion.
1: Igen.
0: De akkor még a Bernabeu stadion az egy úr volt, Bernabeu úrnak hívták, itt majd meg is tudom mutatni ebbe a könyvbe, ha Isten megsegít.
1: Én közben, amíg lapozol, addig hadd mondjam, hogy milyen nagyon-nagyon kár, hogy nem kamerával vagyok itt, mert itt annyi látnivaló van, annyi fotó van, olyan érdekességek vannak.
0: Hát a lényeg az, hogy ugye most, a lényeg az, hogy itt a Bernabeu, aki ma már stadion, itt ezen a képen ölelgeti a Puskát öcsit, mert azt mondta ennek az Österreicher Emilnek, mert az valahogy elébe tudott kerülni, a Real Madrid élethalál, ma is a Real Madrid élethalál, ugye, ura, mert ő a stadion, mert már nem ő a vezetője, hanem róla nevezték el a stadion, Bernabeu.
1: Igen.
0: És akkor azt mondta, hogy ha megbeszél ebben a Puskással, hogy ugye addig már el volt hízva, nem edzett, nem engedték még edzeni is sehol, és ha lefogy 15 vagy 20 kiló, nem tudom mennyi volt a versenysúlya fölött, akkor én 3 hónapon belül leszerződtetem 100 000 dollárért. És az öcsi, mikor ezt megtudta, és ezért én csak azt tudom mondani, hogy 500 kalap előtte le, de ezért is külön egy kalap le, hogy ő azt mondta rendben. És ő nem ennyi alatt, azt hiszem 6 hét alatt elért a versenysúlyát, és bekerült abban Real Madridba, ahol a Di Stefano a világ akkori legnagyobb futballistája volt. És ugye mindenki majd nézott, hogy most jön ez a Krapek, hogy fogják ezt fogadni, meg hogy majd itt eljátsza a nagy királyt. És nagyon veszélyes volt a pályán, de hogy milyen rafkós, kispesti, igazi vagány volt az én nagy barátom, atyai jó barátom. Könyvben megírom is, hogy hogyan gyerekkoromtól kezdve szeretett engem, és jóban voltuk. Azért is szerintem hiteles az én könyvem róla. Hogy akkor azt mondta az öcsi, hogy jó, akkor én elismerem, Di Stefano, hogy te vagy itt a király, és én minden labdát, amit kapok, neked fogok adni. És ugye ez sajnos a focipálya az ilyen dolog, tehát vannak császárok, hívták Albert Flórit, ugye a császár, de valóban jelképesen itt vannak nagy menők, meg kisebb menők, mint most mondjuk a Szoboszlai.
1: Szoboszlai Dominik, igen.
0: Na hát ilyen volt akkor a Di Stefano, és a Puskás valóban betartotta, pedig szerintem legalább a klasszis volt, ha nem jó, hogy amikor jött egy labda, akármilyen helyzetben volt, ő lepattintotta a Di Stefanónak. És akkor belőtte, és a Di Stefano, legyen ez becsületére mondva, a harmadik meccs után azt mondta, öcsi, úgy hívták, hogy Pancho.
1: Igen.
0: Hát volt
1: igen.
0: Hát ez Pap Lacival és Puskás Pancho öcsivel.
1: Igen.
0: És azt mondja, mától kezdve a barátom. És amikor ezt látta ez a
1: csapat.
0: Elnök, meg a csapat, azt befogadták. És attól kezdve ő egy olyan karriert, amit senki nem tudott végigcsinálni, mert ugye kiment a kocsis is, kiment a Cibor Zoli is. És a legnagyobb karriert a Puskás csinálta meg, ugye még a végén megkapta az állampolgárságot is, játszott a spanyol válogatottba, és még egy Bajnokok Ligája meccset is nyert, BL döntőt, ahol egyedül jó volt az, aki 4 gólt rúgott egy meccset, azóta is a világon senki ezt még nem tudta megcsinálni. És attól kezdve egy fantasztikus karriert futott be, azon itt a nevét sem szabad volt kiejteni Magyarországon, gyűlölték igazából a hivatalos szervek. Én meg amilyen alkalmat csak lehetőségem volt, ugye én sportoló voltam, ki tudtam jutni a sport útnevelemmel, akkor volt Jugoszláviában, Belgrádban egyszer egy világválogatott, azt hiszem a Jugoszláviának volt valami jubileumuk, és arra csináltak egy ilyen világválogatottat. Meghívtak, és hát nyilván benne volt a Puskás, aki ma is szerintem a világ legjobb játékos, minden idők legjobb játékosa. És hát én meglepesztettem ezerrel ki a kis autóm a Belgrádba, és mikor meglátott az öcsi a repülőtéren, érted, Sinya, engem úgy hívott, hogy Sinya, és ordított, figyelj, 5000 újságíró, kamerák, ennek nem tudod a csendmét, csak rohant, mindjárt sírva fakadok, te is megölel. És 10 napig volt Belgrádban, amíg ott tartózkodott, ugye finanszírozták mindenüket, a világválogatott, hihetetlen Michelin csapat volt. Én a minden tréningen ott voltam, én belelaktam a apartmanjába, én a kajákon, minden. A végén még, amikor osztották a tiszteletdíjat, még nekem is osztott, még ott rászott a főnökre, ó, nagyon vagány, ebben volt is nagyon jó szín. Szóval nehogy már itt ne kapjon, és én is megkaptam ugyanilyen lóvét. És hazajöttem, persze itt nem lehetett belőle nagy cirkus csinálni, de a táskarányokban lenyomtam egy jó kis beszélgetést.
1: Igen, mert hogy ugye tévés is, és rádiós is volt.
0: Igen, mert ott a rádióban, igen, ott a Szilágyi Jancsi csináltam ilyen jó riportokat. A táskarádiók az is több millió, 3 millió. Bizonyja, ott is nagyon sok. Úgyhogy na most ezek az emberek ugye vissza megint ahol, aminek az egésznek a lényegét akarom elmondani. Tehát ez a Puskás öcsi is, mikor hazajött, hát nem úgy fogadták, érted? Tehát úgy beszél, tehát a hivatalosan azt mondják, hogy igen, hazajött, minden rehabilitál, ő a király. De ez nem így volt. Mert amikor először hazajött, akkor én először ugye csináltak egy tesztmeccset, Vácot, időzőben teszt, érted? Ahol ez az öreg fiú válogatott, ahova őt betették, csak azért, hogy nézzék meg, hogy mit szólnak az emberek, mi lesz most forradalom, vagy micsoda, érted? És akkor betettek ebbe a csapat, és játszott ott egy foci csapat, egy mit tudom, vidék válogatott egy ilyen meccset a Váci focis pályán, ahova befér, mit tudom én, 1000 ember. És én oda elmentem, érted? Ott volt a Sebes Guszti bácsi is, aki régen ugye a
1: csapatnak nagy
0: edzője volt. És elmentünk, megvan az, hogy a fényképben van valamelyik könyv, az a Bodicsekben talán, hogy a Sebes Gusztáv, ugye aki az aranycsapat mestere volt, a Puskás öcsi, és én ülünk egy vendégnőben Vácon a börtönnel szembe. Érted, és az a kép, hogy bemond, tehát bizonyság az, hogy nem beszélek itt mellé. És utána aztán még visszament Spanyolországba, és csalták, hogy jön haza, és egy idő után hazajött, de azt is el kell mondjam, és bocsánat, de az igazság ezt diktálja bennem, hogy hazajött, és akkor a Longodi utcába béreltek egy lakást, de nem kapott semmit érte, a hazajött. És hazajött a családjával, és ő nem volt gazdag ember, mert annyira jó ember volt, hogy a pénzt, amit keresett ott kín, mindenkinek odaadta. Tehát volt ez a Amancio nevű jobbszélsője, az utolsó ember abból a Puskás Béla aranycsapatból, amely nyert BL-t, tehát a legnagyobb Real Madrid csapat, abból az utolsó élő játékos egy Amancio nevű jobbszélső volt, aki az én barátom, egy nagyon jó barátom, aki spanyol-magyar állampolgár, az összehozott, mikor ezt a könyvemet kivitte, mert ez az ember nem beszélgetett senkivel, azt mondta, hogy már nem fordulik öregembe. És akkor meglátta a Puskás, hogy én ott állok, és írok rá, hogy azt mondta, jó, oké, jöhet. És akkor ez a barátom, ez akkor fölhívott engem telefonon, hogy figyelj, én el tudom intézni, hogy holnap után 11-kor, mert mondta ez az Amancio, hogy holnap után 11-kor a Puskásnak ott kapott a Real Madridtól egy időt, egy kávéházat, hogy, hogy ott legyen, amiből él. Az ott nem messze a Real Madrid stadiontól. Azt mondja, ott van egy presszó, és ott, mit tudom, két nap húva, 11-kor délelőtt találkozunk, érted? Hát nem gondoltam, hogy náluk az ez egy kicsit másképp működik, és mondtam ennek a Gábornak hívják ezt a barátomat, és mondta neki, hogy figyelj Gabi, intéz a repülőjét, és már megyünk is. És ez is történt, úgyhogy a Krisztivel, na este mondta neki, figyelj, holnap reggel megyünk Madridba. És ez így is történt, hogy, hogy másnap reggel ez a Minya Gábornak hívják, egy testépítőkörben, nagyon az is egy érdekes sztori. Itt közöttünk nem, az is egy híres magyar, mert a Schwarzeneggerrel igazából ők csinálták először ezt a testépítést Amerikában. Benne van a könyvemben a fényképük is, ami ketten állnak, még fiatal Krapek volt az a Minya Gabi, nagy magánykülön is tenger, mindent végigjárt az egész világot, most is spanyol-magyar állampolgár, de ő segített nekem ebben, hogy összehozott ez a Perez nevű elnökkel, a Real Madrid elnökével, és akkor megcsinálta nekem ezt a rendezvút, hogy találkozhatam ebben a Amancióval. Följöttük a repülőre, kivertünk, hogy jött egy haverja egy kocsival, hoztak alá egy Mercedes-t, elmentünk be a presszóba, pontosan 10 perccel előbb odaértünk, leültünk, és jött az Amancio. Itt van benne a könyvben, le vagyunk fényképezve. Egy fuss és üves könyvem, hogy valamit lásson, érted, magyarul nyilván nem tudott. De annyira tetszett neki, érted, még Girkát is be nekem, van egy olyan könyv, ami ő dedikálja nekem az én könyvemet, egy ilyen poén, csak azért, hogy ne tudjuk fényképezni. Igen. És ott eltöltöttünk egy délelőttet, egy jót beszélgettünk, elmesélte. Na, csak ezt azért kezdtem el mondani, mert eleve nagy történet, nem?
1: Hogyne.
0: Másosabban meg azért, hogy a Puskásnak azért volt nehéz helyzete, mikor végleg sem visszajött, mert nem volt egy rupója se. Mert egy olyan jó ember volt, és ezt ott hiteles embertől, lettől, a Amanciótól tudtam meg, hogy találkozott egy hideg, tehát magyarok mindig lehúzták, aki rászorult meg, aki nem. És olyan volt, hogyha figyelj, én nagyon fádom, öcsibám, és van rajta volt egy, mit tudom, egy bunda.
1: Akkor azonnal.
0: És ez a Krapek így elmondta, itt van nekem Magnon, ugye, mert ez a Minyag, ami nem barátom, fordított a spanyolról, magyar a sztorika. Levette a bundát, és odaadta a Krapeknak, és mondta neki az Amaz, hogy te hülye vagy, tehát lehúzó, ugye, nem baj, szóval magyar fázik, én odaadom neki. Tehát ilyen ember volt a Puskás öcsi. És ez a Krapek hazajött, és nem kapott egy lakást. Akkor utána nagy nehezen, tudom, mert azért aztán nagy nehezen valakinek aztán már egyre nehezebb volt a helyzet, mert ez egy kényes volt, és aztán azt hiszem végén kapott. De tudod, egy hosszú ideig hotelben lakott, meg saját maguk fizették. Tehát nem volt, tehát csóró volt, érted? És ettől lett ő hiddel beteg, és ezektől lett ugyanan beteg, mint a Paplaci, mint ahogy a Muhammad Ali, meg mint ahogy ez a Joe Bugner. Hogy nem érted, hogy nem fizettek neki egy repülőjegyet ki, nem fizettek ki neki egy szállodát, hogy a Puskásnak ért. Tehát figyelj, olyan történt, hogy amikor megjött az öcsi, nekem volt egy jó kis Porsche, beültünk egy nyitott kétszemes autót, tehát láttak minket. Kispest, mit tudom én, milyen meccs, érted. Megyünk, Honvéd volt, akkor még Kispest, Honvéd, valaki lejátszott. Hát kiviszem Kispest, oda való volt, ott laktak a pályán, kisgyerekkorában, az apja edző volt a Kispestben. Kiviszem a Puskást egy meccsre. A biztonsági őr megállított a bejáratnál. Nem, mindenki ismerte. Azt mondta, ide Puskás nem mehet be.
1: Hogy?
0: Tehát normálisok vagytok? Tehát azóta létezik, itt nőtt fel, itt a legnagyobb sztárja van. Azt mondta, ez valamilyen, mit tudom, egy katonai felüljáró, előjáró. Azt mondta, hogy ide a Puskát kitiltották a Kispest stadionból. Ezt mondjuk először Magyarországon, ez a világ szupersztár. Csodálatos lelkű, keresztény, jó lélek a kereszténység, csak annyit, hogy ugye nagy barátok voltak a Puskás meg a Paplaci. Hát azt az ünnepet, amikor megkapta a második János pápától a személyes áldást, a paplacit, azt együtt ünnepelték a Puskással. Itt van a könyvemben az a gyönyörű áldás, egy gyönyörű szép bekeretezett. És oda a második János, tudod, az is egy portos pápa volt, az első lengyel pápa, aki evezős volt, túrált, tehát egy igazi sport szerető ember volt, tehát az is tiszt, tehát ezek keresztény csodálatos emberek voltak, a Puskásecs is, a Paplaci is, templomba járok. És gondolod, de hogy a világban egy ilyen van, érted, azt a Paplacinak küldte a második János. És hát na, ilyenek, és ezért én azt gondolom...
1: Már ezek miatt, hogy, a történetek miatt is nagyon-nagyon fontos, és gondolod, hogy most ezt a hallgatók megtudják. Mert ilyeneket nem tudunk.
0: Hát igen, és ezért ugye sajnos ez nem ilyen happy end-es sztori igazából, mert mindegyik igazából úgy érte meg ezt, hogy jó, mindenki követ a hibát, hogy ki az, aki nem. Na, de azért a világnak annyi dicsősége, mint a Puskás.
1: Hát mindenki, ez a magyar név az, amelyet az egész világon a legjobban.
0: Ez így van, nem?
1: Ki mondott, hogy magyar, és akkor rögtön mondják, hogy Puskás.
0: És ezt a kérdésnek igazából úgy fogadták el, érted, mintha nem is tudom, nem akarok ebbe minősítéseket használni. De egy biztos, hogy a történelem számára ez a könyv már itt van. Ez már megmarad, amíg a mi világ, érted? És én azt gondolom, hogy ezt az emléket most itt a rádió hallgatóknak is azt ajánlom, hogy ezt az emléket tegyék a szívük mélyére, és legyenek hát büszkék arra, hogy ők ugyanolyan magyarok, mint amilyen magyar a Müller Péter, amilyen magyar a Paplaci, amilyen magyar a Puskásöcsi, amilyen a Bognár Józsi, vagy a Farkas Berciről ne is beszéljek.
1: Végszó a mai adásnak, de a kedves hallgatókat már is bíztatom, hogy a jövő héten folytatjuk, mert mi most élőben tovább fogunk beszélgetni. Ez volt most a Lélek közelben, Simon B. László volt az én kedves riportalanyom, Dévai Mester Illán.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk.

0: ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávaut ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3 perckor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig szombaton 21 óra 22 perckor lesz. Sávuot, a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészak után. A tórában egyrészt, mint gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképp a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógákban. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, amelynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott tórát, megtartjuk és meghallgatjuk felkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávuoti értelmezés. Sávuot ünnepén, amikor a Tóra adását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk, magyarázza Ferenc Kuna Valéria. A Devárim könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt, mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló, a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Klezmer, Flódni és utcafesztivál újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk, napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is, 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Isten időzítése tökéletes.

Még sok mondani valom volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Voltál már úgy, amikor valaki egy rossz hírt közölt veled, hogy úgy érezted, aznap már nem bírsz többet elhordozni? Amikor alig vártad, hogy egyedül maradhass az Úrral, hogy letedd a rád nehezedő terhet, hogy így felszabaduljon a lelked. Mi emberek, amikor könnyíteni akarunk a lelkünkön, amikor meg akarunk osztani valamit a házastársunkkal, vagy egy barátunkkal, nem mindig figyelünk az időzítésre. Nem mindig vagyunk tekintettel arra, hogy a másik éppen hogy érzi magát. Vajon készen áll-e a mondani valónk befogadására? Sokszor meggondolatlanok vagyunk, és engedjük, hogy az önzésünk határozza meg a döntéseinket, a cselekedeteinket. Isten azonban egészen más. Ő jobban ismer, mint mi saját magunkat, vagy mások minket. Mindent tud rólunk. Még azt is, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon jól sikerül elrejtenünk, eltitkolnunk mások elől. Mindig megalapozottan szól és cselekszik. Időzítése tökéletes. Soha nem siet, és soha nem késik. És soha nem enged meg nagyobb terhelést az életünkben, mint amit el tudunk viselni. Mindennek, ami velünk történik, célja és értelme van. Bár lehet, hogy ezt időnként mi másként érezzük. Nem véletlenül írja Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében. Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten. Erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. Elhiszed-e ezt?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 22-e. János evangéliuma 12. fejezet, 44-től 50. versig. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Egyszer a kertünkben egy fát kellett kiásni. Hosszú munka volt, mert mélyre eresztette a gyökereit. Nem csoda, hogy a viharokban is stabil maradt. Így kell nekünk is mélyre gyökereznünk, abban a meggyőződésben, hogy Jézus Krisztus által élő kapcsolatunk van az Atyával. Ha látni szeretnénk őt, akkor Jézusra kell figyelnünk, hiszen ő a láthatatlan Isten képe. Kolossé 1:15. Ha hiszünk a fiúban, akkor hiszünk abban, aki elküldte őt. Ez nem egy bonyolult vallási rendszer, hanem egy bensőséges kapcsolat a Teremtő Atyával, az út, amely az életre visz. Ezért kiáltott és szólt hangosan Jézus, hogy értsék meg a körülötte állók, az Atyához csak rajta keresztül lehet eljutni. Ma is szól nekünk. Ha Krisztusban gyökerezünk, olyanok vagyunk, mint a mélyen gyökerező fa, amelyet a viharok sem tudnak kimozdítani. Nem csak biztosan állunk, hanem másokat is árnyékba hívhatunk, hogy megpihenjenek Isten közelségében. Akinek az Úr a bizodalma, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Jeremiás 17:8. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Rebecca L. Teacher írta Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Ének a szívemben. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Zsoltárok könyvének 57. fejezetének 6. verse. Évekkel ezelőtt volt egy időszak, amikor súlyos problémák voltak a gyülekezetben, ahol lelkészként szolgáltam. Ez egy rettentően stresszes periódus volt, és nehezen tudtam enni és aludni. Fizikailag is szenvedtem, és sokszor nagyon-nagyon kimerült voltam. Istenhez fordultam segítségért, de küszködtem, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat, vagy legyen egyáltalán energiám imádkozni. De nagy vigasztalásra találtam a zsoltárokban. Sok közülük megszólított, és az 57. zsoltár lett az állandó társam. Minden reggel elolvastam, és néha ezt többször is megismételtem. A szavai összhangban voltak azzal, amin keresztül mentem, és átéreztem, amiről a zsoltáros ír, hogy oroszlánok között jár. A 9. vers reménységgel töltött el, ébredj lelkem, ébredj lant és fárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Ebben a nehéz időszakban arra vágytam, hogy egy nap hadd ébresszem a hajnalt a saját zenémmel. Aztán egy reggel valami csodálatos dolog történt velem. Ahogy az 57. zsoltárt olvastam és a refrénhez értem, a 6. és 12. versekben Isten egy éneket helyezett a szívemre. Egyszer csak énekelni kezdtem a szavait egy ismeretlen dallamra. Abban a pillanatban igazán átéltem Isten jelenlétét. Ma, ha szükségem van egy emlékeztetőre Isten gondviselését illetően, az 57. zsoltárhoz lapozok, és a refrén éneklem, ahogyan Isten megadta nekem. Istenünk, köszönjük a folyamatos jelenlétedet az életünkben, különösen az életnek a kihívásai közepette. Amen. Napi gondolat: Isten velem van a nehéz időkben. Imádkozzunk a lelkészekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szigeti Jenő, Pünkösd. Némaság zuhant az olajfák hegyére, amikor Jézus a hegyről felemelkedett. Az angyalok eltűntek dolguk végezetten, csak a csend maradt, mi a szívünkre telepedett. Nem tudjuk, Péter indult-e, vagy János, kit a mester nagyon szeretett. Kitárta a felház ölelő karját, mert a csend is fájt, meg a szó is, hisz minden, ami történt, őre emlékeztetett. És teltek a napok, elúsztak az éjek, fülükben doboltak a súlyos szép szavak. Nem békültek, csak békességre leltek, mert nem volt más kéz, csak a másik keze, mit reszketve, félbe megragadhattak. Tanúim lesztek, mondta Krisztus utoljára, nem házaló agitátorok, hisz nem a földi ország igazsága menti meg világunk, csak a szív, mit mássá tett a szó. A lélek kell, hisz ő győzhet gyarló életünk felett, ő bontja ki a remény virágát, mi a hit fáján, ó jaj, oly nehezen terem. Ő tanít szeretni méltatlan társat, kit Jézus ma is vár, és ma is felemel. A múló idő ölén beszédes lett a csend. Az imádság lassan értelmet kapott. A mester halk szava ismét megjelent. Már emlékeik fátyolos homája nem takarta el azt, ami volt. A testvér arca lett a tükör, miben Jézus lett a való. Így jött el Pünkösd ünnepe. A kereszt győzött, nem a bú, a gomb. Akkor megmozdult a föld is. Kettős, tüzes nyelvvel jött a mindent értelmessé tevő égi szó. Mert új nyelvet, mi Bábel béna értelmetlenségét oldja, csak a lélek adja, mely mindenen győz, ami ó. Ma sem lelkesítő terveket, önmegvalósító álmokat vár tőlünk a megváltó. Mert ma is akkor jön el szívedben újra a Krisztus, ha benned is győztes lesz az égi szó. Ma sem kér tőled mást a mester, csak csendben vállalt. Krisztusért te semmit nem tehetsz, hisz ő az, ki győz benned is régen megszokott bűneid felett. Így lesz szíved a bölcső, ahol ő újra megszületett.

0: Rendszeres étkezés.
1: Mértékletesség. Mértékletességetek ismert legyen minden ember előtt. Filippi 4:5. Gondolatok az ígéről. A rendszeres étkezés nagyon fontos a test egészsége és a lélek derűje érdekében. A gyermekeket általában nem tanítják meg annak fontosságára, hogy mikor, hogyan és mit tegyenek. Megengedik nekik, hogy szabadon hódoljanak ízlésüknek, és akár minden órában elfogyasszanak valamit. Megengedik nekik, hogy akkor egyenek gyümölcsöt, amikor csak meglátják, és süteményekkel, kenyérrel, vajjal, édességekkel szinte állandóan fogyasztják, ami ínyenceké és gyomorbetegekké teszi őket. Emésztőszerveik így állandóan dolgoznak, mint a malom. Ezért elgyengülnek, és mivel az emésztőszervek elvonják az agytól az erőt, hogy segítse munkájában a gyomrot, így szellemi erőik is gyengülnek. A rendszertelen étkezés természetellenes. Izgató hatása és életerőik kifárasztása ingerülté teszi őket, türelmetlenné makacsá válnak. Nehéz őket ráébreszteni a bűn szégyen teljes és súlyos voltára. Isten minden figyelmeztetése és tilalma az ember egészségét és örök jólétét szolgálja. Ha Isten népe elszakadt minden egészségromboló élvezettől, tisztábban megérti majd, hogy mi az igazi Isten félelem, és csodálatos változás megy végbe vallási tapasztalatában.

0: segíts eloltani a tüzet.
1: Ekkor Júda odalépett Józsefhez, és ezt mondta. Kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne haragudj a szolgádra. Mózes első könyve 44. fejezet 18. vers. A harag olyan, mint egy vulkán. Előre nem látható. Alatta fornak a dolgok, és a feszültség felgyülemlik, és vagy levezetik egy kicsit a dühüket, vagy felrobban. Akárhogy is, vigyázzanak! Gondoljunk például egy 15 éves fiúra, akinek nincs apja, és az anyukája nem tudja, hogyan fogadja el. Összeveszik a kisöccsével, verekedésbe keveredik az iskolában, és rossz jegyeket kap, pedig nincsenek tanulási problémái. Az egy életen át tartó sértettség és frusztráció során felgyülemlett dühöt kezelni olyan, mintha egy nyomástartó edényt próbálnánk lefedni. A düh elég gyakori azoknál az embereknél, akik nem éppen ideális családi életet éltek meg. Amikor egy házasság szétesik, a gyerekek úgy érzik, hogy megfosztották őket attól, amit az életnek meg kellett volna adnia nekik, és dühösek azokra, akik szerintük ezt okozták. Ha anya nem kiabált volna apával, nem hagyta volna el. Vagy minden jól ment, amíg nem jött ez a kicsi, és anya és apa nem kezdett el veszekedni. Minél tovább forrong a harag, annál valószínűbb, hogy az átterjed más kapcsolatokra is. Ha ez megtörténik, konfliktushoz, elutasításhoz vagy elidegenedéshez vezet. A személy kifejezheti a dühét nyíltan, kiabálással és ütlegeléssel, vagy burkoltan lázadással, dolgok tönkretételével, vagy a beszéd megtagadásával. A harag szóbeli kifejezése jobb, mintha cselekednénk. Ezért olyan fontos a tanácsadás. Adj Istennek egy esélyt, hogy munkálkodhasson. Láttam már olyan gyerekeket, akiket úgy gyógyítottak meg a haragtól, hogy anyuka vagy apuka este bement a szobájukba. Rátette a kezét az alvó gyermekére, és Jézus nevében imádkozott. Kérjétek Istent, hogy küldje el az ő békességes lelkét a gyermekekre. Állítson védőkerítést köréjük, és töltse meg elméjüket szeretettel, felváltva a keserű haragot, amely oly sokat égetett. Túl gyakran elbátortalanodunk, és túl gyorsan feladjuk. Elfelejtjük, hogy Isten meg tudja gyógyítani a testet és a lelket egyaránt. Emlékeztek a démonizáltakra? Máté evangéliumának 8. fejezetében, 28-tól 34. versében olvashatunk erről. Miért éljünk együtt egy vulkánnal, ha szakképzett segítséggel és Istennel eloldhatjuk a tüzet? Gondolj egy ismerősödre, vagy talán magadra, aki a parázsló harag jeleit mutatja. Mit tehetnél, hogy segítsd eloltani a tüzet?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 22-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige a Mózes 5. könyve, 10. fejezetének 21. verséből szól hozzánk. Az Urad dicsérje éneked, mert ő a te Istened. Az Új Szövetség ige a János evangéliuma 16. fejezetének 27. verse. Mert maga az Atya szeret titeket. Nem csak úgy általánosságban szólít Isten dicsérő énekre az idézett ószövetségi igevers, hanem úgy, hogy emlékezetükbe idézi azt a sok átélt törődést és gondoskodást, de említhetjük a csodákat is, amelyet a pusztában vándorló nép az érzékszerveivel megtapasztalt. Már a puszta életben maradásuk is csoda volt ott a kietlenben, ahol nem csak élelmiszerboltok nincsenek, de valójában az élethez szükséges feltételek többsége is hiányzik. A mi helyzetünkre lefordítva, ez nem jelenti azt, hogy a modern világban természetes és magától értetődő, hogy naponta jut az asztalunkra elegendő étel és ital, és hogy meg annyi veszély között mégis élhetünk. Tekints vissza ma is a mögötted lévő útra, és adj hálát, hogy a gondviselő Isten vezetett eddig az utadon. Az Új Szövetségi ige hátterében egy ígéret áll. Jézus ebben az imádságok meghallgatását ígéri, vagyis arra bátorít, hogy égi atyánkat bátran szólítsuk meg, mert ő szeret minket, és a javunkat akarja. Vissza és előre tekintésünk Urunk gondviselésében fonódik össze. Ahogyan jóságát megtapasztalhattuk a múltban, úgy bízhatunk abban, hogy jósága kísér bennünket a jövőben is. Imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk! Joggal dicsértek téged már a pusztában vándorló nép tagjai, és énekelték neved dicséretét évszázadokon és évezredeken át. Hálát adunk, hogy gondviselésednek mi magunk is a megtapasztalói lehetünk. Köszönjük az imádság ajándékát, hogy bizalommal megszólíthatunk, hogy elmondhatjuk neked örömünket és bánatunkat, de legfőképpen azt, hogy szeretsz bennünket. Amen. Az áhítatott Szemerei János írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Urad dicsérje éneked, mert ő a te Istened. Mert maga az Atya szeret titeket.

Egy régi anekdota szerint egy kisfiú érdekes sziklaképződményt fedezett fel a falu környékének felfedezése közben. Oda kiáltott a szikláknak. Hello, hello! Azonnal azt a választ kapta, hogy hello, hello! Mivel nem tudta, hogy ez a vízhang, elkezdett kellemetlen szavakat mondani, és bizony pontosan ugyanilyen csúnya választ kapott. Hazatérve elmondta az anyukájának, hogy egy másik fiú is megjelent a faluban, aki biztosan rossz fiú, mert csúnya szavakat mond. Az anya rájött, hogy miről van szó, és azt tanácsolta a fiúnak, hogy menjen vissza, és mondjon szép szavakat, és meglátja, mi lesz. A gyermek nagyon hamar megerősítette, hogy az idegen szavai ugyanolyan kellemesek és szépek voltak, mint az övéi.

Néha azon kapjuk magunkat, hogy barátságtalan és dühös érzéseink vannak azokkal szemben, akik közel állnak hozzánk, vagy nem éppen annyira közel. Ezért azt gondoljuk, vagy akár mondjuk is, hogy kellemesebben kellene viselkedniük, és nem kellene ilyen durván és erőszakosan reagálniuk. De sokkal jobb, ha a gyakorlatba ültetjük a mai üzenetet. A szelíd válasz lecsillapítja a haragot. Tehát azt mondják nekünk, hogy a szelíd válasz az agresszív viselkedés eltűnéséhez vezet.

A Biblia világosan tanítja, hogy a beszédünk nem csupán információ átadás, hanem hatalom. A szelíd szó nem gyengeség, hanem erő az isteni szeretet lelkületében. A keresztény jellemet a nyugodt, szelíd szavak és a kedves viselkedés bizonyítja. Az igaz keresztény nem lobban haragra, nem válaszol bántó szóval, hanem Krisztus lelkének uralma alatt marad. Egy szelíd válasz nem csak lecsillapíthat egy dühös szívet, hanem utat nyithat a Szentlélek munkájának. A haragos szó viszont viszályt szít, de a szelíd válasz olyan, mint a hűsítő eső a forró nyári napon. Enyhülést hoz, és megnyitja a szíveket az evangélium előtt. A szóbeli kifejezés, annak hangvétele és tartalma nagyon fontos. A Biblia ezt számos alkalommal megmutatja. Például azt mondja, hogy a nyelv hatalmában van a halál és az élet. Jakab úgy beszél a nyelvről, mint veszélyes szervről. Egy kicsiny szerv, amely nagy dolgokkal dicsekszik, és óriási erdőket gyújthat fel. A nyelv képes a gonoszság világát felkavarni. Az apostol meg is adja az ellenséget.

tele kedvességgel és jó gyümölcsökkel. Nem önző. Ilyen bölcsességgel a beszédünk nem fog tüzet gyújtani, hanem lehetővé teszi, hogy békességet közvetítsünk. A szavak nagyon veszélyes fegyverek, melyek jót vagy rosszat is hozhatnak. Emlékezzünk ma a fiú helyzetére, aki a saját szavainak visszhangjára reagált. Használjuk a szavakat arra, hogy csillapítsuk a haragot, és békét hozzunk azok szívébe, akik hallgatnak ránk. Mikor volt utoljára, hogy egy nehéz helyzetben ahelyett, hogy visszavágtunk volna, szelíden válaszoltunk? És ha így történt, milyen változást hozott ez?

A szelíd válasz elfordítja a haragot, de a durva szó haragot támaszt. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, első vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Május 24-e, 25-e, Pünköst. Erről szól Pünköst ünnepe. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott Pünköst, húsvét és karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint Pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy szent, egyetemes és apostoli írták. Kitértek arra, a híveknek ismét kötelező vasárnap szentmisén részt venniük. Csütörtökön este beköszöntött a Sávuót, a törvényadás ünnepe. Elkezdődött a hetek ünnepe, héber szóval a Sávuót, a kinyilatkoztatás napja. A keresztény egyházakban a Sávuótnak megfelelő pünkösd, az 50. nap húsvét után, az évnek mindig más naptári napjára, de állandóan vasárnapra esik. Az ünnep idén közel jött pünkösthöz, május 21-én csütörtökön este, 20 óra 3 perckor köszöntött be, és május 23-án szombat este 21 óra 22 percig tart. Az ünnep első napján Mózes második könyvéből a 19. és a 20. fejezetet recitálják, melyek leglényegesebb része a 10 parancsolat, melyet állva meghallgathatnak a jelenlévők. Második nap Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 22. énekétől a 16. fejezet 18. énekéig olvassák a Szent Szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szólnak, és a zarándok ünnepek felsorolásával foglalkoznak. Sok zsinagógában az ünnepen felolvassák Rút könyvét, aki dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és halálának napja ez időre esett. A 150. Zsoltár emlékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templomokban. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is, 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Zsoltárok könyve 116. fejezet 6-7.

0: ha felkavarodott a szíved.
1: Ismerős ez a helyzet? Sejtjük, hogy miről is ír itt a Zsoltáros? Arról, hogy hogyan tapasztalta meg Isten közbelépését egy krízis helyzetben, amikor az Úr segítsége és hűsége nyugtatta meg a szívét. De ez a békesség nem jön automatikusan. A nyugalmat ugyan megelőzi az isteni beavatkozás, ám a következő lépés már rajtunk, embereken múlik. El akarjuk-e fogadni Isten segítségét megoldásként, vagy tovább aggodalmaskodunk? A 7. versben a héber szöveg szerint a Zsoltáros tulajdonképpen önmagát bátorítja, és készteti arra, hogy egyszerűen csak hagyatkozzon rá arra, amit Isten már a múltban elvégzett. Valahogy így adhatnánk ezt vissza. Nyugodj meg végre, lelkem, és fogad el, amit Isten már megtett az érdekedben. Mosolyognom kell, hiszen saját tapasztalatból én is jól ismerem ezt az érzést. Az embernek néha igenis tudatosan kell az emlékezetébe vésnie, hogy Isten már rég közbelépett, hogy nyugalmat adjon nekünk. Néha igenis tudatosan ki kell mondanunk, minden jól van, ahogy van.

Mindenkinek szüksége van egy olyan helyre, ahol lecsendesedhetnek a gondolatai, érzései. Valódi nyugalmat azonban csak egyetlen helyen találhatunk, Istennél.

Most csöndesítsük el az elménket, így imádkozva járuljunk bizalommal, odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé. Imádkozzunk!

Drága Jézusom, áldott megmentő, köszönöm, hogy a szavak, melyeket egykor a földön mondtál, ma is igazak, és ma is eljutottak hozzám. Hiszen te oly közel léptél az emberekhez, és mély bizalommal kitartottál mellettük. Ezért hiszem, vallom és tudom, hogy nekem is jó melletted lennem. Senki sem adhatja meg azt nekem, amit te nyújthatsz számomra, és amit ígértél nekem. Még inkább hallgatni akarok e héten rád, mint azelőtt. Kérlek, figyelmeztess, ha idegen hangokat követnék. Szólj rám, és soha se hagyj el. Szívem, lelkem most feléd tárom. Utunkat, Jézusom, veled járjuk. Kérünk, lehessünk alázatosak, szelídek, téged követve. Szeretnék ma is véled lakni, szeretetet árasztani a mellettem élőkre, mindazokra, akikkel a mai napon találkozhatom. Szívem hálával emelem hozzád. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 22-e.
2: A FAUV katalógus 113 művét sorolja az 1813-ban született Richard Wagner német zeneszerzőnek. Mottója: a világ tartozik nekem mindazzal, amire vágyom. Méltatói szerint műveinek vezérmotívuma a megváltás. Ez szövi át romantikus operáit, ilyenek a Rinci, a Bolygó Hollandi, a Tannhäuser, a Lohengrin, és ez munkál nagy zenedrámáiban, melyek a következők: a Tristán és Izolda, a Nürnbergi Mesterdalnokok, a Parsifal, valamint a Nibelung gyűrűje tetralógia. Ennek részei a Rajna kincse, a Valkür, a Siegfried és az Istenek alkonya. Idézzük emlékét nemes gondolatával: hiszek abban, hogy a művészet Istentől való, és minden megvilágosodott emberben él. Hiszem, hogy aki csak egyszer is megfürdette lelkét a művészi élvezet fenkölt légkörében, az örökké alázatos híve marad, és sohasem tagadja meg azt.
1: 1885-ben e napon ért véget Victor Hugo francia költő, regény és drámaíró élete. Hugo így vallott az emberi világképről: bizonyos gondolatok olyanok, mint az imádság. Vannak pillanatok, amelyekben akármilyen a testtartásunk, a lélek térdre borul. Az éden a lelkiekben van, nem az anyagban. Az ódák és balladák, őszi lombok, a szürkület énekei, a lélek hangjai és a Fények és árnyak című lírai köteteiben Istent, barátait és a természetet szólítja meg. Victor Hugo 9 regényt írt, az első 16, az utolsót 72 évesen. Vannak történelmi témájúak, mint a párizsi Notre Dame, társadalmi-szociális jellegűek, ilyen a Nyomorultak, a Tenger munkásai, a Nevető ember, a 93. Az Ernánia vagy a Kasztíliai becsület című művével lett drámaírónként híres 1830-ban. Ismert drámája még a Királyasszony lovagja, a Ruy Blas is.
2: Szabó Imréné, Szabó Éva, református lelkipásztor 1924-ben e napon született. A Bármadas gimnázium után teológiai tanulmányait is Budapesten végezte. A missziókban országszerte hirdette Krisztus evangéliumát. 1949-ben kötött házasságot Szabó Imre Esperessel, és rövidesen a Vértesaljai Egyházmegyébe, Sárbogárra kerültek gyülekezeti szolgálatba. Itt élték le életük hátra lévő részét. Éva néni sokféleképpen szolgált. 7 édes gyermekének nevelése mellett a gyülekezetben folyamatosan jelen volt. Rengeteget látogatott, lelki támaszt nyújtva, segítette a szükségben lévőket, bizonyságot tett, többfelé hirdette az evangéliumot, férjével szerte a világban, és sokfelé vitték az örök élet üzenetét. 88 évesen tért meg Teremtő Urához.
1: Balázs Ferenc író, tanár, lelkész, a Kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémia hallgatója volt, egyházi ösztöndíjjal Oxfordban és Berkeleyben tanult. Az USA-ból indulva 4 éven át egész Ázsiát beutazta. Járt Japán, Korea, Kína, Hongkong, India tájain, városaiban. Találkozott Rabindranath Tagoréval és Mahatma Gandhival is. 1928-ban tért haza. úti élményeit kötetbe rendezte Bejárom a kerekvilágot címmel. A székelykeresztúri unitárius főgimnázium tanáraként önéletrajzi elbeszéléseit gyűjtötte össze Rög alatt címmel. Bemutatta, hogyan próbálta átültetni a gyakorlatba a világjárása során szerzett tapasztalatait. Majd lelkészi szolgálatot vállalt Mészkőn. Ott dániai mintára 4 éves falufejlesztő programot indított el, létrehozta a vidékfejlesztő szövetkezetet, színjátszócsoportot, dalárdát alapított, életét a közösség szolgálatának szentelte. Otthona a fiatal erdélyi írók állandó találkozó helyévé vált. Ifjúsági dalos könyve és Közérthető evangélium című kötete is sikeres volt. A marosvécsi Helikon rendezvények résztvevője és előadója. 36 esztendősen, tüdőbajban hunyt el 1937-ben.
2: E napon megszólalt a Kárpát-medence összes református harangja 2009-ben, a Magyar Református Egyház alkotmányozó zsinata által hozott határozatok ünnepélyes kihirdetésének kezdetekor.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Fiam, ne tévezd ezt szem elől. Vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 21., 23. és 24. vers.

A Bibliában van két számomra nagyon kedves történet Péter és Pál apostolról, Jézus igaz hű követőiről és szolgáiról, akiknek nagyban köszönhető, hogy az evangélium üzenete széles körben elterjedt. Egy alkalommal Pétert a hite miatt börtönbe zárták. Biztos nem ismeretlen előtted, hogy milyen lehetett egy ókori börtön. Figyeld meg, mi történt. Íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! A másik esetben Pál a munkatársával, szintén Jézusról való bizonyságtételükért került börtönbe. Náluk a következő jelenet játszódott le. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket.

0: Figyelted, mit hangsúlyoztam az idézetekben? Péter annyira mélyen aludt, miközben arra várt, hogy elítéljék, hogy erősen fel kellett ráznia az angyalnak, hogy fölébredjen. Pál és Szilász pedig ilyen helyzetben is dicsőítő éneket énekeltek. Hogy nem féltek? Biztosak voltak benne, hogy amit hirdetnek, igaz, és bíztak a Jóistenben. Salamon ma azt tanácsolja, hogy te se tévezd szem elől az igaz utat. Legyél megfontolt, bízz az Úrban, és akkor biztos léptekkel járhatsz, nem félsz semmitől, és nyugodtan alhatsz.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az örömteli élet példája.
1: A mai ige Apostolok cselekedetei 27-22. vers. Így szól. De még most is biztatlak titeket, ne veszítsétek el a reményt. Gondolatok az igéről. Jézus egyszerű körülmények között élt, de hűségesen és örömmel vette ki részét minden otthoni munkából. Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Krisztus ezen a ponton segít. Sohasem volt annyira elfoglalva a világi gondokkal, hogy ne lett volna ideje arra, hogy törődjön a mennyei dolgokkal. Szívének örömét gyakran zsoltárokkal és mennyei énekekkel fejezte ki. Názáret lakói gyakran hallották hangját, amint dicsérettel és hálával járult Isten elé. A mennyei éneke által tartotta a kapcsolatot. Ha társai a fárasztó munkáról panaszkodtak, a megváltó ajkáról felszálló édes dallam felvidította őket. Úgy tűnt, hogy dicsérete előzi a gonosz angyalokat, és mint a tömjén, jó illattal tölti be a környéket. Ne légy gondterhelt, sem ingerült, amikor feladatot bíznak rád, hanem hordozd örömmel a kicsiny terheket. Ezek csupán egyszerű mindennapi kötelességek, melyek nagyon kicsinyek és jelentéktelennek tűnhetnek előtted, ám valakinek el kell végeznie őket. Ha fürgén és örömteli szívvel végzed el őket, tudván, hogy ezzel szüleid terheit enyhíted, áldássá leszel otthonodban. Nem is tudod, mennyi jót tehetsz, ha mindig vidám, derűs arccal keresed a segítségnyújtás alkalmait. Napról napra az örökké valóságnak építesz. Alakítsd jellemedet az isteni minta szerint. Formáld ki benne a tőled telhető legtöbb kedvességet, gondos engedelmességet és fáradhatatlan szeretetet. Ápold az azonnali együttérzés képességét, arcod mindig legyen vidám, és légy készséges a segítségnyújtásra mindazoknak, akiknek szüksége van rá. Isten minden olyan cselekedetre lehetőséget ad, ami a dicsőségét szolgálja. A végső számadás napján pedig dicső jutalomban részesülsz.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, azonnal fogadd el a helyzetet. Ha elmerülsz a sajnálkozás érzéseiben, azok könnyen átcsaphatnak neheztelésbe. Jusson eszedbe, hogy én szuverén úr vagyok a körülményeid fölött, és alázd meg magad az én hatalmas kezem alatt. Örvendez abban, amit cselekszek az életedben, még ha nem is érted egészen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Bennem minden rendelkezésedre áll, amire szükséged van ehhez az élethez és az eljövendőhöz. Ne hagyd, hogy a világ hatása tönkre tegye gondolkodásodat, vagy elvonjon attól, hogy rám összpontosíts. A legdöntőbb kihívás az, hogy rám szegezd a szemed, akármi is történik körülötted. Amikor én állok gondolataid középpontjában, akkor képes vagy az én szemszögömből látni a körülményeket.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 5. fejezet, 6. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve, 49. rész. Az Úr a népekhez küldi szolgáját. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek! Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. A hazatérés öröme. Ezt mondja az Úr, Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki! A sötétségben levőknek, gyertek a napvilágra! Útközben lesz mit enniük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd. Nem bántja őket a napheve, mert azt terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. Utat készítek a hegyeken át, és feltöltik majd az országutakat. Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színim földjéről. Újjongjatok egek, vigadosz föld, újjongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. Sion biztatása. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül, mindnyájan összegyűltek, eljönnek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, akár egy menyasszony. Feldult országot pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől megvoltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjek ide én is. Így töprengesz akkor majd magadban. Ki szülte ezeket, hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem száműzötten. Ki nevelte ezeket, hiszen én egyedül maradtam, honnan valók hát ezek? Ezt mondja az én Uram az Úr. Intek kezemmel a népeknek, jelt adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. Királyok lesznek a gondviselőid, főrangú feleségeik a dajkáid. Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, és nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. El tudod-e venni a zsákmányt a harcostól? Elszökhetnek-e az erőstől a foglyok? Igen, ezt mondja az Úr. A harcostól is el lehet venni a foglyokat, és az erőstől is elszökhet a zsákmány. Perlőiddel én fogok perelni, és fiaidat megszabadítom. Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint az édes bortól. Akkor majd megtudja minden ember, hogy én az Úr vagyok a te szabadítód, és a te megváltód, Jákób erőssége.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 49. Ez a fejezet újabb szolgaének, amely Jézusra és az ő messiási szolgálatára utal. A fejezet panasszal kezdődik. Hiába fáradoztam, hasztalan fecséreltem el erőmet a semmire. Isten mégis biztosítja Jézust, hogy nem csupán Izrael megváltása szerepel tervében, hanem a messiás az egész világ megmentésének eszköze lesz. Ahogy Izrael is megszabadul egy nap fogvatartóitól, az egész világ megszabadul majd Sátántól és a bűn hatalmától. A bűntől és a haláltól Jézus által való szabadulás jó híre messzire fog terjedni, még szénföldjéről is jönnek majd hozzá, a számüzöttek földjéről és a világ legtávolabbi sarkaiból is. Egyes kutatók szerint szénföldje Kína. Izrael panaszára, miszerint Isten elfeledkezett volna róluk, a Szentírásban található leggyöngédebb szavakkal válaszol Isten. Hát elfeledkezhet-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe magzatán? És ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad. Íme a tenyerembe írtalak téged. Milyen csodálatos szeretet ez. A héber hesed szó, ami kegyelmet jelent, az anyami szófordításából ered. Ez a legmélyebbről fakadó anyai szeretet. Isten szeretete az emberiség iránt azonban még ezt is felülmúlja. Mi több, Isten a tenyerébe írta szövetségének ígéreteit a legbiztosabb helyre. Az egész örökké valóságon át a tenyerébe lesz vésve szeretetének jele. A szögek ütötte sebek nyomai Jézus tenyerén, melyek az emberiségért hozott áldozatának jelei, mert nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja övéért. János 15:13. Ez a gyönyörű fejezet, az Ézsaiás 49, a száműzöttek hazatérésének erőteljes ábrázolásával zárul. Ismét egy gyöngéd családi jelenet tárul elénk. És ölükben hozzák haza fiaidat, és leányaidat a vállukon hordozzák. Királyok és királynők hordozzák őket, és földre borulnak előttük. A dicsőség eme gyermekei kiragadtatnak az ellenség kezéből. Hogyan történik ez? A válasz épp oly egyszerű, amennyire megnyugtató, mert Isten lesz az, aki megteszi, perlőiddel én szállok perbe. Szülőként sem vagyunk egyedül. Soha nem voltunk, és nem is leszünk egyedül. Jézus az, aki harcolni fog gyermekeink ellenségeivel a megváltásukért.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. Ezt mondta néki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Máté evangéliuma 22. fejezet 11. és 12. vers. Ez az ember, aki Krisztus példázatában nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai embernek az állapotát ábrázolja. Az ilyen emberek kereszténynek vallják magukat, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik azt, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igazi bűnbánatot. Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. Sokan azok közül, akik kereszténynek nevezik magukat, csupán csak erkölcsös emberek. Nem fogadják el azt az ajándékot, amellyel bemutathatnák és megdicsőíthetnék Krisztust a világ előtt. Nem ismerik a Szentlélek munkáját. Szinte nem is tudják felfogni azokat a mennyei elveket, amelyek Krisztus követőit megkülönböztetik a világ fiaitól. Ezek az állítólagos Krisztus követők azt remélik, hogy Krisztus halála által üdvözülnek, de nem hajlandók önfeláldozó életet élni. Magasztalják az ingyen kegyelem gazdag ajándékait. Megkísérlik azt, hogy megigazult állapot látszata mögé bújjanak, azt remélve, hogy elrejthetik jellemük fogyatékosságait. Törekvésüknek azonban semmi hasznát sem fogják látni az ítélet napján. Ha nem követnek el látható bűnt, a világ előtt nagyon becsületesek lehetnek. Isten törvénye azonban feltárja a szív titkait is. Isten minden cselekedetet a mögötte meghúzódó indítékok alapján ítél meg.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A gondolat ereje. Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. A legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink. G. W. Thiel.

0: Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire! Harmadik rész. Telhetetlen az emberi szem. Példabeszédek könyve 27. fejezet 20. vers. Állj rá Isten igéire, amikor órrá lesz rajtad az anyagiasság. Az anyagiasság hátterében a telhetetlenség hamis filozófiája rejlik, ami viszont szemproblémából ered. Telhetetlen az emberi szem, mondja a Biblia. Nincs baj azzal, ha szép otthonra, megbízható autóra és anyagi biztonságra vágysz, Isten meg is fogja adni neked mindezeket, ha jól sáfárkodsz azzal, amit már rád bízott. Ám ha többet akarsz, mint amennyire szükséged van, vagy ami az ő akarata teljesítéséhez kell, azt hiába valóságnak, üres, céltalan, értelmetlen dolognak nevezi az ige. Salamon így ír: aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Prédikátor könyve 5. fejezet 9. vers. Mielőtt tehát gazdagságot kérnél Istentől, kért, hogy mutassa meg neked az életed célját, mivel szorosan összefügg a kettő. Ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Figyelmeztet Jézus. Lukács evangéliuma 12. fejezet 15. vers. Isten másfajta mércét használ, és igéje azt mondja, hogy neki van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül Isten iránt. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 9. fejezet, 8. és 10-től a 11. versig. Vajon Isten kész megáldani téged anyagilag? Igen, de csak akkor, ha te is kész vagy áldásainak csatornájává és elosztójává lenni.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom éneke. A mai ige 138. Zsoltár 7. verse. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Gondolatok az ig.

0: kéről. Siralmas dolog szenvedések között vándorolni. Bizony, áldott vándorlás ez, mivel Istennek különleges ígérete van rá. Ha kapok ígéretet, akkor mit számít már a baj? Mit tanít itt az Úr? Hogy megelevenít. Több életerőm, több hitem lesz. Hát nem ez történik meg gyakran, hogy a bajok megelevenítenek, mint a hideg fuvallat, amikor majd elszédülünk a hőségtől. Milyen dühösek az ellenségeim, kivált ős ellenség. Kinyújtsam a kezemet, és küzdjek ellenük? Nem. Jobb, ha a kezem az én Uram szolgálatával van elfoglalva. De nincs is rá szükség, hogy Isten kinyújtja messze nyúló karját, és sokkal jobban elbánik velük, mint ahogyan én tudnék. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Róma 12:19 mondja az Úr. Erejének és bölcsességének karjával megszabadít engem, mi mást kívánhatnék még? Jöjj, én lelkem, gondold végig magadban ezt az ígéretet, amik az ajkadon énekké, szívedben vígasszá válik, könyörögj megelevenedésért, és bízd a többit az Úrra, aki mindent elvégez érted. Még ma is tart a 33. Szent István könyvhét. Május 18-a és 22-e között tart a 33. Szent István könyvhét a budapesti Ferenciek terén, ahol 23 katolikus és protestáns kiadó több mint 6000 kiadvánnyal, köztük 61 könyvheti újdonsággal várja az érdeklődőket. A keresztény könyvkiadók legnagyobb hazai eseményét Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg még május 18-án hétfőn 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhét szervezője, a hazánk legrégebbi könyvkiadója, az 1848-ban alapított Szent István Társulat, amely a rendszerváltozás után indította újra tevékenységét. Az első könyvhetet 1993-ban rendezték meg, akkor még csak néhány kiadó részvételével. A Szent István könyvhéten a Luther kiadó is önálló standdal várja az érdeklődőket. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A holnap, május 23-án zajló orgonák éjszakája a lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosban. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Reggeli csendesség. Isten időzítése tökéletes.

Még sok mondani valom volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Voltál már úgy, amikor valaki egy rossz hírt közölt veled, hogy úgy érezted, aznap már nem bírsz többet elhordozni? Amikor alig vártad, hogy egyedül maradhass az Úrral, hogy letedd a rád nehezedő terhet, hogy így felszabaduljon a lelked. Mi emberek, amikor könnyíteni akarunk a lelkünkön, amikor meg akarunk osztani valamit a házastársunkkal, vagy egy barátunkkal, nem mindig figyelünk az időzítésre. Nem mindig vagyunk tekintettel arra, hogy a másik éppen hogy érzi magát. Vajon készen áll-e a mondani valónk befogadására? Sokszor meggondolatlanok vagyunk, és engedjük, hogy az önzésünk határozza meg a döntéseinket, a cselekedeteinket. Isten azonban egészen más. Jobban ismer, mint mi saját magunkat, vagy mások minket. Mindent tud rólunk. Még azt is, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon jól sikerül elrejtenünk, eltitkolnunk mások elől. Mindig megalapozottan szól és cselekszik. Időzítése tökéletes. Soha nem siet, és soha nem késik. És soha nem enged meg nagyobb terhelést az életünkben, mint amit el tudunk viselni. Mindennek, ami velünk történik, célja és értelme van. Bár lehet, hogy ezt időnként mi másként érezzük. Nem véletlenül írja Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében. Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten. Erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. Elhiszed-e ezt?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 22-e. János evangélium a 12. fejezet, 44-től 50. versig. Jézus pedig hangos szóval ezt mondta. Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Egyszer a kertünkben egy fát kellett kiásni. Hosszú munka volt, mert mélyre eresztette a gyökereit. Nem csoda, hogy a viharokban is stabil maradt. Így kell nekünk is mélyre gyökereznünk, abban a meggyőződésben, hogy Jézus Krisztus által élő kapcsolatunk van az Atyával. Ha látni szeretnénk őt, akkor Jézusra kell figyelnünk, hiszen ő a láthatatlan Isten képe. Kolossé 1.15. Ha hiszünk a fiúban, akkor hiszünk abban, aki elküldte őt. Ez nem egy bonyolult vallási rendszer, hanem egy bensőséges kapcsolat a Teremtő Atyával, az út, amely az életre visz. Ezért kiáltott és szólt hangosan Jézus, hogy értsék meg a körülötte állók, az Atyához csak rajta keresztül lehet eljutni. Ma is szól nekünk. Ha Krisztusban gyökerezünk, olyanok vagyunk, mint a mélyen gyökerező fa, amelyet a viharok sem tudnak kimozdítani. Nem csak biztosan állunk, hanem másokat is árnyékba hívhatunk, hogy megpihenjenek Isten közelségében. Akinek az Úr a bizodalma, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Jeremiás 17.8. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai állítatot Rebecca L. Ticho írta Massachusettsből, az Egyesült Államokból. Ének a szívemben. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Zsoltárok könyvének 57. fejezetének 6. verse. Évekkel ezelőtt volt egy időszak, amikor súlyos problémák voltak a gyülekezetben, ahol lelkészként szolgáltam. Ez egy rettentően stresszes periódus volt, és nehezen tudtam enni és aludni. Fizikailag is szenvedtem, és sokszor nagyon-nagyon kimerült voltam. Istenhez fordultam segítségért, de küszködtem, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat, vagy legyen egyáltalán energiám imádkozni. De nagy vigasztalásra találtam a zsoltárokban. Sok közülük megszólított, és az 57. zsoltár lett az állandó társam. Minden reggel elolvastam, és néha ezt többször is megismételtem. A szavai összhangban voltak azzal, amin keresztül mentem, és átéreztem, amiről a zsoltáros ír, hogy oroszlánok között jár. A 9. vers reménységgel töltött el, ébredj lelkem, ébredj lant és fárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Ebben a nehéz időszakban arra vágytam, hogy egy nap hadd ébresszem a hajnalt a saját zenémmel. Aztán egy reggel valami csodálatos dolog történt velem. Ahogy az 57. zsoltárt olvastam és a refrénhez értem, a 6. és 12. versekben Isten egy éneket helyezett a szívemre. Egyszer csak énekelni kezdtem a szavait egy ismeretlen dallamra. Abban a pillanatban igazán átéltem Isten jelenlétét. Ma, ha szükségem van egy emlékeztetőre Isten gondviselését illetően, az 57. zsoltárhoz lapozok, és a refrén éneklem, ahogyan Isten megadta nekem. Istenünk, köszönjük a folyamatos jelenlétedet az életünkben, különösen az életnek a kihívásai közepette. Amen. Napi gondolat: Isten velem van a nehéz időkben. Imádkozzunk a lelkészekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szigeti Jenő, Pünkösd. Némaság zuhant az olajfák hegyére, amikor Jézus a hegyről felemelkedett. Az angyalok eltűntek dolguk végezetten, csak a csend maradt, mi a szívünkre telepedett. Nem tudjuk, Péter indult-e, vagy János, kit a mester nagyon szeretett. Kitárta a felház ölelő karját, mert a csend is fájt, meg a szó is, hisz minden, ami történt, őre emlékeztetett. És teltek a napok, elúsztak az éjek, fülükben doboltak a súlyos szép szavak. Nem békültek, csak békességre leltek, mert nem volt más kéz, csak a másik keze, mit reszketve, félbe megragadhattak. Tanúim lesztek, mondta Krisztus utoljára, nem házaló agitátorok, hisz nem a földi ország igazsága menti meg világunk, csak a szív, mit mássá tett a szó. A lélek kell, hisz ő győzhet gyarló életünk felett, ő bontja ki a remény virágát, mi a hit fáján, ó jaj, oly nehezen terem. Ő tanít szeretni méltatlan társat, kit Jézus ma is vár, és ma is felemel. A múló idő ölén beszédes lett a csend. Az imádság lassan értelmet kapott. A mester halk szava ismét megjelent. Már emlékeik fátyolos homája nem takarta el azt, ami volt. A testvér arca lett a tükör, miben Jézus lett a való. Így jött el Pünkösd ünnepe. A kereszt győzött, nem a búr, a gond. Akkor megmozdult a föld is. Kettős, tüzes nyelvvel jött a mindent értelmessé tevő égi szó. Mert új nyelvet, mi Bábel béna értelmetlenségét oldja, csak a lélek adja, mely mindenen győz, ami ó. Ma sem lelkesítő terveket, önmegvalósító álmokat vár tőlünk a megváltó. Mert ma is akkor jön el szívedben újra a Krisztus, ha benned is győztes lesz az égi szó. Ma sem kér tőled mást a mester, csak csendben vállalt. Krisztusért te semmit nem tehetsz, hisz ő az, ki győz benned is régen megszokott bűneid felett. Így lesz szíved a bölcső, ahol ő újra megszületett.

0: Rendszeres étkezés.
1: Mértékletesség. Mértékletességetek ismert legyen minden ember előtt. Filippi 4:5. Gondolatok az ígéről. A rendszeres étkezés nagyon fontos a test egészsége és a lélek derűje érdekében. A gyermekeket általában nem tanítják meg annak fontosságára, hogy mikor, hogyan és mit tegyenek. Megengedik nekik, hogy szabadon hódoljanak ízlésüknek, és akár minden órában elfogyasszanak valamit. Megengedik nekik, hogy akkor egyenek gyümölcsöt, amikor csak meglátják, és süteményekkel, kenyérrel, vajjal, édességekkel szinte állandóan fogyasztják, ami ínyenceké és gyomorbetegekké teszi őket. Emésztőszerveik így állandóan dolgoznak, mint a malom. Ezért elgyengülnek, és mivel az emésztőszervek elvonják az agytól az erőt, hogy segítse munkájában a gyomrot, így szellemi erőik is gyengülnek. A rendszertelen étkezés természetellenes. Izgató hatása és életerőik kifárasztása ingerülté teszi őket, türelmetlenné makacsá válnak. Nehéz őket ráébreszteni a bűn szégyen teljes és súlyos voltára. Isten minden figyelmeztetése és tilalma az ember egészségét és örök jólétét szolgálja. Ha Isten népe elszakadt minden egészségromboló élvezettől, tisztábban megérti majd, hogy mi az igazi Isten félelem, és csodálatos változás megy végbe vallási tapasztalatában.

0: Segíts eloltani a tüzet.
1: Ekkor Júda odalépett Józsefhez, és ezt mondta. Kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne haragudj a szolgádra. Mózes első könyve 44. fejezet, 18. vers. A harag olyan, mint egy vulkán. Előre nem látható. Alatta fornak a dolgok, és a feszültség felgyülemlik, és vagy levezetik egy kicsit a dühüket, vagy felrobban. Akárhogy is, vigyázzanak! Gondoljunk például egy 15 éves fiúra, akinek nincs apja, és az anyukája nem tudja, hogyan fogadja el. Összeveszik a kisöccsével, verekedésbe keveredik az iskolában, és rossz jegyeket kap, pedig nincsenek tanulási problémái. Az egy életen át tartó sértettség és frusztráció során felgyülemlett dühöt kezelni olyan, mintha egy nyomástartó edényt próbálnánk lefedni. A düh elég gyakori azoknál az embereknél, akik nem éppen ideális családi életet éltek meg. Amikor egy házasság szétesik, a gyerekek úgy érzik, hogy megfosztották őket attól, amit az életnek meg kellett volna adnia nekik, és dühösek azokra, akik szerintük ezt okozták. Ha anya nem kiabált volna apával, nem hagyta volna el. Vagy minden jól ment, amíg nem jött ez a kicsi, és anya és apa nem kezdett el veszekedni. Minél tovább forrong a harag, annál valószínűbb, hogy az átterjed más kapcsolatokra is. Ha ez megtörténik, konfliktushoz, elutasításhoz vagy elidegenedéshez vezet. A személy kifejezheti a dühét nyíltan, kiabálással és ütlegeléssel vagy burkoltan lázadással, dolgok tönkretételével vagy a beszéd megtagadásával. A harag szóbeli kifejezése jobb, mintha cselekednénk. Ezért olyan fontos a tanácsadás. Adj Istennek egy esélyt, hogy munkálkodhasson. Láttam már olyan gyerekeket, akiket úgy gyógyítottak meg a haragtól, hogy anyuka vagy apuka este bement a szobájukba. Rátette a kezét az alvó gyermekére, és Jézus nevében imádkozott. Kérjétek Istent, hogy küldje el az ő békességes lelkét a gyermekekre. Állítson védőkerítést köréjük, és töltse meg elméjüket szeretettel, felváltva a keserű haragot, amely oly sokat égetett. Túl gyakran elbátortalanodunk, és túl gyorsan feladjuk. Elfelejtjük, hogy Isten meg tudja gyógyítani a testet és a lelket egyaránt. Emlékeztek a démonizáltakra? Máté evangéliumának 8. fejezetében, 28-34. Versében olvashatunk erről. Miért éljünk együtt egy vulkánnal, ha szakképzett segítséggel és Istennel eloldhatjuk a tüzet? Gondolj egy ismerősödre, vagy talán magadra, aki a parázsló harag jeleit mutatja. Mit tehetnél, hogy segítsd eloltani a tüzet?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Május 22-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ige a Mózes 5. könyve, 10. fejezetének 21. verséből szól hozzánk. Az Urad dicsérje éneked, mert ő a te Istened. Az Új Szövetség ige a János evangéliuma 16. fejezetének 27. verse. Mert maga az Atya szeret titeket. Nem csak úgy általánosságban szólít Isten dicsérő énekre az idézett ószövetségi igevers, hanem úgy, hogy emlékezetükbe idézi azt a sok átélt törődést és gondoskodást, de említhetjük a csodákat is, amelyet a pusztában vándorló nép az érzékszerveivel megtapasztalt. Már a puszta életben maradásuk is csoda volt ott a kietlenben, ahol nem csak élelmiszerboltok nincsenek, de valójában az élethez szükséges feltételek többsége is hiányzik. A mi helyzetünkre lefordítva, ez nem jelenti azt, hogy a modern világban természetes és magától értetődő, hogy naponta jut az asztalunkra elegendő étel és ital, és hogy meg annyi veszély között mégis élhetünk. Tekints vissza ma is a mögötted lévő útra, és adj hálát, hogy a gondviselő Isten vezetett eddig az utadon. Az Új Szövetségi ige hátterében egy ígéret áll. Jézus ebben az imádságok meghallgatását ígéri, vagyis arra bátorít, hogy égi atyánkat bátran szólítsuk meg, mert ő szeret minket, és a javunkat akarja. Vissza és előre tekintésünk Urunk gondviselésében fonódik össze. Ahogyan jóságát megtapasztalhattuk a múltban, úgy bízhatunk abban, hogy jósága kísér bennünket a jövőben is. Imádkozzunk! Szerető mennyei atyánk! Joggal dicsértek téged már a pusztában vándorló nép tagjai, és énekelték neved dicséretét évszázadokon és évezredeken át. Hálát adunk, hogy gondviselésednek mi magunk is a megtapasztalói lehetünk. Köszönjük az imádság ajándékát, hogy bizalommal megszólíthatunk, hogy elmondhatjuk neked örömünket és bánatunkat, de legfőképpen azt, hogy szeretsz bennünket. Amen. Az áhítatott Szemerei János írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Az Urad dicsérje éneked, mert ő a te Istened. Mert maga az Atya szeret titeket.

Egy régi anekdota szerint egy kisfiú érdekes sziklaképződményt fedezett fel a falu környékének felfedezése közben. Oda kiáltott a szikláknak. Hello, hello! Azonnal azt a választ kapta, hogy hello, hello! Mivel nem tudta, hogy ez a vízhang, elkezdett kellemetlen szavakat mondani, és bizony pontosan ugyanilyen csúnya választ kapott. Hazatérve elmondta az anyukájának, hogy egy másik fiú is megjelent a faluban, aki biztosan rossz fiú, mert csúnya szavakat mond. Az anya rájött, hogy miről van szó, és azt tanácsolta a fiúnak, hogy menjen vissza, és mondjon szép szavakat, és meglátja, mi lesz. A gyermek nagyon hamar megerősítette, hogy az idegen szavai ugyanolyan kellemesek és szépek voltak, mint az övéi.

Néha azon kapjuk magunkat, hogy barátságtalan és dühös érzéseink vannak azokkal szemben, akik közel állnak hozzánk, vagy nem éppen annyira közel. Ezért azt gondoljuk, vagy akár mondjuk is, hogy kellemesebben kellene viselkedniük, és nem kellene ilyen durván és erőszakosan reagálniuk. De sokkal jobb, ha a gyakorlatba ültetjük a mai üzenetet. A szelíd válasz lecsillapítja a haragot. Tehát azt mondják nekünk, hogy a szelíd válasz az agresszív viselkedés eltűnéséhez vezet.

A Biblia világosan tanítja, hogy a beszédünk nem csupán információ átadás, hanem hatalom. A szelíd szó nem gyengeség, hanem erő az isteni szeretet lelkületében. A keresztény jellemet a nyugodt, szelíd szavak és a kedves viselkedés bizonyítja. Az igaz keresztény nem lobban haragra, nem válaszol bántó szóval, hanem Krisztus lelkének uralma alatt marad. Egy szelíd válasz nem csak lecsillapíthat egy dühös szívet, hanem utat nyithat a Szentlélek munkájának. A haragos szó viszont viszályt szít, de a szelíd válasz olyan, mint a hűsítő eső a forró nyári napon. Enyhülést hoz, és megnyitja a szíveket az evangélium előtt. A szóbeli kifejezés, annak hangvétele és tartalma nagyon fontos. A Biblia ezt számos alkalommal megmutatja. Például azt mondja, hogy a nyelv hatalmában van a halál és az élet. Jakab úgy beszél a nyelvről, mint veszélyes szervről. Egy kicsiny szerv, amely nagy dolgokkal dicsekszik, és óriási erdőket gyújthat fel. A nyelv képes a gonoszság világát felkavarni. Az apostol meg is adja az ellenszert, ami a szóuralom. Ezután azzal zárja fejezetét, hogy a felülről jövő bölcsességet ajánlja. Olyan bölcsesség,

hogy békességet közvetítsünk. A szavak nagyon veszélyes fegyverek, melyek jót vagy rosszat is hozhatnak. Emlékezzünk ma a fiú helyzetére, aki a saját szavainak visszhangjára reagált. Használjuk a szavakat arra, hogy csillapítsuk a haragot, és békét hozzunk azok szívébe, akik hallgatnak ránk. Mikor volt utoljára, hogy egy nehéz helyzetben ahelyett, hogy visszavágtunk volna, szelíden válaszoltunk? És ha így történt, milyen változást hozott ez?

A szelíd válasz elfordítja a haragot, de a durva szó haragot támaszt. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, első vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ikrek hava. A május 22-ével kezdődő csillagászati hónap az ikrek jegyének védelme alatt áll. A jegy névadója az ikrek csillagkép. Ennek az állatövi csillagképnek különös jelentőséget ad, hogy a nappájára merőleges égi körív a tejút is áthalad rajta, és az elmúlt 2000 évben a nyári napforduló otthona volt. A legrégibb közel-keleti kozmogóniák a világ teremtését arra az időre teszik, amikor a tavaszpont állott az ikrek csillagképben. Ha az év tavasszal kezdődik, gondolhatták, legyen tavasszal a minden dolgok kezdete. Az ikrek két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, az északi égbolt legfényesebb csillagai közé tartoznak. A reformáció kezdetei a 16. század.

0: Szentendrádi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést ma, pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándor prédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyház történeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka holnap, május 23-án Székely János szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor hazaér Pál és Barnabás az első misszió útról, és beszámolnak a gyülekezetnek arról, hogy mit végzett általuk Isten lelke, az egész gyülekezet örvendezve fogadja mindazt, amit elmondanak. Igen ám, de azzal fejeztük be a legutóbb, hogy aztán hosszabb időt töltöttek ott a tanítványokkal. És tetszik tudni, van az a régi mondás, hogy nem lehet ugyanabba a folyóba kétszer belelépni, ami azt jelenti, hogy miközben az élet megy tovább, hogyha valaki elment egy közösségből, akár csak egy néhány hétre, mikor visszajön, lehet, hogy meglepetések fogják érni. Ha valaki elment hosszabb időre, akkor ez pláne így lesz, és Pál apostolnak és Barnabásnak az útja sok-sok hónapot vett igénybe, hiszen már az utazás önmagában is egy igen tetemes idő, a gyülekezetek látogatása, alapítása, újralátogatása megint csak tetemes idő, tehát azt gondolom, hogy nyugodtan számolhatunk majdnem egy év időtartammal, mire visszakerülnek. Na, az alatt nagyon sok víz lefolyt a Dunán, ahogy szokták mondani, és a gyülekezetben is sok minden történt. És a nagy beszámoló után és az örvendezés után egyszer csak szembe találta magát Pál és Barnabás egy új helyzettel. Tessék csak hallgatni, hogy hogy írja le ezt Lukács nekünk a 15. fejezet első versétől. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Álljunk csak még egy pillanatra. Mit is tanítottak? Hát van erre egy nagyon egyszerű mondást, tetszik tudni, mindenki azt tanít, amit tud. Jó esetben. Nagyon sokszor olyasmit próbálnak tanítani manapság az emberek, amihez egyáltalán semmi fogalmuk nincsen, de nem tud többet adni az ember annál, mint ami neki rendelkezésére áll. És ezek az atyafiak, akik megérkeztek a mózesi törvény hátteréből, úgy gondolták, hogy ezt az örökséget tovább kell vinni. Hogy is kezdődik ez? Hát a körülmetélkedéssel. Ábrahámnak ezt parancsolta Isten. Az más kérdés, hogy nem azt parancsolta Isten, hogy ki kell terjeszteni a körülmetélkedést az egész világra, azt mondta, hogy jel lesz a testeteken, és az Ábrahám utódai valóban hordozzák ezt a különleges testi bélyeget, amit eredetileg Isten arra szánt, hogy a férfi ember minden nap többször szembesüljön azzal a ténnyel, hogy ő kihez tartozik, és hogy nem olyan, mint mások ezen a területen. És akkor elindítanak egy újfajta tanítást. Krisztus keresztje, és utána jön valami általában, amit mi emberek szívesen hozzáteszünk. Mit is mondott az Úr Jézus, amikor elment erről a földről? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenve tehát az egész világra tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, hiszen ez az újjászületésnek a jelképe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, tehát amit én parancsoltam, nem pedig a Tórának az új magyarázatát, pláne nem a Talmudot, azért azt szeretném elmondani, hogy Héber fele barátainknál a Tórát fölolvasták, a Talmudot tanították. Ami azt jelenti, hogy a Tóra magyarázatot a különböző rabbiktól egy idő után egyenrangúként kezelték, csak mivel elég sokat hangzott el, tetszik tudni, hiába egyenrangú valami, ha többet hangzik el, mint a másik. És egy idő után a hagyományok, ami ellen az Úr Jézus sokszor föllépett egyébként tanítása során, átvették az uralmat az Isten igéje fölött is. És jönnek ezek az atyafiak, és azt mondják, hogy na, menjünk és a körülmetélkedéssel tagoljunk be valakit ebbe a messianisztikus zsidó közösségbe. Tulajdonképpen, amikor egy férfi prozelitává lett szerte a világon, akkor ugyanezt írták neki elő, hogy neki körül kellett metélkedni. Amellett még volt ez a bizonyos háromszor a vízbe merülés, ami a szellemi megtisztítást is jelentette egy prozelita számára, de tulajdonképpen itt valami kezdene félrecsúszni. Na mit fog reagálni rá Pál és Barnabás, és mit reagál rá a gyülekezet? Azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas kérdés, mert mi rettentően begörcsölünk, és ebbe sajnos azt kell mondanom, hogy sokszor én is éreztem már a gyomrom táján ezt az összehúzó görcsöt, amikor jönnek, látszólag kedves testvérek, mondanak ezt, azt, amazt, újfajta tanítás, lehet, hogy tetszetős tanítás, lehet, hogy még rá is tesz egy lapáttal, bocsánat a szóért, és úgy néz ki, hogy talán még kegyesebb, mint amit eddig ismertünk. És mit csináljunk vele? Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Ho-ho! Van itt egy leleplező kifejezés. Nem azt mondja a Szentírás, hogy Pál és Barnabás elbeszélgetett velük, aztán mivel nem tudtak dűlőre jutni teljes mértékben. Azt mondja, hogy viszálya és vitája. Márpedig ahol viszály van, ott a legritkábban nagyon halkak a szavak, vagy ha halka szó, az néha rosszabb, mint ha ordítanának, mert akkor az olyan foghegyről hangzik az a halk szó, hogy csak úgy csattan. Tehát amikor viszálya és vitája támad Pálnak és Barnabásnak, na ez az, amit nem tudunk elképzelni keresztény gyülekezetben. Hát a békesség kedvéért Pál és Barnabás inkább hallgatna, nem? Hát más tanítanak, de hát szeressük egymást, gyerekek. Csak az a baj, hogy amit én most idéztem, az nem a Szentírás, hanem valami régi nóta. Az a baj, hogy mostanában a legtöbb gyülekezet ezt a régi nótát fújja. Szeressük egymást, gyerekek! Pedig azt mondja a Szentírás, hogy aki szeretetben marad, az Istenben marad, és nem a mézes mázos szeretete bizonyítja azt, hogy ő Istenben van, hanem az Isten maradásából következik a szeretete, ami alkalomattán nagyon kritikus szeretet lesz. Mint ahogy egy édesanya, amikor hazajön a gyermeke, óvodából, iskolából, akár még egyetemről is, olyan kifejezésekkel és olyan hozzáállással, ami meglehetősen méltatlan a családhoz és Isten ügyéhez pláne, akkor az édesanya szóvá fogja ezt tenni. És azért, mert szereti a gyermekét, nem tűri a viselkedésnek bizonyos alantas eszközeit vagy módjait. És a gyülekezetre ugyanez igaz. Pál szembeszáll, tehát a viszályt és a vitát, ezt így kell érteni, szembeszállnak ezzel a tanítással. Miért? Mert meg fogja rontani a gyülekezetet. Meg fogja osztani, és meg fogja fertőzni. A gyülekezet pedig nagyon bölcsen azt mondja, hogy no, akkor még mielőtt itt ilyen szakadások következnének be köztünk, tessék fölmenni Jeruzsálembe. Leülni a 12-ből még ott lévőkkel, ugye Jakabot eddigre már karddal kivégezték, aki ott van az apostolok közül, tessék leülni és végigbeszélni, és szülessen egy egységes döntés. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián, Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Milyen érdekes! Elbeszélték a pogányok megtérését, és nem pedig azt beszélték el, hogy Antiochiába idejött ez a néhány idióta, és szét akarja züleszteni a gyülekezetet. Testvérek, tudjátok, hogy hát ez borzasztó. Ők nem pletykálni vonultak végig az akkor ismert keresztény félvilágon, ők arról beszéltek, hogy mit tett Isten. Majd a gyülekezetnek ott elmondják Jeruzsálembe a megfelelő körben, amit kell, de addig várjuk meg, hogy mit kell ebből elmondani. Milyen érdekes. Mert ehhez is néha bölcsesség kell, hogy elmondjuk, amit el kell, és el tudjuk hallgatni, legalább addig, ameddig el kell hallgatni azt, amit el kell hallgatni, aztán majd eljön az idő, amikor minden gyülekezetre szólóan lesz mit kihirdetni. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Itt se azzal kezdik, hogy na, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, és akkor essünk egymásnak testvérek, hanem azzal kezdik, hogy pogány testvérek között jártunk, és nyilván végig sorolták a településeket, végig sorolták, hogy mi történt, nyilván a gyülekezetnek értesülni kellett arról, hogy hogyan tért meg Cipruson a helytartó, hogyan gyógyult meg a születésétől fogva Sánta, hogyan kövezték meg Pált, hogyan adta vissza Isten mégis az életét, mik történtek, hol történtek, hogy állítottak presbitereket a gyülekezetek élére, mert ez nagyon fontos. És amikor ez a sok fontos dolog elhangzott, egyébként ez egyben bizonyságtétel volt az Isten bennük és rajtuk keresztül végzett munkájáról, akkor egyszer csak előállnak, tessék csak figyelni. Néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Hát ez nagyon keményen hangzik. De milyen érdekes, hogy lelepleződik a háttér is. Miért képviselik ezt? Mert nem bújnak ki a régi bőrből. Hívőké lettek, elfogadták az eddigieken felül Krisztust is. Ezzel nem akarom elítélni az ő korábbi hozzáállásukat, csak egy farizeusról annyit tudni kell, hogy nem képmutatásból akarták a legtöbben szőrszál hasogatóan megtartani a törvényt, hanem mert úgy gondolták, hogy ez az egyetlen út, ami által Isten elfogadhatja őket. Na most ehhez képest Krisztus golgotai keresztje valami más üzen. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt és így beszélt hozzájuk: testvéreim, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor épp úgy megadta nekik is a szent lelket, ahogyan nekünk, és nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözölünk épp úgy, mint ők. Hát ez egy nagyon kemény megszólalás. Olyan szeliden beszél ez a galileai halász. És olyan megfelebbezhetetlenül. Meg tetszett figyelni? Először is a saját Cornelius házában átélt tapasztalatait hozza elé, amivel kapcsolatban ez a testület, aki előtt most Pál és Barnabás áll, egyszer őt már számon kérte. Abban a helyzetben a testvérek megnyugodtak, és azt mondták, hogy ezek szerint a pogányoknak is megadta Isten a megtérés ajándékát. Ott éppen az volt a probléma, hogy miért is keresztelte meg Cornéliust és háza népét Péter, befogadva ezzel egy olyan közösségbe, ahova talán egy pogány mégse kerüljön be. És most ez a Péter föláll, és azt mondja, hogy olyan igát akartok a nyakukba rakni, amit sem a mi elődeink, atyáink, semmi elhordozni nem tudtunk. Hát tessék arra gondolni, hogy amikor le kell számolni szombaton a Talmud szerint a lépést. Mert a szombatnapi járóföld az erről szólt. Tessék arra gondolni, amikor nem kapcsolhatok villanyt, ezt a mai élet összefüggésében mondom. Egy ismerősöm mondta el, hogy éveken keresztül egy hithű rabbinak volt a beosztottja valahol a tengeren túlon, és azért alkalmazták, hogy például szombatnapján az élet ne álljon meg a házban. De ezt nem lehetett mondani, mert nem lehet dolgoztatni még egy beosztottat se. Úgyhogy ilyenek hangoztak el, hogy olyan éhes lettem, ebből lehetett tudni, hogy reggelit kell készíteni. Vagy túl világos van. Ugye este 9 óra táján lehetett tudni, hogy le kéne kapcsolni a villanyt, mert azt nem lehetett utasításba adni, hogy kapcsolja le a villanyt. Na de hát ez milyen messze van az Isten eredeti szándékától, nem? És nem is szeretnék tovább ilyen példákat mondani, mert nem nevetségesé akarok valamit tenni, hiszen itt eredetileg az a jó szándék volt, hogy minden áron megfelelni Isten törvényének, csak amikor ilyen áron akar az ember megfelelni, akkor milyen messze van az Isten eredeti szándékától. És azt mondja Péter nagyon leleplezően, nem tudtuk elhordozni, ez az igazság. És nem is akarjuk ezt az igát a nyakukba rakni, ugye? Milyen érdekes, hogy az iga kifejezést használja Péter, és itt az ember automatikusan kénytelen fölidézni az Úr Jézus mondását, aki azt mondta, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges. Az Úr Jézus nem úgy gondolta, hogy még egy púpot plusz a hátunkra tesz, hogyha nem lett volna nekünk elég mindenféle korábbi törvény, akkor még a nyakunkba tesz egy párat, hogy nehogy kijöjjünk valahogy ebből az életből, hanem azt akarta, hogy új életben járjunk. Ez egy másfajta gondolkozás, másfajta hozzáállás. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között. Milyen érdekes, hogy végre utat nyer Pál apostolnak és Barnabásnak a beszámolója, egyébként most mondják másodszor. Tehát úgy tűnik, hogy először hiába mondták, meg se hallották, most lecsendesedtek, és most el lehetett még egyszer mondani, azért, hogy legyen valaki, akinek a szíve azt meg is érti, lehet, hogy sokkal jobban járnánk, hogyha egy-egy ige hirdetést is el lehetne kétszer mondani. Bár hogy őszinte legyek, én már jártam úgy, hogy valaki számon kért rajtam valamit az ige hirdetésből, és mivel tudtam ez jó pár évvel ezelőtt, hogy magnó felvételt készít, úgy gondoltam, ne vitassuk meg, hallgassa meg még egyszer, megkértem. Aztán a következő vasárnap azt mondta az illető, hogy amikor másodszor elmondtad, jobban sikerült, de nekem azért az a véleményem, hogy... És akkor egy kicsit megvoltam döbbenve, hogy hogy is sikerült nekem ezt másodszor elmondani, hiszen az elsőt hallgatta felvételről. De néha úgy tűnik, hogy szükség egy kicsit ismételni. És Pál és Barnabás nem magnó felvételről, hanem elmondta még egyszer. Amikor elhallgattak, mert hogy mindazok, amik Pál és Barnabás útját kísérték, egyértelműen a Szentlélek jelenlétéről árulkodtak, tehát amikor elhallgattak, megszólalt Jakab. Szeretném mondani, hogy az Úr Jézus testvére Jakab, aki akkor gyülekezet vezető a jeruzsálemi gyülekezetbe, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy egészen nyilvánvalóan azért választották, hogy egy Dávidida álljon a gyülekezet élén, és itt most hadd zárjam be zárójellel ezt a megjegyzést. Testvéreim, férfiak, hallgassátok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben Isten arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen magának. És ezzel egyeznek a proféták szavai, amint megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom azt, hogy keresse az emberek maradéka az Urat. És mindazok a népek, amelyeket tulajdonomnak neveztem, így szól az Úr, aki ezeket öröktől fogva ismerté tette. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Megtetszettek figyelni, hogy mi történik? Amikor elnémulnak, akkor jön Jakab, és ő nem tudja kinyitni úgy a Bibliáját, ahogy én ezt meg tudom most tenni, de előveszi Isten igéjét, és eléjük tárja. Mit csodálkoztok, testvérek? Ami most a szemünk előtt történik, az nem más, mint Isten profétáinak az előre megmondott szava. Az órunk előtt teljesedik egy profécia. Tehát akkor most nekünk az a dolgunk, hogy abban a lelkületben és abban a szellemben járjunk el, ahogy arról Isten eleve rendelkezett. Hát ez nagyon megdöbbentően egyszerű, nem? Szinte annyira egyszerű, hogy nem is érti az ember, hogy hát miért nem jutott egyből eszünkbe? Akkor most tisztázzuk. Azért nem szokott egyből eszünkbe jutni, mert olyan indulatok tudnak dúlni a szívünkben, rajongva a saját hagyományainkért, a saját elődeinkért, a saját kultúránkért, és még nem tudom mi mindenért, hogy ez minden mást felülír. De milyen csodálatos, hogy miközben nem vesztegeti Lukács arra a szót, hogy a viszályról és a vitatkozásról bővebben és részletesebben beszámoljon, olyan jegyzőkönyvszerűen, hogy soha el ne lehessen felejteni, hogy kísértegetett kicsodát, kimondott rosszul micsodát, azt, hogy Jakab hogy mondta el az Isten igéjét, arról viszont részletesen beszél. Azt hiszem, ezt érdemes lenne megtanulni, mert lehet, hogy nagyon sok beszélgetésünknél ez olaj lenne a vízre. Nem a tűzre, tetszik tudni. Olajat akkor öntöttek a hajósok a vízre, amikor a felkorbácsolt hullámokat szerették volna megszelidíteni, legalább arra néhány másodpercre, amíg átcsusszan a hajó egy veszélyes szakaszon, és valóban átjutott, bálna zsírt használtak ehhez annak idején a vitorlás hajók kapitányai. Úgy tűnik, hogy olajat lehet önteni a vízre, nem mindig a tüzet kell táplálni. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiochiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, mi pedig nem adtunk nekik erre megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk, és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban, mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Sikerült egy olyan határozatot összehozni, amit Lukácsnak sem került túl sok papíruszba beleemelni az apostolok cselekedeteibe. Minden benne van, ami világos, kell, nincs köntörfalazás, de állást foglal a Krisztus akarata mellett, és szeretett Pálunk és Barnabásunk mellett is, akit ezzel beemelnek az apostoli közösségbe olyan szinten, hogy támadhatatlanok legyenek, és rágalmazhatatlanok legyenek, és megtámadhatatlanok legyenek ott Antiochiában, meg mindenütt másütt, ahova viszik majd ezt az iratot. Ők tehát, miután útnak indították őket, lementek Antiochiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Aztán ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket, de Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Egy nagy vihar. Egy gyülekezet szakadással, felekezetekre való bomlással fenyegető vihar támadt a gyülekezetbe. Miért? Mert ha az ördög nem tud bennünket szétszakítani a bűnnel, majd szétszakít vallási különbözőségeinkkel, neki aztán édes mindegy, részben a hazugság atya, másrészt pedig embergyilkos volt kezdettől fogva. És mi sokszor felülünk a sátán heccelésének. Milyen megdöbbentő ez a példa. Az antiochiai testvérek tudták, mit kell tenni, hova kell fordulni. A jeruzsálemi testvérek megértették, hogy miután megvitattak kérdéseket, Isten igéjének a fényében másféle gondolkozásra lehet jutni, mint amiről korábban gondolkoztak. Nem írta egy szóval se a beszámoló, hogy a farizeus háttérből jövők felálltak, és ott hagyták az egész gyülekezetet, és azt mondták, hogy na mostantól kezdve egy másik gyülekezettel fogunk összejönni, mert nem lehet veletek menni semmire. Úgy tűnik, hogy itt aláírta mindenki, ha nem is kezével, de hozzáállásával és lelkületével ezt a határozatot, és ez az egységes határozat egyébként mindmáig érvényben van. És ezt a határozatot érdemes megszívlelni, mert bölcsességével a mai gyülekezetek számára is utat mutat. Meg lehet békülni, egyességre lehet jutni, úgy, hogy ez nem megalkuvás, nem egy elvtelen kompromisszum, hanem a Szentléleknek a meggyőző munkája nyomán létrejött egyesség. És az ilyet hívjuk egységnek. Minden másféle egység kétséges. De lehet ilyen egységre jutni. Bárcsak a mai gyülekezetekben is munkálkodhatna Isten lelke így. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet hazaérkezés. Ádám késő utóda. Én is az Édenen kívül születtem. Az Édenen kívül bolyongtam, átok alatt számkivetettem. Küzdve bogánccsal, tövisekkel, kiverejtékezett kenyéren, ember szívemben Édenkertnek emléke szunnyadt hófehére. És magam választotta úton, magam akarta szóval, tettel, és szép, szabad nyomorúságban pazarul évre év veszett el. S mikor kisemmizett a kedvem, csalóka vágyak megcsúfoltak, oda lett büszke emberségem, és úgy hevertem, mint a holtak, szamaritánus irgalommal fölém hajolt az Isten ember. Megetetett vígasztalással, megitatott hűs kegyelemmel. Éreztem, hogy kevés szememből sok bűnsirató könny szivárog. Elég a magaméból, ezután a te utadon járok. Ahogy kimondtam, lehanyatlott a kard a kérubok kezébe. Messze tévedt búzs gyermekének, kitárta kapuját az Éden. Fái között ott várt az Isten. Ködbe borult királyi felség. Atyád, súgta az Isten ember, s elfödött az Isten közelség. Atyám, a viharvert madárka pihenel így a pejhes fészken. Atyám, újjongani szeretnék, sírni, kacagni. Hazaértem, haza, a te karodba, édeni kertet közepébe, ó, akármilyen messze tőled, szüntelen ott kísért a képe. Küzdve bogánccsal és tövissel, kiverejtékezett kenyéren, ember szívben Édenkerted emléke szunnyadt, hófehéren. Soha, soha ne legyek újra magam útjának átok vertje, védve és virrasztva öleljen akaratodnak Édenkertje. Boríthat benne éj sötétség, és túl a táj, mint nap ragyoghat. Akaratodnak Édenéből nem egy lépést, nem egy tapottat. Az atya fényben állt a fák közt, és gyermeke előtte térden. Harmatos, hűvös alkonyat volt. Ádám utóda. Hazaértem.

0: Egészségpercek.
1: Manapság minden betegségünket, hibánkat, legyen az fizikai vagy lelki természetű, nagyon divatos a génekre fogni, amivel együtt jár az az érzés is, hogy alapjában véve nem tehetünk róluk. Így van ez sok esetben olyan betegségek kapcsán, mint például a magas vérnyomás. Kínai szakemberek nemrégiben annak jártak utána, hogy ennek a betegségnek a kialakulásában milyen szerepe van a genetikának, valamint az életmódnak. Több mint 1600 ember tanulmányozását követően azt találták, hogy a férfiaknál gyakoribb a magas vérnyomás, mint a nőknél. Ez a nemi különbség a gyakoriságban, első látásra, valóban a genetikai háttér jelentős befolyását sejteti. Ugyanakkor a részletesebb elemzéskor kiderült, hogy a hipertónia elsősorban a mozgásszegény életmóddal, a rostszegény és magas sótartalmú táplálkozással, az elhízással, a magas koleszterin szinttel és az alkoholfogyasztással mutat szoros összefüggést. Emellett néhány az anyagcserében szerepet játszó enzim a vérnyomás szempontjából kedvezőtlen módosulatának előfordulása szintén segíti a magas értékek létrejöttét, de ezek befolyása lényegesen kisebb az életviteli elemekhez képest. Ebből az következik, hogy a férfiak nem elsősorban genetikai okok, hanem egészségtelenebb életmódjuk miatt szenvednek nagyobb arányban a hipertónia betegségben.
0: Iránytű.
2: Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. 139. Zsoltár, 14. vers. Mivel az értelem és a lélek a test által nyilatkozik meg, a szellemi és lelki erő nagy mértékben függ a testi erőtől és tevékenységtől. Mindaz, ami előmozdítja a testi egészséget, elősegíti az erős elme és a jól kiegyensúlyozott jellem fejlődését is. Ezért az egészségünket épp olyan hűségesen kell őriznünk, mint jellemünket. Nevelési erőfeszítéseink egyik fundamentuma az élet és egészségtan ismertetése legyen. Habár az élettan ismerete ma az általános műveltség része, mégis megdöbbentő közönösség uralkodik ezen a területen. Még azok közül is csak kevesen gyakorolják az egészséges életmód alapelveit, akik értik ezeket. A hajlamaikat és pillanatnyi érzelmi felindulásaikat követik inkább, mintha az életet a véletlenek uralnák, nem pedig határozott, változhatatlan törvények. Fő alapelv legyen, hogy a természet törvényei is Isten törvényei, hogy ezek épp úgy isteni eredetűek, mint a 10 parancsolat. A szervezetünket irányító törvényeket beírta Isten az idegrendszerünkbe, izmainkba és testünk rostjaiba. E törvények minden szándékos megsértése bűn a Teremtő ellen. Ugyanolyan bűn, mintha a 10 parancsolatot rontanánk meg. Milyen fontos tehát, hogy oktassuk e törvények alapos ismeretét. Az eddiginél sokkal több figyelmet kell fordítanunk az egészségtan alapelveire, az étrend, a testgyakorlás, a gyermekek gondozása, a betegek kezelése és sok más egyéb tekintetében.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 95. rész. Buzdítás Isten dicséretére. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte ének szóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére.

0: Mai szakasz, 95. Zsoltár. Az előzőek kérelmező lelkületével szemben ez a Zsoltár dicsőítéssel és hálaadással van tele. Szerzője, Dávid, fölsorolja az okokat, amiért az Urat dicsőség illeti, és arra buzdít, hogy mindannyian dicsőítsük őt. Az öröm és a tisztelet legszebb kifejezéseivel él. A Zsoltáros örömmel telve sorolja az indokokat. Ő a megváltásunk sziklája, ő a leghatalmasabb Isten és király az istenek között, akiket az emberek tisztelnek, rajta kívül nincsen más. Teremtményei minden irányban betöltik a földet, a mélységet és a magasságot, az összes tengert és a szárazföldet. Mindenek felett ő a mi Istenünk. Ez olyan nagyszerű gondolat. A világmindenség alkotója a mi Istenünk, és mi az ő pásztorolt nyája vagyunk. Hatalmával és szerető jóságával gondot visel ránk. Valóban, minden okunk megvan arra, hogy alázatos örömmel a szívünkben imádjuk és tiszteljük őt. A 8. verstől Izrael népének a pusztai vándorlás idejében élt élete jelenik meg előttünk. Ők is az Úr nyájának tagjai voltak, Isten vezette őket, és gondoskodott róluk. Ennek ellenére ők mégis lázadó és kemény szívű lelkületet mutattak Istennel szemben, bizalmatlanok voltak és próbára tették őt. Bízzunk Istenben, ne tegyük őt próbára, megvonva tőle bizalmunkat, ahogyan azok a régi emberek tették. Mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy legyünk hálásak a különleges jóságáért, amit irántunk mutat. Hálaadással boruljunk le előtte, és gyönyörködjünk a jelenlétében. Figyeljünk a hangjára, ahogy közeledünk a lelki Kánaán földjéhez, és az időhöz, amikor belépünk az ő örök nyugodalmába.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Állj rá Isten igéire! Harmadik rész. Telhetetlen az emberi szem. Példabeszédek könyve 27. fejezet 20. vers. Állj rá Isten igéire, amikor órrá lesz rajtad az anyagiasság. Az anyagiasság hátterében a telhetetlenség hamis filozófiája rejlik, ami viszont szem problémából ered. Telhetetlen az emberi szem, mondja a Biblia. Nincs baj azzal, ha szép otthonra, megbízható autóra és anyagi biztonságra vágysz, Isten meg is fogja adni neked mindezeket, ha jól sáfárkodsz azzal, amit már rád bízott. Ám ha többet akarsz, mint amennyire szükséged van, vagy ami az ő akarata teljesítéséhez kell, azt hiába valóságnak, üres, céltalan, értelmetlen dolognak nevezi az ige. Salamon így ír: aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Prédikátor könyve 5. fejezet 9. vers. Mielőtt tehát gazdagságot kérnél Istentől, kért, hogy mutassa meg neked az életed célját, mivel szorosan összefügg a kettő. Ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Figyelmeztet Jézus. Lukács evangéliuma 12. fejezet 15. vers. Isten másfajta mércét használ, és igéje azt mondja, hogy neki van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül Isten iránt. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 9. fejezet, 8. és 10-től a 11. versig. Vajon Isten kész megáldani téged anyagilag? Igen, de csak akkor, ha te is kész vagy áldásainak csatornájává és elosztójává lenni.

A reformáció története, a Waldensek, 6. rész. Néha fáklya fénynél a föld mély, sötét üregeiben türelmes, lankadatlan munkával versről versre, fejezetről fejezetre másolták a szent iratokat. Így haladt a munka tovább, és Isten kinyilatkoztatott akarata tiszta aranyként tündökölt. Hogy az érte elviselt próbák miatt mennyivel fényesebben, tisztábban és erőteljesebben fény lett, azt csak azok tudták felmérni, akik ezt a munkát végezték. Mennyei angyalok vették körül ezeket az álhatatos munkásokat. Papok és főpapok megkísérelték az igazság igéjét a tévejgés, az eretnekség és a babona omladékai alá temetni. De az igazság a sötét századokon át is romlatlanul megmaradt. Nem az ember bélyegét, hanem Isten kézjegyét viselte magán. Egyes emberek fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy a Szentírás világos, egyszerű mondanivalóját elhomályosítsák, és azt a látszatot keltsék, hogy a Szentírás ellentmond önmagának. De akárcsak a bárka a hullámzó mélység felett, Isten szava is átvészeli a vihart, amely pusztulással fenyegeti. Miként a bánya gazdag arany és ezüst érceket rejteget a felszín alatt,

maga kinyilatkoztatásaként adta. Minden újólag felismert igazság a szerzője jellemének egy-egy újabb kitárulkozása. A Szentírást Isten azért adta, hogy tanulmányozása nyomán az ember közelebbi kapcsolatba kerüljön teremtőjével, és világosabb képet kapjon akaratából. A Szentírás az Isten és ember közötti kapcsolat eszköze. Míg a valdensek az Úr félelmét a bölcsesség kezdetének tartották, tudták azt is, hogy értelmük csiszolásához és felfogó képességük élénkítéséhez fontos kapcsolatot tartaniuk a világgal. Tudták, hogy meg kell ismerniük az embereket és a munkás életet. Hegyi iskoláikból egyes fiatalokat Franciaország és Olaszország nagyvárosainak főiskoláiba küldtek, ahol tágabb tere volt a tanulásnak, gondolkozásnak és szemlélődésnek, mint szülőföldjükön az Alpokban. Ezek a fiatalok számos kísértésnek voltak kitéve. Láttak erkölcstelenséget, szembe kerültek Sátán ravasz cselszövőivel, akik rájuk akarták kényszeríteni a legszövevényesebb eretnekségeket és legveszélyesebb tévedéseket. De a gyermekkoruk óta kapott tanítások felkészítették őket mindezekre. Az iskolákban, ahova kerültek, nem volt szabad senkit sem beavatniuk titkaikba. Öltözékük úgy készült, hogy alá tudták rejteni legnagyobb kincsüket, a Szentírás drága kéziratát. Hónapok és évek kemény munkájának gyümölcsét magukkal vitték, és amikor a gyanú felkeltése nélkül megtehették, egy-egy részt óvatosan azoknak az útjába helyeztek, akiket fogékonynak láttak az igazság befogadására. A valdens fiatalok már anyjuk ölében felkészültek erre a munkára. Tudták, mi a feladatuk, és hűségesen teljesítették. Híveket nyertek meg az igaz hitnek ezeken a főiskolákon, és gyakran megtörtént, hogy az igazság elvei átitatták az egész iskolát. A pápa vezető emberei még a legalaposabb kutatással sem tudtak az úgynevezett bomlasztó eretnekség forrásának nyomára akadni.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávaut ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3 perckor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig szombaton 21 óra 22 perckor lesz. Sávuot, a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészach után. A tórában egyrészt, mint gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképp a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógákban. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, amelynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott tórát, megtartották,

0: tartjuk és meghallgatjuk felkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóati értelmezés. Sávóat ünnepén, amikor a Tóra adását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk, magyarázza Ferenc Kuna Valéria. A Devárim könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban: évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt: mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Klezmer, Flódni és utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a nézőket, akik követnek bennünket ebben az adásban. Ha végigolvasták az evangéliumokat, akkor egy nagyon érdekes dologra lehetnek figyelmesek. Mind a négy evangélium nagyszerűen szerkesztett irat, mind a négy evangéliumnak más és más a szerkezete, és minden négy evangélium mesterművű. Ha Máté evangéliumát nézzük, akkor úgynevezett kiasztikus szerkezete van, ami olyan, mint egy piramis, középen van a mondani való, elindul onnan, hogy Immanuel, velünk az Isten, ez lesz a születendőnek a neve, és ott ér véget, hogy veletek vagyunk minden napon a világ végezetéig. Márk evangélium az egy lineáris szerkezetű, egymás után, mint a fogaskerék fogai, úgy jönnek az események, egészítik ki egymást. Lukács evangélium egy nagyon érdekes párhuzamos evangélium, úgy szoktuk mondani, hogy dublettás szerkezetű, mindent két szempontból néz. Ez ugyanolyan, mint Plutarchosznak a Párhuzamos életrajzok című műve, ami az ókori irodalomnak, az akkori irodalomnak egyik nagyszerű alkotása volt. János pedig olyan, mint egy hatalmas nagy dráma. Benne kórusok, benne szólók váltakoznak, még kardalok is vannak. Ugyanakkor, ha az evangéliumokat megnézzük, mindegyiknek a befejezésével van valami baj. Ha Mátét nézzük, ti veletek vagyunk minden napon a világ végezetéig, az embernek rögtön az a kérdése, és hogy? Ha Márkot nézzük, már befejeződik, utána még van egy függelék, és akkor a függeléknek van egy függeléke. Ha Lukácsot nézzük, akkor az van, hogy ott voltak a templomban minden nap, de hát, hogy mi történik utána, ez nem befejezés. Jánosnál meg a 20. fejezet végén szinte amment lehetne mondani, mert van egy áldó rész, és utána jön egy 21. fejezet, ami megint nincs befejezve. Miért van ez így? Elfelejtettek szerkeszteni a szerkesztők? Nem. Egyszerűen azért, mert az evangélium ekkor még nem irodalmi műfaj volt, az evangélium lényegében nem volt más, hogy a Jézusról szóló jó hír. De az Jézus mennybe menetelével nem ért véget. Éppen ezért született meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv, amiről rögtön tudhatjuk azt, hogy ennek a műnek a szerzője ugyanaz a Lukács, aki az evangéliumot írta. Hogy honnan tudjuk ezt? Nincs felírva, hogy Lukács apostolok cselekedetei, hanem onnan tudjuk, hogy ha megnézzük a bevezetőjét, ugyanannak ajánlja ezt a könyvet, ugyanolyan szép görög körmondattal, ahogyan a régi stilisztáknak illett írni. Azután azt is láthatjuk, hogy a legrégibb híradások, amik erről a könyvről szólnak, a Muratori féle kánon töredék, ami úgy Krisztus után 170 táján készült, aztán Eusebius, Irénaeus, Tertullianus, ezek híres II.-III. századi egyházatják, mind úgy tudják, hogy Lukács írta az apostolok cselekedetét. Nem valószínű, hogy közösen tévednek. De van egy másik érdekes, belső bizonyítéka is ennek. Ha nézzük és olvassuk figyelmesen az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan részek, amikben többes szám első személyben fogalmaz az író, hogy mi ide mentünk, mi ezt csináltuk, mi ezt tettük, stb. Ezek a részek Pál életében, Pál misszió útjai kapcsán vannak. Tehát mindenképpen egy olyan valakinek kellett lenni az apostolok cselekedete írójának, aki Pállal együtt járt. Lukásról pedig tudjuk azt, hogy Pál tanítványa volt, Pál többször említi a leveleiben is Lukácsot, és ha megnézzük, hogy hol vannak ezek a mérészek, akkor négy ilyen mérészt találunk. Az első ilyen mérész az Pál útja Troászból Filippibe, ez a 16. fejezet 16.-17. versében van, utána Pál Filippiből Milétoszba utazik ismét, ez a 20. fejezet 5. versétől 15. verséig terjedő szakasz. Azután a 3. Pál útja Milétuszból Jeruzsálembe, ez a 21. fejezet első 18 verse. Végül pedig Pál útja Cezáriából Jeruzsálembe, ez a 27. fejezet első 28 verse. Ha ezeket megnézzük, egyrészt az az érdekes, hogy ez egy összefüggő út, mindig onnan indul, ahonnan, és így egy teljes egész utat ad ki, de nem csak ez az érdekes, hanem ha elkezdjük elemezni, hogy Pál melyik tanítványa volt, aki ezen az úton végig kísérte őt, kizárásos alapon nem marad más, csak Lukács. Így tehát elég nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy Lukács írta ezt az iratot. Ha a szerkezetét nézzük, akkor is Lukácsra utal ennek az iratnak a szerkezete. Miért? Ha megnézzük az evangéliumát, ugye említettem ezt a dublettás szerkezetet, ugye úgy kezdődik az evangélium, hogy először van egy szép nagy körmondat, ahogy itt is, hogy az első könyvet arról írtam, Teofilusom, ugye visszahittal az első könyvére ez az evangélium volt, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, minek utána Szentlélek által, stb. Folytatja tovább ezt a körmondatot, ami egy fél oldalas körmondat, és a görög stiliszták ezt tartották nagynak, hogy valaki ilyen szépen megszerkesztett nyelvtanilag helyes körmondatot tud mondani. És utána, ha most az evangéliumot nézzük, ott jön Keresztelő János születésének bejelentése, hogy ez a Zakariás történet, ez a főpap, aki nem akarja elhinni, hogy fiútól születik, és így születik Keresztelő János. Ugyanakkor ott van Jézus születésének bejelentése mellette párhuzamban. Ahogyan hitetlenkedik Zakariás, és megnémül, nem nagyon akarja hinni Mária, de végül elhiszi, hogy ő a Szentlélektől fogan egy fiú gyermeket, és ez lesz az Immanuel, aki velünk az Isten. Ezt jelenti Máté evangéliuma szerint, amit Ézsaiásból idéz. És akkor a két szálat összeköti Mária és Erzsébet találkozásával. Utána megszületik Keresztelő János születési története, Jézus születési története, Keresztelő János neveltetése, Jézus neveltetése, találkoznak a keresztségtől, és így tovább lehetne mondani Lukács evangéliumának ezt a párhuzamát. De ugyanez a párhuzam megtalálható az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is. Hogyan? Úgyhogy lényegében az apostolok cselekedetéről írott könyvnek két szereplője van. Az egyik az első részben, az első 12 fejezetben, ez Péter. Mellette ott vannak a többi tanítványok is, de mellékszereplőként. Péter története ez. A 13. fejezettől a könyv végéig, a 28. fejezetig pedig Pál lesz a főszereplő. Az az érdekes, hogyha megnézzük ezt a két összehasonlítható alakot, akkor ami Péter életében megtörtént, az valahogyan másút, de ugyanúgy megtörténik Pál életében is. Ha Péter halottat támaszt, ha Péter felgyógyít valakit, akkor Pál is ugyanezt megteszi. Ha prédikál valamiről Péter, Pál is prédikál valamiről. És ez a két valami összefügg egymással. Azt lehet mondani, hogy mintha tükörszerkezetű lenne ez a könyv, és ahogy említettem, ez az ókori világban egy nagyon nagyszerű és nagyon magasrendű stílus művészetre utaló formai elem volt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvről különben is el lehet azt mondani, hogy ez a könyv irodalmi szempontból is nagyon magasrendű. Ez a magasrendű irodalmiság egyrészt abban mutatkozik meg, hogy például van benne egy olyan hajótörés leírás a végén, a 27. fejezetben, ami a koiné dialektoszban, ez a görög nyelvnek az a változata volt, ahogy az evangéliumok íródtak, ez volt az általános görög nyelv, tehát nem a klasszikus görög nyelv, az általános görög nyelv, ami úgy viszonyult körülbelül az akkori, a régi, mondjuk klasszikus görög nyelvhez, mint mondjuk Shakespeare-nek az angolja, a mai amerikai angolhoz és az amerikai angolból kifejlődő nemzetközi angolból, ami kicsit leegyszerűsítik a nyelvtani formák, már nem olyan szigorúan értendők és így tovább. Úgy volt ezzel a görög nyelvvel is, de ezen a nyelven is lehetett nagyszerűeket írni, hogy az amerikai angolon is nagyszerűek születtek, gondoljunk csak Hemingway öreg halászára, hogy milyen nagyszerű stílus, remek mű az öreg halász és a tenger. Ugyanígy volt ez, és a koiné dialektuszban az apostolok cselekedetének ez a hajótörés leírása, ez egy szenzációsan szép, stilisztikailag gyönyörű darab. Tehát Lukácsról tudjuk, hogy magasan művelt ember volt, azt mondja róla a Biblia, ő az a szeretett orvos, tehát egy magasan művelt ember volt. Talán ő az egyetlen, aki nem volt zsidó származású, hanem Pálnak a tanítványai közül az volt, aki pogány származású volt, és ez a Lukács az, aki megörökíti ezt a könyvet, de meg lehet kérdezni azt, és ez egy fontos dolog, hogy a könyv tulajdonképpen miért is íródott. Mi ennek a könyvnek a célja? Na hát, ha egy ilyen remek stílus, remek művel van dolgunk, akkor illik az elején megnézni, hogy mit is mond témaként, mert ugye az ókori irodalmi alkotások úgy születtek, hogy illet megmondani azt, hogy mi a célja egy-egy könyvnek. Ha megnézzük, akkor egy bevezető történet van, ez is egy nagyon ügyes stílusfogás, nem egyszerűen bejelenti a nagy kezdő körmondat után a témát, hanem úgy kezdi a 4. vers az első fejezetben, amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. És akkor együtt voltak, és megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ugye ez azért izgalmas, mert az egész evangélium során Jézus el akarja mondani, hogy ő az Isten fia, de ő nem azért jött most, hogy az a politikai mesiás legyen, aminek a zsidóság várja. És íme a feltámadás után vagyunk, sok-sok csodát láttak Jézus mennymenet előtt, még van egy utolsó beszélgetés, és a tanítványokból még nem égett ki ez a hamis váradalom. És akkor megkérdezik Jézust, Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izraelnek? És Jézus egy nagyon kemény választ mond, olyan kemény választ, mint mikor a Cezária Filippi után, ugye emlékezünk az első három evangéliumnak, itt van a fordulópontja, az első három evangéliumban, ugye, amikor Cezária Filippiben Péter kijelenti, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, ez az első hitvallomása a tanítványoknak, és akkor Jézus kijelenti, hogy erre a hitvallásra építem fel az Anya Szent Egyházamat. És egy kis idő, és Jézus elmondja, hogy neki Jeruzsálembe kell menni és szenvedni. És akkor Péter oda megy feddeni az Urat, így fordítja Károli ezt a görög igét, és tényleg jól fordítja. És akkor Jézus nagyon keményen azt mondja neki, hogy távozz tőlem Sátán, mert bántásomra vagy. Ezt nem mondta el soha egyetlen farizeusnak se Jézus. Most is visszautasítja legalább ilyen keményen, mert azt mondja, nem a ti dolgotok, ezt úgy lehet fordítani, ez udvariasan van fordítva, hogy semmi közöttök hozzá, hogy olyan időkről és alkalmatról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, ellenben, és most jön a téma, ugye figyeljük meg, hogy milyen nagyszerűen felvezette a témát, mindenki izgatottan várja a döntő kérdésre a választ, azt mondja, ellenben erőt kaptuk, miután eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Vagyis a témája ennek a könyvnek, hogy hogy lesznek tanúi, azok a tanítványok, akik még mindig nem értenek semmit, még mindig azt gondolják, hogy majd Jézus ezen a földön felállít egy országot, és akkor ez az ország majd ilyen lesz, meg olyan lesz, és álmodoznak erről az országról, egy ilyen álomországról álmodoznak, és Jézus pedig azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, hanem vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. Az igazi téma a tanúság témája. Hogy lesz tanúja egy félelemtől remegő, kis tehetségű, ilyen-olyan-amolyan rossz tulajdonságot el lehet róluk mondani tanítvány, hogy lesz tanúja Jézus Krisztusnak a föld végső határáig. Sőt, hogyha figyelünk, akkor ez még nagyon érdekes, mert talán azt várnánk, hogy lesztek nékem tanúim Galileában. Galilea az az otthonuk volt. És az otthon csak könnyebb az ismerősök körében. De figyeljék meg azt, hogy lesztek nékem tanulni Jeruzsálemben, pont Jeruzsálemben, ott, ahol csődöt vallottunk. Ott, ahol mindjárt elszaladtunk a kereszt alól. Ott, ahol a zsidóktól való félelem miatt bezárkóztunk. Ott, ahol értetlenkedtünk, hát pontosan Jeruzsálemben legyünk tanulni. Aztán azt mondja, egész Júdeában? Hát Júdeában se volt nagyon jó, hát mi galileaiak vagyunk. Hát legalább a Júdeai után mondhatta volna azt Jézus, hogy Galileában, nem mondja, hanem Samáriában, ott meg azok a buta samaritánusok laknak. És utána a föld végső határaig a pogányok között, és semmi otthon. Ez így nem jó. Ennek a nagyon izgalmas útnak a leírása, ahogy említettem, ilyen párhuzamos történetekben ez az irat. Lényegében négy dologra kell figyelni ebben a könyvben. Az első cél az, hogy ez a könyv történelmi beszámolót akar adni a kereszténység kezdetéről, az evangélium terjedéséről, a gyülekezetek alakulásáról, mert az evangéliumban nem csak Jézus élete tartozik bele, hanem az is, hogy az evangélium hogy lesz az emberek egészének a föld végső határáig, ahogy itt mondta Jézus, a föld végső határáig a részese hogy lesz az emberiség. A második, az a célja ennek az iratnak, hogy segítséget adjon a keresztények ellen megfogalmazódó vádak kivédésére. Hiszen ebben az iratban állandóan ott lesz az ütközés, úgy a zsidók és a keresztények, mint a keresztények és a pogányok között. Ott van az állandó ütközés, amiben meg kell vallani a hitet, nagyon sokszor a diaszpora zsidósággal szemben, nagyon sokszor a pogány hatóságokkal szemben, nagyon sokszor Rómával szemben, nagyon sokszor a városi hatóságokkal, vagy akár Jeruzsálemmel, a papokkal, főpapokkal, a Sanhedrinnel szemben. A harmadik ilyen nagyon fontos témája ennek a könyvnek, vagy célkitűzése, így is mondanám a könyvnek, hogy arra mintát adjon, hogy különböző körülmények között hogy lehet az evangéliumot képviselni a világba. Tehát ez egy missziológiai útmutatás. Ezek jóformán, hogyha megvizsgáljuk mintatörténetek, olyan mintatörténetek, amiben arról van szó, és azt mondja el, hogy hogyan kell képviselni a Krisztus ügyét a változó társadalmi, gazdasági, kulturális körülmények között. A negyedik célkitűzése pedig ennek az iratnak az az, ami talán a legfontosabb, hogy a keresztényeknek reménységet adjon. Nagyon hamar elvész az ember reménysége, hogyha úgy érzi, hogy neki kell menni a falnak, és ez a fal keményebb, mint a fejem. A keresztény reménységet erősíti azzal, hogy a kegyetlen üldözések ellenére is. Lényegében egy állandó fejlődés történet az, amit bemutat, azt lehet mondani, hat nagy robbanásszerű fejlődés történet az, amiben a kereszténység útját leírja Jeruzsálemtől egészen Rómáig. Ahogy említettem, a két főszereplő, Péter az első részben, az első 12 fejezetben, és a másik pedig Pál, ők állnak az események központjában. De az események három nagyobb helyszínen játszódnak. Az első az Jeruzsálem, a második helyszín az Antiochia, és harmadik, ahova a kereszténység eljut, a hellenista városokon keresztül, Kis-Ázsián és Görögországon keresztül, az Róma. Ez a három nagy helyszín határoz meg mindent. Antiochiai történetet viszonylag keveset olvasunk benne, de az az érdekes, hogy Pál mindig innen indul ki, ide ér vissza. Itt van az első bázisa a keresztény missziónak. A keresztény missziónak az egyik motorja éppen Antiochia volt. Azután az is fontos, hogy a földrajzi terjedését az evangéliumoknak nagyon szépen és nagyon hatásosan mondja el. Azt lehet látni, hogy az apostoloknak van egy stratégiai terve. Nem össze-vissza szaladgálnak, hanem az evangélium egy ilyen fokozódó, állandó, kiterjedő formában terjed el a föld végső határáig, és ez tényleg nem túlzás. A történelmi feljegyzéseink szerint ez már nem az apostolok cselekedete. A kereszténység az első század végére az egész akkor ismert világon ismert volt. Voltak keresztények Örményországban, Indiában, Egyiptomban, a Szaharáig, ahol volt az egész afrikai északi tengerparton, egészen a Nagy-Britániáig, a Duna vonalán, a Rajna vonalán, az egész Európáig, Bécsben volt már keresztény gyülekezetekkor, nem beszélve Kis-Ázsiáról, nem beszélve Görögországról, és ezt a nagy kört meghúzzuk, ez az egész akkor ismert világ. És ez 70 év munkája volt. És ennek a 70 évnek a titka van leírva az Apostolok cselekedete című könyvben, mert ez a négy téma, hogy történelmi beszámoló, a vádak kivétéséhez erőt adni, azután a missziói módszereket elmondani, és végül pedig a negyedik, hogy a reménységet erősíteni, hogy ne csüggedjenek el a gyülekezeti tagok. Ez az a négy erő, ami ezt létrehozza. De ezen kívül ennek az iratnak még van sok más érdekessége. Például az, hogy említettem, hogy hat szakaszban vannak ilyen összegző részek. Akkor a végén azt mondja, hogy terjedt az evangélium, és ez, és ez, és ez, és ez, és ez, és ez történt. És akkor történés után van egy összefoglaló vers, aztán kezdődik az újabb, hat ilyen nagy egységben, szinte hat hullámban megy végig az evangélium az egész könyvben. Egy másik nagyon érdekes dolga ennek a könyvnek, és nagyon fontos dolga az, hogy ez a könyv szinte hihetetlen, de 24 beszédet, prédikációt tartalmaz. Lényegében ez a könyv az ókori kereszténység prédikációinak a legteljesebb gyűjteménye. És ez a 24 prédikáció, ez az új szövetségi kor, ez 295 vers, ha most a versszakokat nézzük, a bibliai verseket nézzük, és hogy értsük, hogy mennyi, az egész apostolok cselekedete olyan körülbelül 1000 versből áll. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy jelentős százalék, és ez a keresztény igehirdetés volt akkor a kereszténység terjedésének a legfontosabb műfaja. Itt hagyj jegyezzem meg, csak nagyon röviden, hogyha arra gondolunk, hogy evangéliumok, az evangéliumok azok valamikor úgy 65 és 75 táján az első három evangélium, János evangéliuma jóval később 95 táján fogalmazódott meg. Az evangéliumoknak az alapja pontosan ez a prédikálás. Tehát, hogy az evangéliumokat meg akarjuk érteni, akkor érteni kell azt, hogy a kereszténység az tulajdonképpen prédikációból született. Jézus nem arra adott parancsot a tanítványainak, hogy írjatok, hanem arra, hogy prédikáljatok. És ez a prédikációs stílus, ez tulajdonképpen ebből a könyvből nagyszerűen érzékelhető. A zsidóknak mondott beszédekben mindig valamilyen figyelemfelkeltő elemmel kezdődik a prédikáció, azután a lényeges kérdés kifejtése után különböző ószövetségi példák következnek, de mindig eljutnak a feltámadás történetéig, Jézus történetének a valóságáig. Na most az az érdekes, hogy a beszédeket meg mindig erkölcsi intelmekkel zárják be az apostolok. Ebből ki lehet számítani, hogy prédikáltak az apostolok annak idején, mi volt annak a prédikációnak a tartalma, ami 70 év alatt durván, ugye 31 táján hal meg Jézus Krisztus, a föld végső határáig 70 év alatt mindenféle tömegkommunikációs eszköz és mindenféle lökhajtásos repülőgép ellenére eljuttatta az evangéliumot. És ha tovább figyeljük, akkor egy nagy probléma, amit felszoktak vetni, különösen a 18. század óta, hogy ennek a könyvnek milyen történelmi forrásai vannak. Ugye Lukács az nem volt evangélis, nem volt apostol. Pál tanítványa volt. Ahogy említettem, talán, ezt nem tudjuk biztosan, talán ő az egyetlen olyan újszövetségi szerző, aki nem is volt zsidó. Egy művelt görög, hellenista görög városállamba tartozó ember volt, és éppen ezért most méltán meg lehet kérdezni, hogy honnan szerezte az anyagot ez az ember? Na most megnézzük ennek a kérdésnek a megoldását, akkor van egy kézzelfogható alapunk, a mi részek. Sok mindent ő átélt. Pál tanítványa volt, és Pál életét, az természetesen Páltól hallhatta, tehát első kézből vehette a forrást. Azután azt is tudjuk pontosan az evangéliumból, hogy mindennek részletesen utána járt, így kezdi az evangéliumot Lukács 1 első 4 versében. De ez a mindennek utána járt, ez az is volt, hogy Jézus Krisztus családját ismerte, a tanítványi kört ismerte, tehát a jeruzsálemi gyülekezet régi tagjai között is nagyszerű, ilyen-olyan-amolyan információkat tudott gyűjteni. Nagyon sokan felvetik a kérdést, hogy vajon átírta ezeket a hagyományokat? Vagy egy kicsikét lakkozta ezeket a hagyományokat? Vagy hűséges volt? Hát mindenképpen persze egy prédikációt összefoglalt, de a lakkozásról, meg hamisításról szó se lehet. Tudnélik azért nem, mert a szemtanúknak írta le ezt. Amikor ez az apostolok cselekedeteiről írott könyv íródott, akkor ott voltak a szemtanúk. Ha azt írta volna, hogy Filippiben nem jártunk, akkor a filippiek kiabáltak volna, de hogy nem, hát itt voltál Pállal együtt. Vagy azt írta volna, hogy nem járt Béreába, akkor a béreaiak kiabáltak volna, és így tovább. Tehát Az apostolok cselekedete is a szóbeli emlékezésen alapul, és ez a szóbeli emlékezés azért izgalmas, mert a szóbeli emlékezés, ha kollektív emlékezés, tehát hogyha több ember közösen él át valamit, az írásbeli visszaemlékezéseknek a legfontosabb cenzúrája. Nem az írás a legfontosabb forrás, mert ezt tudjuk a legújabbkori történelemben, hogy nem az írás a legfontosabb forrás. Mondok egy példát, amit bizonyára mindjárt tetszene érteni rögtön. Valakinek meg kellene mondjuk 20 év múlva írni a TSZ-isítés történetét. Ugye úgy mondtak, hogy ankét, ha ankét pofont kapsz pista, ha nem lépsz a TSZ-be, ott csak na. Akkor ezt az iratokból nem lehet megírni, mert az iratokban jelentették, hogy öntudatosan, szocialista öntudattal, vígan és dalolva mindenki bement a TSZ-be. Ezért például én az egyetemista lányaimmal azt csináltatom, hogy vidéki lányokkal megiratom dolgozatként a családjuk történetében azt, hogy hogy lettek TSZ tagok. Ez sokkal pontosabb, mert leírják azokat a dolgokat, amik a papíron, a hivatalos jelentésben nem szerepelnek. Persze a hivatalos jelentésre lehet eldobni, mert tudjuk ebből például a pontos időt, hogy mikor TSZ-esítettek egy falut, hányan voltak a TSZ tagok, stb. De a hogyant, azt a kollektív emlékezés őrzi. És ezért a kollektív emlékezésnek az a nagyszerűsége, ez benne van az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Egyes részletei párhuzamosak Pál leveleivel, de nagyon sok helyen Pál leveleinél sokkal többet ismerünk meg ebből a könyvből, vagy van, amikor fordítva van, Pál többet mond el, mint ami az apostolok cselekedetében van. Ez azért van, mert az apostolok cselekedetének, ami nem fér az irodalmi céljába, ami nem fér ebben a programban, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában a föld végső határáig, az kihagyja. Mi nagyon sokszor sajnáljuk, hogy a többi apostolról viszonylag keveset ír, stb. Sok mindent lehetne mondani, de nem ez a cél. Most, hogyha egy kicsikét megnézzük még az irodalmi sajátosságait ennek a levélnek, akkor sok minden érdekest találunk. Például szemmel láthatóan pontos történeti leírásokra törekszik. Látszik az, hogy a helyszíneket, a politikai helyzeteket, azután a különböző tisztségviselőknek a pontos terminusát, az hajszál pontosan írja le. Tehát törekszik a történelmi pontosságra, hitelességre. Ebben nem téved. Látszik az, hogy jó történetíróként mindennek utána jár. A másik ilyen érdekesség, amit már említettem az elején, hogy ezt mindez kiváló stílusban írja le. És kiváló stílusban mondja el a történeteket, sok helyen kiválóan a klasszikus görög nyelvezetet követi, a koiné dialektusz ellenére. Látszik az, hogy a beszélt nyelvből, amit nem lehet szlengnek mondani, a koiné dialektuszt nagyon sokszor ilyen alpári szlengnek mondják, nem. De sokszor eltér ettől abban, hogy felemelkedik a stílusa a klasszikus görög írók stílusára, és hogyha modernül is fogalmaz, nyelvtanilag nagyon igényesen. Azután a harmadik. Törekszik például arra, hogy az eseményeket dramatikusan beszélje el. Azért olvastam fel az elejét, hogy rögtön a témaindításnál is erre a drámára törekszik. Ugye a dramatikus elbeszélés az azt jelenti, hogy nem egyszerűen elmondja, hogy egyszer volt, hol nem volt, így volt, úgy volt, amúgy volt, hanem látszik, megjelenik Jézus. És akkor a tanítványok kérdeznek, Jézus válaszol, és ebből a kérdés-feleletből, ebből a nagyon izgalmasból, ahogy most fogod-e helyreállítani az országot Izraelnek, kibomlik az egész iratnak a témája. És erre máshol is törekszik, gondoljunk például a Damaszkuszi út történetére. Ez egy hatalmas nagy drámai leírás. Párbeszédekkel. Szinte villózó jelenetekkel. Gondoljuk el, hogy egy öldökléstől lihegő ember rohan a damaszkuszi úton. Már-már odaér a céljához, aki nagyon jól tudja, hogy mit akar csinálni. És egyszerre fénysugározza őt körül. Leomlik a porba. Gondoljuk el, hogy akkora film jelenete ez, hogy csak na, minden filmrendező örülne neki, hogyha ilyen filmforgatókönyvet kapna. És akkor figyeljük meg, hogy Jézus azt mondja, hogy megkérdezi Pál, hogy ki vagy te, Uram? És akkor mit akarsz, hogy cselekedje? És itt tovább, ez az egész drámai jelenet, ez a pálfordulás drámai jelenete, egy hatalmas, dramatikus elbeszélés, és több ilyen van. Péter és Pál az történetének nagyon sok ilyen jelenetét említi ez az írat. Törekszik az események dinamikus elbeszélésére, ahogy mondtam, és az ókori irodalomban sehol sincs pontosabb és életszerűbb leírása egy hajótörésnek, mint az előbb említett 27. fejezetben. Az olyan életszerű az a jelenet, hogy szinte magunk előtt látjuk. Azután. Nagyon érdekes, hogy törekszik egy nagyon nagy objektivitásra. Nagyon sok helyen, hogyha olvassuk a levelet, mindig elfogna bennünket egy kicsit a lelkesedés, és akkor egy kicsikét úgy rátennénk egy lapáttal. Tudják, amikor elbeszélünk valamit, ha jövünk egy lelkesítő részhez, akkor ott mindig ráteszünk egy lapáttal egy kicsit több lelkesedést, kicsit több ezt, azt, azt. Lukács nagyon visszafogja magát. A beszámolói nagyon objektív hangúak. A sikerekről és kudarcokról egyformán tudósít. Nem titkolja el a gyülekezetenken belüli feszültséget. Gondoljuk el, elmondja az Ananiás és Szafirának az esetét, akik meg akarták csalni az urat. Vagy elmondja azt a diakónusok választása előtt, hogy jeruzsálemi gyülekezetben milyen feszültség támad. És máshol is elmondja ezeket a belső feszültségeket. A Biblia az tulajdonképpen egy objektív könyv, és ez a Biblia, mint objektív könyv, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a világirodalom egyik nagyszerű realista alkotása. És ez az apostolok cselekedetére nagyon jellemző. Egy kicsikét van annyi időnk, hogy átforgassuk ezt a könyvet, és nézzük meg, hogy mi mindenről olvasunk ebben a könyvben. És mindenképpen ajánlom, hogy ezt a könyvet olvassák el, ez egy szép kis biblia tanulmányozási anyag, de annyira színes, és annyira szép, és annyira olvasmányos, hogy ennek a feladatnak a megtétele nem lesz nehéz feladat. Az első szakasz ennek a könyvnek az első fejezet első versétől a 9. fejezet 31. verséig tart. És hogyha ezen végigmegyünk, akkor ez egy szép egység a könyvben, amit úgy lehetne mondani, hogy az egész Júdeában, Galileában és Samáriában hogy terjed az evangélium. És ennek Péter és a palesztin egyház keletkezése a tulajdonképpeni témája. Lényegében benne van ez az első 12 fejezetnek az első nagy szakasza. Egy bevezetővel indul, amit elolvastam, ezzel a szép körmondattal. Utána a Krisztus feltámadása előtti utolsó beszélgetés, amit az előbb már elolvastunk, ugye az adja meg a témát. És akkor jön megint egy drámai érdekesség, a Szentlélekre való várakozás. Várakozás a Szentlélekre. És ez a várakozás a Szentlélekre egy feszült helyzet. Gondoljuk el, hogy azt mondja, lesztek nékem tanulni a föld végső határáig. A gyáva tanítványok ott állnak döbbenten. Nem mernek elmenni Jeruzsálemből, hiszen Jeruzsálembe küldte őket az Úr. Ott vannak a felházban. A Biblia magyarázók nagyon sokszor azt mondják, ez a felház ugyanaz, ami az utolsó vacsorának a háza volt. Még azt is vélik, hogy ez a Márknak, a édesanyjának a hajléka lehetett. És imádkoznak. És ott van bennük a döbbent nagy kérdés, hogy hogy lehetek én a föld végső határáig Isten tanulja. Megpróbálják megérteni a júdási árulást, hiszen Júdás volt a legtehetségesebb tanítvány, aki kiesett. Péter elmond egy nagyszerű beszédet, és a 12. apostolnak Mátyást megválasszák, nem tudván, hogy majd Jézus hív egy másik apostolt, ez lesz majd Pál. De látszik a felkészülés minden izgalma ebben a történetben. Erre jön a második fejezet, a pünkösd története. egyszerre jön az erő. És a gyáva Péter kiáll, és egy zseniális beszédet mond. Az Ószövetséget végig idézi, az Ószövetség proféciáit, és eljut egészen Jézusig. És azt mondja, tudja meg tehát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal az Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit keresztre feszítettetek. És az az érdekes, hogy akkor nem botrány tör ki, hanem azt írja a Biblia, hogy amikor ezt hallották, mintha szíven találta őket volna ez a kérdés, és azt kérdezik, atyám fiai, mit cselekedjünk? És itt az evangélium lényege. Az evangélium mindig ott van, ahol cselekedni akarunk, nem ahol filozofálni akarunk. Atyám fiai, mit cselekedjünk? És azután azt mondja Péter, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, és így lett. És elindul egy prédikációra 3000 ember. Már 3000 prédikációra szokott egy ember elindulni. Fordítva. És akkor ennek az a következménye, hogy azt mondja a 42. vers, hogy 3 dologban vettek részt kitartóan. Az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Ez az igazi célja a kereszténységnek. És akkor elindul Péter, meggyógyítja a sántát. Azután a főpapok főtanács elé viszik, ott bizonyságot tesz. Pétert és Jánost börtönbe vetik. Akkor Pétert és Jánost a nagy tanács előtt bizonyságot tesz a hitéről, és ezért szabadon bocsátják. Közben a gyülekezet megtanul Péterért és Jánosért imádkozni. De nem titkolja el az 5. fejezetben, hogy említettem Ananiás és Szafira esetét, akik be akarják csapni az Isten. Azután az apostolok csodákat tesznek, akkor az apostolokat megint börtönbe zárják. Akkor jön Gamáliel, ez az egyik leghíresebb zsidó tanító volt, Gamáliel tanácsára megint szabadon engedik. Akkor megint válság a gyülekezetben, hiszen a görög nyelvet beszélő gyülekezeti tagok és az arám nyelvet beszélő gyülekezeti tagok között nemzetiségi feszültség van. Erre diakónusokat választanak a görögök közül. Kiderül, hogy ezek a diakónusok nagyszerű emberek. István az egyik legnagyszerűbb, de Istvánt halálra ítélik, megkövezik. Istvánnak egy hatalmas beszéde, ami az Ószövetség teológiájának az összefoglalása, azt lehet mondani. És István kivégzésekor ott van egy ember, aki még nincs 30 éves, tehát nem ragadhat követ. Egy teológiailag magas képzettségű ember, Saulusnak hívják, a későbbi Pál, ő, elárulom, aki nagyszerűen átlátja azt, hogy itt most miről van tulajdonképpen szó. Nagyszerűen átlátja azt, hogy itt tulajdonképpen nem másról van szó, mint arról, hogyha a diaszpora zsidóságba ez az eszme eljut, és már az első jelei megvannak, Damaszkuszban van gyülekezet, az már nem zsidó terület, akkor óriási baj lesz. Hiszen az első századnak az a nagy kérdése, hogy a zsidóság 2/3 diaszpórában él. A diaszpórai zsidó gyülekezetekben ott vannak az istenfélő emberek, azok az emberek, akik oda járnak a zsinagógába, és elfogadtak mindent az Ószövetségből, csak a zsidók. Nagy dilemmája, hogy zsidóvá tegyük ezeket, körülmetéljük-e őket, a zsidó nép részévé tegyük őket, vagy nem. Ilyen volt sokszor például az edomitákat, Heródes is, a nagy Heródes is edomita volt, körülbelül 100 évvel korábban a zsidók befogadták maguk közé, körülmetélték őket, és a zsidó nép részének számítottak. De ezzel az aktussal nem történt meg semmi. Maradt a feszültség Heródes körül is, pedig ő nagy király volt. És az első századi zsidóság úgy dönt, hogy ezeket az istenfélőket kívül kell tartani, és Pál nagyon jól érzi Saulus korában. Nagyon jól érzi. Ha Jézus neve eljut közéjük, és ezek az istenfélő emberek keresztényé lesznek, a akkor kisebbségben maradunk a görög városokban. Azt mondhatnánk, a történelemnek a nagy-nagy fintora, vagy az evangélium csodája, inkább így mondom az utóbbi, hogy ennek Pál lesz az embere éppen, aki ezt megteszi, de ez kell a damaszkuszi út. Öldöklésről lihegve rohan, a fény körül sugározza, kézenfogva a nagyon határozott embert kézenfogva beviszik a városba, ott Ananiás a gyülekezet tagjává teszi, az előítéleteket az Isten lebontja, és elkezdi a zsinagógába Krisztust prédikálni, és elindul a második nagy szakasza az apostolok cselekedetei könyvnek. Egy hosszú-hosszú előkészület után az történik, hogy ez Saulus éppen azért, amit ő már akkor látott, amikor még öldökléstől lihegve rohant, éppen ő fogja megtenni. Az első missziót Kis-Ázsiába vezet, nagyszerű sikerrel, visszatér Antiókiába, az első misszió után beáll a botrány, ugye a zsidóból lett keresztények Jeruzsálemben is, meg mindenütt kétféleképpen gondolkodnak. Az egyik azt mondja, hogy igen, előbb zsidóvá kell tenni valakit, csak utána lehet keresztény. Az első apostoli gyűlés ezt eldönti, mert arra figyel, hogy mit tett a Szentlélek. Megváltozott az életük? Látszik a Szentlélek az életükben? Igen. Hát akkor, atyám fiai, mit cselekedjünk? Mondják ezt a proféciák, hogy úgy lesz, hogy minden népé lesz Ábrahám? Mondják. Akkor induljunk el ezen az úton. Elindul a második missziót, vissza akar menni Kis-Ázsiába, jön a macedón hívás, át kell jönni Európába, azután az első európai gyülekezet Filippi lesz, azután Tesszalonika, ahonnan 3 hét alatt elűzik, de 3 hét elégendő volt, mert az istenfélő emberek, akik 10-szer annyian voltak körülbelül, mint a zsidók Tesszalonikiben, ezek Pál mellé álljanak, megalakul egy erős gyülekezet, a béreiek nemesebb lelkűek, a Aténben, a filozófusokkal mondja el az egész dolgot, Atén után jön Korintus, ahol több mint egy évet, másfél évet tartózkodik. A harmadik misszióton végiglátogatja ugyanezeket a kis-ázsiai európai gyülekezeteket, és végül a zsidók meg akarják ölni. Egy konstruktív perben. Az menti meg, hogy római állampolgár, fellebez a császárhoz. Hosszú ideig védőőrizetbe tartják, Cezáriába. Agrippa, Festus előtt elmondja a megtérése történetét, bizonyságot tesz, majd Rómába megy. Hajótörés története, 27. fejezet, így ér el Rómába Pál. És Pállal az evangélium. Pálnak nem ez a vége. Ebből a római fogságból valószínűleg van egy szabadulása, majd a pásztorleveleknél ezt a szabadulásról lehet gondolkodni. Bizonyára elmondjuk. De elérte a célját az evangélium. Ezért az apostolok cselekedete egy kiváló írat. Nagyon dinamikus. Benne történetek, beszédek, hitvallási részek egymást váltogatják. És mindez olyan izgalmas irodalmi formában, hogy olvasmányos. A diákjaim az apostolok cselekedetét mindig úgy olvassák végig, mint egy regényt. Lehet is úgy végigolvasni, mint egy regényt. Ezért hát nincs más hátra, mint hogy sok szeretettel ajánljam minden kedves hallgatónak az apostolok cselekedetét. Ha megérteni akarjuk a kereszténységet, a keresztény misszió lényegét, az evangélium terjedésének a lényegét, az apostoli levelek tanítását, akkor az apostolok cselekedete az alapvető forrás. És végezetül még valamit. Úgy kezdtem, hogy az evangéliumok nincsenek befejezve. Bár remek szerkezetűek. minden a helyén van, és mégis a végén egy hiányérzetünk van. Nem véletlen ez. Ez tudatos. Az benne a tudatos, hogy az evangéliumnak ma sincs vége. Az evangélium útja ma is tart. Nem Rómában van a vég. Az evangélium ma is szól. És azok a missziói lépések, azok az eredmények, azok a megpróbáltatások, azok a hitvallások, azok a reménységek, azok az emberi konfliktusok, amik ebben a könyvben vannak, mai napig vannak. De van egy jó hírem. Nem ez én jó hírem. Ennek az iratnak a jó híre. Az evangélium győz. Ezt vigyék el magukkal, Isten áldja meg önöket, Isten velük, és legyenek szorgalmas bibliaolvasók. Köszönöm a figyelmüket.
2: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, Uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges Úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt, az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy Uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

0: Évekkel ezelőtt volt egy időszak, amikor súlyos problémák voltak a gyülekezetben, ahol lelkészként szolgáltam. Ez egy rettentően stresszes periódus volt, és nehezen tudtam enni és aludni. Fizikailag is szenvedtem, és sokszor nagyon-nagyon kimerült voltam. Istenhez fordultam segítségért, de küszködtem, hogy megtaláljam a megfelelő szavakat, vagy legyen egyáltalán energiám imádkozni. De nagy vigasztalásra találtam a zsoltárokban. Sok közülük megszólított, és az 57. zsoltár lett az állandó társam. Minden reggel elolvastam, és néha ezt többször is megismételtem. A szavai összhangban voltak azzal, amin keresztül mentem, és átéreztem, amiről a zsoltáros ír, hogy oroszlánok között jár. A 9. vers reménységgel töltött el, ébredj lelkem, ébredj lant és fárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Ebben a nehéz időszakban arra vágytam, hogy egy nap hadd ébresszem a hajnalt a saját zenémmel. Aztán egy reggel valami csodálatos dolog történt velem. Ahogy az 57. zsoltárt olvastam és a refrénhez értem, a 6. és 12. versekben Isten egy éneket helyezett a szívemre. Egyszer csak énekelni kezdtem a szavait egy ismeretlen dallamra. Abban a pillanatban igazán átéltem Isten jelenlétét. Ma, ha szükségem van egy emlékeztetőre, Isten gondviselését illetően, az 57. zsoltárhoz lapozok, és a refrén éneklem, ahogyan Isten megadta nekem. Istenünk, köszönjük a folyamatos jelenlétedet az életünkben, különösen az életnek a kihívásai közepette. Amen. Napi gondolat: Isten velem van a nehéz időkben. Imádkozzunk a lelkészekért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Május 24-e, 25-e, Pünköst. Erről szól Pünköst ünnepe. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott Pünköst, húsvét és karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint Pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy szent, egyetemes és apostoli írták. Kitértek arra, a híveknek ismét kötelező vasárnap szentmisén részt venniük. Csütörtökön este beköszöntött a Sávuót, a törvényadás ünnepe. Elkezdődött a hetek ünnepe, héber szóval a Sávuót, a kinyilatkoztatás napja. A keresztény egyházakban a Sávuótnak megfelelő pünkösd az 50. nap húsvét után az évnek mindig más naptári napjára, de állandóan vasárnapra esik. Az ünnep idén közel jött pünkösdhöz, május 21-én csütörtökön este, 20 óra 3 perckor köszöntött be, és május 23-án szombat este 21 óra 22 percig tart. Az ünnep első napján Mózes második könyvéből a 19. és a 20. fejezetet recitálják, melyek leglényegesebb része a 10 parancsolat, melyet állva meg

0: hallgathatnak a jelenlévők. Második nap Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 22. énekétől a 16. fejezet 18. énekéig olvassák a Szent Szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szólnak, és a zarándok ünnepek felsorolásával foglalkoznak. Sok zsinagógában az ünnepen felolvassák Rút könyvét, aki dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és halálának napja ez időre esett. A 150. Zsoltár emlékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templomokban. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is, 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át. Sokak szerint ez vágyálom csupán, de a valóság korán sem ilyen idilli, sőt, nagyon is kiábrándító. Ez sajnos, ha szétnézünk, igaz is. Hiszen nagyon sok házasság válással végződik, és még azok a párok se működnek sok esetben jól, melyek együtt maradnak. Hogy mennyire szomorú a helyzet, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a száraz, tényszerű adatok, melyek megtalálhatóak a Központi Statisztikai Hivatal honlapján. Ha összehasonlítom az adott évben megkötött házasságok számát a válások számával, akkor a 2010-es évek voltak a legelkeserítőbbek, mert ebben az időszakban durván három házasság kötésre két válás jutott. Például 2010-ben 35.500 házasságot kötöttek körülbelül, és majdnem 24.000 házasságot bontottak fel. Innentől kezdve mindkét mutatóban változás figyelhető meg, hiszen nőtt a házasságkötések száma, és ezzel egy időben csökkent a válások száma. A legjobb aránya 2020-as évben volt, amikor is négy házasságkötésre kevesebb, mint egy válás jutott. A legtöbben 2021-ben mondták ki a boldogító igent, több mint 72.000-en, és körülbelül 18.500-an döntöttek a házasság felbontása mellett. Ettől kezdve ismét romló tendenciát figyelhetünk meg, s nagy átlagban elmondhatjuk, hogy hazánkban minimum minden harmadik házasság válással végződik, de a hosszú távú folyamatok sajnos nem tűnnek kedvezőnek. Természetesen ezek puszta számok csupán, s így nem adhatnak valós képet a házasságok és a családok helyzetéről, hiszen sok minden a színfalak mögött zajlik, soha nem kerül felszínre se a hűtlenség, se a családon belüli erőszak tekintetében. Ezzel együtt ezek a statisztikák indikátorként működnek, jelzik a társadalom és a társadalmat alkotó emberek hozzáállását a házasság kérdéséhez. Ezért úgy gondolom, nagyon is szükséges beszélnünk Isten eredeti tervéről, hiszen ő nem szükséges rossznak alkotta meg a házasságot, nem is békjónak, pláne nem büntetésnek, hanem a javunkra és védelmünkben. Ehhez az evangéliumi kiadó Boldogság és hűség egy életen át című könyvét használjuk segédanyagként. Az adások elkészítésében Réfi Hoszko Ilti segít nekem.
1: Mózes első könyvének második rész 18. verse ezt írja. Ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lennie. A házasság tehát nem az ember ötlete. A házasság nem is a társadalom találmánya, hanem ajándék, Isten terve. Még mielőtt a társadalom, még mielőtt az ember létezett volna, Isten elgondolta a házasságot, és az embert a házasság számára teremtette. Így az nem a társadalom terméke, hanem fordítva. A társadalom a házasság terméke. A házasságról és a családról szóló isteni gondolatok gyümölcse. Isten a házasságot, mint valami boldogítót gondolta ki az ember számára. És mit csináltunk mi belőle? Olyan kevés boldog, boldogító házasság létezik. Ezért napjainkban a fiataloknál és időseknél egyaránt nagy az igény, mély a vágy a visszatérésre. Istenünk, hogyan gondoltad el te a házasságot számomra, számunkra, az ember számára? Máté evangéliumának 19. rész 4-től a 6-ig tartó verseiben Jézus Krisztus hangsúlyozza, hogyan gondolta el Isten kezdetben a házasságot. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Majd így folytatta. Ezért hagyja el a férfi atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Itt három elemről hallunk, amelyek a házassághoz tartoznak. az elhagyásról, a ragaszkodásról és az egytesté lételről. Ebben a három szóban megtaláljuk azt, hogy mi a házasság. A család elhagyása a házasság nyilvános jogi aktusát jelenti. Az ázsiai térségben még egészen nyilvánvalóan jelzi ezt az esküvői menet, amikor a vőlegény elhozza a menyasszonyt, lásd az Úr Jézus hasonlatát például a 10 szűzről Máté evangéliumának 25. részében. Itt semmi sem történik titokban. A házasságnak szüksége is van jogilag rendezett helyzetre, hiszen nem csak két emberért van. A házasságnak mindenekelőtt isteni szentesítésre, isteni védelemre van szüksége, hiszen Isten létesítménye és mint ilyen felülmúlja az ember képességeit. Tehát elhagyni a házasság nyilvános oldala, ragaszkodni a házasság személyes oldala, egy testé lenni a házasság testi oldala. Az utóbbiról sem hallgat a Biblia, és amiről a Biblia nem hallgat, arról nekünk is beszélnünk kell megfelelő formában természetesen, mindenekelőtt a szülőknek, a gyermekeikkel, de a házastársaknak is egymással. A szülőknek nem szabadna ezt a területet átengedniük a szexuális felvilágosító oktatásnak, hiszen ők sokkal jobban ismerik ennek lényegét, és persze Isten, mint a házasság szerzője, nálunk is jobban tudja, mi az. Aki társaival és gyermekeivel komolyan olvassa a Bibliát, az nagy értékű anyagot talál a testi folyamatok magyarázásához, egészen a ciklus és a női termékeny és terméketlen napjainak megértéséig. A fenti három oldalt nevezhetjük a házassági hűség és fogadalom, szeretet és testi egység elemének is. Sőt, még tovább is mehetnék, és beszélhetnénk a házasság szelleméről, lelkéről és testéről. Időnként az az érzésem, hogy a házasság mögött az isteni szent háromság láthatóvá válik. Atya, Fiú és Szent Szellem Pál apostol így írt erről az első levelében, amelyet a korintusiaknak címzett, a 6. rész 16.-17. verséből olvasom. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Feltűnő, hogy ez megfelel a férfi és a nő kapcsolatának. Nagy titok ez. Itt a testi kapcsolat válik a szellemi hasonlatává és szimbólumává. Aki az Atya tetszésére egyesül Krisztussal, az egy szellemé lesz, és a legmélyebb közösséget tapasztalhatja meg. Így tartozik össze a házasságnak ez a három eleme elválaszthatatlanul és mélyen Isten lényébe gyökerezve. Minden olyan házasság esetében, amelyben a felek úgy gondolják, hogy jobban tudják, mint Isten, és ezek közül az elemek közül egyet is elhanyagolnak, legyen ez a jogi szentesítés ózsdi maragisága, legyen a szeretetteljes ragaszkodás, amely egyesek szerint csak az első megismerkedés és a mézes hetek idejére érvényes, hiszen az ember most már nem olyan szentimentális, hanem józanabb. Vagy legyen akár a testi közösség, amelyre ugyebár nincs szükségünk többé, hiszen megvannak a gyerekek. Vagyis jogtalanul úgy vélik, hogy meg tudnak lenni a házasság két vagy akár egy oldalával. Az ilyen emberek sohasem fogják megtapasztalni, hogy mi az a házasság, amelyet Isten szerzett a számunkra, sőt, nem csak ezt, hanem Istent és a saját magukat is el fogják veszíteni. Ez különösen is érvényes a házasság előtti és házasságon kívüli kötelezettség nélküli együttélésre.
0: Úgy gondolom, fontos egy kicsit megállnunk és újra átismételnünk, hogy mi is Isten eredeti terve a házassággal kapcsolatban. Ahogy hallottuk is, Isten a házasság szerzője és létrehozója. Nem Ádám panaszkodott Istennek, hogy valamit elrontottál a teremtésnél, Uram, hanem Isten mondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ezért szerzett neki társat, mégpedig hozzáillőt. Tehát bár egyre elterjedtebb, de nem a kutya, nem a macska az embertársa, hanem egy másik ember, és azon belül is egy ellentétes nemű ember, hiszen ezt olvassuk, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ebből következik az is, hogy hamisak az olyan állítások is, mint hogy egy férfi csak egy férfi érthet meg igazán, vagy egy nőnek csak egy másik nő lehet az igazi lelkitársa. Ugyanis ha lesznek ketten egy testé fogalom, egy teljes életközösséget feltételez, nem csak testi kapcsolatot, hanem lelki és szellemi közösséget is. Ebből persze nem következik az ellentétje se, miszerint ne lehetnének mély lelki-szellemi barátságok, akár férfiak, akár nők között. Sajnos a történelem számtalan negatív példával szolgál arra, hogy a férfi-nő kapcsolatot megpróbáltuk lecserélni, és semmibe véve a teremtés rendjét és magát a teremtőt, a magunk útjára tértünk. Már Sodomának és Gomorának is ez volt az egyik bűne, amit Isten nem is tűrt, s ítéletével sújtotta a bűnös városokat. Fontos hangsúlyoznunk, a ketten lesznek egy testé feltételt is, hiszen Isten egy férfit és egy nőt rendelt egymás társának, tehát istentelen a téged is szeretlek hozzáállás. Ebben az esetben az a bizonyos kicsi is szócska ugyanis lehetetlenné teszi a teljes egyéválást, mert erre a kérdése nézve is igaz, hogy megosztott szívvel nem lehet teljesen a másikért élni. Isten igéje nagyon őszinte, így nem szépíti, hogy már a teremtés után nagyon hamar megjelent a több nejűség az emberek között, hiszen Lámeknek, aki a hatodik generáció volt Ádám után, már két felesége volt, Ádá és Cilla. Sajnos az ő élete is jól példázza, hogy lehetetlen csak egyetlen kérdésben engedetlenné válni az Úr törvényével szemben, a bűn ugyanis bűnt szül, s a vége halál. Tőle származik ugyanis az az elhíresült állásfoglalás, hogy embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett, s az özönvíz mellett döntött. De azért azt is érdemes megjegyezni, hogy ebben a környezetben mégiscsak élt egy Noé is, akiről azt olvassuk, hogy igaz ember volt fedhetetlen a maga nemzetségében. És ennek a Noénak a családi élete is rendben lehetett, hiszen egyedül ő, a felesége, a három fia, és az ő feleségeik menekültek meg az özönvízben. Tehát mégiscsak lehetne jól is csinálni. De ehhez azok a feltételek is szükségesek lennének, melyek Noé életében megvoltak. Igaz ember volt és fedhetetlen, még abban az istentelen környezetben is. Ez nekünk ma élő embereknek is biztatásként kell, hogy szolgáljon, hiszen nem törvényszerű az, hogy a környezet negatív életvitele beszippantson minket és a családunkat. Lehet ellene menni a folyamatoknak, s a környezeti nyomás ellenére is komolyan venni Isten törvényét és betartani a házasságra vonatkozó parancsolatait is. S ha már az adás elején a válási statisztikákat is elemeztük, érdemes hangsúlyozni, hogy a válás nincs benne Isten eredeti tervében, hiszen maga az Úr Jézus is nyomatékosította, hogy amit az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Tehát a holtomiglan, holtodiglant ma is komolyan kellene vennünk, még akkor is, ha szinte bombáznak minket az álompár összejött, az álompár szétment média hírekkel. A hírek s a trendek ugyanis jönnek és mennek, s változnak a mértékadó média személyiségek is, de Isten törvénye örök. S ahogy igaz az, hogy elszárad a fű és elhervad a virág, úgy az is igaz, hogy Istenünk igéje örökre megmarad. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, most pünkösd idején vegyünk szemügyre néhányat a számos első századi város közül, ahová a világba kirajzó tanítványok között Pál apostol eljutott. Krisztus Urunk feltámadása után mintegy búcsúképpen fordult tanítványaihoz, és mondta nékik, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az Úr azért, minek utána szólott vala nekik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Márk evangélium 16. fejezete 15-től 20. versig. Az elküldéshez kapcsolódik a pünkösdi megerősítés. Feltámadása után Jézus 40 napig a földön járt.
1: Mennybe menetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi hozzájuk a szent lelket bátorítóul, vigasztalóul. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei 2:1-4. Ez volt pünkösd egyik csodája, így a Szentlélekkel megáldva indulhattak missziói útjaikra.
0: Pál apostol az első század közepén több keresztény közösséget is alapított, Kis-Ázsiában és Dél-Kelet-Európában. Szinte követhetetlenül számos helyen megfordult, az Antiochiában tartott zsinat határozata után, pedig ő a kimondottan pogány vidékeken végezte missziós tevékenységét. A korabeli élet föl-fölvillantása mellett különböző útjainak is fontos dokumentumai a páli levelek.

0: Galácia beliekhez írt levél. E provincia déli részét illetően teljes bizonyossággal tudjuk, hogy Pál által alapított gyülekezetek sora élt Kis-Ázsia ezen területén. Lakói Galliából származó kelták, akik a Krisztus előtti 3. században Macedónián és Görögországon át Kis-Ázsiába is eljutottak. Itt Nikomédész biténiai király zsoldosaivá lettek, aki katonai szolgálataik viszonzásaként ezen a területen telepítette le őket. Életmódjukhoz ezután is még sokáig hozzátartoztak a kalandozások. Jelentősebb településeik Ancyra, Pessinus és Tavium voltak. A második században római fennhatóság alá kerültek, de önkormányzatuk megmaradt. Római szövetségesként részt vettek a harmadik mitridátészi háborúban. Ekkor hadiszolgálatai következményeként kapott vezérük királyi címet.
1: Utolsó királyuk Amüntász kiterjesztette hatalmát Frígia és Cilícia tartományokra is. A Krisztus előtt 25-ben Augustus császár római provinciává tette Galácia néven. Később még Paflagónia és Pontus egy részét is hozzácsatolták. A kelta eredetű lakosság továbbra is a régi Galácia területén élt, ahol missziói útjai során Pál többször megfordult. A Galácia beliekhez írott levél mintegy ezen utak összegzésének is tekinthető, tartalmazza a 47-48, illetve a 49-52-es évek fontos tanításait. Teológiai alapja az egyedül hit általi megigazulás tétele. Pál legfőbb érve az, hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg Isten előtt, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. A törvény szerepe pedig, hogy nem megment, hanem rámutat a bűnre, és mintegy figyelmeztető nevelőként vezet el Krisztushoz.
0: Központi, előremutató közlése, hogy Krisztus megszabadított minket a törvény átkától és a bűn rabságából. Ez a szabadság azonban nem jelent szabad utat a bűnre, a testi kívánságokra, hanem a szeretetből fakadó szolgálatra kötelez. Pál arra inti a galatákat, hogy éljenek a lélek gyümölcsei szerint, és ne engedjék visszavezetni magukat a törvény igájába. A lélek gyümölcse a keresztény életmód esszenciája, amely a törvény betartása helyett a lélek vezetését tükrözi. A Galata 5.1 szerint Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. A Galáta 3.28-ban pedig így, nem zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.
1: Tesszalonikaiakhoz írt levelek. A tesszalonikaiakhoz írt levelek 52-53-ból valók lehetnek, és valamelyest Tesszalonika akkori viszonyait is tükrözik. A város ma is fennáll Szaloniki néven. Tesszalonika Macedónia második legnagyobb városa az Égei tenger partján. A Termei öböl északi csúcsánál. Krisztus előtt 315-ben Kassander, Nagy Sándor hadvezére alapította. Felesége tiszteletére nevezte el Tesszalonikának. Macedónia meghódítása után Krisztus előtt 146-ban a rómaiak a provincia második kerületének fővárosává tették. A város mind lélek számát tekintve, mind gazdasági és politikai helyzetét illetően rohamos fejlődés részese lett. Ezt kedvező fekvésének köszönhette. Erre haladt a birodalom keleti és nyugati területeit összekötő kereskedelmi és hadi út, a Via Egnatia. Ehhez járult még a tengerparti fekvés számos előnye. A tengeri és szárazföldi kereskedelem révén a megnövekedett számú lakosság jelentős gazdaságra tett szert. Politikailag, közigazgatásilag szabad várossá lett, nem tartozott a helytartó felügyelete alá, hanem városi elöljárók kormányozták. A város lakossága vegyes összetételű volt. Görögök, rómaiak és barbárok mellett jelentős számban lakták zsidók is.
0: A városba Pál révén jutott el Krisztus evangéliuma. A második missziói út során Filippiből érkezett ide az 50. év elején. Kíséretében volt bizonyos Szilász és talán Timóteusz is. Szokása szerint először a zsidók zsinagógájában tanított, azután bizonyára más, erre alkalmas helyen. Hosszabb időt tölthetett a városban, de mostohán bántak vele. A filippiek több ízben is szeretetadományt küldtek oda Pálnak. Erre szüksége is volt az apostolnak, hiszen állandó munkával gondoskodott megélhetéséről. Az önzetlen missziói tevékenység nem volt hiába való. Tesszalonikában keresztény gyülekezet született. Tagjai néhány zsidó mellett többségében pogányok voltak. Nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Tesszaloniki első levél 1:8-9.
1: Az irigykedő zsidók hamis politikai vádakkal elérték, hogy Pálnak és munkatársainak el kellett hagyniuk Tesszalonikát. Pál Béreán keresztül Athénbe, majd Korintusba ment. Timóteus elküldésével, illetve annak visszaérkezésével hírt kapott a tesszalonikai hívőkről, ez azonban nem nyugtatta meg, szükségesnek látta bíztatni őket. Az a tény, hogy még elevenen él benne és a címzettekben mindaz, amit Tesszalonikában elmondott, arra enged következtetni, hogy nem sokkal a távozása után írta. Joggal feltételezhető, hogy akkor fogott hozzá a levelek írásához, amikor nyugodt körülmények között tevékenykedhetett Korintusban. Ezt mutatja az is, hogy ír az athéni tartózkodásáról, meg arról, hogy a tesszalonikaiak hitének milyen jó híre van Akhájában, tehát már bejárta azokat a vidékeket, utal Timóteus visszatérésére Tesszalonikából.
0: Az ifjú munkatárs arról számolt be, hogy a gyülekezetben általában jól mennek a dolgok, de több ok miatt az apostolt rágalmazzák, és az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelével kapcsolatban az a téves nézet terjedt el, hogy ez már is bekövetkezik. Ez a türelmetlenség az istentiszteletek tartalmát és a gyülekezet rendjét károsan befolyásolta. Pál igyekezett megnyugtatni és megerősíteni őket a hitükben, amelyet az üldözés már próbára tett. Intette a hívőket, hogy tisztán és szentül éljenek egymás javára. A harmadik missziói út során Pál valószínűleg újra megfordult Tesszalonikában, talán két tízben is.
1: Filippi beliekhez írt levél. Filippi várost Macedóniában második Fülöp Nagy Sándor apja alapította Krisztus előtt 358-ban, és magáról nevezte el. Meredek magaslaton épült a Pangaios hegység keleti oldalán, a Ganges folyó mellett. Herodotosz görög történetíró szerint fontos helye volt a közleményben lévő arany és ezüst bányák miatt. Állítólag 1000 talentumot jövedelmeztek Fülöpnek évente. Krisztus előtt 168-ban Macedónia Filippivel együtt római uralom alá került. A meghódított területet a rómaiak 4 kerületre osztották, olyan szigorú feltételek mellett, hogy az egyiknek a lakosa sem házasodhatott a másikból, sem nem lehetett ott tulajdona. Filippi az első kerülethez tartozott, amelynek a fővárosa Amfipolis volt. A 4 részre osztás 146-ig tartott, amikor a területet megszervezték, mint provinciát.
0: Filippi mintegy 15 kilométerre északnyugatra feküdt a kikötővárostól, Neapolistól. Ez egyrészt azt jelentette, hogy ki volt zárva a világméretű forgalomból, amit a kikötővárosok bonyolítottak le, viszont a kereszténység terjedésekor megkönnyítette a missziói kisugárzást, mivel a rajta áthaladó Via Egnácia nevű transzkontinentális út stratégiai és kereskedelmi jelentőséget adott a városnak. Krisztus előtt 42-ben a város határában folyt le az a híres csata, amelyben Marcus Antonius és Octavianus legyőzte a Cézárgyilkos Brutus és Cassius csapatait. Octavianus nagy számú római veterán telepített ide. Ők és az itáliai parasztok adták meg a város jellegét.
1: De a görög lakosság mellett szép számú zsidóság is élt a városban, akiknek azonban nem volt zsinagógájuk, csak egy imádkozó helyük a folyó mellett. Pál idejében a lakosságnak már mintegy a fele latin származású volt. Ez volt az első európai város, amelyben Pál az evangéliumot hirdette. Elsőnek Lídia, egy bíborárus asszony és háznépe keresztelkedett meg. Csak hogy miután Pál egy jövendőmondó rabszolga lányból kiűzte a démont, bíróság elé állították és börtönbe vetették, amelyből Isten földrengéssel szabadította ki. Ennek eredménye lett a börtönőr megtérése. Utána el kellett hagynia a várost. A harmadik missziói útján 57 körül újból fölkereste Filippit, és megismételte ezt a látogatást 58 húsvétján is. Az itteni gyülekezet volt az egyetlen, amelytől Pál támogatást fogadott el missziói útján.
0: A hozzájuk írt levél Pál fogságban írt leveleihez tartozik, 53-55-re datálják. Pál és a gyülekezet kapcsolata kezdettől fogva bensőséges. Többen voltak a városban, akiket Pál gyülekezeti munkásoknak, szolgatársainak tekintett. A levél írásának indítéka és célja a gyülekezet részéről küldött adomány megköszönése és tájékoztatás időszerű kérdésekről, buzdítás, a Krisztushoz minden tekintetben méltó életmód folytatására, céltudatos, reménységről bizonyságot tevő keresztény életre, örömre. A levél tartalmi sajátosságai közül a leglényegesebb annak a ténynek a hangsúlyozása, hogy Krisztus váltságmunkájának a következménye kihat az egész univerzumra. Krisztus azzá lett, ami természete szerint nem volt, emberré, hogy az ember azzá lehessen, ami a bűn miatt megszűnt lenni, Isten gyermekévé, szentté. Az egész levél alaphangja az örömre szóló buzdítás.
1: Korintusi levelek. Pál apostol legalább 4 levelet írhatott Korintusba. Ezek közül csak 2 maradt fenn. Korintus az egyik legjelentősebb ókori görög város. Jelentőségét helyzetének köszönhette. Összekötő kapocs volt kikötői révén, kelet és nyugat árukereskedelme között. A várost Krisztus előtt 1000 táján alapították, virágkorát a Krisztus előtti 6. században élte. Újra nagy jelentőségűvé vált a hellénizmus korában, míg le nem rombolták a rómaiak Krisztus előtt 146-ban. Julius Cézár építette újjá az évszázad múltán Krisztus előtt 44-ben, és római kolonistákat telepített az új városba. A város hamarosan a római birodalom akhája, provinciájának a fővárosa lett.
0: 2 igen jelentős kikötője révén rendkívül vegyes lakosság lakta, megterhelve súlyos gazdasági, szociális feszültségekkel. Mivel római kolónia volt, ezért sok római is élt a városban. De szívesen letelepedtek itt a keleti tartományok polgárai, és jelentős számú zsidóság is élt a városban. A lakosság 2/3 rabszolga volt, míg egy szűk réteg kezén nagy mennyiségű vagyon halmozódott föl. A kikötő jellegéből adódóan birodalom szerte hírhet volt a város a laza erkölcseiről. A rossz erkölcsű lányokat korintuszi lányoknak nevezték. A korintuazeini ige erkölcstelen életfolytatást jelentett, a görög komédiákban a korintuszi ember a részegessel volt azonos. A Róma 1:18-22-ben adott jellemzés minden tekintetben igaz e városra.
1: A település vallási élete rendkívül változatos volt. A hellénizmus idején bekövetkezett vallás keveredés számtalan keleti és nyugati istenség kultuszát hozta magával. Melkárt, Izisz, Szeprasis, Zeus, Apollón, Afrodité, Asklépiosz, Kübele. Mellettük megtalálható volt a zsidó zsinagóga is. Pál az apostolok cselekedete tanúsága szerint 2 ízben volt a városban, 49 őszétől 51 közepéig és 57-58 fordulóján. A leveleiben azonban soha nem sejtészszerűen topkorintusi tartózkodásra történik utalás. A zsidók zsinagógájában tapasztalt ellenállás hatására a nem zsidók felé fordult. Feltehetőleg nem zsidók alkották a gyülekezet nagyobb részét.
0: A levelekben olyan utalások találhatóak, amelyek a város alapos ismeretét feltételezik. Ilyen a húspiac, avagy az iszmoszi játékok futópályájának említése. Az első levelet Krisztus után 54-ben írta nekik Efézusból, bár ezt bizonyára megelőzte már egy, amelyben arra intette a gyülekezet tagjait, hogy ne tartsanak kapcsolatot a paráznákkal. Erre a korintusiak egy levéllel válaszoltak, amelyben egy sereg kérdést tettek föl a gyülekezeti életre vonatkozóan. Ezen kívül Pál efézusi tartózkodása idején egyéb híreket is kapott a gyülekezetről, nyugtalanító szakadásokról, egymással ellentétben álló, gyülekezeti csoportosulások kialakulásáról.
1: Levelének így fő témája az, hogy éljen az egyház a pogány környezetben. Mi a gyülekezet, az egyház lényege, melyek a fontos értékek, mi az Isten gyülekezetének feladata a világban. Mindez annál is inkább érthető, mivel a Korintusban keletkezett nehézségek abból származtak, hogy a kereszténység először itt találkozott, a hellénista világ vallási és szellemi áramlataival. A második levelet Pál apostoli tekintélyének védelmében írta. Megtudjuk, hogy a városbeliek vágyaival szemben Pál soha semmit nem a maga személyének szemszögéből néz vagy értékel, hanem mindig a rábízott evangélium vezeti. Emellett fontos teológiai tanításokat is ad a gyülekezetnek a halál utáni életről, a békéltetés szolgálatáról, Krisztus megismeréséről.
0: Efézusi levél. A Pál nevével jelzett levélgyűjtemény sorrendben 5. tagja, 55-ben keletkezhetett, ebben a városban írta a Filemonhoz címzett, magánjellegű kérését tartalmazó levelet is, amelyben egy kiváló férfiú Onézimosz érdekében emel szót. A város az akkori 5 legnagyobb város egyike 200 000 lakosával. A Kausztrosz völgynek a tenger felé ereszkedő dombjain, a Kausztrosz folyó partján épült, nem messze a tengertől. Gyönyörű fekvése, mindig kellemes éghajlata és rendkívül termékeny földje azzá tette, amit a neve is jelent, kívánatos. Kiépített gyönyörű kikötőjében a legnagyobb tengeri hajók is kiköthettek, és a szárazföldi utak is itt futottak össze Galáciából, Mezopotámiából, Szmírna felől, valamint innen vezetett a fő útvonal Róma felé. A múltja is gazdag. Nagy Sándor is volt ura a városnak. A legendásan gazdag király Krőzus építette a paloták díszes oszlopait. Hosszú története folyamán 7-szer is leégett, de mindig szebbé építették újjá, mint amilyen volt.
1: Az első században, amikor a kereszténység elérte a várost, komoly vallási központ volt. Itt magasodott Diana, avagy Artemis temploma, amit az antik világ 7 csodája egyikének tartottak. Ez a népszerű világváros a különböző bűnök révén is híressé tette magát. Pál a második missziói útja során ismerte meg, majd később 2 évig is itt maradt. A zsidókkal itt is meghasonlott, de jeles gyógyítások és ördögűzések kísérték prédikálását, amelyben Krisztus válik a megbékéltetés alanyává. Örömmel törekszik, hogy a titkot föltáró szeretetet igazán megismerjék, és elérjék, hogy így világosság lehessenek az Úrban. Egyre többen hallgatták őt, a keresztény hit előre tört. Ezután őt is támadások érték. A hagyomány szerint János apostol itt töltötte utolsó éveit, mint a gyülekezet vezetője, és több zsinatot is tartottak.
0: Rómaiakhoz írt levél. Pál apostol korának Rómája, a hatalmas és kozmopolita birodalom szíve, a több százezer fős, nyüzsgő világváros volt, amely a kereszténység egyik legfontosabb központjává vált. Itt formálódott az az aktív gyülekezet, amelyhez Pál az egyik legmélyebb teológiai iratát, a rómaiakhoz írt levelet címezte. A páli misszió idején a birodalmi főváros etnikai és vallási olvasztó tégely. A római polgárok több istenhitű közösségei mellett a városban jelentős, zsinagógákkal rendelkező zsidó diaszpóra élt, és a keresztény közösség is kezdetben zsidó-keresztény gyökerekből indult, de hamarosan nagyszámú, pogányszármazású hívővel egészült ki. Pál, Krisztus szolgája és apostola 56-59 körül azoknak írt, akik Rómában Isten elhívott és megszentelt szerettei. A Rómában élő keresztény közösséget először ez a levél említi. Az apostol nem nevezi őket gyülekezetnek. Talán azért, mert nem apostoli alapításúak voltak.
1: Valószínű, hogy máshonnan betelepült zsidó keresztények és istenfélők vitték a kereszténységet Rómába. Missziói munkájuk nyomán szép számmal csatlakoztak hozzájuk, pogányokból lett keresztények. Claudius császár 49-ben a zsidókat kitiltotta Rómából, mert folyamatosan nyugtalanságot szítottak. Néró 54-ben visszaengedte őket, azonban felkészültség támadt a keresztény szabadság értelmezése tekintetében, ezt tükrözik a 14. fejezet erősekről és gyöngékről szóló részében. Pál célja az volt, hogy a Rómában élő zsidó és pogány keresztények ellentétét elsimítsa, vitás kérdéseikről egészséges tanítást adjon. Megpróbálta tisztázni a bálványokhoz kapcsolódó viszonyulás kérdését is. A megfelelő ismerettel rendelkező keresztényeknek tudniuk kell, hogy a valóságban nincsenek bálványistenek, ezért nekik csak egy istenük van, az Atya, akitől ered a mindenség.
0: A gyülekezeten belül tekintettel kell lenni egymás építésére. Pál legfőbb gondja, hogy az eltérő ismerettel rendelkező tagokat valamiképpen megtartsa a hitben és az egymással való testvéri közösségben. A gyülekezetben lelki egysége megvalósítható a Krisztusban való élő hit és az ő megismerésére való törekvés által. Ha eltérő is a fölfogásuk különböző dolgokban, mégis valamennyien Krisztuséi. Ezért nem ítélgetniük kell egymást, hanem elfogadni a másikat. Egyelőre úgy, ahogy van. Egészen addig, amíg mindannyian eljutnak a hit egységére. Mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben, és ugyanazon véleményben. Korintuszi első levél 1:10.
1: Perve volt a hispániai misszió is. Ehhez jó háttér lett volna a birodalom közepén elhelyezkedő római gyülekezet. Úgy vélte tovább, hogy találkozása a római keresztényekkel azoknak, de neki magának is hitbeli erősödést adhat. Az apostol emlékezetét a mai napig őrzi a város. A hagyomány szerint Pált a Via Ostinensis menetén fejezték le, és a kivégzésének helyszínén a mai falakon kívül Szent Pál bazilika alatt található az a sírhely, amelyet már az ős keresztények is nagy tiszteletben tartottak.
0: Kolossé beliekhez írt levél. Kolossé Frígia római provinciának egykor virágzó városa, a Likusz folyó felső folyásánál, az Efezusból keletre induló országút mellett. Jólétét a jutenyésztésnek köszönhette, aminek a termékeit itt dolgozták föl, és itt értékesítették. Az őslakó frígek mellett görögök és zsidók is nagy számban laktak a városban. A gyülekezet úgy tűnik, itt házaknál lévő kis egységekből tevődött össze, és valószínűleg túlnyomóan pogány keresztjénből állott, s bár azon a vidéken sok volt a zsidó, a gyülekezetben csak szórványosan találkozunk velük.
1: Az evangéliumot a kolosséi születésű Epafrász hirdette. Ő Pál tanítványa és munkatársa, aki efézusi tartózkodása fogsága alatt többször meglátogatta, így ismerhette a kolosséi viszonyokat. A kolosséi keresztények között tévtanítók léptek föl, és bár még semmi eredményt nem értek el, közöttük Pál mégis szükségesnek tartja a keresztény hitben való megerősítésüket. A levél keletkezésének időpontja bizonytalan, 59 és 63 között tehető. Kedves hallgatóink, jó néhány helyszínt számba vehettünk volna még, de talán e jelentősebbek képet adnak az összes többinek a helyzetéről és mienségéről is.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak, vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom éneke. A mai ige, 138. Zsoltár, 7. verse. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Siralmas dolog szenvedések között vándorolni. Bizony, áldott vándorlás ez, mivel Istennek különleges ígérete van rá. Ha kapok ígéretet, akkor mit számít már a baj? Mit tanít itt az Úr? Hogy megelevenít. Több életerőm, több hitem lesz. Hát nem ez történik meg gyakran, hogy a bajok megelevenítenek, mint a hideg fuvallat, amikor majd elszédülünk a hőségtől. Milyen dühösek az ellenségeim, kivált ős ellenség. Kinyújtsam a kezemet, és küzdjek ellenük? Nem. Jobb, ha a kezem az én Uram szolgálatával van elfoglalva. De nincs is rá szükség, hogy Isten kinyújtja messze nyúló karját, és sokkal jobban elbánik velük, mint ahogyan én tudnék. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Róma 12:19 mondja az Úr, erejének és bölcsességének karjával megszabadít engem, mi mást kívánhatnék még? Jöjj, én lelkem, gondold végig magadban ezt az ígéretet, amik az ajkadon énekké, szívedben vígasszá válik. Könyörögj megelevenedésért, és bízd a többit az Úrra, aki mindent elvégez érted. Még ma is tart a 33. Szent István könyvhét. Május 18-a és 22-e között tart a 33. Szent István könyvhét a budapesti Ferenciek terén, ahol 23 katolikus és protestáns kiadó több mint 6000 kiadványjal, köztük 61 könyvheti újdonsággal várja az érdeklődőket. A keresztény könyvkiadók legnagyobb hazai eseményét Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg még május 18-án hétfőn 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhét szervezője, a hazánk legrégi

0: Gebbi könyvkiadója az 1848-ban alapított Szent István Társulat, amely a rendszerváltozás után indította újra tevékenységét. Az első könyvhetet 1993-ban rendezték meg, akkor még csak néhány kiadó részvételével. A Szent István könyvhéten a Luther kiadó is önálló standdal várja az érdeklődőket. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A holnap, május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosban. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert ez a téma, hogy világosság a világnak, ez nem állhat le egészen addig, amíg Jézus el nem jön. Ő kérte, hogy tegyük ezt meg, folytassuk azt, amit ő is csinált, mert ő volt a világosság a világnak, de azt kérte, hogy mi legyünk. És azt mondta a tanítványainak, hogy igen, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Most hárman beszélgetünk, és olyan személyekkel, akik már többször szólították meg kedves hallgatóinkat. Szeretettel köszöntjük Pataki Albert testvért, aki ráadásul még egyházat is képvisel, mert ez a műsorsorozat úgy indult el, hogy főleg egyházvezetők kezdték el megszólítani hallgatónkat, akkor a barátunk, az ő barátja is, Aradi György lelkész testvért. Elég nekem azt mondani, hogy lelkész, de te mindjárt majd elmondod, hogy mennyi mindent csinálsz még a Fasori Evangélikus gyülekezetben. Tehát egy pünkösdi és egy evangélikus gyülekezet tagjaival beszélgetünk, de főleg pünkösdről, mert hiszen most itt az ideje ennek. De beszélhetünk húsvétről is, mert ez a kettő teljesen egyben van. Kedves hallgatóink, köszöntsük őket, és figyeljék akkor most nagyon Pataki Albertet is, és Aradi György testvért is.
1: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tényleg így igaz, hogy Albertel hosszú évek óta, szerintem, ha jól számolom, 19-20 éve vagyunk egy közös ökumenikus lelkészkörben. Ez itt a Városliget környéki lelkészekre jellemző, hogy havonta összegyülekezünk imádságban, beszélgetésben, és hát itt nagyon szoros testvéri együttlét van. Ott is nem csak ketten, hárman, hanem akár 10-12-en is ülünk az asztal körül, amikor ezek az ima reggelik, együttlétek folynak, örömről, bánatról, tervekről, közös ima témákról mindig hangzik a szó, és hát megismerjük egymást közelről, terheket hordozva, és persze együttműködve is közös célokért.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, örülök annak, hogy így lehetünk most itt együtt hármasban, valóban régi testvéri kapcsolat köt össze bennünket, akár Lászlóval, akár Györggyel. A Városligeti lelkészkör most legutoljára, azt gondolom, talán titkot nem árulok el vele, hogy arról beszélgetett, hogy hogyan tudnánk kiterjeszteni ezt a testvéri közösséget a gyülekezeteinkre is. Tehát, hogy ne csak lelkészek jöjjünk össze hónapról hónapra, hanem valahol munkatársaink, a gyülekezetek szolgálattevői, gyülekezetek tagjai, akik szeretnének részt venni ebben az ökumenikus közösségben. Sőt, arról is beszéltünk, hogy ezt olyan módon csinálnánk, hogy a városnak, a városrésznek is a javára. Tehát nem szaladok előre, mert talán akkor olyan dolgokról beszélnénk, amiről még a gyülekezetekkel sem beszéltünk, de szolgálni szeretnénk ezzel a közösséggel a városunkat.
1: Ez így igaz. Talán annyi kiegészítés még, hogy ebben nagyon sokat jelentett számunkra az, hogy az éppen kicsit olyan búcsúzó félben levő Nagy Károly plébános testvérünk, aki a Rózsafüzér királynője plébánia templomnak hosszú ideje a vezetője. Ő nyugdíjba vonul, hogy úgy mondjam, és az ő testvérei világi helyzetből, de Krisztus hívő követő testvérek a Fokolár közösségből voltak együtt velünk, és hát ez a kovász szerep, vagy ez a közös felvállalása annak a szolgálatnak, tanúságtételnek, az tőlük is jött, áradt és megerősítést nyert. Pünkösdről volt szó, és az jut eszembe, hogy tényleg nagy közös ünnepünk. László említette azt, hogy húsvét nélkül nincs pünkösd, és ez az 50 nap, ami a történelmi, az apostoli korban végbe ment nagy várakozás és betöltekezésnek az ünnepe. Ugye Jézus megígéri, hogy nem maradnak pártfogó nélkül a tanítványok, nem maradnak erő nélkül, hanem akkor, amikor ő elmegy, és hát ezt tudjuk, hogy mennybe menetele ünnepén, a 40. napon a húsvétot követő nagy, így is mondhatnám, hogy intenzív felkészülési időszak után azt mondja Jézus, hogy ő előre megy az atyához, de küldi a Szent Lelket, és hát ennek több fázisban, több formában lesznek a tanúi, az apostolok és az első jeruzsálemi gyülekezet is. Hát ez az, amit nem csak mint egy múltbéli dologra tekintünk vissza, hanem Jézusnak a lelke, ami munkálkodik, személyes hitéletben, kisebb közösségekben és hát nagyobb gyülekezeti szintű, egyházi szintű közösségekben is ennek a léleknek a munkáját és a mai útmutatását szeretnénk mind jobban megérteni és követni Jézus lelkét, a Szent Lelket.
2: Igen, ez nagyon fontos, ahogy mondod, hogy nem csak egy ünnep, nem csak egy emlék számunkra mindaz, ami történt Jézussal, mert hogy mind megélhetjük, és ez a nagyszerű benne, hogy úgy emlékezünk, hogy magunk is átélői lehetünk. Úgy emlékezünk Jézus születésére, hogy bennünk is megszülethetik, sőt, meg kell, hogy szülessen Jézus Krisztus. Úgy emlékezünk az ő haláláról, hogy vele együtt meghaltunk, és a feltámadásról úgy, hogy vele együtt egy új életre támadtunk. Nagy csütörtök, a mennybe menete az a reménység, hogy egyszer eljön értünk, és mi is mennybe megyünk, és hát a pünkösd pedig az, ahogy említetted is, hogy erőt kapunk, pártfogót kapunk, vigasztalót kapunk, és a lélekkel betöltekezve élhetünk és szolgálhatunk. Ennélkül nem is menne a keresztény életünk együnknek sem.
0: Igen. De nem csak erőt kapunk, hanem feladatot. Szerintünk sokszor beszélgettünk úgy vendégekkel, hogy igen, a pünköst az a misszió kezdete, hiszen úgy bízta meg a tanítványait Jézus, hogy addig, amíg a Szent Lelket be nem fogadják, addig ők ne csináljanak semmit. Az evangéliumból.
2: Illetve legyenek együtt, és várakozzanak imádsággal.
0: Igen, 10 napig, hogy mégis egységbe jussanak, mert csak egységen lehet. Na, de a lényeg az, hogy úgy beszélgettünk, mindenki elismeri, hogy igen, ez azt jelenti, hogy innentől elkezdődött a feladatunk, hogy az egész világot próbáljuk meg, ahogy mondta, minden embert próbáljunk meg megmenteni, megtéríteni, ugye?
1: Ez így van, a misszió parancs tényleg erre vonatkozik, tanítvánnyá tétel, keresztség az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, vagy nevébe tulajdonképpen belekereszteltetünk a Szent Háromságos Isten valóságába. Ez a mennyei újjászületésünk lélek által, vízzel és Szentlélekkel. És hát ott van ez a különleges ajándék, hogy az ő tanítását mondani, továbbadni, és ezt nem szabad elfelejteni, megtartani mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ez nem egy ilyen fölmondani a leckét csupán, hanem életre váltott igével, a parancsok megtartásával, köztük ugye ilyenek, mint az új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket ti is. Hát ez a maximum tulajdonképpen, és hát mindabban, amit Jézus mond, ígér, az beteljesíti a lélek, egyrészt visszautalva, másrészt megvilágosítva, megerősítve. Nekünk a gyülekezetünk szintjén például az a különleges néhány év volt, hogy a konfirmandus fiatalok és felnőttek is ilyenkor csatlakoznak a pünkösdi gyülekezeti közösségbe. Idén még az volt a különleges, hogy mennybe menetel ünnepén egy felnőtt hölgy 29 évesen keresztelkedett meg. Az egy esti áhítat volt nálunk különben, tehát úrvacsora ott nem volt, és hát ő is csatlakozik a 10 éves fiatalokhoz úgy, mint felnőtt konfirmandus hitvallást téve, és a közös, a kegyelem asztalához együtt térdelve. Hát ezek olyan ajándékok, ahol az egész gyülekezet azt élheti meg, hogy új és új tanúkat, tanítványokat, követőket hív el az Úristen az ő lelke által. Felkészültség, tanulás nélkül semmit sem ér, de tanulva Krisztust a lélek által pedig egy egészen új életkezdetet jelent.
2: Igen, hát természetes, ahogy László mondtad, hogy nem csak erőt, Hát persze, hát minek az erő, ha nincs feladat? Tehát Jézus is ezt mondta, hogy erőt kaptok, miután eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim. Tehát tulajdonképpen az erőt arra kapjuk, hogy tanúskodni tudjunk, és meg tudjuk tartani a parancsolatait, hiszen hát együnk se olyan erős, és senki nem lehet annyira magabiztos, hogy kijelenthetné, hogy én meg tudom tartani az Isten parancsolatait az Isten lelkének a segítsége nélkül. Hát ez már az Ószövetség népénél is kiderült, hogy nem tudták. A parancsolat jó volt, tökéletes volt, mondja Jézus is, de az ember nem tudta betölteni a parancsolatokat. Ezért kellett egyrészt az ő halála, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és új kezdet, és újra új kezdet lehessen az életünkben. Másrészt ezért kell a Szentlélek, hogy kapjunk erőt arra, hogy meg tudjuk tartani. Ha nem tudjuk megtartani, akkor újra jön a bűnbocsánat, a kegyelem Krisztus kereszt halála által, mert azért azt is meg kell, hogy valljuk. Nagyon jó lenne, hogy miután eljött a Szentlélek, és lélekkel teljes életet élünk, azt tudnánk mondani, hogy végre semmi gondunk a bűnnel, semmi gondunk az engedelmességgel, mert mi már nem vagyunk képesek bűnt elkövetni, és mi könnyűszerrel követjük az Urat. Hát sajnos nem így van, ezt magunk tapasztaljuk mindannyian, hogy hajlamosak vagyunk elbukni, hajlamosak vagyunk cselekedni, amikor nem kellene, szólni, amikor nem kellene, és amikor meg kellene, akkor meg nagyon sokszor néma marad a szánk, vagy teszünk olyant, amit nem kellene. Szóval, hogy nagyon nagy szükségünk van a kegyelemre, nagyon szükségünk van a helyreállásra, nagyon szükségünk van arra, hogy a Szentlélekkel újraindulhassunk. És ez olyan jó, hogy ha egyszer kudarcot vallottunk, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve már bukott az életünk. Az utóbbi időben gondolkoztam azon sokat, hogy Dávid király Isten szíve szerint való ember volt, és ha elolvassuk azt, ami történt Betsabéval és a férjével, Úriással, tehát amilyen rafináltan, aztán galád módon próbált ehhez az egész helyzethez Dávid viszonyulni, hát megdöbbentő. És mivel tudott bűnbánatot tartani, és meg tudta bánni a bűnét, meg tudta vallani a vétkeit, ezért Isten szíve szerint való ember volt. És annyira megdöbbent engem, hogy mi annyira tudunk ítélkezni. Tehát főleg a Facebook, internet világában vannak olyan megmondó emberek, akik olyan ítéletet tudnak mondani másokról, más szolgájáról, már mint az Úr szolgájáról. Míg az apostol is azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak más szolgájára, már mint az Úr szolgájára. És annyian mernek ítéletet mondani, és az isteni hozzáállás, amit pedig látok akár Dávid esetében, vagy az Új Szövetségben, Péter esetében, hát az arról beszél, hogy az Isten kegyelme, a megbocsátás munkálkodik, működik, Isten azt akarja, hogy működjön, és a Szentlélek pedig azért van, hogy újra beállhassunk a szolgálatunkba. Ez annyira megdöbbentő számomra, és én nem akarok ítélkezni, nem akarok azok táborába beállni, akik annyira tudnak ítéletet mondani, hogy kinek az élete milyen, hol bukott el, hol ment el róla az áldás, meg a kenet, és annyira meg tudják mondani. Isten pedig nem így működik.
1: Igen, a két példa nagyon izgalmas, amit említesz, akár Dávid, akár Péter apostol esetében az jut eszembe, hogy Dávid végigmegy ezen a hát lefelé vezető karrieren, és ott van azért az Úristen, a lélektől indított Nátánt odaállítja.
2: Ott is beállítik a Szentlélek.
1: Ott is működik, és aztán hogy nem, magából kell ki, és tulajdonképpen maga mondja ki az ítéletet, még nem tud, hogy ez ráirányul, és akkor mondja, hogy te vagy az az ember. De ez a helyén mondott, és a megfelelő helyzetben kimondott isteni szó Dávid esetében tényleg nem. Ugye a legtöbb uralkodó az ókorban talán azt mondta volna, hogy akkor most lecsapatni a fejét ennek a Galádnak, akit megvádolja a királyt, de nem ezt tette, hanem mélyen magába szállva, megkeseredve a saját tettei miatt. Az 51. Zsoltárt érdemes olvasni, mert az gyönyörűen bemutatja, hogy milyen folyamaton megy keresztül, amikor Nátán nála járt, azután, hogy ő meg bement Betsabéhoz.
2: És milyen érdekes, hogy ott is azért könyörög, hogy az erős lelket nevedd el, újítsd meg. A Szentlélek mennyire fontos volt, pedig még akkor olyan értelemben és olyan módon a lélek nem munkálkodott, mint Pünkösd után, amikor az egész egyháznak és mindenkinek adatott, de tudjuk, hogy abban az időben proféták, királyok, felkent emberek a Szentlélek segítségét és jelenlétét kapták.
1: Péternél meg az apostolnál különleges, hogy bár ő az, aki megtagadja Jézust, és hát ő oda megy, maga Jézus a feltámadott keresi meg, és szeretettel hívogatva megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, szeretsz-e? És utána mondja, hogy pásztorold, legeltesd az én nyájamat. Tehát ez a megbízó szeretet, hogy így mondjam, ez a helyreállító szeretet, amit említettél, hogy az életünkben hányszor bekövetkezik ez, hogy kapjuk a megerősítést. Hát ott Jézustól még az jut eszembe, hogy a lélek egyrészt ad egy különleges küldetést. János evangéliumában vagy ilyen nagyon bensőséges a 20. fejezetben, hogy megáll Jézus ott középen, zárt ajtók, ott vannak a tanítványok, és azt mondja, hogy vegyétek a lelket, a szent lelket. És hát ott van a nagy pünkösd lejegyzése, Lukács apostolok cselekedetéről írott könyvében, de ott vannak ezek a személyes pünkösdök, akár mindig arra gondolok, hogy ott van ez a Fülöp, talán a diakónus, a hét diakónus egyike, aki lélektől indított emberként, azon az lakatlan és kietlen úton megkeresi azt a hintón ülő, amúgy az írásokkal foglalkozó embert, ezt az eunokot, ezt a etióp embert, aki a kincstár fölé rendelt főember, és hát valahogy az élete még sincs olyan igazán rendben, talán kesereg is azon, hogy nem lehet a nagy gyülekezetnek a része, és akkor ő Fülöp az írásokra, a lélektől indítatva elmondja neki, hogy ez mind-mind Jézusra mutat, aki az ő megváltóra is, és hát ennél gyorsabb katehézist nem látunk, mert megállítják a hintót, és még ott megkeresztelkedik, és hát örömmel halad tovább az útján. Valahogy ez a történet nekem mindig nagyon beszédesen jelzi azt, hogy amikor mi valahogy azt érezzük, hogy mi ott vagyunk a határán valami jónak, amit Isten tehetne, de nem tudjuk elérni, akkor másokon keresztül Isten képes munkálni a hitet, az ő tapasztalatuk, bizonyságtételük, Jézusra mutató gondolataik, szavuk életükön keresztül, és ez ma is így van, ma is vannak talán ilyen épp ellentétes irányba mozgó, és talán csalódott emberek körülöttünk is, vagy a környezetünkbe, és bekövetkezhet ez, hogy az ige fölé hajolva, megértve az üzenetet, a lélek által indítatva mégis valahogy utolér a jó hír, hogy Isten uralmának a részei lehetünk, átadva az életünket, belesimulva az isteni tervbe, és hát ez a személyes pünkösd.
2: És mennyire érdekes az, amit ebben a történetben is látunk Fülöpnél, hogy a pünkösd az nem egy nagy, felkavaró, csodálatos ünnep csupán, mert az is, hanem ez a hétköznapok valósága. Mert hogy lehet az életünk lélektől vezetett, mint Fülöpé is. Ugye azt is olvastuk, hogy elragadta a lélek, hát jó, ebben ritkán van részünk, őszintén, akik itt ülünk, együnk sem mondhatja el, hogy olyan módon elragadta a lélek. De igen, azt már megéltük, amit Fülöpnek mond, hogy csatlakozz a szekérhez. Amikor előkészít történeteket, nagyon hétköznapi történetek ezek, mert hát ez egy hétköznapi történet volt, hogy valaki ül a szekéren, még akkor is, ha mondjuk ünnepről megy hazafelé, akkor is, ha nem akárki, de ül a szekéren és olvassa az írásokat, a tekercseket, és Isten tud róla. És ezt ma is így megélhetjük, hogy ott van egy ember, és ahogy te is mondtad, hogy kereső problémában, vívódásban, nehézségben élő ember, és szüksége van valakire, és Isten látja ezt a helyzetet, és akkor valakit megszólít. És az annyira fontos, hogy ez a valaki én lehessek, hogy ez a valaki mi lehessünk. Hogy észrevegyük azt, hogy most kell odalépni, most kell megszólítani, most kell egy üzenetet átadni, és akkor a kettő találkozik. És annyi ilyen hétköznapi történetünk van, amire nem tudunk mást mondani, hogy hát ez a Szentlélek munkája, ezt csak így, csak az Isten lelke tudta elkészíteni, és ezt az eredményt csak az Isten lelke tudta kivitelezni. Annyi az én részem, hogy engedelmes legyek.
0: Akkor hadd kérdezzem tőletek, hogy mindig, hogyha hallom a neveket, amiket mondatok, akkor nekem is hirtelen eszembe jut valami. Dávid vagy Péterről beszélgettetek. De hát Péter ugyanazt tette, mint Dávid, nem? Hiszen, és pünköstkor, mert előtte, pünkösd előtt ő is elárulta Jézust a világ felé. Utána persze összejött Jézussal, meg a tanítványokkal, de a világ felé nem, hanem akkor látta meg ezt a világ, hogy igen, az nem úgy van, amit akkor mondott, amikor kiállt az egész Izrael, illetve Jeruzsálem elé, és elkezdett pünköstkor prédikálni, igaz? És teljesen megváltozott, és megmutatta a világnak, hogy kell megváltozni, ahogy én is megváltoztam. Nem így volt?
1: Hát fantasztikus ez a történet, ugye a szenvedés történet sodrában, azért az előző este még, hát lélektől, meg a emlék vacsorától, ami a szabadulás nagy vacsorája, hogy ez a széderesti vacsora átitatottan voltak az utolsó vacsora keretében együtt Jézussal. És hát másnap van, amikor Jézust perbe fogják, és ott nagyon kevés idő kell. De hát olyan vehemens ez a Péter, hogy előtte még előrántva a kardját akarja megvédeni Jézust a rossz sorstól, vagy a bajoktól, levágja a templomszolgának a fülét, Jézus azt mondja, tedd vissza a kardodat a hüvelyébe, mert kard által vész, aki kardot ragad. Szóval le kell állítani ezt a nagyon aktív Pétert, és csak pár óra telik el, ugye a kakasszó előttig. És ott halva a beszédét, hát talán ez a galileai vidéki tájszólás is ott volt a nyelvén, beazonosították, és hát ez a Péter, akibe belefolytják a szót szinte ott, tagadja le Jézust, átkozódva a végén, és hát ő jut el odáig, de tényleg csak így, hogy ez a gyógyító, szeretetben elhívó jézusi szó kell ahhoz, hogy aztán kiálljon. Valószínűleg a dialektusa nem fogyott el, a galileai nyelv az megvolt, de mégis fennhangon az Úr nagy tetteit hirdeti, és prédikál olyan módon, hogy ez ma is egy prédikációs minta beszéd tulajdonképpen arról, hogy személyesen a közösséget megszólítva, Jézust a keresztre feszítettet meghirdetve hirdeti a megváltást, a bűnök bocsánatát és az új életet, a Krisztusban nyert új élet evangéliumát.
0: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy pünkösdi zenét, ahogy szoktunk, de természetesen hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pataki Albert és Aradi Gyuri testvérekkel, mert hogy még egyáltalán nem fejeztük be ezt a témát.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést. Tessék!
1: Az első blokkot úgy fejezted be, hogy egy lelki élmény, egyrészt a szabadulás emlékünnepe, másrészt ugye az utolsó vacsora, amikor Péter hát ennek hatására azt mondja Jézusnak, hogy ő soha nem fogja megtagadni. És aztán, amikor olyan hangulat veszi körül, már nem ez az úrvacsorázós, és nem ez a páskabárányos testvéri közösség, hanem fölindult, és gyilkolásra indult emberek a hada, akkor meg letagadja Jézust, és ahogy olvassuk is, és te is idézted, átkozódva. És azon gondolkoztam el, hogy mennyire megtalálom magamat, magunkat a bibliai történetekben, mert hogy olyan sokszor rám is hatással van az a környezet, amiben élek. Az a szituáció, amiben vagyok. És hát láttam más keresztény embereket, de másokról nem akarok beszélni, magamról, hogy egy-egy szituációban hogy tudtak viselkedni lelkipásztorként. Egyes gyülekezeti tagokat láttam olyan szituációban, amivel ők nem tudták, hogy látom őket. De valószínűleg én is lehettem már ilyen szituációban, amikor a gyülekezet tagjai láttak, és én nem tudtam, hogy látnak. És akkor hogyan viselkedünk? Hát remélhetőleg úgy, mint az Isten népéhez méltó, de időnként nem. Mert hogy a környezet hatása van ránk. Nagyon sokszor mondjuk egy olyan közlekedési környezet, amikor dudálnak, amikor erőszakosak, akkor nem adják meg az elsőbségünket, és hát György testvéremmel hallottuk a bizonyságát az egyik nem lelkészi résztvevőjének az utolsó, legutóbbi ima közösségünknek, amikor elmondta, hogy otthonról, míg ideért az ima közösségre, 10-szer adott hálát ugye Istennek azokért, akikkel együtt közlekedett, vagy akikkel...
2: És ugye azt mondta, hogy kifejezhette a szeretetet, és viszont is kapta.
1: Igen, igen, pont ezen gondolkoztam, hogy nem a hála a legjobb kifejezés, hanem hogy meg is döbbentett bennünket, hogy a szeretet. Én is azt gondoltam, mikor mondta, hogy jött, hogy a Szentlélek meggyőzte, legyőzte az indulatot, meg a nem tudom mit, ami a reggeli pesti forgalomba az embert ugye utoléri, és nem, hanem azt mondja, hogy 10-szer tudta kifejezni a szeretetét, és 10-szer tudta fogadni. És ez akkor nagyon megdöbbentett mindannyiunkat, hogy igen, egy ilyen szituáció is adhat lehetőséget, nem arra, hogy indulatba jöjjek, vagy hát éppen sikerült legyőznöm az indulatomat, de hát azért valljuk meg őszintén, hogy azért a környezet nagy hatással van ránk. Nyilván más Istent dicsőíteni a gyülekezetben, vagy a szószéken, és amikor pedig egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor mindenki feszültségben van körülöttünk, akkor kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk. És hát ebben példa számunkra Péter története is, hogy bizony ő is ugyanígy tudott járni. De az a jó az egészben, hogy az utolsó szó, mert Jézus alfa és omega, az utolsó szó mindig az övé. Tehát, hogy nem hagy bennünket ott, ahogy Péter se hagyta a tagadás állapotába, vagy a tagadás miatt megszégyenült és bánatos állapotba, hanem ki tudta mondatni vele, hogy szeretlek. És nekem egy nagyon személyes élmény kapcsolódik ehhez. Elég sokat járhattam Izraelbe, és amikor csoportokat vittem, akkor hát az egyik ilyen állomás volt az a hely, ahol a hagyomány szerint Pétertől megkérdezi Jézus, hogy szeretsz-e engem. És nagyon érdekes, ott a galileai tó partján biztos, hogy úgy alakították ezt ki, és tették oda valamikor, három szív alakú kő van. Hát minden ilyen helyen én föl szoktam olvasni az evangélium részt, és szoktunk imádkozni. És ez az egyetlen hely, ahol az utolsó alkalommal se, ez már nem tudom hányadik, tizenvalahányadik alkalom lehetett, az utolsó alkalommal, amikor ott jártam, sem tudtam elolvasni az igét, mert mindig sírva fakadtam. Mert annyira ott azon a helyen, annyira éreztem, hogy én is olyan ember vagyok, mint Péter. És tőlem is kérdezi. És az, hogy kimondhatom, hogy szeretem. Sok megható hely van nyilván a Szentföldön, de számomra ez a hely volt az, ahol mély meghatottság nélkül egyszer sem tudtam, annak ellenére, hogy már mondhatnám, hogy unásig lehettem ott, de nem tudtam közömbösen lenni, mert annyira felkavaró, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus így kész helyreállítani, így kész segíteni abba, hogy ha megtagadtam, akkor kimondjam azt, hogy szeretem, és követem, és szolgálom.
2: Igen, ez a szívre reagáló különleges érzés. Van néhány olyan programajánló is, amit hoztunk erre az alkalomra. Tudom, hogy gyermekek számára Szívhang címmel van egy különleges program, és nekem meg az jutott eszembe, akár itt a nagy pesti forgalom, a nagy tumultus és zaj és különféle ártalmak között, hogy az Evangélis Egyházban két évenként megrendezendő ilyen szélrózsa találkozó, ugye a szélrózsa minden irányából jönnek ilyenkor, fiatalok, meg persze már családosok. Idén lesz a 30. jubileumi szélrózsa, mármi 30 éve kezdődött először, és idén július 8 és 12 között Sopronban az Erzsébet kertben lesz a hely ennek a nagy ifjúsági találkozónak, hát ilyen keresztény fesztiválnak mondhatjuk, 2-3 ezer fiatal szokott összegyűlni, és most a motto az, hogy zajban hangodat. És ugye az arra utal a fő cím, hogy hát tele van az életünk, akár a valós életben, akár a digitális térben egy olyan erőteljes zajjal, hogy szinte bele kódul az ember, és hogy lehet ebben a nagy hangnyomásban azt a hangot, ami Jézus hangja, a lélek hangja megragadni. Amúgy éppen az etióp kincstárnak különleges kérdése is feltör alcímként, hogy hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. És hát ez a találkozás lehetőséget biztosít arra, hogy bibliatanulmányok, nagy színpadon elmondott áhítatok, bizonyságtételek, meg persze koncert, rengeteg lehetőségek piacán megmutatkozó szolgálat a diakóniától az egyházi fenntartású iskolákig. Nagyon sokszínűen lehet találkozni az evangélium életet formáló erejével. Tehát ez július 8-12 között, hát ilyen majdnem egy szűk hétnyi fesztiválos hangulat. Mindig azt szoktuk mondani, ez egészen olyan örömteli, táncra perdítő és felszabadító helyzet, de anélkül, hogy mondjuk szerhasználattal összefüggő befolyásoltság lenne, hanem a lélek szerinti öröm, józanság és tiszta lélek az, amiben föltöltődhet és felfrissülhet bárki.
1: Igen, mert a lélek által van az igazi öröm, és ahhoz valóban nem kell más szer. És hogyha a lélekről van szó, meg az örömről, akkor én is említeném az Országos Pünkösdi Konferenciánkat, ami hagyományosan Pünkösd másnapján szokott lenni minden évben, idén is, május 25-én lesz, és hát az is hagyomány már, hogy Budapesten a Lurdi házban tartjuk ezeket az alkalmakat 10 órai kezdettel. Ebben az évben a címe, fő témája a konferenciának, hogy van-e szívhang. Pétert említettük, említhetjük Jánost is, aki Jézus keblére borult, és egészen biztos, hogy hallotta Jézus Krisztus szíve dobbanását, és a másik pedig, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor ugye az első az, amit megállapítanak, hogy van-e szívhang. És hát ez lesz a téma, hogy halljuk-e Jézus szívdobogását, olyan közel vagyunk hozzá, másrészt, hogy dobog-e a szívünk a világért, akikért életét adta Jézus Krisztus, hiszen azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, az egész világért. Hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, de hát nekünk hirdetnünk kell az evangéliumot ahhoz, hogy ezt meghallják, elfogadják az emberek, és életük legyen, hogy az új életüknek az első szívhangja hallható legyen, és hát ez is téma, tehát, hogy nem csak nekünk a szívünk dobog-e a világért, hanem hogy hallunk-e szívhangot. A megtérés felsírása és az első szívdobbanása megtörténik-e, és hogy ez milyen sűrűn történik meg az egyházban. Ehhez kapcsolódik, mindig szokott gyerekprogram is lenni a konferencia alatt, hogy hozhassa mindenki a gyermekét, vagy az unokákat, és külön program van ugyanott a Lurdi házban a gyerekeknek. Ennek pedig az a cím, hogy a teremtett világ első szívdobbanása. Hát azt tudjuk, hogy a gyerekek szeretik a teremtés történetet, és így hát a szívdobbanáshoz kapcsolódik ez is, a teremtett világ első szívdobbanása, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, gyerekekkel, kis és nagyobb gyerekekkel együtt.
0: Igen, ezt, ahogy mondod, ezt akartam én is mondani, mert ahogy Gyuri mondta, ő a Szélrózsába, igen, ott se evangélikusok mennek csak. Sőt, hát mi is voltunk a Szóla rádióban egyszer, mi is voltunk, és ott csináltunk.
1: És nagyszerű
0: ott hét csináltunk felvételt Gáncs Péter püspökkel annak idején. De akkor megláttuk az egészet. De itt a cikkben is, amiről beszéltél te is, a pünkösdi konferenciáról van a szívhang, itt van a végén az utolsó szó, hogy várnak mindenkit szeretettel.
1: Így van, így van. Úgyhogy, tehát ez nem a pünkösdi egyház benfentes konferenciája. Nyilván nagyon sok pünkösdi lesz ott, de azt szeretnénk, hogy sokan legyenek olyanok is, akik nem pünkösdiek, akár családtagok, rokonok, ismerősök, de akár ismeretlenek is, akik kíváncsiak egy ilyen konferenciára.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy ez a téma, hogy világosság a világnak. Szerintem nagyon kötődik a pünkösdbe, mert hát akár a húsvét, vagy a pünkösd, de hát beszélhetünk a karácsonyról is, azt az egész világ ismeri most már. Ezeket a szavakat, témákat, hát az persze, hogy ki ünnepli, ki, hogy mi, azt mindig nekünk kell szépen ellenőriznünk, illetve mindig terjesztenünk kell, hogy mindig. De igaz, hogy ez most is, ez a szó, hogy pünkösd, ez az egész világnak elhangzik.
1: Neki? Bár sokan nem tudnak mit kezdeni vele, tehát leginkább ugye erről szoktunk beszélni az egyházban, hogy leginkább a pünkösd van olyan szempontból homályban, hogy nem tudnak mit kezdeni. Még nem is az, hogy nem nincsenek ismereteik az embereknek, nem tudnak mit kezdeni vele. Karácsonnyal igen, mert hogy megszületett a kis Jézus, meg szeretet ünnep, meg család ünnepe, még a húsvéttal is valahogy, hogy valaki meghalt, hát ez is, ugye már a feltámadás, ez már nehezebb kérdés nyilván, de hát jó, Jézus feltámadt, de a pünkösdel nagyon nehezen kezdenek az emberek, és talán ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, és beszéljünk arról, hogy ez a mindennapoknak az ünnepe lehet, hogy ez nem csak egyesek kiváltsága volt régen, vagy egyesek kiváltsága ma, hanem az élethez kapott erő, és hát azt azért hozzátesszük, hogy ennél sokkal több, mert egy személyről van szó, ugye Szentlélekről, akinek az erejét kapjuk, de ahogy Jézussal kapcsolatosan fontos, hogy az ő személyével ismerkedjünk meg, és legyen kapcsolatunk, ugye a Szentlélekkel kapcsolatosan is elmondhatjuk, hogy igen, meg kell, hogy ismerjük, megismerhetjük, és lehet vele naponkénti kapcsolatunk. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több embernek a pünkösd is egy olyan ünnep lesz, amivel hát tudnak mit kezdeni. És nem csak a pünkösdi királyságot fogják említeni, vagy nem csak a pünkösdi rózsa jut eszükbe róla, hanem más is.
2: Igen, talán sok nyelvűség is, mint egy ilyen a Bábel-tornájának ellenpontja, ahol nem összezavarodik, hanem mindenki érti a maga nyelvén. Hát egy különleges kapcsolópont ide, hogy a magyar nyelvű istentiszteletek folynak sokfelé a nagyvilágban, és most van egy újrakezdés, egy londoni evangélikus istentisztelet lesz pünköstkor, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben megújult, újraindított angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál, mégpedig azon a helyen, ami a Szent György német evangélikus templom, úgyhogy ha valaki éppen Londonban jár, vagy ott hallja a szólórádiónak a hírét, akkor hát ott is lehet közösségben lenni magyar nyelvű istentiszteleten. Ez egy nagy öröm. És persze az is eszembe jut, hogy ahol pünköst kicsiben, nagyban, személyesen megtörténik, ott talán ez nagyon fontos. A kérdés így hangzott, hogy a világosságot a világnak, hát a lélek egyik legfontosabb munkája, hogy megvilágosít. Tulajdonképpen olyan helyzetben a sok szimbólum, amit használunk, mert nem lehet igazán emberi szavakkal és képekkel körülírni, de az egyik ugye a szél, a lélegzetvétel, a akár tornádószerűen, akár a kedves finom fuvallatszerűen, ami kitisztítja a képet és elindít. Sokszor mondjuk az egyház hajója, hiába húzzuk fel a vitorlát, de hogyha a lélek nem fúj, akkor nem visz abba az irányba. És az a dinamosz, az erő és dinamika, amit a lélek ad, szükséges. Az erőt különben arra is lehet érteni, hogy segít korrigálni a helytelen irányt. Olyan érdekes, hogy Ázsiában akartak az apostolok ugye menni a missziói útjukon tovább, és akkor nem arra kell menni, hanem ott volt ez a különleges troászi látomás a lélek által, ahol az volt az irány, hogy Macedónia felé, és hát Európa, ha így vesszük, akkor a lélek által indított apostoli újra tervezés, új útvonal révén lett egyáltalán a Jézusi evangéliummal, tanúságtétellel, új életre kelt kontinens ott és akkor. Ez tulajdonképpen meg kell, hogy ismétlődjön térben és időben és minden nemzedékben is. Tehát hiába voltak szép tanúságtevők, fellege is akár a mi életünkben vagy gyerekkorunkban, az a kérdés, hogy a gyermekeink vagy unokáink korosztályában is ez a lélek, ami Krisztusra mutat, az új kihívások és új kérdések, akár technológiai gondok, vagy kihívások közben, amikor az AI vagy mesterséges intelligencia korában annyi minden újra rendeződik, munka, gondolatok, vagy megtorpanó élethelyzetek sokasága, akkor hogyan lehet a lélekre támaszkodva új megoldásokat, életutakat, Krisztusban járó életutat találni, ebben segít a lélek.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy sokszor arra gondolunk, és arról is beszélünk, hogy erőt kapunk arra, hogy amit Isten szeretne az életünkben, vagy ebben a világban elvégezni, ahhoz erőnk legyen, azt elvégezzük. De amit említettél, a korrigálás, vagy ahogy beszéltél, elgondolkoztam azon, hogy mihez kell nagyobb erő, hogy valamit, amit nem én akarok, hanem Isten akar, abba belekezdjek, vagy ahhoz, hogy amit én nagyon szeretnék, de Isten nem szeretne, azt ne tegyem. Mert olyan sokszor tetrekészek vagyunk, az egyház is, meg az egyházi emberek is, olyan sokszor tetrekészek vagyunk, de vajon azt akarja Isten, amit mi szeretnénk tenni, és nagyon sokszor valamihez nagyon nagy kedvünk lenne, talán meg is tervezzük, el is szánjuk magunkat, akár anyagiakat is készek vagyunk, feláldozni érte, befektetni, és amikor Isten azt mondja, állj, tehát nem arra, nem ezt. Igen, hát ezen is nagyon sokat lehetne gondolkodni, beszélgetni is erről, hogy igen, kell erő a korrigáláshoz is, a megálláshoz is, meg az induláshoz is, és hát nekem mindegyikre szükségem van, mert időnként, ha beindulok, akkor ha Isten azt mondja, hogy állj, akkor be kell húzni a féket akármennyire is. Tetszett nekem az én programom, az én ötletem. Hát segítsen Isten nekünk abban, hogy az egyház is ne csak ötleteljen, vagy ne ötleteljen. Időnként tétlenek vagyunk, mert tehetetlenek vagyunk. Néha meg beindulunk, és akkor azt gondoljuk, hogy most akkor valamit kell csinálni Krisztusért, és ezért a világért, és a Krisztus egyházáért. Jó, jó, de azt tegyük, amit az Úr akar, és amin az ő áldása van. Köszönöm ezt a gondolatot, mert nagyon sok mindent indított el bennem, de hát ezt most nem mondom el mind, de nagyszerű, hogy a korrigáláshoz is, és a megálláshoz is kell erő, hogy önmegtartóztató legyek az én nagy jó szándékomban, meg lelkesedésemben is.
2: Számomra még egy-két ilyen záró gondolat, ami kapcsolódik, hogy amikor valaki azon gondolkodik, hogy a lélekben hogy tudhatna megerősödni, akkor egy óriási kincs és ajándék a közös éneklés. Nálunk az Evangélikus Egyházban az idei évet úgy tematizálták, hogy a hitvallás és az éneklés tematikus éve, úgyhogy én itt ilyen imádságként is ezt a drága, szép éneket, ami Luther éneke, persze egy nagyon régi Veni Sancte Spiritus énekből írta át, 11. századi gyökerekre megy vissza, ez a jővel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szívbéli szent buzgósággal, melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive. Légy velünk, Isten népeddel, hogy teljünk meg dicséreteddel. Halleluja! Halleluja! Hát ezt az éneket pünkösdi gyülekezetként, de amúgy szoktuk énekelni akkor is, amikor egy jegyes pár végre célba ér, és az esküvői szertartáson ott van. Két család kellene, hogy így egy szívvel egyesüljön ott is, különböző háttérből, és hát ahol a lélek munkálkodik, például egy családban, egy házasság kötés révén ott is megtapasztalható, az erőt adó, megvilágosító, megerősítő, vagy éppen az újrakezdésben segítő Szentlélek Úristen.
0: Igen, amiről beszéltetek, ez az indulás, ez nagyon jól összefügg a húsvéttal és a pünkösddel, mert húsvétkor Jézus így búcsúzott el az emberektől, hogy elvégeztetett. De utána mindegyik megértette, hogy nem itt a vége, hanem ez a kezdet, ami ott történt, és ez bemutatta Jézus pünköstkor, hogy valóban itt nekünk a kezdet a világ missziójával. Ezt kérte, hogy legyünk az ő tanúi a világnak.
2: Így igaz.
0: Kedves hallgatóink, kérjük, ahogy szoktuk, hogy mindenki gondolja át, amit most hallott, akár Pataki Alberttől, akár Aradi Györgytől, illetve azt is szoktuk kérni a hallgatóinktól, hogy ne csak hallgassák meg, hanem továbbítsák. Mert most a pünkösdi ünnepi időszaknak ez a fő témája.
2: Áldott pünkösdöt kívánunk szeretettel.
1: Áldott pünkösdöt.
0: Úgy legyen.
2: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 22-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom éneke. A mai ige, 138. Zsoltár 7. verse, ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Siralmas dolog szenvedések között vándorolni. Bizony, áldott vándorlás ez, mivel Istennek különleges ígérete van rá. Ha kapok ígéretet, akkor mit számít már a baj? Mit tanít itt az Úr? Hogy megelevenít. Több életerőm, több hitem lesz. Hát nem ez történik meg gyakran, hogy a bajok megelevenítenek, mint a hideg fuvallat, amikor majd elszédülünk a hőségtől. Milyen dühösek az ellenségeim, kivált ős ellenség. Kinyújtsam a kezemet, és küzdjek ellenük? Nem. Jobb, ha a kezem az én Uram szolgálatával van elfoglalva. De nincs is rá szükség, hogy Isten kinyújtja messze nyúló karját, és sokkal jobban elbánik velük, mint ahogyan én tudnék. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Róma 12:19 mondja az Úr, erejének és bölcsességének karjával megszabadít engem, mi mást kívánhatnék még? Jöjj, én lelkem, gondold végig magadban ezt az ígéretet, amik az ajkadon énekké, szívedben vígasszá válik, könyörögj megelevenedésért, és bízd a többit az Úrra, aki mindent elvégez érted.
3: Május 24-e, 25-e, pünköst.
2: Erről szól pünköst ünnepe. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, húsvét és karácsony mellett, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté, 50 szóból ered.

0: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünköskor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy szent, egyetemes és apostoli írták. Kitértek arra, a híveknek ismét kötelező vasárnap szentmisén részt venniük. Csütörtökön este beköszöntött a Sávuót, a törvényadás ünnepe. Elkezdődött a hetek ünnepe, héber szóval a Sávuót, a kinyilatkoztatás napja. A keresztény egyházakban a Sávuótnak megfelelő pünkösd, az 50. nap húsvét után, az évnek mindig más naptári napjára, de állandóan vasárnapra esik. Az ünnep idén közel jött pünkösdhöz, május 21-én csütörtökön este, 20 óra 3 perckor köszöntött be, és május 23-án szombat este 21 óra 22 percig tart. Az ünnep első napján Mózes második könyvéből a 19. és a 20. fejezetet recitálják, melyek leglényegesebb része a 10 parancsolat, melyet állva meghallgathatnak a jelenlévők. Második nap Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 22. énekétől a 16. fejezet 18. énekéig olvassák a Szent Szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szólnak, és a zarándok ünnepek felsorolásával foglalkoznak. Sok zsinagógában az ünnepen felolvassák Rút könyvét, aki dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és halálának napja ez időre esett. A 150. Zsoltár emlékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templomokban. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést ma pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándor prédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki-kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyház történeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen.
1: kulturális programajánló.
0: Még ma is tart a 33. Szent István könyvhét. Május 18-a és 22-e között tart a 33. Szent István könyvhét a budapesti Ferenciek terén, ahol 23 katolikus és protestáns kiadó több mint 6000 kiadvánnyal, köztük 61 könyvheti újdonsággal várja az érdeklődőket. A keresztény könyvkiadók legnagyobb hazai eseményét Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg még május 18-án hétfőn 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhét szervezője, a hazánk legrégebbi könyvkiadója, az 1848-ban alapított Szent István Társulat, amely a rendszerváltozás után indította újra tevékenységét. Az első könyvhetet 1993-ban rendezték meg, akkor még csak néhány kiadó részvételével. A Szent István könyvhéten a Luther kiadó is önálló standdal várja az érdeklődőket. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 21. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élménnyé formálva kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Idén, május 30-a és június 1-e között a 21. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A holnap, május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosban. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kiss Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el. Klezmer, Flódni és utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egész napos utcafesztivál várja az érdeklődőket.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Zarándoklat a Szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ismét szeles, de kellemesen meleg időnk van. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható. Jelen számítások szerint hétfőn egy gyenge hidegfront érintheti hazánkat, de ez várhatóan nem fog jelentős lehűlést okozni, legfeljebb csak néhány záport.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ikrek hava. A május 22-ével kezdődő csillagászati hónap az ikrek jegyének védelme alatt áll. A jegy névadója az ikrek csillagkép. Ennek az állatövi csillagképnek különös jelentőséget ad, hogy a nappájára merőleges égi körív a tejút is áthalad rajta, és az elmúlt 2000 évben a nyári napforduló otthona volt. A legrégibb közel-keleti kozmogóniák a világ teremtését arra az időre teszik, amikor a tavaszpont állott az ikrek csillagképben. Ha az év tavasszal kezdődik, gondolhatták, legyen tavasszal a minden dolgok kezdete. Az ikrek két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, az északi égbolt legfényesebb csillagai közé tartoznak. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést ma pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándor prédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki-kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyház történeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Székely János püspök lesz a csíksomjói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomjói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka holnap, május 23-án Székely János szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Zarándoklat a szélrózsára. A szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, és a közösen megtett

0: út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 11. tanulmány. Szabadság Krisztusban. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök benneteket. A mai tanulmányunknak az a címe, hogy Szabadság Krisztusban. A szabadság az egy nagyon fontos kifejezés a Szentírásban. A szabadság az azt jelenti, hogy az ember szabadnak érzi magát, az ember cselekedetei őszintén, tisztán motiválják, nem bizonyos múltban megrögzött szabály szerint él, hanem szabadon él, és ebben a szabadságban valósítja meg azt, hogy ő az Isten gyermeke. Persze gyorsan mondhatjuk, hogy a szabadság meg a szabadosság nem ugyanaz. És a másik szó a Krisztusban. Ez az en Christo Pál apostolnak egy nagyon fontos teológiai kifejezése. Mert nem úgy van, hogy élünk mi, és valahol van Krisztus, és akkor valamilyen kapcsolatba kerülünk vele, hanem benne vagyunk, benne élünk, benne mozgunk, minden porcikánkkal. És Galácia beliekhez írt levélben ezt magyarázza el Pál, hogy mit jelent szabadság Krisztusban. A két fogalom elválaszthatatlan. Nem külön van szabadság és Krisztusban, hanem a szabadság Krisztusban. Ez egy összetartozó, felbonthatatlan, összetartó erővel rendelkező kifejezés. Nézzük, Erzsikét kérem, hogy olvast föl az ezzel kapcsolatos Galata 5.1 alapigéjét.
3: Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.
2: Tehát itt két kifejezést hallottunk, a szabadság és a szolgaság. Mit értünk szabadságon és szolgaságon? Kinek mi jut eszébe ezzel kapcsolatban? Tivadar?
4: Úgy gondolom, hogy a mai társadalom egy olyan társadalom, amikor az embernek meg kell felelni bizonyos követelményeknek. És önmagában véve ez nem rossz, hogyha próbálunk megfelelni, de amikor már egy ilyen görcsös megfelelés, amikor már egy olyan ránk kényszerített valami, tehát nem szívből jövő, természetellenes valami, akkor ez már megnehezíti az életünket, illetve rá nehezedik súlyként a mi életünkre, és ez úgy gondolom, hogy nagyon nagy stresszet jelent az ember számára. És azért lényeges úgy gondolom ez a tanulmány, hogy megértsük jól, hiszen nem csak a galatáknak volt ez nagy problémájuk, hanem mai keresztényeknek is.
2: Bizony, törvényeskedés. Az egyik ugye ez a kifejezés. És bennünket, adventistákat még különösebben veszélyeztet, hiszen mi valahogy a 10 parancsolatnak a nyomatékát mindig hangsúlyozzuk, fontosnak tartjuk, és nem szabad elfeledkezni a Krisztusban való szabadságról. Nem a törvényeskedés, hanem Krisztusban való szabadság emel bennünket föl Istenhez. Parancsolj!
5: Galata 5.1 kapcsán eszembe jutott a Róma 6.2, ami így hangzik, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban. És az jutott eszembe, mintha Pál azt mondani, hogy most nehogy már visszafejlődjünk. Hát örüljünk annak, hogy végre Krisztus megváltott bennünket, és ez a megváltás, ez grátis nekünk, ez ajándék, amit el kell fogadni. És eszembe jutott az a rabszolgának a története, amit biztosan már hallottatok, hanem akkor most elmondanám. Volt egy rabszolga, aki senkinek nem kellett. És egyszer csak, mégiscsak jött egy úr, és megvette, és azt mondta a rabszolga, hogy ő bár pedig nem hajlandó dolgozni egyáltalán, nem hajlandó semmit csinálni. És azt mondta az ura, aki megvette, hogy nem is szükséges, hogy te dolgozz. Azért vettelek meg, hogy szabad legyél. És erre a rabszolga leborulta az ura lábához, átfogta, és azt mondta, örökké téged akarlak szolgálni, és örökké itt akarok nálad maradni. És azt hiszem, hogy az egész Krisztus szabaddá tett gondolatmenetet, vagy kört szerintem nagyon jól szimbolizálja ez.
2: Krisztus rabszolgává vált, hogy mi szabadok lehessünk. Menjünk tovább. Gyula, parancsolj!
6: Én még elolvasom János evangéliumának a 8. fejezet 31-32. Ha ti megmaradtok az én beszédeimbe, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddokká tesz titeket. Tehát én úgy gondolom, hogy a konfrontáció azért itt kezdődik, és a farizeusoknál itt ütik ki a biztosítékot, mikor hogy a Jézus tesz titeket szabaddá. És a gyülekezetnek a problémái valahol itt kezdődnek, hogy nem tudják elfogadni, hisz ha a kortörténetet nézzük, akkor Izrael már több száz éve rabságban van, és hát ez megint összeegyeztethetetlen a zsidó gondolkodással.
2: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
7: Egyszer hallottam egy különleges mondatot, valahogy úgy hangzott, hogy a szabadság egy különös ajándék az ember számára, szabadságomban áll eldönteni, hogy kinek akarok szolgálni. Mert egyébként mindenképpen szolgaságra vagyok rendelve, mint ember, vagy Istennek, vagy a másik oldalnak fogok szolgálni. Most ez úgy tűnik, mintha kelepce lenne, de nem. Mert én azt hiszem, hogy ez attitűd. Tehát a szolgaságra az ördög, a sátán becserkész. Még akkor is, hogyha ez vallásos színezetű szolgaság, becserkész bele az ördög, úgy magával ránt. Isten viszont felszabadít arra, hogy elfogadva az ő uralmát, de szabad akaratommal kövessem, szolgáljam őt, és segítsem az embertársaimat ezt érteni. Tehát ez egy óriási különbség, de ez mindenképpen egy lelkületi hozzáállás.
2: Köszönöm szépen, parancsolj!
8: Azzal kezdted, hogy az a témánk, hogy szabadság Krisztusban. Én ezen gondolkodom azóta is, hogy ha tetszik, ha nem, ez tulajdonképpen egy korlátozás is. Mert a mai ember a szabadságot, azt nagyon szeretné kiterjeszteni. És mindenben az a szabadság, ami nekem jó, körülbelül. Független, igen. Nincs fölöttem korlát, nincs szabályrendszer. Magyarul én vagyok a szabály, és én vagyok a legtetején. És ez a szabadság nem létezik. Tibor is erről beszélt, hogy valakinek mindenképpen szolgál az ember. Tehát én vagy elfogadom azt, hogy Krisztus egy teret rendelt számomra, ami nagyon jó tér, és igazán itt tudok kiteljesedni, ebben a szabadságban tudok ember lenni a szó igazi értelmében, vagy pedig ezt nem fogadom el, próbálom az én korlátaimat feszegetni, és hát akkor az ördög rabszolgájává válok.
2: Így van. Köszönöm szépen. Röviden, aztán megyünk.
9: Egy mondatot, hogy az az ember, aki szabadon szolgálja Jézust, azt kívülről is meg lehet ismerni a messziről, mert aki nem, az fogcsikorgatva szolgál, aki meg szabadon, az felszabadulva és örömmel, és ez messzire látszik minden keresztényen, hogy ez így van.
2: Köszönöm szépen. Szóval látni azt is, ha valaki szolgaságból követi Krisztust, és ha valaki őszintén szabadságból követi Krisztust. Menjünk a hétfői gondolathoz, és nézzük ezzel kapcsolatosan. Krisztus szabaddá tett bennünket. Esztert kérném, hogy légy oly kedves, és ezzel kapcsolatosan olvast föl számunkra.
10: Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek.
2: Köszönöm szépen, bejött egy újabb fogalom, az igazság. Ugye? Tehát bűn, kegyelem, igazság. Ezek egymás kizáró fogalmak, legalábbis a bűn, meg az igazság, meg a kegyelem, ugye? Tehát lehet látni, hogy az ember szabadságából adódóan választhat, mármint amennyi megmaradt még választási lehetőség, hiszen abszolút módon mi nem vagyunk szabadok, mert bennünk van a bűn utáni vágy generációkon keresztül, ami kromoszómáinkba öröklődve ott van, de azért valami még maradt a szabadságnak a lehetőségéből, és ezt nagyon-nagyon szépen fogalmazza Pál apostol itt a Róma beliekhez írt levélben. Úgy gondolom, hogy ezt jó, ha megértjük, és ezzel kapcsolatosan így is cselekszünk. Kinek vannak gondolatai? Tivadar?
4: Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szabadság, hiszen sokszor szoktak erre hivatkozni. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem ne parancsoljon senki. Én azt teszek, amit akarok. De valójában azt tesz az ember, amit akar. Hát ugye elhangzott már az előzőekben is, hogy ez nem így van, hogy valakinek a szolgálatában vagyok. És Pál apostol azt mondja, hogy ne uralkodjék a bűn rajtunk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én megtehetek bármit, akár dohányzás, akár megsérteni a másik embert, vagy akár kárt okozni valakinek, én megtehetek bármit. Én viszont azt mondom neki, hogy én szabad vagyok ezektől a dolgoktól, tehát nekem szabad nem rágyújtanom mondjuk egy cigarettára, szabad nem rosszat szólnom, szabad nem kárt tenni valakinek. És valójában itt derül ki igazán, hogy én vagyok az igazi szabad ember, mert ha visszatérek mondjuk a dohányzásra, ugye aki dohányos, az jól tudja, hogy nem akkor gyújt rá, amikor ő akar. Bár ezt mondja, hogy én bármikor le tudom tenni, meg én bármikor le tudok szokni róla, de ez nem így van, mert egy idő után olyan hatással van rá a dohányzás, hogy függő helyzetbe kerül, és valójában nem ő a szabad, hanem én vagyok a szabad. Tehát ezért mondja az apostol, hogy ne uralkodjék rajtunk a bűn.
2: Hátulra add a mikrofont, légy oly kedves.
11: A Prédikátor könyvének az elejénél is benne van, hogy az ember a szabad akarata szerint csinálhat bármit, de ne feledkezzen meg Istenről. Ott a figyelmeztetés, a választási lehetőség, hogy mit akarok. Az Isten igéje nem egy kényszer dolog, hanem elfogadom, és azt szerint élek, vagy pedig a rosszat akarom. Ha a szabad akaratot érvényesítem, akkor eltávolodok Istentől.
2: Köszönöm szépen. Gyuszi?
6: Én meg azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt ezt a bizonyos szabadság szót a megváltás történet kontextusából kell értelmeznünk. Hiszen Jézus, mivel megváltott minket, egy olyan különleges és egyedi szabadságot biztosít, amit senki se az előtt, se az után soha nem biztosított. Tehát ez az egyedi szabadság, és Pál végül is erre szeretné, mert nyilván ott vannak a farizeusok, ott van Jeruzsálem, meg ott vannak a diaszporában élő zsidók, és itt a különböző nézetek ütköznek, a törvény és a szabadság, és hát ez is egy külön botránkozás, úgy a jeruzsálemiek, mind a diaszporának, hogy Jézus maga a szabadság.
2: Köszönöm szépen, parancsolj!
8: Én Tivadarhoz szeretnék egy kicsit visszakanyarodni. Tivadar mondott egy olyan példát, a dohányzást, amit azért a legtöbb ember elfogad, hogy az megkötözöttség, ha tetszik, ha nem. Úgy hozta az élet, hogy én felnőtt vejjel többször jártam iskolába, hát így alakult, és egyszer volt egy olyan továbbképzésem, hogy ott is kellett aludni, és egy hölggyel osztottak be egy szobába. És ez a hölgy, amikor megtudta, hogy én lelkészné vagyok, hát úgy elkezdtünk beszélgetni, először felületesebb dolgokról, de egy idő után rám nézett, és azt kérdezte, hogy mondd meg, hogyan kell megszabadulni attól, hogy nekem muszáj csokoládét ennem. És ezt annyira komolyan mondta, ezt azt hiszük, hogy humoros dolog, de amikor taglalta, hogy ő, amikor megkapja a fizetést, mindig elhatározza, hogy nagyon beosztja, és az első útja az édességboltba vezet, és azt mondja, muszáj bemennem, és én ott gyakorlatilag a teljes fizetésemet csokoládéra költöm, és 3 nap alatt elfogy, de úgy, hogy utána éhezem. És zokogott. És azt mondta, hogy mit kell tennem. Tehát ő úgymond szabad, de felnőtt ember volt, egy értelmes egyetemet végzett hölgy, és nem tudott ellenállni a csokoládénak, mert ennyire fogja volt.
2: És talán vannak olyan dolgok, amiket mi nem is tudunk most megnevezni, hogy ki minek a függő viszonyába kerül. Minden, ami fontosabb számunkra az igazságnál, a Jóistennél, Jézusnál, az evangéliumnál, avval függő viszonyba kerülünk, és az egy ilyen kis bálványá válik az életünkbe. Marian?
5: A keresztény szabadság az azt jelenti, hogy egy új természetet kapunk. Tehát ugye azt mondja Pál apostol, hogy a régiek elmúltak, aki mély újjá lett minden. És az azt jelenti, hogy ez belülről formál bennünket. Az Isten szent lelke belülről formál és alakít, és ez kívülről nem lehet. Tehát ugye nyilván a polgári értelemben ugye lehet különböző szankciókat alkalmazni akkor, hogyha valaki nem úgy viselkedik, és ugye tehát valahogy megbüntetjük, de a tapasztalat az azt mutatja meg a történelem, hogy alapvetően az, aki lelkiképpen változik, tehát nem kívülről erőltetünk valakire valamit, hanem a Szentlélek átformáló ereje tudja igaziból csak úgy átalakítani az embert, hogy azt valóban változzon. És ez igaz mondjuk ezekre a függőségekre, amikről az előbb beszéltetek, mert egyébként meg nem megy. Ideig óráig lehet esetleg próbálkozni vele, talán lehet is az ember ellen tud állni, de alapvetően nem tud megváltozni.
2: Köszönöm szépen, illetve meg tudunk változni az Úr segítségével és kegyelmével, de hát nyilván erről beszéltél. István?
12: Amit a Tivadar és a Marian is mondott, én egy mondatban úgy foglalnám össze, hogy a szabadság a Jézus Krisztussal való kapcsolatunkban rejlik. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy nem privatizálható, nem egy monofogalom, az egy kapcsolati fogalom.
2: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolatsorra. A törvényeskedés veszélyes következményei. Tehát a törvényeskedés az, amikor a szigorú szabály és előírás fontosabb, mint az ember üdvössége. Amikor a szabály határozza meg az élethelyzetet, és nem írhatja felül egy adott élethelyzet a szabályt. Amikor mindentől függetlenül csak a szabályt nézzük, és a szabály a fontos, ez nem jó. És ez bennünket, keresztényeket is évszázadokon keresztül veszélyeztetett. Nézzük ezzel kapcsolatban, Magdikát kérem, a Galata levélből légy oly kedves felolvasni egy szép szakaszt.
13: Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket.
2: Egy különleges élethelyzetet mutat be az ige. Arról van szó, hogy az ószövetségi törvények, a körülmetélkedés a kereszténységben túlhaladottá vált. Pál a kettő között van, hiszen a zsidó segítőit körülmetélteti, illetve mondja, azt tanácsolja nekik. De a keresztényeknek már nem kell. És Pál ugye a Galácia beliekhez írt levelet most tanulmányozunk, azt mondja a Galatáknak, hogy ne törvényeskedjetek. A törvényeskedés pedig egy olyan szemlélet, ami tönkre teszi az ember életét, ami megnehezíti, ami lehetetlenné teszi, ami számára fontosabb, mint az Isten maga, a törvénynek való engedelmesség. És ezt próbálja Pál érzékeltetni. Több János, aztán Tivadar, több kezet látok, aztán Marian.
9: Egy picit aztán Tibor. Másik oldalról világítanám meg, ez egy gyakorlati élethelyzet. Többször találkozunk a gyülekezetben azzal, hogy testvérek nem a jó irányba, vagy nem a jó helyes úton mennek, és a legnagyobb szeretettel próbáljuk őket meginteni, és jön a válasz, törvényeskedő vagy. Ez már régen volt, mi egy új korszakot élünk, most a korszellemhez kell igazodni, és azért, mert valaki a Biblia vagy a igazságok alapján próbálja őt a helyes útra visszatéríteni, azzal védekeznek, hogy hát ez törvénykeskedés. Gondolom, ti is találkoztatok már ilyennel. Én kíváncsi lennék, hogy ezt hogyan lehet feloldani.
2: Jó kérdés. Köszönöm szépen, Tivadar. Tivadar mindjárt válaszol rá.
4: Én nem pont erre a kérdésre szerettem volna válaszolni, hanem még egy kicsit bonyolítani ezt a kérdést tovább. Nagyon érdekes, ahogy Tibor mondta a legelején, hogy ha ugye megtérünk, azt gondolnánk, hogy na, akkor jó helyen vagyunk, de a sátán ide is próbál beférkőzni, hogy ez a megtérés ez ne legyen teljes értékű, vagy teljesen végbe menő dolog a mi életünkben. És ezt tapasztalom a galáciaiaknál is, hogy megtértek Krisztushoz, tehát egy csodálatos keresztény gyülekezet lehetett, de aztán jöttek ugye a judaista tévtanítók, és próbálták visszahúzni őket, hogy hát figyelj azért, hát hogy gondolod, ezt még be kell tartani, és ezt fontosnak kell tartani a te életedben. És arra gondolok most, Szigeti Jenő testvérünk jut eszembe, aki szokta mondani, hogy nálunk is vannak ilyen szent adventista tradíciók, ugye. Tehát olyan dolgok, amik nem kifejezetten Isten igéjében vannak a törvénybe belevésve, hogy ezt megtartsuk, hanem hát így szoktuk meg. És hogyha esetleg valaki másképp akarná csinálni, akkor azt mondjuk, hogy hát ne haragudj, mi már 20 éve vagy 30 éve így csináljuk, nehogy ne gondold, hogy megváltoztatjuk a kedvedért. Pedig hát semmi törvényellenes dolog nem történne, hogyha megváltozna. Csak egy kis rugalmasság, csak egy kis közelítés a másikhoz. Tehát érdekes, hogy ezek a sorok, amik ugye le lettek írva most már lassan 2000 éve, ezek ma is érvényesek.
2: Igen. Itt van az életünkben. Tibor?
7: Hát Tivadar fölbátorít engem arra, hogy én még tovább bonyolítsam a lehet. Ugyanis én azt hiszem, hogy nagyon szívesen megyünk eddig vissza, és mindegyik kötökkel egyet is értek. De én most szeretném egy picit a mai vetületét nézni, ha megengeditek. Úgy esett, hogy két temetésen voltam, közel egymás után. Az egyik az Héber Fele barátunk temetése volt, ahol a rabbi elmondta, hogy mivel Ábrahám utód, mivel körülmetélkedett, most minden bizonnyal a mindenhatóhoz érkezett Ábrahám kebelére, és biztos lehet benne a család. Nagyon megfagyott bennem valami, nem éreztem túlságosan kellemesen magam, de hát mégsem gondolhattam arra, hogy a rabbi Krisztusról fog beszélni, tehát ez eddig tiszta világos. De a következő héten azt nem szeretném megmondani, hogy melyik felekezett temetésén kellett részt vennem, de a lényeg az volt, hogy elmondta a lelkész, hogy mivel gyermekkorában megkeresztelkedett, és az egyház kebelébe fogadták, ezért biztosak lehetünk
2: és
7: benne.
2: És még az egyházadót is fizette.
7: Ezt nem mondta. Nem? De szóval biztosak lehetünk benne, hogy üdvözült, mert hát hogy ne üdvözült volna. És én meg ott álltam hüledezve, egészen biztosan attól, hogy ettől nem üdvözült. És akkor az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy mi mindig tenni akarunk valamit, mégpedig minimalista módon. Tehát mi az, mint amikor a diák a kettesért tanul. Bocsánat, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de mi az, ami még éppen be lehet slisszanni a mennyország kapuján? Annál sokkal többet nem szeretnénk tenni, mert hát azért a magunk mozgásterét is meg kéne őrizni. De, és hogyha megtettünk valamit, mondjuk körülmetélkedtünk, ha Ószövetséget nézzük, vagy megkereszteltek bennünket gyerekkorunkba, vagy mi magunk bemerítkeztünk, hogy még tovább húzzuk a dolgokat, de megtettük azt, amit, úgyhogy Isten ezzel ki lett elégítve. És Isten nem lehet kielégíteni. Egyedül a Krisztus vére az, ami őt kiengeszteli, és minket emiatt magáévá fogad. De ez nagyon mély megrázó, hogy mi mindig akarunk valamit oda dugni Isten orra alá, bocsánat.
2: Valami érdemet akarunk oda tenni.
7: Tehát itt ugyanezzel kell szembenézni a mai embernek.
2: Marika, aztán Marian.
10: Én is csak folytatnám ezt a gondolatot. Nem járhatunk egyszerre két utat. Tehát olyan nincs, hogy majd a cselekedeteim és önmagamat hajamnál fogva kihúzom a mocsárból, és majd üdvösségre vezetem. Ilyen nincs. Tehát vagy a hit általi üdvösséget fogadom el, tehát egyszerre nem követhetem a törvényeskedést, és akkor nem tiszta az én hitem a Krisztus megváltó hatalmába. Tehát egyszerre kétfelé az olyan, mint a kétfelé sántikálás.
2: Itt megigazulási formát nem lehet cselekedetek által, meg hit által is. Marian?
5: Bonyolítottátok, pedig ez annyira egyszerű, mert hogyha a felolvasott ige szakaszból a hatodik verset, ami szerintem az egésznek a veleje, ami így hangzik, hogy mert Krisztusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Ugye mit jelent? Ez azt jelenti, hogy semmit nem jelent az, hogy te zsidó vagy, körülmetélt, és Ábrahám magvából való, a másik meg pogány, és tulajdonképpen, mert hogyha pogány megtér, akkor tulajdonképpen ugyanúgy üdvözülhet körülmetéletlensége ellenére is. És ugye van Ellen White-nak egyetlen egy mondat a Szemelvények második kötetéből, ami úgy hangzik, hogy a formalitás, világi bölcsesség, világi óvatosság és világi gondolkodás sokak számára Isten útját fog jelenteni, de ezek gátot vetnek annak az isteni világosságnak, melyben az Úr figyelmeztető, feddő és tanácsoló üzenetek által hívja ki az embert a világból.
2: Amen. Köszönöm szépen. Jakó testvér?
6: Hát... János testvéremnek is válaszul. Tehát itt nincs semleges út, egyetlen egy út van. Tehát itt nem lehet lazítani. Már elnézést a régi magyar zene, próbálj meg lazítani. Nem lehet. És a egyedüli zsinórmérték az Jézus Krisztus. Hát az üdvösségnek nincs más útja, hanem Jézus Krisztus. Tehát láthassuk a gyülekezet életében pillanatok alatt a lélek megtette a hatását, elfogadták Jézus Krisztus, de gondoljunk csak Pálra is, mekkora Pál forduláson ment keresztül. És én nagyon szeretem Pált, mert mindig az az íge eszembe jut, hogy az én bensőmben két erő viaskodik. Tehát Pál tudja, hogy minden nap meg kell küzdeni, meg kell harcolni, hogy Jézus Krisztus mellett letegyem a voksomat, a nézetemet.
2: Köszönöm szépen. Már is adom a szót. Én azért szeretem Pált nagyon, mert őszinte. Nem akarja elrejteni, hogy bennem van rossz. Nem akarja elrejteni, hogy a sátánnal küzdök naponta, hogy betegségeim vannak. Nem akar valami szentként mutatni, hanem egy küzdő emberként, aki vért verejtékezve küzd saját népével, a pogányokkal, itt is kap, itt megkövezik, ott keresztre feszítik, itt lefejezik, ott bántják börtönbe, de őt nem lehet megtörni. Na, én ezért szeretem Pált. Parancsolj!
14: A felvetett kérdések bennem egy képet hoztak elő. A mi családunk szokott túrázni, ez régen is így volt, de az idén nyáron is voltunk, és hát most már ahhoz megnőttek a gyerekek, hogy most már ők is néztek ki túra útvonalat, és állítólag egy nem túl nehéz applikációt választottak. Hát ez a nem túl nehéz applikáció azért erősen próbára tette a család teljesítő képességét. Ez azt jelenti, hogy egy olyan...
2: Akkor ez nem családbarát applikáció
14: hát
2: volt.
14: Hát ez nem teljesen pontosabban, valószínűleg az osztrák családokra volt méretezve, bocsánat, és ők a kicsi gyerekkoruktól kezdve a magas hegyeket járják. Hát visszafele egy olyan út vezetett, ebben azt hittük, hogy a hegyről lefele, de nem, hát ez a hegyről lefele úgy jött, hogy először jó magasra még fölmentünk, és utána lefele, és végig egy hegyoldalon, egy nagyon-nagyon keskeny ösvényen, de ez tényleg nagyon keskeny, egyik oldalt sziklafal, másik oldalt szakadék. Hát én már folyamatosan imádkoztam, hogy egyszer csak vége lesz ennek az útnak, és bennem ezt a képet hozta elé, hogy azt választhattuk, hogy milyen tempóba megyünk. Azt is választhattuk, hogy a család melyik tagja milyen nehéz hátizsákot cipelt. Azt is, hogy én használtam túrabotot, a gyerekek nem. Sok mindent választhattunk, de azt nem, hogy az útról lejövünk-e, mert nem lehetett lejönni, nem volt leágazás. De nem kellett a sziklafalon se kapaszkodni, mert volt út. És egy kicsit úgy gondoljuk sokszor, hogy mi a sziklafalon akarunk kapaszkodni, ugye a törvényeskedünk, nem ott kell menni, az úton kell menni, amit Krisztus kijelölt. De oldalra lépni, vagy nekem még lefele nézni se volt tanácsos, mert féltem, hogy leszédülök. De ha csak az útra néztem eléggé kitartóan, akkor gyönyörűen mentünk, és ha megálltunk egy-egy ilyen olyan helyen, ahol éppen meg lehetett állni, akkor gyönyörű volt a kilátás. Tehát ez egy gyönyörű út volt, de csak az úton lehetett menni. Ilyen a kereszténység is, csak az úton lehet menni, Krisztus után.
2: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatunk az arról szól, hogy a szabadság nem szabadosság. Ugye a szabadosság az azt jelenti, hogy minden törvényt felülír, csak egyszerűen az a szemlélete, hogy jól érezze magát, és nincs tekintettel sem a környezetére, még a jó Istenre sem, mert neki úgyis az a feladata, hogy megbocsásson. Majd bocsánatot kérek, és majd megbocsát. Na ez nem megy a kereszténységen belül, és van egy nagyon szép bibliaversünk, Galata 5.13. Dénest megkérjük, hogy legyél olyan kedves, olvast fel.
15: Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.
2: Köszönöm szépen. Parancsolj.
11: Ezzel kapcsolatban a Mózes 5. könyvében van egy leírás, az átok ígérete, hogyha ismeri az ember a törvényt, a Bibliát, minden részét, és mégis megszegi, mégis a világias módon él, egy darabig megadja Isten a lehetőséget a megbocsátásra, megtérésre, de utána átokká válik minden, és ez kihat a környezetre is. 5. fejezetben.
2: Köszönöm szépen, és közben az jutott az eszembe, hogy ki a tivadar lesz a következő, hogy azért a törvényeskedésnek, ugye a szabadosságnak van egy ellenkező oldala is, az abszolút liberalizmus. Ma inkább ez a nagyobb veszély, hogy minden érték felett felülírom magamat, és felette állónak tartom magamat, semminek nem engedelmeskedek, az nem probléma, ha átmegyek a piroson, csak a kamera ne tudja ezt rögzíteni, szóval ez ma talán nagyobb veszély, ha Pál ma írná a Galata levelét, és mondjuk mi lennénk a galaták, tehát nem fizikailag mi, hanem a mai kereszténység, akkor lehet, hogy pontosan erről a libertinizmusról szólna, erről az abszolút szabadosságról szólna. Tivadar és János?
4: Igen, én is éppen ezt akartam mondani, hogy nagyon nehéz megtalálni így a határvonalat mondjuk a gyülekezetben is, konkrétan így a valós életben, hogy most mit tegyek. Mert ugye van olyan kísértésem, hogy törvényeskedek, már pedig ragaszkodok bizonyos hagyományokhoz, mondhatnám azt, hogy ez a konzervatizmus, amikor mondjuk azt, hogy emberi hagyományokhoz, emberi szokásokhoz ragaszkodom, és ugye van a liberalizmus, ami meg abszolút félredob mindent, és azt mondja, hogy nekem ne parancsoljon senki, és én megteszem azt, amit gondolok. Viszont nekünk keresztényeknek van egy fundamentumunk, és ez a fundamentum az Isten igéje. És hogyha ehhez ragaszkodunk, akkor nincs kérdés. Tehát ha nem emberi szokást próbálok betartani, hanem magát az Isten igéjét, akkor én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Mert hogyha kimozdítjuk mondjuk a ház fundamentumát, akkor összedől az egész ház. És én azt gondolom, hogy ha mi keresztények nem próbálunk arra törekedni, hogy az Isten igéjét oda tegyük, és a mi életünkbe alkalmazzuk, akkor bizony az egész hitéletünk összedőlhet, és egy idő után nem ismerünk rá arra, nem látjuk a különbséget, a határvonalat a világ és mondjuk a keresztény között.
2: És talán azt tudnám mondani, adom a szót János, hogy az elmúlt 2000 évben nem változott olyan gyorsan a keresztény életvitel, a gondolkodás, mint az utóbbi 50 évben. Tehát ha megnézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy mindent szabad, mindent meg tudunk magyarázni, mindent meg tudunk az adott szituációban indokolni, és ez nem jó. Tehát ha azt nézem, akkor az inga most a kereszténységnél a liberalizmus, a szabadosság oldalán van, nem is a törvényeskedés, hanem valahol a Krisztus arany középútján kell legyünk, de most egy kicsit túllendültünk, és igen, a szabályrendszer fele kellene, hogy gondolkodásunkat visszalendítsük.
9: Magyarország egyik legnagyobb autógyárából kaptunk egy telefonhívást, hogy nagyon gyorsan menjünk, mert a gyártási problémáik vannak, szállítani kell. Nekünk olyan termékeink vannak, hogy tudunk megoldást adni. Szóval gyorsan mentünk, fogadott bennünket ez az osztályvezető, és azt mondta, hogy elnézést kér, nagyon siet, mert áll a bál, 15 percünk van, legyünk gyorsak, és térjünk a lényegre.
2: Szóval,
9: igen, elindultunk, és akkor ő megállított bennünket egy monitor előtt. Szépen leült egy székre, és nekünk végig kellett nézni egy 4 perces munkavédelmi filmet. És addig nem léphettünk az üzem területére, amíg meg nem tudtuk, hogy a sárga csíkos vonal az mit jelent, merre jön a targonca, és körülbelül is mikor kell sisakot, meg szemüveget viselni. És ezt ő szépen türelmesen végignézte velünk, pedig neki sürgősebb volt a dolga, mint a miénk. És mikor ezt szóvá tettük, mondta, hogy hát volt már, aki ezt nem nézte végig, és hordágyon jött ki az üzemből. Hát mi sokszor így vagyunk, hogy említetted az elején ezt a piros lámpás esetet. És nekem eszembe jutott a Tibornak a palackja. Egyszer hoztál egy ivópalackot. Hogy ez a palack tele van szabadsággal, aztán elkezdjük a kupakot tekerni, az a szabadosságot. Nem? Egy kicsit úgy erre hajasz, hogy engedünk egy picit abból a szabadságból, és jön a szabadosság, ami aztán rosszra visz.
2: Rögtön akkor adjuk a szót Tibornak, bár most nincs palack, de...
16: Van egy svájci barátom, aki hegyi mentéssel foglalkozott, úgy sportból, meg hobbiból, és néhány rémtörténetet elmesélt. A rémtörténetek egyike például az, hogy van olyan helyzet, amikor egyszerűen azt mondják, hogy nem lehet Svájcban a hegyek közé menni, pont. Tehát ezt a határt nem lehet átlépni. Se ilyen, se olyan, sem olyan okokkal. Van olyan, amikor azt mondják, hogy nem lehet bizonyos hangerő fölött beszélni. Mert egyszerűen olyan a lavina veszély, hogy akár egy hangeffektus megindíthat. És mesélt egy olyan helyzetről, amikor fiatal srácok ezt nem vették figyelembe, és olyan lavinát indítottak be, ami elsöpört több házat. És erre vonogathatjuk a vállunkat, de ők csak sétáltak, vagy ők csak kurjongattak jókedvükben. Jól érezték magukat. És mindenki jól érezheti magát. Nem érezheti jól magát, hogyha ez a többiek életét, meg a többiek szabadságát, meg a többiek tovább meneteli lehetőséget teszi tönkre. Nagyon sokszor élverünk valóban azzal, hogy de ez jó, és hogyha ez nekem jó, akkor másnak nem lehet rossz. Amikor azt mondja Isten igéje, hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, Csia bácsi, nem tudom mennyire szeretitek az ő általa fordított újszövetséget, egy elképesztő kifejezést használ. Azt mondja, hogy ne legyen ugródeszka az én testi vágyaimnak. Mert dobbantónak használjuk sokszor azt, hogy én szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok. Ebben érdemes végig gondolni, hogy a tiltások, amiket Isten mond, meg sokszor az emberi törvények is, az az egész közösséget védik. Tehát jó, hogy vannak.
2: Akkor nézzük a csütörtöki gondolatot, arról szól, hogy az egész törvény betöltése. Itt két igehely lesz, az egyik a Galata 5.14.15, Csepec Erzsikétől kérem, hogy olvassa föl, és akkor menjünk utána tovább.
17: Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és valljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást.
2: Köszönöm szépen. Ebben néhány törvényszerűséget megfigyelhetünk. Az egyik az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát az egész kapcsolatrendszerem előfeltétele, hogy magamat helyesen szeretem-e. Ha magamat helytelenül szeretem, mert vagy túlzottan kedves leszek magamnak, és mindig csokit akarok az életbe szerezni, vagy pedig mindig magam valamilyen szenvedő mártírnak látom, és magammal kapcsolatban csak mindig panaszkodom, akkor a kapcsolatrendszerem sem lesz helyes, mert ha önmagammal rossz kapcsolatban vagyok, akkor a fele barátommal is rossz kapcsolatban leszek. Ezért nagyon fontos, hogy önmagunkkal is a Jóisten oldaláról helyes viszonyt tudjunk kialakítani, hogy utána a testvéreinkkel, a barátainkkal, a gyülekezetünkkel is helyes kapcsolatban tudjunk lenni. Marian, akkor most nálad a szó.
5: Én a főcímhez, az egész törvény betöltéséhez szeretnék csak hozzászólni, hogy a törvényt ugye meg kell tartani, vagy a törvény tart meg engem, ugye annak idején a zsidók ezt így mondták, tették fel a kérdést. Nyilván mind a kettő igaz. Hogyha törvényt meg lehet tartani, persze a gazdag ifjúnak, ugye ez volt a, ezzel appellált, ugye Jézusnak így válaszolt, hogy ugye megtartott mindent ifjúsága korától. És ugye arról beszéltünk, hogy a törvény ugye az mindenképpen szükséges és jó, mert az engem véd. De a címben ugye az van, hogy az egész törvény betöltés, és a betöltésnél én azt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy senki nem tudta maradéktalanul betölteni, csak Jézus. Illetve ugye későbbiek folyamán Krisztus őszinte követőinek is ezt mondja Ellen White, sikerülhet, melynek kulcs az engedelmesség és a szolgálatkészség, és mindkettő alapja, amiről az imént már beszéltünk, a felebarát is szeretet. És a Leszkink aján van egy ilyen kérdés, nem tudom, hogy ti olvastátok-e, hogy mi könnyebb és miért? Szeretni az embereket, vagy egyszerűen betartani a 10 parancsolatot? Hát ugye emberileg nézve a 10 parancsolat betartása egyszerűbb, hiszen ugye az sikerülhet elvileg. De krisztusi lelkülettel, maradék nélkül és feltétel nélkül is szeretettel viseltetni embertársam iránt, és még az embereket is szeretni mellette. Ez szerintem isteni tulajdonság, és ha nem az Isten szent lelke motiválja az embert, és nem az lakik, akkor egyszerűen lehetetlen.
2: Köszönöm szépen. Az összefoglalás előtt akkor Tivadar egy nagyon rövidet.
4: Igazándiból az a nagy kérdés, hogy mi motivál engem. Tehát a megfelelni vágyás, vagy pedig az Isten iránti szeretet. És hogyha az Isten iránti szeretet motivál, akkor a fele barátomat is szeretni fogom, és gyakorlatilag ez a törvény betöltése.
2: Köszönöm szépen, és most hallgassuk meg az összefoglalást.
18: Az őszinte hit mindig szeretet által hat. Ha a Golgotára tekintünk, nem a lelkünket akarjuk lecsendesíteni a tétlenséggel. Nem elaltatjuk magunkat, hanem hitre jutunk Jézusban, cselekvő hitre, ami megtisztítja a lelket az önzés mocskától. Amikor hitáltal Krisztusban kapaszkodunk, épp akkor kezdődik el a munkánk. Minden embernek vannak romlott és bűnös szokásai, amelyeket erős küzdelemmel le kell győzni. Isten mindenkitől elvárja, hogy megharcolja a hit harcát. Krisztus követője nem lehet ravasz az üzletben, nem lehet kemény szívű, irgalmatlan, nem beszélhet durván, nem lehet nagyképű, öntelt, nem hatalmaskodhat, nem mondogathat oda, nem lehet elítélő, bírálgató. A szeretet munkája a cselekvő hitből fakad. A Biblia vallása szüntelen munkálkodást jelent.
2: Köszönöm szépen. Ennél szebb befejezést azt hiszem, hogy egyikünk sem tudott volna. Ha ezt megértjük és betartjuk, akkor azt hiszem, hogy boldogabbak leszünk és a környezetünk is. Az Úr kegyelméből. Amen.
1: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Lélek által élni.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen. Máté evangéliuma 5. fejezet 19. vers. Vagyis nem lesz számára hely Isten országában, mert aki kész akarva egyetlen parancsolatot is megszeg, lélek és igazság szerint valamennyit megszegte. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Jakab 2.10. Nem az engedetlenség nagysága hozza létre a bűnt, mert az Isten akaratától való legparányibb eltérés is bűn. Az eltérés azt mutatja, hogy a lélek még mindig közösséget tart a bűnnel. A szív még mindig két úrnak szolgál. A valóságban még mindig megtagadja Istent, és lázadozik uralmának törvényei ellen. Ha az embereknek joguk volna Isten követelményeitől eltérni, és szabadon állapíthatnák meg szabályaikat, álláspontjaik oly különbözők lennének, mint amilyen különbözők maguk az emberek. Az uralmat teljesen kiragadnák az Úr kezéből, s önző énjük törvényeit állítanák helyébe. Akkor az ember akarata lenne mérvadó, Isten fenséges és szent akaratát, teremtményei iránti szeretet szándékát pedig megvetnék. Mihelyt az emberek saját útjaikra térnek, azonnal Isten ellen foglalnak állást. Ezért nem kaphatnak helyet Isten országában, mert ellentétben állnak a menny elveivel, hiszen Sátánnak, Isten és ember ellenségének oldalára álltak. Ne éljünk csupán egy-két parancsolat szerint, hanem mindazon igék által, amelyek Isten szájából származtak. Egyetlen szót sem szabad figyelmen kívül hagynunk, amelyre látszólag talán nincs is szükségünk, ha a pusztulástól menekülni akarunk. Minden egyes parancsolat az ember boldogságát szolgálja, mind a jelenben, mind az elkövetkezendő életben. Az Isten törvényei iránti engedelmesség kerítésként veszi körül az embert, és megóvja minden bajtól. Aki azonban az Isten által épített kerítést akár csak egy helyen is megrongálja, azt a védőkorlátot teszi tönkre, amely őt megvédené. Az ellenség az így módon áttört helyen hatol be, hogy kárt okozzon és romboljon. Amikor ősszüleink Isten akaratát egy ponton vakmerően áthágták, olyan kaput nyitottak meg, amelyen át nyomor és szenvedés zúdult az egész világra. Aki példájukat követi, hasonló eredményre jut. Isten minden egyes törvényének alapja a szeretet, s aki e parancsolatoktól eltér, saját szerencsétlenségének és romlásának okozója.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávaut ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3 perckor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig szombaton 21 óra 22 perckor lesz. Sávuot, a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészach után. A tórában egyrészt, mint gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképp a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógákban. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, amelynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott tórát, megtartjuk és meghallgatjuk felkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szavát, megkeserítve ezzel Mózes életét. Így következett be a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávuoti értelmezés. Sávuot ünnepén, amikor a Tóra adását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk, magyarázza Ferenc Kuna Valéria. A Devárim könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban. Évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt, mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló, a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Klezmer, Flódni és utcafesztivál újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van.

0: Ton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét Egyiptomba látogatunk el, mégpedig egy olyan hölgyel, aki a 80-as években járt először ott, és azóta is többször visszatért. Arra kérnélek, hogy néhány szót szóljál magádról.
2: Lapos Zsuzsa vagyok, született Szakás Zsuzsanna, hogyha valakit így ismernek, és a Facebook profilomon, ahol szoktam megosztani egyiptomi ismereteket, ott Szuzi Lapos néven szerepelek. Én 1981. szeptember 4-én jártam először Egyiptomba. Erre a napra nagyon jól emlékszem, mert olyan nagyon készültem erre az utazásra, és erre a misszióra, erre a kiküldetésre, hogy fantasztikus megtiszteltetésnek éreztem, hogy egyáltalán Egyiptom földjére léphetek. Gyerekkorom óta foglalkoztatott az egyiptológia, Egyiptom története. Rengeteg könyvet olvastam, mintha tudat alatt készültem volna erre a dologra, de úgy gondoltam, hogy soha az életben nem fogok oda eljutni, mert hát anyagi lehetőséget is mi egymás. És a férjem által kerültem tulajdonképpen Egyiptomba, mivel ő diplomataként dolgozott a kairói magyar nagykövetségen, és én is kaptam állást. 11 éves fiunkkal utaztunk ki abban az időben. Ezt megelőzte egy elég tartalmas felkészülés, ahol országismerettet tanultunk, történelmet tanultunk, Egyiptom gazdaságát, a diplomáciai életben a érintkezési formákat, és minden egyéb ilyen apróságot a terítéstől egy meghívó kitöltéséig, bezárólag mindent, hogy a misszióra teljes mértékig felkészüljünk.
1: Máshogy terítenek Egyiptomban, mint Magyarországon?
2: Nem csak arról van szó, hanem azt, hogy hogyan kell egy vendégfogadás alkalmából kinézni egy asztalnak, a terítéknek, és egyáltalán az ottani diplomáciai testületek tagjaival az érintkezésnek, az ülésrendnek, és minden ilyen apróságnak, tehát a külügyi protokoll teljes mértékig fölkészített bennünket erre a misszióra. Amikor megérkeztünk, éjjel ment a repülőgép, és hajnali órákba értünk kairói reptérre.
1: És ez amikor, elég sokáig volt.
2: Igen, és amikor Egyiptom földjére léptem, és soha nem felejtem el azt a különleges, speciális illatot. Az a sivatagi forróság, homok, illat, az a benzingőz, és minden összekeveredve egy ilyen speciális illatot képezett, és ezt azóta is mindig érzem, amikor Egyiptomra gondolok, akkor mindig ezek az illatok csaptak meg engem először. Nagyon érdekes volt a befelé vezető út, a végig kivilágítva a város, ilyen fasor mellett mentünk el, és megérkeztünk Szamalekre, ahol a magyar nagykövetség volt, és ott volt a nagykövet úr rezidenciája, és ott volt a mi lakásunk egy másik magyar családdal, Német Ákosikkal laktunk egy folyosón. Szép, tágas, nagy lakás volt, és másnap reggel mentünk be a követségre a bemutatkozó látogatásra. Hát a bemutatkozó látogatáskor már nagy meglepetésért, mert rögtön szembe találkoztam a nagykövet úrral, aki akkor Nagy Miklós volt, és őt még hazánkból, Magyarországról ismertem, de érdekes körülmények között, mert Vácon laktunk, és Vácról minden nap bejártam az elektromagnetikus külkelvállalathoz dolgozni, és ővele utaztam, és mondta, hogy hát most egy darabig nem fogom látni, mert hát ő a Művelődési Minisztériumban dolgozott, de külföldi beosztást kap, és hát elköszönt tőle minden. Ezt azért nem gondoltam, hogy ő lesz a nagykövet, és a folyosón ő volt az első ember, akivel ott találkoztam, és hát nagyon örömmel töltött el, hogy ismerős, akivel évekig utazgattam Budapest és Vác között. Szóval így kezdődött a kolóniába való beilleszkedésünk, és hát először ugye természetesen a gízai piramisokat néztük meg, aztán Szakkarát, aztán az ápiszbikák sírját, és aztán hivatalos engedélyek után elutazhatunk Luxor, Aszuán, Abu Szimbel, és abban az időben már ezeket a régi helyeket mind-mind végigjártuk. Az ottani összekötő hivatal és attasé testület szintén szervezett kirándulásokat a diplomata testület részére, repülővel elvittek bennünket Luxorig, és akkor Luxortól Aszuánig hajókáztunk, és aztán onnan szintén repülővel, Abu Szimbelbe is vissza. Tehát ez egy szervezett túra volt, és minden évben megcsinálták ezt. És 1983-ban találkoztam először Kákosi professzor úrral, aki...
1: Még Kairóban, vagy már Luxorban?
2: Még Kairóban. Kairóban még én úgy emlékezem, hogy ők már decemberben megérkeztek a feleségével, lementek az ásatási területre, Luxorral szemben Tébába, és megtekintették ott a T-32-es sírt, ami a Jehutimes sírja, és aztán karácsony után visszatértek, úgyhogy karácsonyra visszatértek Kairóba, és a szilvesztert együtt ünnepelte a kolónia a nagykövetség rezidenciáján. Ott csodálatos nagy terem volt, és hát ott. És mi már akkor 2 éve szerveztünk egy ilyen önkéntes, manapság úgy mondanánk, hogy stand-up comedy féle társulatot. A követség életében történt apró eseményeket összegyűjtöttük évközben, aztán azt közösen megírtuk, átírtuk, és saját magunkat rendeztük, és akkor ezt szilveszter estéjén, éjszakáján előadtuk. És hát ennek mindig fergeteges nagy sikere volt, és erre a, miután ott ugye ezt a tévében nem lehetett követni, mint annak idején itt Magyarországon. Úgyhogy hát ezzel szórakoztattuk magunkat és a kolóniát. Vagy először a kolóniát, aztán sokszor magunkat. És ezen alkalommal találkoztam először a Kákosi professzorral és a tanárúra is. Aztán akkor ajánlotta föl, hogy ha engem ennyire érdekel ez az egyiptológia, és hát ennyit lefoglalkoztat, akkor a legközelebbi alkalommal megtekintettem az ásatást, és akkor így kerültem én oda az ásatásra, és akkor így találkoztam vele és a csapatával. Akkor volt ugye, a Gál Ernő volt neki a segítője, és aki a első ilyen expedíción részt vett, aki később őt követte a tanszékvezetői pozícióban is. Na most az is a nagyon érdekes, hogy a Gál Ernőt én más vonalról ismertem, baráti körben, igen, és őt is ismertem, és az ő kedves feleségét is, és az ő születésnapjait sokszor együtt ünnepeltük másik 2 barátnőmmel, akik szintén egyszerre születtek, július 18-án, a Gál Ernő pedig 20-án, és így az összevont születésnapokat tartottuk. Na most hát ez volt a második nagyon nagy boldogságom, hogy a Gál Ernő is szintén ott volt, akit én végtelenül szerettem, tiszteltem, fantasztikus tudásáért, és tőle nagyon sok mindent tanultam. Utazásaink során 2-3 óra hosszáig is előadásokat tartott nekem mindenféle dolgokról, Egyiptommal kapcsolatban, sörfőzéstől kezdve, ami neki nagy szakterülete volt, és mindenféle apró dolgok így. Hát ő volt aztán Bács Tamást, és akkor ismertem meg, aki most a tanszékvezető szintén. Aztán a Fábián Zoltánt, aki ugye olvastott a hiáglipákat a falakról. Aztán abban az időben az expedíciónak még a tagja volt a Barta Zoltán.
1: Bartos Zoltán,
2: de ő állandó kiküldöttként is később szerepelt, mert a kulturális központban dolgozott. Az első expedíció alkalmával Vida László volt a kulturális attasé, és amikor majd a 90-es években visszatértem, akkor szintén volt egy periódus, amikor vele voltunk kapcsolatban, mert szintén ő volt a kultúratási. Tehát a Barta Zoltán, aztán a Fóti Erzsébet antropológus volt még, Horváth Zoltán. Hát azt hiszem, hogy már mindenkit felsoroltam abból az időből. És hát a 83-ban, amikor kiérkeztünk szeptemberben, egy nagyon békés, boldog Kairót ismerhettünk meg, és kijártunk a Zamaleken lévő sportklubba, ahova állandó belépője volt a férjemnek, aki teniszezett, és az egész családnak, és hát ott ilyen társadalmi életet éltünk, a magyar kolóniának a tagjai is ott töltötték a szabadidejüket, a hétvégéket, és meg külföldi diplomaták is. És hát az Amaleken, ahol a Magyar Napkövetség volt, abban az utcában szinte majdnem minden épület, követségi épület, a spanyol követség, svéd követség, jugoszláv követség volt a szomszédságunkban, és így tovább. Tehát ők ide jártak hétvégeken, és hát itt éreztem azt, hogy hát ez egy milyen békés, boldog, szép ország, csodálatos volt a Zamalek, a parkosítása, a fák, a bokrok, minden tökéletesen, precízen levágva. Szinte azt nem gondolná az ember, amíg még nem járt a nyomornegyedekben, hogy ilyen is létezik. Szóval egész Egyiptom kettősségét csak utána fedeztem föl, hogy ilyen mérhetetlenül. Hát úgy, hogy ugye elkezdtünk járni a várost. Na de ebben a békés időszakban, azt akarom mondani, hogy ebben a békés időszakban készültek az egyiptomiak az október 6-ai ünnepségre. És aznap mi még a Gezirán úszigáltunk, és ott pancsikáztunk a vízbe, és hazamentünk, és hát a férjem hivatalosan elment az ünnepségre, ami emlékezeteim szerint olyan 11 óra körül kezdődött, és ugye ez órák hosszáig tartott a Kairóban, a felvonulási területen, Heliopolisban, ahol most egy ilyen szimbolikus piramis áll azon a téren, és hát azelőtt, a piramis előtt felvonult a zenekar, szembe volt a disztribűn, és Szadat elnök ott tartotta a disszemlét, és a háta mögötti tribünön pedig a diplomáciai testület tagjai ültek. Többek között az én kedves férjem is, és mikor már 2-3 óra hosszája zajlott ez esemény, akkor ugye ő eltávozott a toalettre, de nem ment vissza a eredeti helyére, hanem a sor végén leült. És hát akkor jött az a bizonyos teherautó, amiről leúrott 2-3 merénylő, és egy sorozatot adott le a Szadat elnökre, és aztán egyik közülük felugrott a tribünnek a tetejére, és onnan további sorozatokat adott le az elnök háta mögötti területre, a diplomatákra és az ott lévő. A Senuda pápát, akit előzőleg engedtek ki a börtönből, azonnal halálos találat érte, és oda fölravatalozták a disztribűnek az melvédjére, És azok, akik ott beljebb ültek, ahol eredetileg is a férjem, a holland nagykövet ott halálos lövést kapott, meg is halt.
1: Úgyhogy... Hát milyen szerencse, hogy ki kellett menjen.
2: Igen, igen, tehát szerencse is kell az élethez, és ezt többször is bebizonyosodott a mi életünk során, de ezt azért mesélem el, mert hogy ebben az idilli állapotban 81. október 6-án ez történt. És akkor hirtelen minden megváltozott. Hát először is ugye kiárási tilalom lett a városban, aztán a Mubarak elnök ott a lövöldözés során egy találatot kapott, de szerencsére csak a karján sebesült meg, és ő vette át utána az államelnöki tisztséget. Addig azt hiszem, hogy fő parancsnok volt. És aztán 40 napos gyász következett, ahol minden nap recitálták a szent szövegeket a Koránból a tévébe, és hát gyászban volt az egész ország, meg történt a nagy temetés, minden. És akkor voltak először, amikor ilyen zavargásokat láttunk az utcán, de nem voltak vészesek, nem voltak veszélyesek, csak ezt azért említem meg, hogy a kor hangulatát visszaidézzem, és aztán utána lenyugodtak a dolgok, az élet
1: és
2: vissza.
1: És Kárkosi ezután jött Egyiptomba.
2: És Kárkosi majd ezután jött Egyiptomba, igen. Úgyhogy ő ezt nem érte meg, de mi ezt a periódust ugye megértük, és akkor utána találkoztunk a Kárkosival, és akkor kezdődött az ő missziója, a T-34-es sír, a Jehutimes sír feltárásával. Annyit még talán elmondhatok az érdeklődőknek, hogy a Jehutimes második Ramszesz jószágigazgatója volt, aztán Esznának volt a kormányzója, és különböző ilyen magasrangú tisztségek, első istállómester, meg Amon Magtárának az igazgatója. Szóval ilyen sok címmel és magas tisztséggel felruházott ember volt, aki már életében készült arra, hogy a sírját megépítsék, az ő végső nyughelyét. És hát annyit talán elmondhatok, nem mint szakember, csak megemlítem, hogy a sírját előtt két előudvar volt, az egyik egy nyíltabb, a másik egy ilyen 16 Jehutimes oszloppal és pillérekkel tartott bejárat vezetett a sírkamrához, ami fölött egy pilón volt, és azon egy piramis-szerű jelkép, amit később majd a harmadik vagy negyedik expedíció után találtak meg, azt hiszem.
1: Hányszor voltál a sírnál?
2: A sírnál én azt hiszem, hogy háromszor vagy négy alkalommal voltam, már nem emlékszem pontosan, akkor voltunk először, amikor elkezdődött az ásatás, és aztán 7 év távlatából újra visszakerültünk Egyiptomba, és akkor ugye az ásatás 83-ban kezdődött, és a Kákosi tanár úr élete végéig tartott, tehát 2002-ig vett részt ebben, és 2003. januárjában hunyt el, de még utána is voltak utómunkálatok, meg antropológiai munkálatok, és sokat dolgoztak még utána is rajta, de
1: a Gálernő
2: aztán Sejbert Gábor fejezte be, mert a Gálernő sajnos 2 év múlva, Kákosi László után 2 évvel halt meg augusztus 20-án.
1: Ennyire pontosan
2: tudom, mert akkor kaptuk a hírt, hogy ő Marokkóban hunyt el, a testvérét látogatta meg, és külföldön hunyt el egy szívroham következtében, és akkor úgy szállították őt haza, és majd szeptemberben volt a temetése, amin hát szintén részt vettem, és Kákosi professzor úr temetése pedig februárban volt, és 2002. január 29-én halt meg. Az is egy nagyon pontos dátum, amire szintén nagyon jól emlékszem. Az ő temetésén is részt vettem, és őt a Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Sajnos előtte halt meg a felesége, és ez őt nagyon-nagyon megviselte, de a kedves feleségét, Grigási Évát, aki költő és műfordító volt, és ukrán származású, őt szintén nagyon jól ismertem. Van egy híres ukrán költőne, a Ukránszkája, és az ő műveit fordította magyarra, ki is adta ezt a könyvet, de ennek is volt egyiptomi kapcsolódása, mert Ukránszkája életek közepén tüdőbetegségben szenvedett, és Egyiptomba küldték őt gyógyulásra. És közel Alexandriához van egy ilyen kisebb település, ott töltött sok időt, teleket. És a Grigási Éva az ottani egyiptomiakkal és azoknak az engedélyével fölkutatta ezt a házat, megtalálták, és emléktáblát helyeztek el. Ukránszkája emlékére, igen, és ezen sokat dolgot, és neki ez fő szívügye volt, erről én többször beszélgettem vele. És meg is vásároltam azt a kis kötetet, amit ő lefordított magyarra, és hát megvan nekem. Igazi szép női versek voltak, női költészet. Na és akkor hát ugye 92.
3: Ez a második alkalom,
2: amikor oda a még mentünk, hát addigra kezdett megváltozni itt is a körülmény. Több házat már akkor is lebontottak azon a helyen, ahol a Kákosi ásott. Ez az Elkoha domb, El Gurna Village. Ez Luxor nyugati part, a Királyok Völgyének a bejárata előtt. Ott van a német ásatási központ, és azután kezdődik ez a village, ez a falu, ahol az ásatások folytak. Már akkor egy pár épületet lebontottak, mert félő volt, hogy beszakad az alatta feltárt részekre, rá szakad az épület, és akkor utána a luxori kormányzat úgy döntött, hogy az egész falut 5-10 kilométerrel följebb a Királyok Völgyének bejárata felé elköltöztetik, és ott egy teljesen új falu épült.
3: Mennyire szívesen fogadták ezt az ott lakók?
2: Hát az ott lakók eleinte tiltakoztak, de aztán az állam megígérte nekik, hogy komfortosabb épületeket épít, és aztán belementek, és ott egy szép kis város épült, étteremmel, kávézóval, egy szép nagy kórházzal. Én 2014-ben voltam utoljára ezen a helyen, és addigra már ez egy komplett kisváros lett. Nem egy ilyen szegényes falu, viszont ennek a falunak az emlékére meghagytak egy pár házat, pár jellegzetes házat, mert akik erről a vidékről eljutottak például Mekkába, a falakra fölrajzolták ezeket a jeleneteket, hogy ők Mekkába jártak, megkerülték a Kábakövet. Vagy volt egy jellegzetes oroslános ház, amit itt el is hoztam, megmutatok, hogy itt az ablak mellett egy oroszlán volt, és ez volt mindig a táppont, hogyha mentünk, hogy az oroslános ház, és a mögött, mert ugye ezek nem utca szerinti építkezések voltak, hanem teljesen szabálytalanul a domboldalban beépült házak voltak. Tehát itt nem voltak más tájékozódási pontok, csak azt, hogy az oroslános háztól jobbra, meg balra, meg lefelé, meg fölfelé.
3: Azt lehetett tudni, hogy miért éppen oroszlánt festettek oda?
2: Azt én nem tudom, mert ezektől nem tudtam megkérdezni, de nem egy mindennapi dolog volt, mert a többi házon núbiai jellegű mintázatok voltak, meg ami vagy a valláshoz kapcsolódik, vagy egy vallásos felirat volt, vagy kézrátétet, hát amikor ugye az áldozati bárány a bájrám előtti bárányvágásból a vérrel oda festettek egy kézlenyomatot, tehát ilyeneket láttunk ott azon a környéken. De minden esetre ott ezek között, a házak között is fekete birkák legelésztek. Itt látható ugye a völgynek a bejáratánál a két Memnon kolosszusok, és a mögött volt Ámonnak a kertje. És akkor még nem találták meg a két hatalmas harmadik Tutmózisznak a szobrát. Ezt akkor már feltételezték, hogy valahol ott kell lenni, és erről már én hallottam akkor is az ásatások során. Mikor most 2014-ben visszamentem, akkor a Vanei Zsuzsa, egyiptológus és régész ott bérelt egy házat. És a bejáratával szemben van a német régészeti ásatásoknak az épülete. és ott egy ilyen fal, magasabb falmaradvány van, és azt követően pedig a Ramasszeum. Na most a Ramasszeum melletti úton, amit a helyiek is használnak, az pontosan szemben van a német kulturális központtal. És a Zsuzsa házának a bejárata előtt egy 5 méterrel felfedeztek valami sziklát, és amerikai régészeti csoport jött oda, és addig, míg én ott voltam, kiásták ezt a hatalmas nagy szobrot, fel is állították az egyiket.
3: Ó, micsoda élmény.
2: Azóta már megtalálták a másikat is. Azt már csak fotókról láttam. De az elsőt, az eredeti élmény volt, hogy ott láttam, hogy fölállították.
3: És hogy dolgoztak ott? Ugyanúgy, mint régen?
2: Ugyanúgy, mint régen. Ugyanúgy, mint régebben, mert hát nem tudták, hogy mi lesz. És hát először ugye körbeásták, elvitték. A módszerek azóta sem változtak, mint egy nagy strandtáska, ilyen fonott egyiptomi kosarakban hurcolták el a törmeléket, vagy pedig ilyen gumiból készült nagy kosarakban a vállukon, hogy ne peregjen le a homok, meg ez a törmelék.
3: Na hová most viszik a törmeléket most? Mindenütt sírok vannak.
2: Hát az volt a helyzet, hogy levitték a völgybe, tehát ahol már utak voltak, vagy pedig olyan terület, amit nem ástak. Oda vitték a törmeléket. Az nem kizárt, hogy az alatt is lehet majd valami, de pillanatnyilag muszáj volt onnan például a két előudvarból kitakarítani a törmeléket. Na most hát először, mielőtt elszállították, azt el kell mondjam, hogy előtte azt gondosan átvizsgálták, rostálták, és a legkisebb apró maradványokat és kartonázsokat, amit a halottakról esetleg ott fönnmaradt, azokat, apró kis szobrokat, mindent megőriztek, leltárba vettek. Itt látható egy kép, ahogy a professzor úr ül az egyik vályokból épült és tapasztott ház falánál, előtte egy kis asztal, mellette kis szék, és 2-3 ilyen barakás doboz, az volt a helyieknek a palackozott ivóvize, és ez nagyon praktikus volt arra, hogy az ilyen apró dolgokat ebben tárolják. Látható, hogy előtte volt a kis füzete, a mérőszalag, és minden egyes apró dolgot szám szerint leltárba vett, centiméterre megmérte. Ezen a fotón éppen akkor egy szárnyas karabeusz talált, és nagyon boldog volt, mert nagyon szép és jó állapotban volt.
3: Az egész egybe volt, nem külön?
2: Nem külön, ez egybe volt, ez nem volt, és itt látható is, hogy mellette voltam, ez milliméter pontosságra, hogy ezt meghatározta, szélességét, hosszúságát, vastagságát, és akkor ott a könyvébe ő ezt szépen leírta. Ezeket az összegyűjtött apró szobormaradványokat, edényeket, és mindent, amit ott találtak, azt mindent kategorizáltak, és akkor ezt eltették, ezt őrizték, ezt a sírt a helyiek. És volt ott egy ásatási felügyelő, aki ott a rendér felelt, és aki ezeket az ásatáson résztvevő munkásokat irányította, azokat minden nap kifizette, és aztán így mentek ott a dolgok.
3: Szóval naponta volt a fizetés.
2: Igen, naponta volt, fizettek nekik. Aztán később, azt hiszem már hetente, de ott eleinte emlékszem rá, hogy naponta adtak nekik valamilyen kis pénzecskét, és így ment a dolog. Annyit még el kell mondani, hogy a sír belseje ugyan néhol megrongálódott, és néhol egy kicsit besötétedett, mert ezt a sírt valamikor lakták is. Arról meséltek, hogy a napóleoni időkben Napóleon egyik mérnöke volt, aki ezt a sírt feljegyezte, ennek a sírnak a létezését. És már előtte sírrablók ezt feltörték, mert az óbirodalom idején már többször volt olyan periódus, amikor zűrzavarok voltak Egyiptomban, meggyengült a birodalom, és akkor itt sírrablások alkalmával ezt teljesen kifosztották volt, amikor beköltöztek, voltak részek, amiket összetörtek. Ez a második Ramszesz idején, a 19. dinasztia idején kezdődött az építése. Aztán később úgy emlékszem, hogy a 20, 21 és 22. dinasztia idején is temetkeztek ide. Tehát amikor ők megtisztították törmeléktől ezt a T-formájú sírt, és kihortak onnan mindent, és a maradványokat megpróbálták menteni, a sírnak az egyik része éppen a második vagy harmadik alkalommal, mikor ott voltam, beomlott, és akkor még további holttestekre és mumiákra találtak. De ezek már a későbbi korszakokból voltak, mert az eredendő mumiát, a Dzsehutimesz mumiáját nem találták meg. Csak a szarkofágját, az üres szarkofágját, és annak is egy darabja le volt törve, azt olaszok elvitték, és Torinói Múzeumban van kiállítva, de az ő szarkofágját üresen találták. A T-alakú sírból egy spirál formájú rész vezetett le a sírkamráig, és oda kötélhátsóval lehetett lemenni. Tehát ez a következő formában történt, hogy a szájukba vettem, én is a számba vettem a kis elemlámpát, és akkor a kötélhátson lejutottam oda, és mert kíváncsi voltam, és megnéztem.
3: Létrával nem lehetett volna?
2: Hát nem tudom, én kötélhátson mentünk, én arra emlékszem. Izgalmas volt itt ez a 92-es januári ásatás, mert az ásatás megkezdésekor észrevették, hogy egy kígyó van itt. Ezre a mélységre bejutott egy kígyó. És kígyófogó embert szereztek. Ugye ott vannak ennek speciális...
3: Gyakori az ilyen eset, hogy kígyók kerülnek elő?
2: Persze. És ott minden településnek, vagy minden ilyen nagyobb népcsoportnak vannak specialistái, akik a kígyókat befogják, és akkor azokhoz kell menni, és akkor azok ságba teszik, és elszállítják. És éppen előtte, két nappal én már nem láttam a kígyót, de izgatottan mesélték, hogy akkor volt egy ilyen kígyóvadászata.
3: És milyen sírva. Kígyó volt ez?
2: Egy kobra.
3: Kobra. Hát akkor még veszélyes.
2: Hát persze.
3: Mert
2: persze.
3: Egy sikló az is kígyó.
2: Nem, hát az máskat. Itt ez egy kobra volt, és akkor megfogták, és akkor elvitték. Nos, hát ezen a területen...
3: Hogy fedezték fel a kobrát?
2: Azt én már ennyire részletesen nem tudom, nem. Hogy fedezték fel, hát valaki lement, és gondolom, hogy ott észrevette, de ezt nem tudom már, hogy ki volt személy szerint a stábból, aki ezt fölfedezte, vagy lehet, hogy a helyiek, ahogy ott hordtak ki törmeléket, ők fedezték föl.
3: De lehet, hogy a nyomait fedezték.
2: Igen, a helyiek, mert ugye hát az emberek ott hordolták ki a törmeléket, megmozgatták itt ezeket a dolgokat. Nos, azt még el kell mondjam, hogy amikor mi ott voltunk, azon a napon egy teljes mumiát találtam, erről egy fotót is mellékelek, egy teljes mumiát, ez ilyen fekete színű mumia volt, tehát egy kátrányos kikészítésű mumia volt. Hát a érdekesség kedvéért még azt el kell mondjam, hogy a legegyszerűbb mumifikálási módszer, amit az átlag köznép alkalmazott, az, hogy a testet különféle olajokkal bekenték, bepójálták, és csak egyszerűen eltemették. A forró homok és ez a klíma tartósította ezeket a holttesteket, és a szárazság a belső szerveket is mumifikálta. Azok a előkelőek, és nemesi származásúak, fárókról nem is beszélve, ők már kifinomultabb módszert kértek, és náluk más módszert alkalmaztak. Tehát ott a belső szerveket eltávolították, és kanapuszedénybe helyezték a szívet, a májat, a belsőséget.
3: És kerültek elő itt is kanapuszedényre?
2: Itt nem voltak. Ez csak így az általánosság kedvéért mondom el, hogy a királyi sírokban a speciális módon kikészített mumiákat, azt ilyen módszerrel mumifikálták, tehát a belső szerveket eltávolították, nátronsóval körberakták, az dehidratálta a testet, ez 40 napig tartott, aztán illóolajokkal bekenték, bepolyázták, és úgy tették a belső koporsóba, és úgy tették be a szarkofágba. És hát a Tutankhamonnál látható ez a teljes tökéletességgel, és ahogy ami teljes épségben ugye megmaradt, és ott láthatjuk, neki egy hármas koporsója volt, és úgy volt
3: a
2: sarkofág, igen, és megadták a módját, pedig ő csak egy fiatal uralkodó volt, és a 18 éves volt, amikor elhunyt. De az ő sírját találták meg olyan tökéletesen, és abban a sírkamra melletti részekben azokat a tárgyakat, amit nem érintett kéz, és a pecsét még rajta volt, és így tulajdonképpen teljesen föl tudták mérni, hogy hogyan történtek a temetkezések. Itt ez a mumia, amit találtak, ez a kátrányos volt. Ezt a Ptolemaiosz korban és a rómaiak idején alkalmazták, amikor kátránnyal átitatott szalagokkal tekerték körben a testet, és akkor visszaadták szinte a testnek a formáját. És
3: néha ki is egészítették.
2: Ki is egészítették, hogy minél csinosabb legyen, igen, és van, amikor hát ezt még a római periódusban már festett arcképeket helyeztek a mumifikált test felé, tehát ami teljesen visszaadta az arcformáját, mint egy fénykép. Na most hát itt egy ilyen valószínű, hogy a Ptolemaiosz korból származó mumia került elő, mert több rétegben temetkeztek az előudvarban is. 400-500 év különbségekkel találtak meg mumiákat. És azt csak majd az antropológusok azonosították több mint 400 mumiát, meg annak a maradványait a későbbiekben, hogy a 22. dinasztia után még hány dinasztiát temettek oda, családokat fedeztek fel, tehát DNS alapú rokonságokat és hasonlókat.
3: Az biztos, hogy nagyon sok mumiát, több mint 300 mumiát került elé, és a Ptolemaioszkor is az egyik ilyen kedvelt időszak volt, tehát amikor komolyan temetkeztek itt, sőt, a Szótér családnak volt a temetkező helye, ezt a mumia vásznaknak a föliratából szintén ki lehetett deríteni, ami egy nagyon nevezetes család volt, tehát egy híres családnak vált a sírhelye.
2: Évé, ez a Zsehotimesz sír. Szóval fantasztikus, érdekes periódus lehetett az, és a második Ramszesz korában hát az egy aranykor volt. Akkor Egyiptom gazdag volt, akkor Egyiptom hatalmas volt, még harmadik Tutmózisz idején ő volt a tulajdonképpen Egyiptom Napóleonja, a nagy hódítója, aki az egész Közel-Keletet meghódította, a perzsa birodalomig eljutott, azt hiszem.
3: Gyakorlatilag az Orontészig eljutott, addig, ahol második Ramszesz Egyiptom határát meghúzta, és ott elefántra vadászott.
2: Hát ez fantasztikus volt. Na minden esetre ő egy kiemelt fáraó szintén. A második Ramszeszt ismerik általában jobban, mert ő sok templomot, a Ramaszeumot építette, ami ott van ugye a közelben, itt a királyok bejárt a völgyénél, ahogy megyünk jobbkész felé. De hát ő építette Abu Szimbelbe a csodálatos templomot, amit a régészeti hivatal átköltöztetett, amikor a Nasser-tó megépült, és a feleségének és Nefertarinak is egy csodálatos templomot építetett ott a mellette. Tehát az is egy nagy élmény volt, amikor azokat a dolgokat láttam. Hát a régészeti szempontból tulajdonképpen ezeket tudom elmondani, és nagy szeretettel emlékszem vissza a fiúkra, azokat is, hogy megneveztünk, és akik itt vannak a bácstami.
3: Hát nagy élmény lehetett, és különösen látni, hogy egyik évről a másikra, hogy visszatérsz, mennyit változott.
2: Igen, változott a körülmény, már maga Egyiptom is. Igen. De még akkor is a kormányzat törekedett arra, hogy a liszt, a cukor és alapvető élelmiszerek ára ne ugorjon. Ugye hát Egyiptom kettős mércével lehet mérni, mert a végtelenül nagy gazdagság, luxus az ott élő elitnek az élete, és csodálatos hotelek, fürdőhelyek, Sarmalsejk, és Nubejba, és Taba, és olyan helyek, ami hát tényleg európai színvonalú. és hát ugye voltak ott is a nyomornegyedek. De amikor most már másodszor visszatértünk, akkor Mádi volt az a hely, ahol Zamalek után a diplomáciai testület tagjai laktak, és akkor Mádi volt még egy felkapottabb rész. De amikor már következő alkalommal mentem, akkor már épült New Cairo.
3: És egyre távolabb.
2: Igen, egyre távolabb, a sivatagban már ugye hát volt Sadat City, aztán Nasser City, és aztán a kettő közötti részben már egészen új részek épültek, csodálatos villák, úszómedencével, aztán betelepültek a nagy cégek, francia cégek, angol cégek, aztán ott világcégek ott maradták a ruháikat, miután az egyiptomi munkaerő ugye eléggé olcsó volt. Hát most, amikor már legutóbb voltunk, most már a koreaiak is terjeszkednek, tehát ott már Samsung gyárak épülnek, már harmadik vagy negyedik Samsung gyár épül, tehát telefonokat és ilyen okos háztartási gépeket, televíziót gyártanak ott. Ilyen szempontból fejlődik a gazdaság. Csodálatos nagy utakat és felüljárókat építettek a Heliopolis utáni részeken. Ez az építkezés ugye tovább folytatódott azzal, hogy kibővítették a Szuezi csatornát. Ez megnöveli a forgalmat is, és azt kell, hogy mondjam, hogy szemmel látható volt a változás ilyen szempontból. A másik nagy problémájuk a népesség hirtelen gyarapodása, mert amikor mi ott voltunk először, még olyan 50-60 millióra tették Egyiptom népességét, igen, és akkor 10-12 millióra tagsálták Kairót, most már 90 millió fölött van, és évente 1 millióval nő. Ez a népesség hirtelen ugrásszerű szaporodása jelent nekik problémát egészségügyi ellátásban, iskolában és minden más szempontból. Hallottam arról, hogy például az Európai Uniótól is kaptak fejlesztésre pénzt. Van egy német férfi, akinek van egy fantasztikus találmánya, hogy hogyan lehet nem csak termeszteni a sivatagban zöldségeket, gyümölcsöket, mert már az már a 80-as években is működött. Tehát Kairó és Alexandria között hatalmas kertek voltak, jobb oldalt, bal oldalt, föld alatti vezetékekkel, öntözéses, csepegtetéses módszerrel, de most ezt már tovább fejlesztették, hogy erdősávokat is csinálnak, hogy megkössék a sivatagot. És ezt egy félig egyiptomi, félig német származású férfi a technológiát ő vitte be Egyiptomba, és úgy emlékszem, hogy az Európai Uniótól kaptak erre pénzt, és már most több méteres fák vannak ott, ilyen eukaliptusz és más egyebek, ami szárazságtörő fák és bokrok, és ezzel megfogják a sivatagot, és az erdősávok között pedig a termesztést tovább folytatják, tehát őszi barack, alma, cseresznye, sárga barack, a híres mismis, ahogy ők hívják. De minden ilyen gyümölcsfák ott már megtalálhatók azon a vidéken, és hát ezt akarják tovább a sávokba az öntözéses módszerrel. Eddig is a Nílus két partján folyt a mezőgazdasági termelés, de már ezt a nagyszámú lakosságot, tehát ezzel nem lehet, tehát behozatalra szorulnak, már nem tudják ellátni, és továbbiakban pedig ezzel a módszerrel igyekeznek.
3: Nem túl drága ez a technológia? Az ember azt gondolná.
2: Én ezt nem tudom, hogy gazdasági szempontból, hogy ez mennyire drága, de állítólag, ha már meg van kötve a talaj, és hogyha ezek a fák megakadályozzák, hogy a homok további térnyerés se legyen a homoknak, akkor ez gazdaságos lesz a csöpögtetési módszer. Mert itt eddig az volt a baj, hogy elültették a fák a csöpögtetési módszerrel termeltek, de egy-egy ilyen homokvihar alkalmával a homok besöpörte, és ez okozott gondot. És ezek a elszólt fa ültetvények, vagy erdősávok ezt akadályozzák meg. Ezt találtam a legújabb módszernek, ami engem meglepett, hogy újabban ilyesmikkel is foglalkoznak. És ugye felnőtt egy új generáció, akik már beszélik az angol nyelvet az egyetemen, egyiptomi egyetemen és az ottani amerikai egyetemen is. A képzés az elég magas színvonalú, a tehetősebb emberek gyermekei külföldön tanulnak, Angliában, Amerikában és így tovább. vannak, akik visszatérnek, úgyhogy változott a lakosságnak a színvonala is ezáltal. Egyre több az írástudó. Nagyon fontos, hogy az új generáció ez irányban haladjon tovább, és hogy Egyiptom prosperáló ország legyen.
3: És maguk az egyiptomiak, mint emberek, mennyiben változtak, vagy láttál-e változást, hogy így többször visszatértél?
2: Azt vettem észre, hogy ott is felgyorsult az élet, és amikor a 80-as éveiben ott jártunk, akkor nagyon egyszerű emberek is nagyon kedvesek voltak mindig. Akinek csak egy teája volt, vagy egy datojája volt, vagy egy beledéje volt, egy ilyen lángosszerű kenyér, azt is megosztották egymásra is. Most is jó szívek minden, de az új generáció az már lázadóbb. Az internet korszakában ez a generáció már megváltozott. Az utóbbi 20-30 évben mások már a viszonyok. Egymás között is, családban is több életteret követelnek maguknak a fiatalok. Azelőtt ugye nem voltak ezek a lehetőségei, és ezek a lehetőségei csak a gazdagabb családok gyerekeinek adottak. Az iskoláztatás, a nyelvtanulása, minden. De most már az okostelefonok, meg a számítógépek korszakában ők is mindenről értesülnek.
3: Igen.
2: A világ dolgairól. Tehát ez is bekuszott már Egyiptomba, és ugyan a iszlám fundamentalizmus egy időre tért, nyert a arab tavasz idején, és a testvériség ugye előtérbe helyeződött, és hát a választást is megnyerték, bár sokan mondják, hogy az manipuláció volt. Na mindegy, 2013. június 30-án egy fantasztikus dolog történt, hogy 32 millió ember egyetlen nap alatt kivonult az utcákra, a Tahrirra, és keresztül mentek a hidakon. Azért az
3: 32 millió,
2: ez nem tévedés. Az egész országban, nem csak Kairóba gondolok én a 32 millióra, mert a Kairó lakosság 20 millió. De jöttek vidékről is. Minden esetre azt akarták, hogy a Mursi féle kormányzatot leváltani. És ez sikerült.
3: Ennyien
2: is sikerült nekik. Azon az egyetlen napon elfoglalták a tévét, a rádiót, és a katonasság átállt hozzájuk. Ez nagyon fontos, hogy
3: alapvető dolog,
2: és a rendfenntartó egységek is átálltak hozzájuk. És ez egy igazi népi forradalom volt. Ezután ugye azért a muszlim testvériség robbantásokat és ellenállásokat szervezett, és utakat eltorlaszoltak, és mindenféle ilyen robbantások, gyilkosságok történtek a sínai félszigeten, aztán Kairóba a gízai piramisok előtti úton, több helyen a városba, amíg itt a rendszer nem konszolidálódott. Akkor utána elkezdték az alkotmányt, átírták az alkotmányt, és elkülönítettek a vallást az állam. Terrorista szervezetnek nyilvánították a muszlim testvériséget, a vezetőit letartóztatták, és hazaárulással és mindennel más egyébbel vádolták őket azóta is, hogy a sínaira be akarták engedni a dzsihádistákat és minden más ilyen felforgató elemeket, és hogy a kalifátust csatolják majd a sínai félszigetet. Ilyen fajta elképzelések is voltak. Nos, most a Sisi elnök, aki azelőtt a tanulmányait Amerikában folytatta, és visszajöve ő volt a hadsereg főparancsnoka, előtte pedig a titkos szolgálatnak a vezetője, ő ezt pontosan fölmérte, hogy itt egyetlen lehetőség van, hogy megállítsák ezt a folyamatot, ha itt a muszlim brotherhoodokat, a fundamentalistákat, vezetőjét börtönbe zárja, a számláikat elkobozza, és mindenféle ilyen felforgató tevékenységnek elejét vesznek. Na most hát ez azért tartott vagy egy évig, amíg itt a dolgok konszolidálódtak, és én legutóbb 2014. májusában 15-től voltam 30-áig Egyiptomban 2 hetet, és abban az időszakban voltak a választások. A 25-26 izgalmas volt, és ott jártam közöttük az utcán. Tehát én nem féltem tőlük. Kedvesek voltak, barátságosak voltak. Lehet, hogy ott a forradalom idején a Tahriron történtek atrocitások, meg nőket molesztáltak, meg hasonló dolgok történtek. Én ezt elbírom képzelni, hogy mindenütt, minden társadalomnak van egy ilyen lumpen eleme, aki ilyesmikre, de azért a többségre ez nem jellemző. Azt el kell mondani, hogy barátságosak, kedvesek, segítőkészek, tehát én nekem semmi rossz élményem velük, sem a 80-as években, sem a 90-es években, sem most a 2000-es években nem volt, mert én beszéltem hozzájuk arabul, ugyancsak a utca nyelvet sajátítottam el, de minden esetre ez elég ahhoz, hogy kommunikálni tudjak velük. Örömünnep volt, amikor a Sziszit megválasztották, mint egy karnevál, olyanok voltak az utcán az emberek, a bazárban mindenütt lámpionok égtek, szóval örültek annak, hogy egy új korszak kezdődik. Aztán később hallottam, hogy némi kis csalódás volt, mert ők azt gondolták, hogy a társadalmi változások után a gazdasági változások sokkal hamarabb bekövetkeznek, de hát nem tudnak ennyi munkahelyet teremteni. Hiába építenek ilyen gyárakat, ami több ezer embert, ilyen Samsungok 5-10 ezer ember, de hát itt millió embernek kellene munkahelyet biztosítani. És a legnagyobb problémája az egyiptomi társadalomnak az, hogy emiatt a robbantások, és ez emiatt a dolgok miatt, és most ugye legutóbb múlt évben történt repülőgép katasztrófa, amikor az orosz gépet utólag kiderült, hogy talán robbantás volt, talán műszaki hiba, de ezt vizsgálják. Emiatt a turizmus visszaesett. És ugye Egyiptom lakosságának nagy része a turizmusból ért. Nem csak az, hogy alkalmazottak voltak a szállodába, a taxisofőrök is a turizmusból, a bazárban lévő kézművesek, mindenki. Nem tudják eladni ugye az árujukat, sokszor üres volt a bazár, meg sokszor félig üres volt a szálloda. Csodálatos szállodáik vannak, csodálatos helyek, és fantasztikus természeti adottságuk. Tehát minden meg lenne ott, hogyha a turizmus újra teljes mértékben beindulna. Sharm el-Sheikhben ugye, és a sínai déli részén soha nem voltak atrocitások, tehát ott az emberek biztonságban voltak, és biztonságban is érezték magukat. A sínainak az északi részén volt egy-két ilyen támadás, meg az ottani fegyveres erők, meg egyszer egy ilyen turisták elleni támadás, de például Hurgadában, ami a déli részén van Egyiptomnak, és a Vörös-tengernek az egy csodálatosan kiépült része. Nem volt soha semmiféle atrocitás. Sem a muzulmán testvériség idejében, sem később, amikor a forradalmi hangulat volt az egész Közel-Keleten, és akkor náluk is, sem azóta ott nem történtek ilyen jellegű dolgok, és ugye közvetlen charterjárat van már Budapest és Hurgada között, és Hurgadában nagyon szép repülőteret építettek, terminált, tehát közvetlenül oda mehetnek azok, akik csak pihenni vágynak, és, de onnan is turista buszokkal el lehet jutni Luxorba, és a Luxorban lévő sírokat, királysírokat meg lehet nézni, vagy Aszuánban, ahol a nemesek sírja van, az is egy csodálatos rész, ott is jártam több alkalommal, de ezeket mind meg lehet nézni, anélkül, hogy Kairót érintené. Bár hát mondjuk a piramisokat nem lehet kihagyni, meg Szakkarát, meg ezeket a részeket nem lehet. És Alexandriát is, mert hát ugye még Alexandriáról nem is beszélhet, egy különleges világ, és nagyon sokat fejlődött Alexandria, és csodálatos épületek jöttek létre azóta, szállodák, minden középületek, tehát rendezettebb lesz. Iszmailia is olyan, mint egy gyöngyszem. Főleg most, hogy Iszmailia határában szélesítették meg a Szuezi csatornát, és ott olyan strandok jöttek létre, mint egy tengerpart.
3: És ez lehet is földeni.
2: Persze, persze. Ez nem jelent problémát, tehát ott külön strandrész van, éttermek vannak, szórakozó helyek vannak, kerti grillezések vannak, és Iszmailia környékén van a Mangó Birodalom. Tehát ott ilyen régi egyiptomi földbirtokosoknak több száz hektárnyi földjén vannak mangó, meg narancs, meg citromültetvények.
1: Ezzel véget ért mai műsorunk, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
0: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? mire voltak büszkék és kiket tiszteltek. És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
4: Szól a rádió.

0: telét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, húsvét és karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint pünköskor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy szent, egyetemes és apostoli írták. Kitértek arra, a híveknek ismét kötelező vasárnap szentmisén részt venniük. Csütörtökön este beköszöntött a Sávuót, a törvényadás ünnepe. Elkezdődött a hetek ünnepe, héber szóval a Sávuót, a kinyilatkoztatás napja. A keresztény egyházakban a Sávuótnak megfelelő pünkösd, az 50. nap húsvét után, az évnek mindig más naptári napjára, de állandóan vasárnapra esik. Az ünnep idén közel jött pünkösdhöz, május 21-én csütörtökön este, 20 óra 3 perckor köszöntött be, és május 23-án szombat este 21 óra 22 percig tart. Az ünnep első napján Mózes második könyvéből a 19. és a 20. fejezetet recitálják, melyek leglényegesebb része a 10 parancsolat, melyet állva meghallgathatnak a jelenlévők. Második nap Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 22. énekétől a 16. fejezet 18. énekeig olvassák a szent szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szólnak, és a zarándok ünnepek felsorolásával foglalkoznak. Sok zsinagógában az ünnepen felolvassák Rút könyvét, aki dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és halálának napja ez időre esett. A 150. Zsoltár emlékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templomokban. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is, 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották. Breviáriumok. Jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét Dzsida Jenő életművére. A részvét, szenvedőkkel való szeretetteljes együttérzés költője volt. Fő témája a hazaszeretet, a mély vallásosság, a szerelem és a halálfélelem.
1: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.
0: A lelkemben sok melódia csak felhangoló kézre vár. Mennyi színes, szép szimfónia. Eljátszatlanul hagyni kár.
1: Ó, mi hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján.
0: Fáj a földnek, és fáj a napnak, s a mindenségnek fáj dalom, de aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom.
1: Szerettem volna adni, de nem volt mit. Szerettem volna kapni, de nem volt kitől.
0: Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. És reket hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Mit csináljak? Két szemem álmatlan sötétbe néz. Sírva mondom, édesem, s bénán visszahull a kéz.
0: Csend van, amikor megállsz, csendje hótömbnek, jéglemezlek. Tisztán hallod, amint most üvegszívem szírmai töredeznek.
1: A horizont ma ködögbe vesző, s a nagyvilág egyetlen, csöndes hómező.
0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Virág vagyok a zordon, ében fekete idők belsejében, fekete álmok erdejében virág, csak egy a millió közt. Százezer álomból egy álom, melynek értelmét nem találod, melynek értelmét nem találom.
0: Lüktetve fáj a fejem, szívemre nyírkos kétkedés nehezül. Mi célja, mondd? Mi célja van a szerelemnek itt, és másfelé bárhol?
1: A búsfelejtés diadalt arat az ember legszebb álmain, s szerelmén. S mit emlékünkbe könny és vér maradt, fakula szín az évek sárga sejmén.
0: Arancselló mély húrjain zenélt a végtelen magány. Akkor megálltam kinyújtott karral, mint világtalan, kéregető, s utánat tapogattam.

0: Senki se tudja, mit veszített, de a sétatéren, a híd alatt, az ágyban, a csókban, a zsebében valamit mindenki kutat.
1: Én magamról nem is beszélek, hiszen tudom régóta már, hogy patakzó, nyílt sebe vagyok a szíven szúrt, a nyomorult világnak.
0: Ha ketten, hárman néha összejönnek, miről is folyhat köztük a szóbeszéd? Egy másik ember lesz az áldozatjuk, kínozzák, szúrják, gyilkolják szegényt. Midőn ezt hallod, fuss, szaladj el onnan, a szó mielőtt még lelkedhez ér. Rágalmat szóró, pletykázó világban lelked maradjon mindig hófehér.
1: Ezentúl immár célja van, hogy élj. Hirdest testvéreidnek messze hangzó igével, hogy csak az marad alul, ki önmagát elejti és lehull.
0: A harcot becsületesen föl kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül.
1: Mindenki így jár, ködbe burkoltan, árván, hangtalan, nem látjuk, nem értjük egymást. Mert, jaj, mindenkinek más világa van.
0: Jöhet ezután százszor is az ősz. Az én szememnek nem hull már a könnye. Tavaszi rózsa, megtanultam tőled, hogy nem búcsúzunk senkitől és semmitől, és sohasem örökre.

0: Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma üljön a világ örömünnepet.
1: A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyá. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság, s szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezed.
0: Köszönöm, Istenem, az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott testtel, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.
1: Fényes volt, mint a csillag, forró volt, mint a tűz, fehér volt, mint a hó, s édes volt, mint a méz.
0: Lehullott, mint a csillag, elhambadt, mint a tűz, elolvadt, mint a hó, s megromlott, mint a méz.
1: Ma iszonyú nagy hit van bennem, hogy a kóvágó felhőknek is útja van, s minden léptem után nyomot hagyok.
0: Szél vagyok, megbocsátod é, hogy port hintettem égszínkék szemedbe.
1: Víz vagyok. Megbocsátod-e, hogy áztattalak forró könny esőbe?
0: Árny vagyok. Megbocsátod-e, hogy véletlenül arcodra betőttem?

0: mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig biztosan.
1: Ordítok, mint a vad. Mindenki elhalad, nem veszik észre.
0: Simulok, hallgatok, kinyúlok, meghalok. Nem veszik észre.
1: Csöndbe merülsz, hallgatag vagy. Nem akar a könyv fakadni, sem a szó könnyen szakadni. Mind nagyobb a néma sejtés, mindig több a mélyre rejtés. Minden nappal, amit élsz, több, amiről nem beszélsz.
0: Emléke visszacsillog, s olykor arcomra tűz, arcomra, mely fakós elmúlt évekbe néz.
1: Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
0: Az ábrándok, mik itt élnek szívemben, immár tudom, hogy nem maradnak itt.
1: Minden, ami szép, gyorsan tovább ebben, az élet erre lassan megtanít.
0: Mert mi az élet? Percek rohanása. Fagyos viharként száguld mindenik, mögöttük sír a kertek pusztulása, s a rózsabokrot földig letörik.
1: Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon.
0: Fáj az éjség, s a jól lakottság, mar az ital, a szomjú csíp, zokog a nap, a lebukó nap, zokog az a távoli síp.
1: Ráébredtem az elhivatásra, vigyázok magamra, táplálkozom, sétálok nagyokat, alszom, figyelem izmaimat. Egészséges és tiszta vagyok, vidám, fénylő és bizakodó.
0: Tavasz borít virágba, rága fagy, fakóra perzsel július heve, vagy benned zsong az ős gyümölcsleve. Te élsz, s az élő fának ága vagy.
1: Madár, ha száll rád, bármi a neve, és földrehajtó súlya bármi nagy, meg nem zavar, nyugodtan várni hagy. Úgy is erröppen, tudod eleve.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél. Mert az igazságra mindig nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjük is!

És akkor ime itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1801. kérdés. Milyen jeleket adott Jézus a templomi katonáknak, és ők hittek benne? A válasz. Az üres sír kapcsán már foglalkoztunk ezzel a témával, de nem árt egy kicsit összefoglalni, hogy egységben lássuk azon emberek reakcióit, akik akkor se akarnak látni, ha a szemüket kiveri az igazság. Nos, egy nagyon faramúci helyzet állt elő Jézus színre lépésével. A főpapok igen gyorsan fölismerték, hogy a nép Jézus tiszta tanítását követi, és ők így elvesztik a hatalmukat. Ezért villámgyorsan elhatározták, hogy megölik a megváltót. Hatalmunk bizonyítására pedig a templomi katonákat, a templom őrséget is felhasználták, ami igen fura dolog volt. De miért? Hát azért, mert nekik az volt a feladatuk, hogy az Istennek szentelt templom rendjét vigyázzák, most meg az Isten ellen mentek. Egy alkalommal ki is küldték az őrséget, hogy fogják el Jézust, de ők így tértek vissza. Soha senki nem beszélt még ilyen hatalommal, mint ő, és nem mertek hozzányúlni. Máskor a templomban akarták megkövezni az urat, de meghiúsult a tervük. Amikor az utolsó vacsora után egy csapat kiment Júdás vezetésével, hogy elfogják őt, ez történt. Az egyik tanítvány kardot rántott és levágta a szolga fülét, de Jézus visszatette és meggyógyította. Majd a János 18-ban ez áll. Jézus megkérdezte, kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, felelte Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, hogy én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ime pár perc alatt két isten él. Azonnali teremtés a fülnél, és szava ereje hátra hőköltek tőle. De még mindig nem volt elég bizonyíték ez a számukra. Elvitték őt a kihallgatásra. Aztán ott volt az üres sír esete is, amit már többször is körbejártunk. A magasságból angyal jelenik meg, nem is egy, és elgörgetik a sírt elzáró óriási követ, majd ráülnek. Az asszonyoknak mondják ezt, hogy ti ne féljetek, de a katonák még mindig nem kapcsolnak, holott az egészet végignézték. Aztán látják, hogy a sír teljesen üres, és rohannak jelenteni. De nem a szívük változik, hanem a pénztárcájuk. Mert sok-sok pénzzel lefizethették őket, hogy a hazugság szolgái legyenek. Nos, azt látjuk ebből a részből is, hogy nem a csodák által térnek meg az emberek, mint ahogy azt Ábrahám atyánk is mondta Jézus egyik példabeszédében, hanem a szívük állapota miatt. Aki nem ismeri elvesztett életét, az nem is akar azon változtatni, talán csak annyiban, hogy azt a rosszat akarja még komfortosabbá tenni itt a földön, már ameddig lehet. Hát nem tanultak semmiből? Nos, mélységesen remélem, hogy ilyen megkötözöttség egyikünk szívében sem él.

1802. kérdés. Mit jelent Jézus életében az ézsaiási ige? Király jön, minden utat egyengessetek el. A válasz. Na nézzük csak először azt, hogy hol is hangzik el ez az ézsaiás ige, és miért. Isten 70 éves rabságra ítéli az engedetlen népet, amit Babilonba töltenek, mert elhurcolják őket. De Isten nem feledkezett meg róluk, és üzent a szabadítás ígéretéről. Az Ézsaiás 40-ben ezt olvassuk. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. De honnan is tudhatták volna az emberek, hogy mit kell most csinálni? Nos, abban az időben is, ha király érkezett a tájra, előre üzent. Ekkor irgalmatlan tempóban kezdték az utat előkészíteni. Így lett igaz, hogy minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenes, a göröngyös sima. Egyértelmű volt, hogy a királyi hintó vagy a ló nem bukdácsolhat szégyen szemre, de tudjuk, hogy ez az ézsaiási üzenet lelki értelemben értendő, hiszen keresztelő János is így lépett föl Krisztus előhírnekeként. De hogy kell ezt a lelkekben megtenni? A lelki völgyek a bűnös élet mélységei, a hegyek a nagy rátartiság, magabiztosság, a görbe út, letérés az Isten útjáról, hiszen Józsuinak is ezt mondta az Úr, ne térj el attól, amit én mondok, se jobbra, se balra. A göröngyök, a lelki akadályok az életben, amivel megbukhatunk. Lustaság, nem törődömség, félremagyarázások, rideg, vallásosság, és így tovább. Lehet, hogy ezt nekünk most magyarázni kell, de az akkori emberek mindent értettek, és ezek a napnál is világosabbak voltak a számukra, mert ők képekben gondolkodtak. És ki volt a király? Maga Jézus Krisztus, a megváltó, az élő Isten egyetlen fia, aki a királyok királya és uraknak ura. És ha az egyes ember ezeket a változtatásokat a saját életében hűségesen megteszi, vagy ha nem bírja, akkor kéri hozzá az Úr segítségét. Na akkor meglátja minden halandó az Isten szabadítását. És ez így van ma is.

1803. kérdés. Hányan pihennek Ábrahám sírjában, és miért ott? A válasz. Éppen húsvétkor láttam egy érdekes úti filmet, ahol a beépített barlangot őrző egyik pap éppen azt mondta, hogy itt nem csak Ábrahám van eltemetve, hanem Ádám és Éva is. De mi ennek a története? Ábrahám atyánk sírja ismertebb nevén a Makpéla barlangja, vagyis a pátriárkák sírja, Hebronban. A Biblia leírása szerint az ősatyák és feleségeik nyugvó helye, vagyis Ábrahám és felesége Sára, Izsák és felesége Rebeka, Jákob és egyik felesége Lea pihen ott. De miért ott, és miért nem másutt? Ez a temetkezés Ábrahám mindent fölül múló hitőt bizonyítja. Isten a Kánaán földjét ígérte Ábrahámnak és leszármazottjainak, bár még semmi se volt meg belőle, csak az Úr ígérete, ami biztosabb volt mindennél, ezért ő már előre megvette a hettitáktól azt a földet, amely majd egyszer az övék lesz egészen, mint ahogy az is, hogy majd, ha eljön az ideje, az ő népe földjén nyugodjék, olvassuk az 1 Mózes 23-ban, mert Isten így szólt hozzá. Menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet majd én mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak, nagyjá teszem a nevedet, áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föl minden nemzetsége. Az 1 Mózes 13-ban pedig ez áll. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl a tekintetedet, és nézzél szét arról a helyről, ahol most vagy. Északra, délre, keletre, nyugatra. Ezt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld porát. Aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja megszámolni majd a te utódaid számát is. Indulj! Járd be ezt a földet, széltébe, hosszába, mert majd neked adom. Így vonult tovább Ábrahám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, majd oltárt épített ott az Úrnak hálából. Ábrahám hitt Istennek. Ezek a barlang sírok ma is megtekinthetők. Nos, hogy egy kicsit könnyebben el tudjuk képzelni ezt a mérhetetlenül nagy hitet, gondoljunk például a bibliai magorra, akinek most tételezzük fel a példa kedvéért, azt mondja Isten, hogy egy napon majd belőle származik a nagy magyar nép, aki a Kárpát-medencébe fog lakni. És akkor magor követeket küld, hogy sírhelyet vásároljanak neki itt, mert majd a végleges hazába akar pihenni. Ábrahám hite még ma is építi a lelkünket.

1804. kérdés. Mondj három olyan jövendőlést a messiásról, amit a zsidók sose fogadtak volna el. A válasz. Ennek a kérdésnek a megválaszolására minimum arra kell gondolnunk, hogy ők milyen messiást vártak. Mit ígért Isten, és nekik mi lett volna a fontos? Már tudjuk, hogy a Teremtő Úr az édenkerti bukás után ígérte meg az emberiségnek, nem csak a későbbi zsidó nemzetnek, hogy küld valakit, hogy legyőzze azt a szemét, aki kényszerével az embert a bűnre csábítja, vagyis a sátánt, a démonait. Aztán teltek múltak az évezredek, és a zsidó nép megtudta, hogy közülük fog megszületni a Krisztus, és már is tervmódosításban gondolkodtak. Nem szükséges őket a bűneikből kimenteni, mert ők Ábrahám jogán csak úgy simán bemehetnek a mennyek országába különben is. Hát Isten éppen ő közöttük és velük lakik. Inkább szabadítsa fel őket a politikai elnyomás alól, amit egyébként egy rossz politikai lépés nyomán éppen ők okoztak saját maguknak. Behívták az idegen népet, és azok ott felejtették magukat. Ugye milyen ismerős ez ma is? A politikai messiás képe azon is megbukik, hogy az ígéret idején politikáról szó se volt, más volt az eredeti ok. Éppen ezért azok az előre utaló jelek, hogy a megváltó szenvedni fog, hogy az arca felismerhetetlenségig megkínzott lesz, hogy szenvedések férfia lesz, hogy csontját nem törik, minek is törnék, nem is értették, hogy meg kell majd halnia, de harmadnapra föltámad, nos, ezek a jellemzők messze menően nem egyeztek meg a nép várakozásával. Ráadásul nem akartak ők mennyei országot, nagyon is meg voltak elégedve a saját kultúrájukkal, templomjukkal, múltjukkal, törvényeikkel. Ez a nép csak arra vágyott, hogy politikai szabadságot kapjanak a közülük születendő megváltótól. És ezzel igen, lebecsülték az Isten fiát. És igen, nagyon tetszett nekik a gondolat, hogy ő a királyuk lesz, mármint hogy a messiás, a királyok királya, az uraknak ura, hogy visszaállítja majd a dávidi, de leginkább a salamoni zsidóság dicsőségét. Sajnos ma is sokan vannak, akik még mindig ebben a várakozásban élnek, pedig csak értelmezni kell saját történelmüket, mint ahogy tette Pál apostol is. És akkor, ha közelednek Istenhez, ő is közeledni fog népe minden fiához, és elvezeti őket az örök igazságra, az örök életre. Adja az Úr, hogy így legyen.

1805. kérdés. Helyesen cselekedette Pál, amikor a szökött rabszolgát visszaküldte gazdájához? A válasz. Hát, a válasz amolyan nehéz kérdés. Lehet a zsidó jog szerint nézni, és lehet lelki szemmel is nézni. Mi volt a jog álláspontja? Az 5 Mózes 23-ban ez áll a különböző tilalmak listájának az élén. Ne szolgáltasd vissza gazdájának a rabszolgáját, ha hozzád menekült a gazdájától. Történt, hogy Pált Rómában megkereste egy szökött rabszolga, és Pál mellett hitre jutott, sőt, szolgálta is őt. Ezzel szemben mit olvasunk Pál? A zsidó Filemon nagyúrnak írt levelében. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is és nekem is hasznos, visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd őt. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem a rabszolgánál jóval többet, aki neked is, nekem is, de sokkal inkább kettőnknek, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, az nekem számíts fel. És ezt a levelet Pál a szökött rabszolga kezébe adta, és visszaküldte régi gazdájához, aki a jog szerint azonnal meg is ölhette volna a többiek elrémítésére. És ez az ember, ez a régi rabszolga hitt Istenben, és hitt Pálban, és visszament. Ezért az én szememben ő egy különleges hithős. Nem tudjuk, mi lett vele, bizonyára a gazdája visszafogadta, de miért tette ezt Pál? Hogy Filemon bebizonyíthassa a többiek előtt is, hogy másként gondolkodik egy keresztény és egy régi hitű ember. Nagyon komoly dolog volt ez, de hihetjük, hogy példaadó más gazdák számára is. A cél ez lehetett.

És akkor, kedves hallgatóim, most következzenek a jövő heti kérdések. Mind az öt, ime. 1806. kérdés. Mi a jelentősége annak, hogy a pünkösdi prédikációt mindenki a saját nyelvén hallotta? 1807. Honnan ered Túrmezei Erzsébet lábnyomok című költeménye, melyben az úr azt mondja, hogy vállaimon hordozlak téged? 1808. kérdés. Mit jelentenek Dávid szavai? Az emelte föl ellenem a sarkát, aki. 1809. kérdés. Mi a különbség Isten és ember kapcsolatában az Édenkertre és az Új Jeruzsálemre nézve? 1810. kérdés. Mi a pünkösd lényege?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, az ismétlés pedig pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

te vagy a legjobb ebben, akit ismerek. Olvastam egy idézetet Jackson Browntól, ami nagyon ide kívánkozik. Az élet nem követeli meg tőlünk, hogy a legjobbak legyünk. Csak azt, hogy próbáljuk a lehető legjobbat kihozni magunkból. Vajon tényleg így lenne a mindennapokban? Mert mintha valami más tapasztalnék, hiszen állandó harc és küzdelem folyik az élet különböző területén azért, hogy valaki egy dologban a legjobb, a legtökéletesebb legyen, és legyőzze a másikat, a maximumot teljesítse. Csak ez nem mindenkinek sikerül. Hiszen függ a képességeinktől, adottságainktól, kitűzött céljainktól, akaraterünktől, kitartásunktól, lehetőségeinktől. Az elvárásaink befolyásolják a viselkedésünket, a viselkedésünk befolyásolja a tetteinket, a tetteink pedig befolyásolják majd az eredményt, amelyet elérünk. Ha valamiben a legjobbak szeretnénk lenni, akkor fogadjuk meg Zeisel Endre tanácsát. Az értelmi adottságainkért mintegy 1000 génpár felelős. Elképzelhetetlen, hogy a következő évtizedekben ezeket genetikai módszerekkel befolyásolni lehetne. Sokkal érdemesebb inkább tanulással kihozni belőlünk a maximumot. Az élet már csak ilyen. Sokszor nagyon nem könnyű. De mégis vannak olyanok, akik igyekeznek, törekszenek a legjobbat, a legtöbbet, a maximumot kihozni magukból. Bármikor eldönthetjük, hogy megpróbáljuk. Csak el kell kezdeni, neki kell látni, és tudnunk kell, hogy mi a cél. Iktassuk ki a görcsöket, a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, mert ezek gátolnak eredményt elérni. A pozitív gondolkodás, az optimizmus erővel ruház fel, és irányítja az érzelmeinket. Ennek az ellenkezője a pesszimizmus, a negatív gondolatok, melyek meggyengítik az akaratunkat, és elősegítik, hogy befolyásolja a cselekedeteinket. A pozitív szemlélettel viszont irányíthatjuk a hozzáállásunkat, hogy a legjobbat tudjuk kihozni a kétségbeejtő helyzetekből is, és megvalósítsuk álmainkat. Elképzelhető az is, hogy kitartó igyekezetünkkel, tanulással, gyakorlással hatalmas eredményeket érünk el, és nekünk is mondják majd őszinte elismeréssel. Azok közül, akiket ismerek, te vagy a legjobb abban, amit teljesítettél. Bagdi Emőke szavai ugyancsak elgondolkoztatóak. Nincs tökéletes, probléma nélküli élet. A küzdésmentes jólétben elpuhulna a test, és elbutulna az elme. Nem azok az életélvezők, akiknek minden dologból a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amiük van. Ezért meg kellene próbálnunk a velünk történt rossz dolgokból végül valami jót kihozni. Nem a mi lett volna, ha sírálmait kell nyögnünk, hanem a valósággal kell foglalkoznunk, azzal, ami lett. Néha a körülményeket sajnos nem tudjuk befolyásolni. De arra igenis képesek vagyunk, hogy változtassunk a gondolkodásunkon. Mert szorongásaink, aggodalmaink, nehézségeink és gyöngeségeink rettenetesen megkeseríthetik az életünket. Hiába szeretnénk fejlődni, növekedni, a sebeink, a zavaraink akadályoznak minket és kapcsolatainkat, de a munkánkat is. Ezért egészséges önbecsülésre van szükségünk, mert általa érezhetjük jól magunkat a bőrünkben. A megfelelő önbecsülés alkalmassá tesz a másokkal való együttműködésre, érzelmileg nehéz helyzetekben is, és ennek segítségével tudjuk kihozni magunkból a legjobbat, a maximumot, és elviselni vereségeinket, ha kell. Az önbecsülés szilárdságot biztosít, hogy ne akarjunk mindenkinek megfelelni, és megerősít
ha valaki nem fogad el minket, de ugyanakkor segít felfedezni mások értékeit, és megbecsülni mindazt, amit kapunk. Az önbecsülés sok szorongástól és aggodalomtól szabadít meg, és lehetővé teszi, hogy egészségesen és boldogan éljünk. Segít, hogy szembenézzünk a realitásokkal, még ha fájdalmas is. Hogyan tudunk ilyen emberekké válni? Véleményem szerint Isten segítségével, aki akkor is szeret, törődik velünk és elfogad, ha mások talán lenéznek, mert nem értünk el hatalmas eredményeket az életben, nincsen különleges képességünk, hogy a legjobbak legyünk. Lehet, hogy nem vagyunk a legjobbak valamiben, de szerető Urunk ennek ellenére is értékeli igyekezetünket, mert látja küzdelmeinket, jóra való törekvéseinket. Ézsaiás próféta 43. fejezetének 3-tól 5-ig tartó verse szerint, ahogy az egyszerű fordításban olvashatjuk, a következőképpen vigasztalja és bátorítja a mi Istenünk a benne bízókat. Mert én vagyok Istened, az örökkévaló, Izrael szentje, szabadítód. Mivel drága vagy nekem, kedves és értékes, és mert nagyon szeretlek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom éneke. A mai ige, 138. Zsoltár 7. verse, ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod.

0: Már a baj. Mit tanít itt az Úr? Hogy megelevenít. Több életerőm, több hitem lesz. Hát nem ez történik meg gyakran, hogy a bajok megelevenítenek, mint a hideg fuvallat, amikor majd elszédülünk a hőségtől. Milyen dühösek az ellenségeim, kivált ős ellenség. Kinyújtsam a kezemet, és küzdjek ellenük? Nem. Jobb, ha a kezem az én Uram szolgálatával van elfoglalva. De nincs is rá szükség, hogy Isten kinyújtja messze nyúló karját, és sokkal jobban elbánik velük, mint ahogyan én tudnék. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Róma 12:19 mondja az Úr, erejének és bölcsességének karjával megszabadít engem, mi mást kívánhatnék még? Jöjj, én lelkem, gondold végig magadban ezt az ígéretet, amik az ajkadon énekké, szívedben vígasszá válik, könyörögj megelevenedésért, és bízd a többit az Úrra, aki mindent elvégez érted. Még ma is tart a 33. Szent István könyvhét. Május 18-a és 22-e között tart a 33. Szent István könyvhét a budapesti Ferenciek terén, ahol 23 katolikus és protestáns kiadó több mint 6000 kiadványjal, köztük 61 könyvheti újdonsággal várja az érdeklődőket. A keresztény könyvkiadók legnagyobb hazai eseményét Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg még május 18-án hétfőn 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhét szervezője, a hazánk legrégebbi könyvkiadója, az 1848-ban alapított Szent István Társulat, amely a rendszerváltozás után indította újra tevékenységét. Az első könyvhetet 1993-ban rendezték meg, akkor még csak néhány kiadó részvételével. A Szent István könyvhéten a Luther kiadó is önálló standdal várja az érdeklődőket. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A holnap, május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosban. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

Kedves hallgatóim, ha péntek, akkor lélek közelben. Ahogy a múltkori alkalommal is jó barátomat hívtam egy kis beszélgetésre, ma is ez fog történni. Beszélgető partneremet hosszú évek óta ismerem. A Vécsei Kollégiumban rendezett magas színvonalú diákversenyeken egymás mellett ült

a zsűriben. A pályánk sokszor párhuzamosan futott, mert én 1968-ban a Nyílik a rózsa népdalvetélkedőben tűntem fel, Hajdú István pedig a szintén 1968-ban megrendezett Ki mit tud egyik versenyzője volt.

0: Tehát Hajdú István a vendégem, szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hallgatom a kérdéseidet.
0: Igen, kezdjük itt is a beszélgetést, mert ez egy nagyon nevezetes vetélkedő volt. Hogy indultál neki, kik voltak a versenyzőtársaid, kik voltak a zsűriben, egyáltalán milyen volt a hangulat?
1: Hát abban az időben csak egy tévécsatorna volt, ha jól emlékszem, sőt biztos.
0: Bizony, akkor, meg még a hétfő akkor, szünnap volt, és kiürültek az utcák.
1: Valóban, aki akkor bekerült a képernyőre, tulajdonképpen ismert lett az egész országban. Mindenki a képernyő előtt ült, pláne egy ilyen műsor, ami nagyon népszerű volt. Hát, hogy kerültem oda? Hát úgy kerültem oda, hogy egy zenekarral énekeltem akkor, mint amatőr kezdő énekes, és a zenekar vezető benevezte a zenekart a Ki mit tudra, budapesti válogatóra, engem pedig külön is mind énekest. A zenekar hát nem volt annyira, hogy is mondjam, profi, kiesett, én viszont mentem tovább. Így aztán a zenekar, mint kísérő zenekar, jött velem együtt a Ki mit tudra. Ahol hát végül is tulajdonképpen ilyenekkel, mint a Neoton, akkor a Hungária, Benegyőző, hogy egy pár nevet említsek, ezekkel voltunk egy műsorba, egy elődöntőbe, ahol gyakorlatilag mindannyian kiestünk. Na most ez abban az időben nagyon rosszul esett nekem is, meg mindenkinek, de a későbbiek folyamán rájöttünk arra, pontosabban én, hogy egyáltalán nem volt rossz, mert a közönség, az emberek nagyon megkedveltek a képernyőn keresztül, és ez bizonyította az is, hogy amikor az utcán találkoztunk, akkor bizonyították azt, hogy ők nagyon kedvelnek, és hogy történt, milyen csúnya volt, dolog volt a zsűritől, és így tovább. Na most a rendezők is, tehát beleértve az országos rendezőt, akkor Orinak hívtuk abban az időben,
0: igen,
1: és felfigyelt rám, és elkezdett engem a műsoraiba felléptetni. Kaptam egy ideglenes működési engedélyt, sőt, az ősz folyamán a drága aranyos, a nevére mindig emlékszem, a Benkő Lili, Isten szeretettel gondolok mindig rá, beküldött a Honvéd Művész Együttesbe próbát énekelni, mert akkor kerestek ott szólistákat. És felvettek oda engem, mint énekes szólistáknak, és gitározott.
0: Na de várjál, előtte még azért szeretnék egy kicsit arra emlékezni, hogy kik is voltak akkor a zsűriben. Már még hát, most, ha Ki mit tudra, gondolok.
1: Major Tamás, akkor hát ezt most nagyon megfogtál, mert a nevekre nem nagyon emlékszem, igyekeztem őket elfelejteni, mert akkor időben haragudtam.
0: Igen.
1: A Major Tamás ott volt, az biztos, meg
0: Petrovics.
1: Nem emlékszem a nevekre, megmondom őszintén. Hát ennek az olyan régen volt, de mint említettem az imént, hogy az, hogy akkor mi kiestünk és nem kerültünk tovább, ez nekem tulajdonképpen nagyon jó jött, mert így kerültem be a Honvéd Művész Együttesbe. És egyáltalán ott olyan profizmust tanultam az ott lévő színészektől, énekesektől, zenészektől, említeném talán a Kürner Györgyöt, a Dragovics, ő volt a parancsnok, akkor jó pár, a Donigold Feri, szóval csak egy pár nevet, hogy említsek, csodálatos zenészek és énekesek voltak, hát ott lettem tulajdonképpen egy, tehát nevezzük úgy, profi.
0: Igen, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye emlegettem, hogy a pályánk párhuzamossága, na hát itt tejtenék erről szót, mert mind a ketten szólistái voltunk a Honvéd Művész Együttesnek, csak én sokkal később, tudod?
1: Igen.
0: Úgyhogy ez nagyon. Na, és akkor merre jártál velük, mert hiszen rengeteg külföldi út volt akkoriban is, gondolom. Most a kis Enlig albumodat szedd elő.
1: Igen, hát elsőben itthon volt nagyon sok előadásunk, mert kis parti volt a miénk, tehát nagyon könnyen tudtam mozgatni a stábot, hát is volt egy 5-6 tagú zenekar, amiben én időnként gitároztam is, és mert gitározni is tudtam, nem azt mondom, hogy tudtam, hanem szerettem gitározni, inkább ezt mondanám. A gitártanárom a Puskás Tibor volt, aki hát egyébként elég jó nevű klasszikus gitáros is volt, és ő írt az első klasszikus gitáriskolát.
0: Na most azért állj meg egy pillanatra, mert eddig kibírtam, és nem mondtam neked, de képzeld el, hogy én 3 hónapig tanultam a Puskás Tibornál, és utána akkor, hát ugye akkoriban még úgy nevezték, hogy diszidálás, hogy akkor ment elő külföldre, úgyhogy én azért nem tanultam meg jobban gitározni, mert ő csak 3 hónapig tanított, és ezt kibírtam, hogy látod, nem mondtam neked.
1: Hát és... igen, mert egyébként én azt hittem, hogy többet tanultál, mert olyan jól gitározol, hogy szinte szóval nagyon jól.
0: Nem, ne piríts rám, köszönöm szépen, de ez 3 hónap volt, és azért volt a szegény Puskás Tibornak nagyon nehéz dolga velem, mert én teljesen saját magamtól próbáltam azt a gitárt megszólaltatni, és valami olyan nyakatekert készfogásokat találtam, hogy hát, őrület volt, igaz. Amíg megszoktatott.
1: Én nagyon, hogy is szokták mondani, egy fel volt egy könnyű vele dolgozni, na ezt akarom mondani. És miután én, nekem ő a nagybátyám volt, tehát ő családtag, tehát nem volt velem nagyon kedves. Úgyhogy majdnem sikerült megutáltatni velem a zenét, de végül is nem sikerült.
0: Na és hogy bukkantál rá a másik hangszerbarátodra, a pánsípra?
1: Hát a pánsíp az sokkal később került be a képernyőre nálam. Ez már Norvégiában, hát ez egy hosszú történet, majd ha oda eljutunk, azért elmondom, hogy ott hallottam először. Van egy csodálatos pánsíp művész, a George Zamfir, egy román származású.
0: Igen.
1: Hát ez elképesztő, milyen szép dolgokat játszott, ezt én egyszer egy kazettán hallottam, és azt mondom, ezt én meg fogom tanulni. Mert annyira lekötött ez a hangszernek a hangja. És akkor vettem egy hangszert, akkor próbálkoztam, akkor utána a különböző iskolák, stb. És hát azóta is harcolok a pánsíppal. Ez 1983-ban volt. Na. Akkor először találkoztam a pánsíppal.
0: Igen, akkor majd erre még visszatérünk. Most viszont folytassuk ott, ahol abba hagytuk. Tehát a Honvéd Művész Együttesnél lettél profi, ahogy mondod. Hát én is úgy gondolom, hogy az egy csodálatos jó iskola volt, mert sok előadás volt, az ember kipróbálhatta minden képességét, és én is verset mondhattam, színészi feladataim is voltak, énekeltem is. Tehát az egy tényleg nagyon jó iskola. Utána hova kerültél, és hogy kerültél Norvégiába, illetőleg sorrendben mondjad.
1: Igen, hát a Honvéd Együttes akkor annyira szabadon hagyott dolgozni, hogy a szabad időmben tudtam vállalni, az éjszakában is különböző helyeken léptem fel, volt, amikor 5 helyen is felléptem. Akkor nagyon ment az éjszakába, ez a 70-es éveknek az elejéről beszélek. A Muller Rouge-ban voltam 2 évig szólista. Azaz tudni kell, a Muller Rouge mindig csak egy fiú énekes van. És nekem sikerült ott megragadni. És olyan dolgokat csináltunk a Fenyvesi Gabi, Kerényi Gabival együtt énekeltem. A Kerényi Gabi sajnos már nem él, a Fenyvesi Gabi gyönyörűen énekelt, hát műzikelekből énekeltünk. Művészkedtünk, nagyon, nagyon jó volt ott is. És ezek után, miután ott vendéglátó, hát úgy nevezik, hogy vendéglátóztam, de mi nekünk ez nem volt olyan vendéglátó, hogy asztalnál játszunk, meg mit tudom, hanem műsorszerűen ment az egész, és nagyon szerettük csinálni. És akkor egy zenekar meghívott, hogy menjünk el nyugatra zenélni együtt, mert tetszett nekik, ahogy én ott fellépek és gitározok. És akkor elmentünk, ez volt 1974, január 1-én beültünk egy Skodába, ami kellőképpen zajos volt, meg hideg, meg minden.
0: És ez a farmotoros volt?
1: Az bizony. Igen. És életem először voltam külföldön, meg addig, hát úgy értve nyugaton, mert voltam ugye máshol az együttesel, cseh, lengyel és stb. Helyeken, de ez az első volt. Nem beszéltem csak kicsit a németet, mert tanultam ugyan a családban volt egy pár német ajkó, a nagymama is az is, de én nem beszéltem. No, mindegy. Kimentünk Frankfurtig, és a fele utat már én vezettem, ezek kidőltek, ez a fiúk, úgyhogy nekem kellett vezetni. És hát szóval, megmondom őszintén, nagy csalódás volt, mert nem erre vártam. Én, aki a Mulenba letettem a frakot, meg a klakot, meg a minden.
0: Meg a névjegyedet.
1: Meg minden, és akkor utána kimegyünk egy ilyen úgynevezett tánclokálba, ahol úgy hívták, hogy Balder Eizamen Herz. Annyit jelent, hogy az egyedüli szíveknek. Tehát ilyen egyedüli emberek jártak oda, és ott ismerkedtek. Na most hát ebből kifolyólag szörnyű volt ezeknek ott muzsikálni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy én nem szerettem Németországban zenélni. Kibírtam 8 hónapig, képzeld el.
0: Igen.
1: És akkor hazajöttem, és visszatudtam még a helyemre menni, mert akkor már nagyon, mi Hakninak hívtuk, ismered a szót nyilván, a Hakni az a fellépés jelentette, hogyha a hallgatók nem tudják, mit jelent a Hakni szó. Visszakerültem a Hakniba, a Halmi, Darázs Pista, Szikora Robi, és így tovább. Nyilván az nevekre ott emlékszel, mint a
0: te is.
1: Ezekkel dolgoztunk, és az utolsó szövetség már több alkalommal felkért arra, már előtte, hogy a parlamenti fenyőfa ünnepélyen, hogy vállaljam el a műsorvezetést, meg ilyen játékmester, meg hát egyáltalán ottan csinálni ezt a dolgot. Én azt nagy örömmel csináltam 3 éven keresztül, de ez alkalommal, mikor visszajöttem a német turnéról, nevezük turnéra, szintén itthon meg tudtam csinálni, és boldogan mentem el megcsinálni ezt a műsort. Még akkor ott volt a Hadis Laci, ő volt a
0: Télapó, igen.
1: Hogyne, igen, és akkor a Zsoldos zenekar volt ott, az egész, hát a kitűnő társasággal voltam ott együtt, énekeltem, hogy 4 előadásunk volt, imádtam ott lenni a parlamentben, az egy gyönyörű épületben ott felléptünk, nagyon jó volt.
0: Igen.
1: Hát aztán ezek után, miután már kint voltam külföldön, hát meg, hogy is mondjam, kicsit megmérgezett a dolog, vagy megfertőzött, inkább ezt mondanám, csináltam egy saját zenekart, és kimentünk még egyszer. Akkor azzal arra fel, hogy én akkor ilyen nagyon nagy magas nótákat énekeltem, a Dennis Russosnak a nótái, Tom Jones és így tovább, ami nagyon tetszett a német közönségnek, és akkor megvették a zenekart, ami nem sikerült, mert a zenekar nem volt uzotta jó, megint hazajöttem, és akkor megint elvállaltam itthon a Haknikat, és megint alakítottam egy új zenekart, amivel kijutottunk aztán Norvégiába, először Dániába, Norvégiába, Svédországba, és így tovább. Ott 2 évig dolgoztunk együtt, közben én ott megnősültem, egy norvég lány lett a feleségem, és hát a turné végén, 79 májusába, akkor a zenekar hazajött, mi pedig ott maradtunk, elmentünk a lánynak a szüleit meglátogatni, az én feleségem szüleit, aki akkor már 6-ban volt terhes, most már tudom, hogy fiammal. És akkor mi hazajöttünk, és akkor én megkértem a konzuli útlevelet, és kivándoroltam Norvégiába. Ez volt 1979 augusztusában, és a fiam megszületett szeptember 10-én.
0: Na hát ez fantasztikus. Na de hogy kerültél így az oszlói operába?
1: Az egy hosszú történet megint. A Narvikba, ami innen olyan 4500 kilométerre van, ott lakott a feleségemnek a szülei. És miután nem volt máshol lakásunk, mi oda mentünk Narvikba, és ott szülte meg a fiamat a narviki kórházba, és akkor ott maradtunk, hát nem tudtunk hirtelen máshova elmenni. És ott én rögtön vállaltam állást, egy zenekarnak voltam a tagja, plusz a Narvi gimnázium felvett engem zenetanárként, tehát dolgoztam a Narvi gimnáziumban. Az is érdekes volt, hogy történt, ez egy külön történet, röviden elmondom, hogy nem a papírokat nézték, hogy megvan-e, bár megvolt nekem mindenféle ilyen képesítés, de megpróbálták megnézni, hogy mit fogok csinálni a gyerekekkel. Mert azt tudni kell, hogy a norvég gyerekek azok nagyon szabadok, tehát ott nincs, hogy fegyelem meg ilyesmi. Bementem az osztályhoz, azok ott ültek, lábuk fönt, a lányok kötöttek, a fiúk azok, ezért mindegy. De miután hasonló korúnak néztem ki, mint ők, akkor voltam olyan 30-alány éves, hát meg ilyen kölyökképű, hát maga ez kicsoda, vagy te ki vagy, mert ott nem magázódik senki. És akkor elmondtam, hogy én fogok tanítani zenét, és akkor igen, és akkor mit? És akkor hoztam a magyar népdalt, a Tavaszi szél vizet áraszt. Volt egy angol szövege, azt ott én megmutattam nekik, rögtön megtanulták azonnal. Érdekes módon olyan muzikálisak azok a gyerek azonnal. És akkor egyik kislány elkezdte, hogy ennek a dalnak, ugye miután magyar, van magyar szövege, mondom, úgy, de persze. és akkor ezt a szöveget elővettük, mert...
0: Csak nem megtanulták rögtön magyarul is.
1: Képzeld el, mert véletlenül volt nálam egy pár példányban ebből is. Véletlenül, teljesen véletlenül. Ezt most véletlenül mondtam, a véletlen. És odaadtam szét, és megtanulták magyarul. Hát könnyekig megható volt. Képzeld el, hogy abba távoli országba, távoli városba magyarul előadták a tavaszi szélvizet. Hát egészen le voltam, ahogy szoktuk mondani, a padlóig. Úgyhogy felvettek azonnal, ott voltam másfél évet, Narvikba. De miután egy nagyon kis városka, még ilyen szinte kereszteződés sincs az utcákon, meg ilyen lámpák, meg semmi. Tehát annyira, hogy bár én nagyon szerettem ott lenni, de le akartunk menni a fővárosba, ami onnan volt olyan durván 2000 kilométerre, Oszlóba. Mert ugye ott volt a rádió, televízió, opera, meg minden, ami belefért az érdeklődési körömbe. És hát akkor lejöttünk oda, akkor ott elkezdtem keresgélni az utamat, hát nagyon hosszan keresgélve, de végül is sikerült bejutnom a Norvég Operába egy elég kacifántos felvétellel, ami úgy történt, hogy egy magyar karmester volt, a Hukvári Jenő, áldja az Isten a nevét, meg a lelkét, meg a minden, szegény már nem él, az segített, hogy bekorepetálni azt a nagyon nehéz dalt a bohém életből, a Rodolfo első áriára, úgyhogy, hogy Kedzseli da Manina. Ez egy nagyon nehéz árja, és én a Pavarotti után megtanultam lemezről, hogy vele együtt. Na most a Pavarottiról tudni kell, hogy hát ő egy kifejten tenor, én meg magas bariton vagyok, tehát gyakorlatilag már le kellett tennem egy félhanggal, mert a C nekem az elég kemény lett volna. Így aztán csak megtanultam a mimikát, meg a szöveget, stb. És én úgy hallottam, hogy az jó lesz. Hukvári Jenő meghallgatta, de hogy. Miután a felvételihez, a meghallgatáshoz kaptunk lehetőséget átvenni próbát a zongora kísérővel. És minden próbaterem foglalt volt, és csak a balettteret találtuk meg, ahol hát tele volt tükörrel.
0: Jújúj, ami na, csodálatos visszhangot ad.
1: Igen. Pontosan erről volt szó. Ott elkezdtem énekelni, hát úgy szólt, mintha egy stúdióban lennék, de a visszhanggal minden. És azt mondta a Jenő, hogy hát ez menni fog, hallod? Ez jó lesz. Kimentem a színpadra, elkezdtem énekelni, és nem volt az a hangzás. 10 perccel később, és kerestem azt a hangzást, és kínoztam magam meg, és nem az volt, hát persze, hogy nem az volt. A színpadon más volt, de azért felvettek.
0: Igen. Na most csak, mivel nagyon elszaladt az idő, most arra szeretnélek kérni, hogy konferáld be, hogy mit fogunk hallani, annyit súgok, hogy ez a bizonyos éneklő fűrész.
1: Az éneklőfűrész, igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, miután ez egy tulajdonképpen egy ősrégi norvég hangszer is, és én ezeket úgy szeretem megszólaltatni, és sikerült, Amerikából rendeltem egy, mert nem lehet kapni sehol állítólag, akkor, és akkor nem lehetett.
0: Magyarán ez nem olyan, amit a praktikerben kiválasztasz, és játszol rajta, hanem ez egy külön
1: nagy tudású. Nagyon érdekes a hangszer. Én ezt először Hannoverba, a Seregi Gyula, aki a Mr. Langnak volt elnevezve, egy ilyen zenei virtuóz volt, rengeteg hangszeren játszott, többek között a fűrészen is. Ő mutatta meg nekem, hogy ennek a technikáját. Na most tőle kaptam egy rövid kis fűrészkét, amit ő tulajdonképpen valami 100-ból választott ki, egy ilyen praktiker nevű boltba, egy svéd fűrész, amit tényleg lehet vele fűrészelni is. Na most, és a baj ott volt, hogy én ültem vele szembe, és ugye ő fogta a vonót a jobb kezébe, én vele szembe, nekem a vonó a bal kezembe volt. Tehát én megtanultam bal kézzel fűrészre játszani, képzeld el. Ahelyett, hogy jobb kézzel fognám a vonót, mert a fűrészt vonóval kell húzni. Na most, szóval hosszú csatározás után rájöttem különböző ilyen turpis, hogy kell jól megszólaltatni, és miután meglett ez a hosszú nagy fűrészem, már nem 50 centis, hanem 1 méter 10, ezen már le lehet játszani komolyabb darabokat is.
0: Na és most mit fogunk hallani, mert aztán majd jön a folytatás a második részben. Tehát most mit hallunk?
1: Ez kérek szépen Schumann Serenád amit már én is szívesen meghallgatok, ha visszahallgatom. Ez lesz a következő.
0: Ezt hallgatjuk, és aztán várjuk vissza a kedves hallgatóságot a második részre, Hajdú István a beszélgető partnerem.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a beszélgetést barátommal, Hajdú Istvánnal, aki éppen Norvégiáról beszélt, és a zene sok színűségéről, mert itt operától kezdve zenélő fűrészig eddig mindent hallottunk. Most hadd kérdezzem, hogy más érzése énekelni, vagy éppen gitározni, vagy pánsipot fújni, vagy ezen az éneklő fűrészen játszani. Tehát magyarán, hogy a zene és zene más és más előadása között érzel-e különbséget, vagy melyiket szereted jobban?
1: Hát én tulajdonképpen alapvetően énekes vagyok. Tehát én ezt a képzést kaptam a drága tanárnőmtől, a Sík Olgától.
0: Jaj, ez a következő párhuzam most pont. Bocsánat, de én is Sík Olga növendék voltam. Ez már a harmadik pont, igen.
1: Valóban. Sík Olga tanárnő a drága jó barát is volt. Ő egyengedte utamat. Hát ez csodálatos egy teremtés volt.
0: Igen.
1: Sajnos már nincs közöttünk. Tehát visszatérve arra, hogy a hangszer vagy az ének, én minden hangszeren énekelek tulajdonképpen. Tehát úgy játszom a pánsíppal is, úgy, hogy mintha énekelnék. Ezért engem az európai pánsíposok úgy is hívnak, hogy énekelek a pánsípon. Én nem úgy játszom, mint általában a pánsíposok.
0: Igen.
1: Hanem énekelek rajta. Az én hosszú tartott hangjaim, az mind az éneklésből adódnak, mert ott ugye kellett a rekeszizom, stb. Hát tudod, te nagyon jól, te is énekes vagy. És a fűrész, az meg nagyon érdekes módon úgy szól, hogy mintha valaki énekelne. Ott is van egy vibrátó, de nem túlzottan nagyon vibrátolt hang, de azt is úgy kell játszani, mintha az ember énekelne rajta. A gitár az már egy kicsit más. A gitár az egy barát. Amikor egyedül vagy, és szomorú vagy, vagy jó kedved van, vedd a kezedbe, és belejátszod a szomorúságodat, és az örömödet, és akkor jól érzed magad. Ez nekem a zene csodálatos. Ez a véleményem a zenéről kapcsolatban.
0: A gitárral kapcsolatban én is azt tudom mondani, hogy az én drága Bittermann gitárom, hát az szintén a csodák csodája volt, előadásokon évtizedeken keresztül kísért, egész addig, amíg el nem lopták.
1: Jézusom.
0: Úgyhogy az egy akkora tragédia volt, az biztos megérted, mert mi lenne, hogyha neked is elvinnék egy hangszeredet, hát az katasztrófa.
1: Az... Hát a pánsipokat azt én őszinte együtt alszom vele, mert ebből nincs a világon még ilyen.
0: Igen.
1: Nekem van öt pánsipom van, és mind rá van alakítva az én számra, az én fújási technikámra. Nem is tudnék, hát tudnék persze máson is játszani, de ezt szoktam meg, és ha nekem ez eltűnne, nagyon nagy veszteség lenne.
0: Azt elhiszem.
1: Igen.
0: Na most megint más téma. Hogyan bírod ezt a karantént? Hogyan bírod ezt a bezártságot? Félsz-e a vírustól, és félsz-e a haláltól?
1: Hát megmondom őszintén, hogy a haláltól olyan formában nem félek, mert előbb-utóbb mindenkire rátalál. Ugyanakkor meg szeretnék nagyon sokáig élni, tehát viccesen szoktam mondani, hogy az én limit az a 160 év, na most hát ez teljesen űrreális dolgot mondok most, de én nagyon optimista vagyok, és én nagyon szeretek élni. Én kimegyek reggel a teraszra, kék, süt a nap, a madarak csiripelnek, amelyik csiripel, van meg fütyül, a rigó az fütyül. Csodálatos érzés lenni a világba. És itt Balatonfüreden ráadásul még az emberek is olyan barátságosak.
0: Mert szóval... hogy te ott laksz, nem Budapesten laksz, hanem Balatonfüreden.
1: Igen. Nagyon nagy szerencsével sikerült kapnunk, vagyis hát venni egy olyan közegbe, ahol egyszerű emberek között nem ilyen hivalkodó, meg hogy gyönyörű ház, meg biztos, hanem egyszerű emberek között vagyunk, elbújva mondjuk így, és én szeretek közöttük lenni, amikor én gyakorolok, mert van egy ház, van egy nagyon jó ilyen garázs volt, amit átalakítottunk ilyen. Hát stúdiónak, próbateremnek, bárminek, és azt kinyitom az ajtót, és akkor az emberek megállnak az utcán, van, amikor többen is, van, amikor elég sokan, és akkor hallgatják, hogy én hogy gyakorolok ott. És most már ki is derült, hogy én ezt gyakorolok időnként, és akkor jönnek, és akkor megkérnek, hogy játszok még. Szóval ezek ilyen jó dolgok, apró, apró sikerélmények.
0: Igen, igen, igen. No, és azt még nem mondtad, hogy a bezártságot hogy bírod. Hát akkor nem vagy annyira bezárva, mert legalább egy erkély van, és hát gondolom, hogy ott nincs annyira elszabadulva a vírus, tehát tudsz menni, tudsz mozogni azért.
1: Ja, hát miután a koromnál fogva 9-től 12-ig vásárolhatok. Ezt én ki is használom, mert azért az élet az megy tovább, és szükség van az élelmiszerekre. Na most nekem van egy drága partnerem, feleségem, akivel mi csodálatosan megvagyunk már 22 éve, a nap 24 órájában és 22 éve együtt vagyunk. Tehát nekünk az, hogy együtt vagyunk, bezárva, az nem jelent semmi rosszat. Csodálatosan érezzük magunkat. Mi így is, hogy karantén van, így is ezzel együtt. Tehát egyáltalán nem okoz semmiféle problémát, semmiféle bezártsági érzés, mert együtt vagyunk.
0: Nagyon jó, és maradjon is így, és érezzétek is életetek végéig így.
1: Hát nagyon együtt. Köszönöm, és remélem így is lesz.
0: No, akkor még egy téma van, amit azért nem szeretnék kihagyni. Én egész életem során éreztem, hogy a feljebb való, a teremtő mindig odafigyelt rám. Te hogy állsz a hittel?
1: Egész érdekes, hogy is mondjam, egészen kisgyerekkorom óta, hát ugye katolikus családba nőttem fel, és sokat jártam a templomba, első áldozó, stb. Minden volt, ami ugye hozzájár a katolikus család és a tradíciókhoz. És ezen kívül az én drága apai nagymamám, pápai, mert én pápán születtem, és ott voltam minden évben egy olyan hónapot, másfél hónapot nyaralni Budapestről, ott voltam pápán. Ez a főtér hétben volt, és mellette volt a nagy templom, a Szent István templom, ahova én jártam minisztrálni, és én imádtam ott lenni. Az egy csodálatos közeg. A reggel 17:30 jött a sekrestő és felhívás, hogy gyere, mert nincs senki, aki már minisztrálni kellett. Ő nem akart bemenni, hogy menjek én minisztrálni, hogy jöttek a hát idősebb nénik, stb. Bácsik, áldoztatni kellett őket, és akkor én ott minisztráltam. Ezen kívül a templom, most nem annyira a vallásról beszélek, hanem a templomok, maga a templom egy csodálatos élmény volt nekem mindig. Maga a hit az egy olyan érdekes dolog, hogy én érzem azt, hogy valami van, és nem pont a festett képekben találom meg a hitemet, hanem valami mindig segít, hogy előre tudjak, hogy fel tudjak állni. Mert egy jó párszor leküldött az élet, a sors, nevezzük így. Leküldött, és föl tudtam állni, és hát ez valami, valakinek a segítségével is volt, hogy nekem volt erre erőm, hogy egy föl tudjak állni egyáltalán, hogy ne roskadjak össze. A válások is voltak, meg szakmai problémák, amire aztán föl tudtam állni, és azóta is tudok menni egyenesen előre. És érzem azt, hogy valami segít.
0: Igen, hogy odaföntről figyelnek rád.
1: Igen, igen. Ugyanakkor azt érzem, hogy a világ kezd kifordulni önmagából, és az a szeretet, ami volt régebben, amikor még nem voltunk ennyire gazdagok, idézőjel bezárva, hanem mindenki úgy megvolt, és segítettünk egymásnak, kalákában voltak a építkezve a házak, és akkor az emberek segítettek egymásnak. A Róbudán cserepettem föl nagyfiúvá felnőtté, ott is egymásnak ott segítettünk, az autókkal a baj volt, minden. Hát ez megszűnt. És
0: megbizony.
1: Ez a szeretet, ami nekem nagyon hiányzik, ami viszont itt Füreden azért van. Szóval ezért szeretek én tulajdonképpen itt lenni, mert itt van az emberekben egyfajta szeretet.
0: Meg összetartás, igen, meg segíteni meg akarás.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy itt befogadtak minket, mind az évikém, ugye ő hát nem csak a kitűnő feleség, és csodálatos szép, hanem egy festőművész is tulajdonképpen, és itt mi itt nagyon megtaláltuk magunkat. És ehhez valami, vagy valaki azért csak segített ehhez, hogy ez így legyen. Olyan nincs, hogy véletlenül van, tudod?
0: Igen.
1: Valami kell, hogy irányítson valamer.
0: Pontosan.
1: Igen. Így érzem én ezt az egész vallás dolgot. Nem mindig értek egyet a dogmatikus dolgokkal, de nem is ez a lényeg, hanem a szeretet, egymás iránti szeretet, hogy azért megyek fel a színpadra, hogy én mindenkinek átadjam azt, amit én szeretnék hát az éneklést, a zenét, és akkor nek nincs bal meg jobb oldal, mindenkinek egyformán.
0: Adni, ez a varázs szó, igen.
1: Ezt szeretném én csinálni.
0: Ugye nagyon sokszor mondják karácsonykor is, hogy adni jobb, mint kapni, de ez tényleg így van, mert az ember nem is tudja, hogy egy-egy előadás után egy-egy meghatott ember évtizedekre megjegyzi, és esetleg tényleg évtizedekkel később mondja azt, hogy köszönöm. Hogy akkor mi járja át az embert, hát el nem tudom mondani, csoda. Csoda.
1: Csodálatos érzés, igen.
0: Biztos szó neked szerint is volt ilyen.
1: Hogyne. Az a tömegszuggesztió, amit az ember kap, hogy kínálok a színpadon, és érzem, hogy tetszik, amit én csinálok. És át tudtam adni azt a szeretetet, nevezzük így, mert a sok dalban van szeretet, meg minden. És amikor a pánsik megszólal, még nekem is tetszik időnként.
0: Bizony, nekem is nagyon tetszik. Pontosan a Vécsei kollégiumban többször is hallottuk egymást, amikor mint zsűritagok bemutatkoztunk a versenyzőknek, hogy kik is ülnek az ítélő székben. Akkor én olyan döbbenettel hallgattam, hogy csodálatos, de annyira csodálatos a hangod, és az a pánsik, az tényleg énekel. Na most természetesen gondolom, hogy most is dolgozol. Mostanában miket csinálsz, ez érdekel. És a végére is választottunk egy olyan zenét, amit majd szeretném, hogyha beszélnél róla. Tehát mit csinálsz mostanában?
1: Igen. Tavaly elhatároztam még olyan tavasztáján, tehát túl egy évvel ezelőtt, hogy összeállítok egy dupla albumot. Bele Spanship, ének és fűrész. Abban lesznek saját dalok, különböző, klasszikus, mindenféle. És összetalálkoztam egy régi ismerőssel, a Pacári Karcsi, aki egy általam nagyon nagyra becsült, kitűnő hangmérnök, aki szerintem a legjobb az országban, de ez az én külön véleményem. És hát ő azt kell tudni róla, hogy az ő anyósa az nagyon beteg, és ő otthon Érden, ott van, csinált egy kis stúdiót, és ott dolgozik, és én elmentem hozzá, és két hónap alatt összehoztunk egy komoly anyagot. Többek között ezt, amit majd be fogsz mutatni, ez a You Raise Me Up című dal, ez volt az első, amit felvettünk. És akkor nekiláttunk, és dolgoztunk, mondom, 27-28 darabot, dalt vettünk fel. Ezt csináltam. Most pillanatnyilag, hát én nem is azért csináltam ezt, hogy most ebből nekem nagyon profitálni lesz. Nem az anyagiak miatt csináltam, hanem hogy én meg tudom csinálni.
0: Hogy maradjon valami az ember után.
1: Pontosan, igen, mert a rádiófelvételek, tévéfelvételek, amik nekem voltak, azok úgy eltűntek. Hát szóval nem igen van. Meg nem is nagyon kutattam utána, megmondom őszintén, hogy nem volt annyira jó, hogy érdemes meghallgatni. És most már van egy-két olyan, nagyon kritikus vagyok saját magamnak, hogy most már érdemes meghallgatni, én is szívesen meghallgatom. Jó, én hallom a hibákat, meg itt, amit én másképp csinálnék, de azt szokták mondani, hogy így akartam, tudod? Hogy,
0: igen. Hogy, és hogy indult el benned, hogy saját dallamot, saját szöveget is írsz?
1: Írok mindent, szöveget is, meg dalokat is, igen, hogyne. Hát az első dalom a Hoffmann Ödön Puci, nem tudom, ismerted-e?
0: Nem.
1: Nem, őt nem ismerted. Na most a Hoffmann Puciról azt kell tudni, ő is sajnos már nincs közöttünk. Oda járt mindenki. Az összes énekes, aki létezett Budapesten, mert neki megvolt mindig a legfrissebb kotta anyag. Akkor nem volt még ilyen, hogy kíséret, meg mit tudom én, akkor mindig kellett kottát vinni, és kísért valaki. Én gitárom magamat, de volt, amikor zongora is kísért. És volt egy ilyen nagy, fekete kotta füzet, az volt a belépő hozzá. Akinek ez nem volt meg, az nem volt tagja a klubnak. A puci klubnak. A puci klub. Tehát egy ilyen nagy, rajta volt a nevem, és egy arany betűkkel, és akkor egy nagy kotta füzet, megvan még most is. És abba bele voltak mindig írva azok, amiket én ott nála tanultam. Szóval gyakorlatilag vele is írtunk együtt dalokat, és az első dal, amit én írtam, az 1965-ben volt. Akkor kezdtem írni dalokat.
0: Hú.
1: Le is vagyok regisztrálva az Artisiusnál, meg a norvégiai Tonónak hívják ugyanaz, mint az Artisius, egy ilyen jogvédő irodánál. Tehát vannak dalok, amiket én írtam, sőt, mikor Norvégiában volt egy partnerem, egy fél norvég, fél magyar lány, azzal voltunk itthon fesztiválokat két alkalommal is, ott is saját dalt énekeltünk, amit én írtam dalt. Szóval így történt. Sőt, érdekes volt, hogy a EGRI dalfesztivál az nemzetközinek volt kikiáltva, de mikor mondtak, hogy hozzuk a szöveget, amit az Anita írt szöveget, hát hogy nem lenne jobb magyarul énekelni? Hát mondom, nincs magyar szövege. Hát az nem jó, nem kéne. Akkor gyorsan írtam egy magyar szöveget hozzá. Szóval így.
0: Igen.
1: De ugyanakkor a Bradány Ivánnal dolgoztam együtt, akkor a Angyalosi Bandival, ezek mind szövegírók. A Bradány még él, sajnos a többiek már nem. Akkor az Esnagy Pistával is írtunk dalokat együtt. Hát így történt. Én mindig, amikor megindult volna a szekér, akkor mindig elmentem. Érdekes módon én mindig valahogy másfelé mentem, mint a többiek. Ez olyan furcsa, de így történt.
0: Nem bántad ezt meg? Hogy nem maradtál úgy csoporton belül valahol? Ilyen magányos farkas lettél?
1: Nem vagyok az, tulajdonképpen nem vagyok. Nagyon szeretem, én egy alapvető filantróp vagyok. Tehát nagyon szeretem az embereket, szeretek nekik dolgozni, énekelni, mindent. De nagyon sok esetben a közösségnek olyan dolgokat mond, olyat csinál, amit én nem szívesen csinálnék. Tehát most a per pillanat ilyen párt dolgokkal, tehát a politikával kapcsolatos dolgokat. Én nekem megvan a véleményem, és én a közepén állok, mindig is úgy voltam. Tehát én nem akarok se jobbra, se balra nézni, egyedül megyek tovább. Igen, hát szóval, tudod, van az a, mondják, hogy na emberek, akkor menjünk. És akkor elindulnak, és én biztos, hogy nem arra fogok menni. De odaérek én is, csak nem arra, ahol ők.
0: Igen. Igen.
1: Ez érdekes. Nem tudom, miért van ez, de nem vagyok mogorva, és nem vagyok magányos egyáltalán. Képzeld el, hogy itt Füreden is a társasági élet mindig megtalál minket, csapódnak hozzánk az emberek. Amikor nálunk van egy istvánnapi buli itt augusztusban, mindenki imádja, hogy itt legyen nálunk, mert akkor itt van az a csúcsa a füredi itt barátaink között. Szóval ez ilyen dolog.
0: Tehát nagy életet éltek.
1: Hát, egy évvel egyszer.
0: Igen, igen. No, elérkeztünk tulajdonképpen a műsor végéhez. Most akkor még van 4 percünk. Arra kérlek, hogy mesélj arról, hogy milyen körülmények között készült ez a bizonyos felvétel.
1: A You Raise Me Up.
0: Igen.
1: Ez egy tulajdonképpen egy gospel, tehát templomi kórus. ...nak a dala volt, és ezt én feldolgoztam, és pánsipra és énekre. Hát majd ha halljuk majd, ez tulajdonképpen ez nem tánczene, ez hogy is mondjam, de benne van valami, hogy én itt föl tudok állni, és engem segítenek, és hogy fölállok a válladra, és akkor elérem, amit el akarok érni. Ez történik. Ez az angolnak a fordítása. Röviden ennyi a legfontosabb benne, hogy te fölemeltél engem, és én felálltam a válladra, és akkor elírtam, amit szerettem volna.
0: Igen, igen, ez az a bizonyos lábnyom história, hogy uram.
1: Pontosan.
0: Igen, ezt tudjuk. Igen.
1: Pontosan? Igen.
0: Igen.
1: Pontosan így van. Igen.
0: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és arra kérem a kedves hallgatókat, hallgassák nyitott szívvel, nyitott lélekkel, Hajdú István barátomat, aki most énekel, és Pánsipon is ő játszik. Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldjon.
1: Én is köszönöm. Nagyon vigyázz magadra.
0: Köszönöm szépen. Minden jót.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ikrek hava. A május 22-ével kezdődő csillagászati hónap az ikrek jegyének védelme alatt áll. A jegy névadója az ikrek csillagkép. Ennek az állatövi csillagképnek különös jelentőséget ad, hogy a nappájára merőleges égi körív a tejút is áthalad rajta, és az elmúlt 2000 évben a nyári napforduló otthona volt. A legrégibb közel-keleti kozmogóniák a világ teremtését arra az időre teszik, amikor a tavaszpont állott az ikrek csillagképben. Ha az év tavasszal kezdődik, gondolhatták, legyen tavasszal a minden dolgok kezdete. Az ikrek két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, az északi égbolt

0: ma, pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándor prédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyház történeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Székely János püspök lesz a csíksomjói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomjói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka holnap, május 23-án Székely János szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ma a pénteken is lesz mindenünk. Napsütés, felhők, esők, szél és egy-egy helyen vihar is. 22-26 fokunk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható.
1: Híreinket hallották. Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
2: Üdvözlöm Önöket nagy szeretettel, és természetesen a mai vendégemet meg még inkább nagy szeretettel, Kujbus Mihályt, Hajdúdorog nyugalmazott polgármesterét, aki hát közel 40 évig azért nyomon követte a hajdúdorogi görögkatolikusság életét is befolyásoló különböző döntéseket, és saját maga is ebben jelentő szerepet játszott, nem csak azért, mert görögkatolikus hitéhez ő is hű, hanem azért is, mert úgy gondolta, hogy ez a város, amelyiknek több mint 95%-a görögkatolikus, ez a város, hogy újra élje valóban hitét is, ehhez sok mindent kell tenni egyházzal közösen az önkormányzatnak. Ezt a szolgálatot vállalta ő. Talán még annyit, hogy 1949-ben

0: született, tehát fiatal emberről van szó, de 20 éves korától már az államigazgatást szolgálta egész nyugdíjas koráig. Nem haragszol, hogyha a régi barátságunkra való tekintettel az műsor tegező viszonyba csináljuk.
1: Természetesen nem. Igen.
0: Aranyos Misikém, mondjad már el azt, hogy végül is te 49 után hol, mit végeztél, hogy jutottál el odáig, hogy végül is valamikor a úgynevezett közigazgatásba, vagy tanácsrendszerbe is bekapcsolódtál, mert valamilyen impulzus biztos ért.
1: Igen. Említetted, hogy 1949-ben születtem Hajdúdorogon, nyilván ott végeztem általánosiskoláimat, majd építőipari technikumba kerültem, Debrecenben kollégiumban laktam. Még most is egy kicsit keseregve gondolok vissza azokra az évekre, amikor végeztem és építőipari technikusi oklevelet szereztem, mert abban az időben nagyon-nagyon keresett szakma volt, és azonnal el tudtam helyezkedni. Magántervezői engedélyt kaptam, a hajdúdorogi családi házak, azt követő 20 évvel épülő családi házak 50-60%-át én terveztem, és az engedélyezési folyamatot rendeztem. No, de nem is erről akarok inkább beszélnem, a görögkatolikusságról. Említetted, hogy görögkatolikus hitemhez hű embernek ismersz, vagy tudod. De nem csak én vagyok a görögkatolikus hitemhez hű, hanem a város is, amit 2012-ben a magyarországi görögkatolikus egyházmegye, melynek neve Hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye, 100 éves évfordulóján az országgyűlés elfogadta, hogy Hajdúdorog a görögkatolikus hitéhez hű városi címet, rangot használhatja.
0: Leghűségesebb város.
1: Leghűségesebb, igen, ez fontos, hogy leghűségesebb város. Ez évszázadokra nyúlik vissza, mert nagyon sokat küzdött ennek a településnek a lakossága azért, hogy legyen magyar görögkatolikus püspökség, és a görögkatolikusok liturgiájának a nyelvezete legyen magyar, mert abban az időben rutén, orosz, román nyelvű imakönyvek voltak, illetve liturgikus könyvek, amit a dorogiak nagyon nehezen viseltek, és már Dorogon a dorogi parókusok akkor is magyarul végezték, misejüket lefordították, a misekönyveket magyarra, bár nem volt engedélyezve a nyelv használata. Ez egészen a 18. század második feléig több kérelemmel fordultak az akkori országgyűléshez. Volt Hajdúdorogon egy jegyző, aki korábban az országgyűlés írnoka volt, Farkas Lajosnak hívják, és ő lett a jegyző. Iván említette, hogy 95%-a a 9200 lakosú településnek görögkatolikus. Azt szoktuk mondani, hogy szinte mindenki. Érdekes módon pont ez a Farkas Lajos nem református volt. Ennek ellenére a görögkatolikusok küzdelmének az élére állt, egy jogot végzett, jó képességű ember volt, aki megpróbálta intézni azt, hogy legyen magyar nyelv a liturgia.
0: Ne felejtsd szavadat, azért a szüleid szintén görögkatolikusok voltak.
1: Igen. Vagy? Nem, vegyes. Érdekes módon, ugye az édesanyám az született hajdúdorogi, az apám, az Nyíradonyból származik. Érdekes módon Budapesten ismerkedtek meg, mert fiatalkorukban dolgoztak Budapesten, majd visszakerültek Hajdúdorogra, és Nyíradony is egy többségi görögkatolikus település, és ha már felhoztam Nyíradonyt, ott laktak a nagyszüleim. Gyerekként, amikor már olvasni tudtam, nem értettem, hogy miért nem magyar nyelvű az imakönyv. Mindig azt hittem, hogy valami idegen nyelvet is tudnak, majd később, felnőtt koromban jöttem rá, hogy csak az imájukat mondják, nem magyarul, akkor még nem is tudtam, hogy milyen nyelven, nem magyarul, és gyerekként kérdezgettem, hogy miért? Hát mert tudjuk, így is megszoktuk. Na, a lényeg az felnőtt koromban majd jó, késő, hisz ugye a szocializmusban nem volt divat annyira gyerekeket vallásra oktatni. tudtam meg és tanultam meg, hogy miért is volt nekik nem magyar nyelvű imakönyvük. No, ez a küzdelem, amiről beszéltem, úgy folytatódott, hogy 1900-ban a dorogiak elzarándokoltak a Szent Évbe, Rómába a pápa, és kérték az akkor hivatalban lévő 13. Leó pápát, hogy hallgassa meg kérésüket, fogadja őket. Nagyon nehezen tudták elérni azt, hogy a 13. Leó pápa fogadja a Vatikánba hajdudorogiak küldöttségét. Végül addig demonstráltak a Vatikán előtt, míg erre sor került.
0: Hányan mentek hajdudorogról?
1: 42-en mentek hajdudorogról, csatlakoztak a környékbeli görögkatolikus
0: is. És hogy is mentek ők akkor?
1: Hát az akkori közlekedési viszonyok elég nehézkesek lehettek, de többségük vonattal próbálkozott menni, ami a dorogi legendákból lehet hallani, hogy többen a delegációból földjüket, vagyonukat adták el azért, hogy ezt az utat megjárhassák és elérjék a céljukat. Végül 1912-ben érték el a célt, amikor is 10. Pius pápa a Christi Fidelis gréci kezdetű bullájával megalapította a magyarországi görögkatolikus egyházmegyét, mint említettem, hajdudorogi székhelyel, és ezért mai napig hajdudorogi görögkatolikus egyházmegye a neve a egyházmegyének. Talán, ha érdekes az még, hogy a következő évben fel is szentelték a püspököt hajdudorogon, de hivatalát mégsem hajdudorogon rendezte be.
0: Miért nem tudtak a legelején új sarkukra állni, hogy mennyire egy háza legyen a püspök?
1: Próbáltak, de Miklós István püspök volt az első püspök az egyházmegyének, még felszentelése előtt, nem tudom, illik-e ezt mondani, megígérte, hogy itt lesz hajdudorogon a püspöki hivatal. Végül, mikor felszentelték, mégis Debrecenbe költöztette, vagy hozta létre a hivatalát, mert az akkori közlekedési viszonyok szerint az egyházmegye egyéb települései könnyebben elérhetik a egyházmegye központját, ez volt a hivatkozási alapja. Még egy másik érdekes dolgot nem tudom, Iván, te biztos tudod, de nagyon sokan nem tudják, hogy mikor elkezdődött ez a hivatal vezetése, meg a püspök felszentelése, a románoktól kapott az egyházmegye a püspöki hivatal egy levelet, hogy rövidesen ajándékot fognak küldeni az új püspöknek. Küldtek is gyönyörű díszes dobozba, általában állati bőrrel becsomagolt doboz volt, és negyed magával a püspöki helyettesével, segédpüspökkel, meg rangját nem tudom, még négyen kezdték el bontani a csomagot, és közben egy másik helyiségből püspököt telefonhoz hívták. Bontották fel a csomagot, és kiderült, mikor felbontott, hogy pokolgép van a csomagban, mind a három püspöki alkalmazott segéd, ott meghalt helynök, vértanú halált halt, a püspök pedig, hát biztos isteni sugallatra, ez így alakult, hogy megmenekült. Ezt követően mi úgy tudjuk, hogy ezért, hogy valós oka mi lehet, költözött át a hivatal Nyíregyházára, ahol mai napig is működik, a székhelye hajdudorog, a hajdudorogi templom, az a székesegyház, a püspöki székesegyház, ami gyönyörű, hatalmas nagy templom, ez még nyilván az egyházmegye megalapítása előtt épült. Ugye, aki ismeri a görögkatolikusságot, az tudja, hogy a hívektől a oltártér ikonfallal van elválasztva, Európa hírű ikonosztázionja, ikonfala van a hajdudorogi görögkatolikus templomnak, aki arra jár, mindig nyitva van, vagy ha nem, akkor a parókus ott lakik az udvarban, megtekinthetik, megnézhetik ezt a gyönyörűen felújított ikonosztáziumot és a templomot is.
0: De minden esetre most ugye adtál egy teljes képet, hogyha valaki vizuális típus és hall téged, akkor maga előtt látja a hajdudorogot, talán még annyit hozzáteszünk, hogy 9000 valamennyi lakós, tehát egy kis városról van szó, és hát az is érdekesség, hogy a hajdúság, annak az a része, amelyik ott telepedett le, az végül is ezt a hitet választotta, annak ellenére, hogy a hajduk nagy része nem görög katolikus volt.
1: Igen, hajduk római reformátusok többségében egy sajátos dolog az, ami Hajdudorogon történt, mert a kétszer nagyobb, tehát a 20 000-es lakosú Hajdunánás tőlünk 5 kilométerre, 11 kilométerre, Hajdúböszörmény, 30 000 lakosú település többségében református, mi közte szintiszta görög katolikusok vagyunk. Ez úgy alakult, hogy még 1605-ben, mikor a hajdu katonáit Bocske István ide erre a területre letelepítette, akkor Hajdudorogra, vagy akkor még Dorognak hívták, Dorogra a keleti szertartású, keleti rítusú hajdukat telepítette le, akik mai napig is megmaradtak, és ez a homogén összetétel mai napig él, megvan, létezik, és hát az 1840-es évek elején még nem volt meg a hajdúrógi görögkatolikus egyház, mert eddig a munkácsi püspökséghez tartoztunk, vagy tartozott a Dorog is, de már 1840-es évek elején Dorog, mivel ilyen nagy létszámú görögkatolikus közösség élt, ez egy vallási központja lett a Munkácsi Egyházmegyének, és közigazgatásilag már itt a körülötte lévő görögkatolikus egyházközségek hozzátartoztak. Egy ilyen egyházkerületi rendszer lehetett, ahogy én gondolom, és talán beszéltem, hogy miért is küzdöttek a dorogiak. Abban az időben, annak ellenére, hogy a letelepítéstől kezdve szintiszta magyarok voltak, az anyanyelvük szintiszta magyar volt, mégis nem tekintették a magyar görögkatolikusokat magyaroknak. Ezért is nem volt a liturgia nyelvezete magyar, ezért érezték a dorogiak fontosnak a küzdelmet, hogy legyen magyar nyelvű liturgikus könyv. Az 1840-es évek elején még kérték az országgyűlést is, hogy az állami költségen fordítsák le a liturgikus könyveket. Végül, még ha már erről ilyen sokat beszéltem, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy annak ellenére, hogy felállították 1912-ben az egyházmegyét, mégsem lett, mert nem rendelkezett benne a pápa liturgia nyelvezetéről, magyar nyelv meg akkor sem volt még engedélyezett, majd igaz, annak ellenére ezt követően a dorogiak mindig magyarul miséztek, de nem volt hivatalos, majd 1965-ben a II. Vatikáni zsinatra, azt hiszem, jól emlékszem a 65-ös időpontra, a II. Vatikáni zsinat mondta azt ki, az már nem külön dologra, hanem a világ minden népére, hogy misézhessen mindenki a saját anyanyelvén, és ezt követően hivatalosan is misézhetünk magyarul.
0: Érdekes, hogy ha összehasonlítjuk, ugye hát a görög katolikusság is, és a római katolikusság is, ugye a pápasság, a szent cég jurisdikciója szerint működik. De ez a 62 és 65 között lezajló II. Vatikáni zsinat valóban a nemzeti nyelv, a latin, illetve ezek szerint a román vagy bármilyen, a magyar nyelvet engedélyezte a liturgiáknak, miséknél is. Ugyanakkor azt is, hogy a pap a hívek felé forduljon, a római katolikusoknál. A görög katolikusoknál meg eleve, amikor kijött az ikonosztály, akkor mindig a hívek felé fordult. Tehát gyakorlatilag mondhatnánk azt, hogy itt az egyenlő elbírálás és az egyenlőség elve itt is alakul. Lehet, hogy éppen innen vette annak idején az akkori úgymond zsinat, hogy igen, a hívek felé kell fordulni a papnak, amikor hozzájuk beszél, vagy bármi a liturgiához szükséges dolog.
1: Igen, hát ezt mi egészen természetesnek vesszük, hisz ez mindig is így van. Ha úgy tetszik, akkor én ebben már beleszülettem, hogy szembe van a templomtérbe a hívekkel a pap, amikor a prédikációját mondja. Talán még, mert polgármesterségem ideje alatt nagyon sok vendéget vittem el a templomot is meglátogatni, és külsőségeibe a görögkatolikusok nagyon hasonlítanak az ortodoxokhoz. Talán azt tudni, hogy 1664 környékén az Ungvári Unióval váltak ki a görög katolikusok, a görög keletéből, és így lettek görög katolikusok, és ekkor ez a unió írja le és rögzíti azt, hogy a görög katolikusok elfogadják a pápa fennhatóságát, és így a római pápához tartoznak, de nem ortodoxok, hanem görög katolikusok, annak ellenére, hogy templom is és a papi öltözet is egy kicsit hasonlít az ortodoxokéhoz. Szégyellem mondani, de kimondom, sokszor külföldön járva olyan nehezen tudom én magam is megkülönböztetni, hogy most egy ortodox templomban, vagy ortodox papot látok, vagy ne talán görögkatolikust, hát éppen rá, de felületes szemlélettel nehezen tudom én magam is megállítani.
0: Igen, mert az öltözékükben is sokszor hasonló.
1: Hasonló az indazás.
0: Pláne ugye szerzetesi rangból lett püspök, mondjuk a Kocsis Fülöp püspök, aki szerzetesből lett, és ő szívesen hordja, mondanám azt a fajta ruhát, mint az ortodox papok, vagy pópák, vagy püspökök. Úgyhogy ezért sokan össze is téveszik, én magam is hallottam olyan, hogy most akkor ő most micsoda. És ez a görög katolikus, ez a görög keleti szó sok esetben, sok emberben ugyanazt jelenti. Összenosan. Annak ellenére, hogy a keletiből lett katolikus. Mert Bizánc vagy Róma, ugye ez a kettő volt annak idején, ami... Hát ugye 1054-et írunk, amikor végül is egyházszakadásra kerül sor, és ez ebből indul aztán az, hogy annak a keletinek egy bizonyos része mégiscsak a pápát fogadta el, amit ezelőtt mondtál. Ha már itt említetted te tulajdonképpen az úgynevezett közszolgálatba való részvételedet, és mondtad, hogy sok embert vittél megmutatni szépségét és történetiségét és annak, ami kincsetek van. Milyen személyiségekre emlékszel, aki valóban úgy értette, vagy akár többször is visszament, hogy ezt meg kell nézni, mert számára, vagy hozta akár a családját. De volt-e ilyen, akár hivatali, akár nem hivatali a te időszakodban, aki szívesen többször is meglátogat?
1: Hát elszármazott dorogiak nagyon sok csoportot szerveztek oda az új lakókörnyezetükből, hogy megmutassák, büszkélkedhessenek. Aztán hát nem tudom, hogy elmondhatom-e azt, hogy te is annak idején több kiránduló csoporttal megfordultál Hajdúdorogon, nagyon büszkén mutat, elnézést, én így emlékszem rá, büszkén mutattad be Hajdúdorogot, ahol neked komoly kapcsolataid van, illetve hát az államtitkári tevékenységednek a kezenyoma egész jól meglátszik a településen, a görögkatolikus egyházon, és ha már erre kitértem, engedd meg, hogy a rádió hallgatónak is mondjak erről néhány mondatot, mert talán elsősorban a te segítségeddel 1989-ben induló van, és még a rendszerváltás küszöbén vagy a küszöbje előtti időben vagy napokban már Hajdúdorogon az általános iskola, görögkatolikus általános iskolaként tudta 1990. szeptember 1-én megnyitni a kapuit, úgy, hogy emlékeztetni szeretnék mindenkit rá, hogy szeptember 1-én indult az iskola görögkatolikusként, az önkormányzati választás pedig szeptember 30-án volt, tehát gyakorlatilag a helyi önkormányzatok akkor álltak fel, és ebben a döntést, hogy legyen Dorogon görögkatolikus általános iskola, még a régi tanács hozta meg, a régi rendszerbe, mint államtitkár vezetted ennek a folyamatát, adtál segítséget nekünk, a településnek is benne, hogy hogyan induljunk el, illetve hát minden bizonnyal, akkor én ebben nem voltam beavatva, de az egyházmegyének is, mert az egyházmegye lett ennek a görögkatolikus intézménynek a fenntartója, és neki kellett átvállalni az oktatási feladatokhoz szükséges kötelezettségeket.
0: Nagyon érdekes volt, amit most mondasz, ugye Glasz Ferenc volt akkor a miniszter, és azt mondja, hogy kaptam levelet görögkatolikus elszárvazott prominens személyektől kérik a minisztert, kormányt, hogy a görögkatolikus általános iskola újra görögkatolikusként működhessen, hiszen államosítás után ugye minden közoktatási intézmény végül is állami, illetve később tanácsi fenntartásba került. És azt mondja, hogy menjél és intézd. Tehát nem, itt nem az volt, hogy jaj, majd bizottságot hívok össze, majd megnézem, hogy több pár, mit tudom én, szóval a játék elmaradt, mert történelmi pillanat volt, és a történelmi pillanatot vagy kihasználja, vagy nem. Ha olyan típus, azt mondja, hogy igen, ha már azt mondjuk, hogy szabadságot adunk, akkor ennek a gyakorlati részét is meg kell valósítani, függetlenül attól, hogy van törvény, vagy nincs törvény. És az volt az érdekes, hogy még működött az 1985-ös egyes törvény, amely az oktatási törvény volt, de már módosítás folyamatban volt, azt is 90. január 2-án hagyták jóvá, és ez meg ugye 89 ősze, amiről beszélünk, és akkor Pregun Istvánnal és a kori görögkatolikus hittudományi főiskola rektorával, akit Paskai Biboros úr az én főosztályomra delegált, mint képviselőt, és Keresztes Szilárd püspök úrral meglátogattuk Kocsis Miklós polgármester urat, illetve bocsánat, tanácselnök urat, és elmondtuk azt, hogy erre a levélre csak pozitív döntést lehet hozni. Azt mondta, hogy semmi akadálya, ekkor is ekkor tűzi napirendre, és akkor elmentük arra a napirendre, ahol te is ott ültél, és végül is jött egy olyan döntés, ami bebizonyította, hogy igenis ez a város, ez 40 évig hallgatott ugyan, gyakorolta a hitét, de a gyerekeinek az úgynevezett identitás, hithez való, vagy valláshoz való identitását az iskola mégse tudta igazán beteljesíteni, ezért alkalmasnak találták az időt, hogy igen, most akkor dönteni kell. És ami ritka volt, pláne akkor, amikor még semmi törvény nem volt, hogy úgy döntött, hogy költségvetéstől ezbe fejlesztésig mindent igazgatós. És akkor sült ki, hogy az akkori igazgatónő egy hívő, görögkatolikus ember volt, de hát más volt az, hogy ezt bevallom, vagy nem vallom be. Gyakorolom, vagy nem. Mit szól ehhez a politika? Úgyhogy végül is itt pillanatok alatt egy görcs oldásnak volt az görögkatolikus jó példája, és hát annyit hozzátehetünk, az első általános iskola volt, amit végül is a település úgy döntött, hogy ezzel is egy úttörő szerepet játszik, és hát 90. szeptember 1-én a tanévnyitón gyakorlatilag teljes egészében már annak a funkciója is megvalósult, úgyhogy, de folytatjuk ezt a gondolatot tovább, csak most egy kis zenét hallgatunk, kedves hallgatóim, és utána azért Kujbus Mihály településen való tevékenységéről még azért néhány kérdést azért végigbeszélünk. Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a műsorunkat Kujbus Mihály nyugalmazott polgármester úrral. Az előző kérdés az, hogy milyen döntéssel született az, hogy az ország első általános iskolaként, egyházi iskolaként működött, és említette azt, hogy szeptember végén volt az önkormányzati választás. És az önkormányzati választásnál az új összetételű testület vagy közgyűlés, gondolom, nem kérdőjelezte meg, hogy ez valóban jó döntés volt az előző testület részéről, vagy vissza kell vonni.
1: Ilyenről szó nem volt, hisz Hajdúdorognak régi vágya volt a görögkatolikus iskolarendszer visszaállítása, itt tulajdonképpen visszarendeződés, a II. Világháború előtti időszak visszarendeződéséről is beszélhetünk. Szoktam azt mondani, hogy a 89-ben néhány lokálpatrióta hajdúdorogi nagyon jól ráérzett a szocialista rendszer gyengülésére, amikor ezt kezdeményezte, és már elmondtad, hogy hogyan valósult meg. Én akkor termelőszövetkezetben dolgoztam építési ágazat vezetőként, de a tanács végrehajtó bizottságának, mint párton kívüli voltam tagja, és érdekes módon, ugye említettem, hogy nagyon sok családi házat terveztem, a város minden zegét, zugát, utcáját, lakosát ismertem, hisz abba a szövetkezetbe közel 1000 ember dolgozott, ahol én szintén dolgoztam, és mikor, mielőtt a tanács elé terjesztette Kocsis Miklós tanácselnök ezt a javaslatot, megkérdezett négy szem közti beszélgetésben, hogy mi a véleményem. Merje ezt felvállalni, vagy sem? Biztattam, örülök neki, mai napig jó érzéssel tölt el, hogy biztathattam, és láttam, hogy örült is neki, hogy az a véleményem, mint ami majd az 52 tagú tanácstestületnek is volt, hogy egyhangulag megszavazták. És a később felálló képviselőtestület, ami az önkormányzati választás után, 90. szeptember 30-dik után felállt, akkor én alpolgármester lettem, 13 tagú volt az a testület, és hát az szóba sem került, hogy támogatják-e, vagy sem azt, hogy működjön, így működjön ez az iskola, inkább az került szóba, hogy milyen összeggel támogassuk, mivel ugye a törvények még akkor nem voltak. Akkor azt mondta az önkormányzat, mivel megmaradt az önkormányzati iskola is, hogy mindaddig, míg ebbe az állam nem fog valamilyen lépést tenni, a Hajdúdorogváros önkormányzat kiegészíti ugyanannyival az egyháziskola működését a normatíván felül, mint amennyibe a hajdúdorogi önkormányzati iskola kerül, és ezt az önkormányzat, hiába volt önkormányzaté a másik iskola, sosem tartotta ezt az iskolát vetélytársnak, mindig ugyanúgy támogatta, azt mondtuk, hogy ez az oktatás minőségét kell, hogy megcélozza, versenyezzenek, ha akarnak egymással, ezt központilag mi nem befolyásoljuk, segítjük mindkét iskolát, és azt gondolom, hogy 20-25 év távlatából visszatekintve is, nem, hogy nincs szégyenkezni valahunk, hanem büszkén mondhatjuk azt, hogy igen, jól döntöttünk.
0: Nagyon jól döntöttetek, és példaértékűek voltatok. Nagyon érdekes, ez a döntés után Pécs Várostanács VB ülésén voltam, ahol pedig kérte a püspökség a nagyon híres pécsi püspöki énekiskolá újraindítaná, de hát kellene hozzá épület, amiben működött természetesen valamilyen általános iskola. És akkor a testület úgy döntött, hogy azt most nem tudja odaadni, de a Pálos rendnek a rendházát azt odaadja, mert onnan a kollégistákat rövidesen kiteszi, és induljanak onnan. Tehát ott is benne volt az, hogy igen. Tehát a nem szó nem tudott elhangzani, mert olyan időt éltünk, hogy a nem szóból adódóan pillanatokon belül a többiek lehúrogták volna, hogy miért. Hiszen most van az a lehetőség, amit máskor nem mondhattunk ki. Hát most vagy akarjuk segíteni ennek egy településnek egy hagyományok újraélését, vagy nem. Úgyhogy örülök neki, sőt ez a te közgyűlésed, ahol te alelnök voltál, döntött aztán később úgy, hogy a valamikor Szent Bazil rend székházába, rendházba működött úgynevezett szakmunkás képző helyére egyházi gimnáziumot kellene létrehozni. És nagyon érdekes volt, ott ültem akkor is, és az volt az egyik fő indoka a testületnek, hogy azért a hajdudorogi gyerekek, akik gimnáziumba akarnak járni, miért a református hajdunánása és Böszörményi járnak, miért nem itt, amikor ennek volt valamikor hagyománya.
1: Igen.
0: És ez egy óriási lelki döntés is jelentett, és hát a többi meg a te döntésed, vagy ti döntésetek alapján működött.
1: Igen, azt említettem, hogy régi fájdalma volt a dorogiaknak, amikor 1950-ben megszüntették az egyházi iskolákat, hisz Hajdudorogon, hogy az általános iskolát államosították, a négy polgárinak nevezték, liceumnak a érettségit adó középiskolát, míg a következő felsőfokú intézmény pedig a tanítóképző volt, amit 1950-ben a klerikális településnek minősítették Hajdudorogot, és szó szerint szétverték a oktatási rendszerünket, és ez nem tudta elfelejteni 40 év alatt Hajdudorog közössége, ezért is indulhatott elsőként az országban az általános iskola, és egy évvel később, 91. szeptemberében pedig a görög katolikus gimnázium és szakközépiskola, amit emlékszem rá a nagy ünnepélyes avatására, vagy nem is avatására, hanem a alapító okirat aláírására, ami Hajdudorogon volt, nevetve mondom, hogy a valamikori MSZNP pártház hatalmas nagy tanácskozó termébe, de már...
0: Ne felejtsd itt szavadat, az MSZNP pártházot az akkori kormány, megint még az úgynevezett Német Miklós kormány időszakáról, tanácsrendszerről beszélek, az volt, hogy a helyi tanácsok VB titkáraink keresztül a párt ingatlanokat lehet kérni oktatás, kulturális, etb. Célokra. És akkor Hajdudorog is úgy döntött, hogy azt az épületet szeretné a görög katolikusságnak akár egy ilyen hitoktatóképző és egyéb, tehát gyakorlatilag a görög katolikuság vállalta volna, csak a önkormányzat, illetve az egyház, illetve a város tanács kérte az ingatlant ilyen célra, amit meg is kapott. És egy darabig ott működött is. Meddig működött ott?
1: A volt pártházban tulajdonképpen a beinduló új általános iskolának nem volt elég tanterme, annak ellenére, hogy nagyon nagy iskola együttest adtunk át, mégis kevésnek bizonyult, osztálytermeket alakítottak ki a volt pártházba, mikor beindult a gimnázium, ugye ekkor már át volt adva az épület használati joga az egyházmegyének, akkor viszont meg kellett azt valósítani, hogy a beiskolázási körzet a gimnáziumnak az egész ország volt tulajdonképpen, és a görögkatolikus településekről nagyon sokan jöttek Hajdudorogra középiskolából, és kollégium kellett, diákotthon. Akkor ez a pártház diákotthonnak lett átalakítva, mindaddig, kicsit előreugrok, mert 6-8 év alatt gyönyörű oktatási épületet a volt Bazilita rendház mellé épített az egyházmegye, plusz egy 300 fő befogadására alkalmas kollégiumot, tehát nagyon szépen fejlődött a középiskola is. 92-ben pedig már akkor ugyan a görögös egyházé volt az iskola, mégis az önkormányzat épített tornacsarnokot a gimnáziumhoz. Később, majd amikor az általános iskolába is újabb, hatalmas, nagy városi sportcsarnoknak megfelelő épület épült, ahhoz is a jelentős összegű támogatást adott az önkormányzat, tehát kialakult egy olyan kapcsolat a egyházmegye és az önkormányzat között. Ezt meg kell mondjuk, hogy kiváló menedzsere volt ennek az iskolarendszernek a görögkatolikus egyházmegye püspöke dr. Kereszte Szilárd püspök igen, úr, igen. Aki nagyon ügyesen tudott tárgyalni az önkormányzattal, az állammal, összetudta szedni a finanszírozáshoz és a fenntartáshoz, a beruházáshoz a megfelelő fedezeteket.
0: Ne felejtsd, szabadat megkereshet engem, és azt mondja, hogy a kollégium építéséhez ennyi és ennyi pénze van, de abból nem tudja felépíteni. Tudna az állam ehhez hozzájárulni. Mondtam, hogy nagyon szívesen, mi akkor bevezettük az úgynevezett címzet és céltámogatás rendszert, hogy ne csak az önkormányzatoknak legyen ez, hanem az egyházaknak is legyen ilyen címzet céltámogatás rendszer, és ezt így egyedileg kellett bevinni, tehát azzal, hogy Hajdúrógi Görögkatolikus Kollégium építéséhez 50 millió vagy 80, mindegy. Tehát gyakorlatilag, de ugyanúgy, mint a Betesda Kórház, református budapesti gyermekkórház 120 millió, vagy a Dohány utcai zsinagóga, és így tovább. Tehát gyakorlatilag címzett céltámogatás rendszert próbáltuk átvenni az önkormányzati szisztémán. Itt volt egy érdekes, ami a tornacsarnokokat érinti. Akkor volt, és ez már Antal kormány időszakáról, egy úgynevezett tornaterem építési akció, és elfelejtették a törvényalkotók, hogy az egyházak is pályázhatnának, és azt mondták, hogy nem lehet csak az önkormányzat. Mert a szemlélet még nem váltott arra, hogy itt ugyanolyan feladatot a szabad iskola választás elvéből az egyházi iskolába járóknak is jár a mozgáskultúrához szükséges feltétel, nem csak az önkormányzatinak. Tehát ez nagyon nehéz feltörni, és ezért néhány település benne a dolog is, ő kérte és ő építette.
1: Igen, igen.
0: Nem, minden, a településfejlesztést csinálta, az, hogy ki fogja fenntartani, hát számára persze, hogy fontos volt, hogy én beruházok, te meg működteted.
1: Igen, azt gondolom, hogy visszaemlékezve arra, 16 évre még polgármester voltam, sokszor egy-egy beruházás nem is megvalósítani volt a legnehezebb, hanem fenntartani. Hát azt tudjuk, hogy érdekes módon én azt hittem, hogy ez csak a rendszerváltás után volt így, de közben rá kell, hogy az iskolák finanszírozása, működése mindig pénzhiányos volt. Érdekes módon beleolvasgattam már évekkel ezelőtt a 18. századbeli iskola történeteiben Hajdúdorognak, ahol örökösen tanterem hiányjal, pénzösszeg fedezett hiányjal küszködött az iskola, ugyanúgy, mint ami mai napig is még fennáll az iskolák működésénél. Éppen ezért én mindig azt mondtam annak az egy-két települési képviselőnek, aki nem biztos, hogy mellette volt az egyházoktatási rendszernek, hogy mi nagyon komoly financiális előnyöket is élvezünk ebből, mert az állam külön finanszírozza az egyházi iskolát, az önkormányzatnak erre, mert egy idő után ugye az állam kiegészítette az egyházi iskolák normatíváját, hisz te nagyon jól emlékszel erre az időszakra, akkor nekünk ezt már nem kellett, és a gyerekek fele, az általános iskoláskor gyerekek fele görögkatolikus iskolába járt. Még egy mondat erejéig visszautalva, hogy bizonyíthassam azt, hogy Dorog mennyire elfogadta ezt a görögkatolikus általános iskolát, amikor megindult a görögkatolikus oktatás, az akkor kihirdette a püspök, hogy minden pedagógust, aki ott akar dolgozni, átvesz, nem kér tőle semmit, nem kérdezi meg, hogy milyen vallású, egyet akar elérni, hogy a görögkatolikusság ellen ne oktassanak. A szülőknek pedig azt mondta, hogy aki akarja, az önkormányzattal egyetembe átviheti az önkormányzati iskolába a gyerekét. Az 500 gyerekből kettőt, a 8 évfolyamból 500 gyerekből kettő ment át az önkormányzati iskolába.
0: Igen, ez a szabad iskola választás elve ne sérüljön azzal, hogy megjelenik egy új fenntartóat. Ez volt a lényeg. Példaértékű volt számomra ez a város is az országban, ahol az önkormányzat és az egyházak együtt gondolkodtak a településfejlesztésbe. És ebből lett végül is azt mondom, hogy nem az érdekli mai nap se a Hajdúdorog vezetését, hogy kitartja fenn, hanem az, hogy legyen, és az a szellemisége gazdagítsa a települést. Hát azt hiszem, hogy erre egy nagyon jó példa volt. Egy interjú kötetet csináltunk 2005-ben, aminek az volt a kérése az akkori korábbi kollégáimnak, hogy írjam meg az én úgynevezett több mint 10 éves egyház-állam kapcsolatában lévő tevékenységemet, és én azt mondtam, hogy nem, hanem 15 évet, 15 interjú alannyal együtt mondja el mindenki, hogy élte meg a 15 évet. És két polgármestert kértem föl, hogy ő is mondja el, de benne volt természetesen a négy nagy egyház első számú vezetői, katolikus, református, evangélikus zsidóság, alkotmánybíró, miniszter, államtitkár, és így tovább. Tehát, és még a osztrák kollégámat is kértem, hogy ő is mondja el, hogy látta Magyarországon a 15 évet. És Hajdúrok polgármesterét, akkor még funkcionál Kujbus Mihályt és Hévízváros polgármesterét kértem fel, mondják el ők is. Ez a könyv 1000 példányban jelent meg, pillanatokon belül elkapkodták, megvették az egyházak, majd utána még 1000 példányban, ma már nem kapható persze, az a cím, hogy ha Isten nem volna pont, a 15 évről. Miért érdekes, és miért mondom el ezt most neked? Amikor téged megkért az interjút készítő újságíró, hogy mit mondanál az állam és az egyház, önkormányzat, egyház, azt mondtad, hogy, és akkor ezt te mondjad.
1: Csak nem a fejezet címére gondolsz.
0: Ez így igaz, a fejezet cím.
1: Amikor az egyház és az állam szétválasztásáról kérdezett, akkor én akkor azt hittem, hogy egy rosszul sikerült mondatot fogalmaztam meg, végül a fejezet címet, hogy legjobb együttműködés a szétválasztás.
0: Legjobb szétválasztás
1: az együttműködés, és én ezt nem fejtettem ki, utána bántott nagyon azt hittem, hogy egy félbe szakadt mondat ez, és nagyon kevesen fogják megérteni, de érdekes módon mindenki megértette, hogy akkor tudunk legjobban együttműködni, hogyha nem függünk egymástól. Gyakorlatilag lehet, hogy ezt így kellett volna megfogalmazni, de...
0: Nagyon jó volt. De. Ez, és azóta is ezt a könyvet sok embernek ajánlom, aki nem érti, vagy nem akarja érteni, hogy miért fontos a partnert, a helyben lévő partnerre együtt gondolkodni a település fejlesztésébe, mert őt nem köti a közigazgatási határa. Egy egyházatnak nincs közigazgatási határa. Olyan kapcsolatrendszere van, ami egy önkormányzatnak nem lehet, mert ő csak lokális jogosítványt kapott. Ebből adódóan azt jelenti, hogy a legjobb partner tud igazán, ha együtt gondolkodnak, azt az embert szolgálni, aminek a bizalmából létezik, és amelyik szolgálatára hivatott. És erre te nagyon jó ráéreztél. És ha jól emlékszem, ezt a könyvnek a bemutatását vittük az ország különböző részébe. Ez is egy apropó volt, hogy megismerjék, hogy ki hogy gondolta végig a 15 évet, hogy értékeli. És nálad egy nagyon tehetséges kis hölgy szervezte meg a könyvbemutatót, és ezt a címet írta ki nagybetűkkel a több mint 200 ember, aki eljött a könyvbemutatóra, olvashatta, hogy Kujbus Mihály mit mondott egy könyvbe, amiért nem kell neki szégyenkezni. Hogy is hívták ezt a hölgyet?
1: Misovics most... Andrea, aki igen. A művelési muzeológus végzettségű, nagyon ügyes, tehetséges, jelenleg is ott dolgozik, még települési képviselő, nagyon aktív a városért, tevékenykedik mai napig, nem csak abban az időben, hanem azóta is így van. Talán még a görögkatolikusság, de ez valószínű, hogy általános a többi egyháznál is, nem beszéltünk még a szolgáltató egyházról, igen. Ami, én lehet, hogy rosszul fogalmazok, megint a szolgáltató egyházról beszélek.
0: Ugye szolgáló.
1: Vagy a szolgáló, mert az iskolaoktatási rendszerről már beszéltünk, ami ugye hitéleten kívüli tevékenysége. Az egyházaknak, azon kívül még Hajdúdorogon is, meg az ország más területén is a görögkatolikusok idősek bentlakásos otthonát működtetik, házi segítségnyújtó szolgálatot működtetnek, különböző karitatív szervezésekbe szervezik a karitatív tevékenységet, kulturális tevékenységet hoznak le a településre. Dorogon már ennek van szintere is, akár a templom, akár a sportcsarnok, akár a gimnázium aulája, ahol kulturális tevékenységet is végezhetnek. Azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben ez nagyon szépen fejlődött, nagyon szépen kialakult, és szerintem több mint 10-11 néhány egyház végez ehhez hasonló tevékenységet.
0: Még egy dolgot, ami talán azt lehet mondani, az országban a legintenzívebb cigánypasztorációt a görögkatolikus egyház végzi, azokon a területeken, ahol azt mondjuk, hogy legszegényebb, legel, ez elsősorban Szabolcs-Szatmár Bereg megyés, most nem a Hajdúságra gondolok, meg Borsod-Abolcs-Zemplén megyébe. Remekül össze tudja fogni a cigányságot. mondanám azt, hogy jobban hallgatnak a parókusra, mint ha volna vajdájuk, vagy ha van vajdájuk, mert tulajdonképpen a vajdarendszer is sajnos részben megszűnt, amin keresztül persze lett volna jó párbeszéd a cigányság felemelkedését segítő, stb. Tevékenysége, de megszüntették, és ebből adódóan ez a fajta rendszer. Ez tulajdonképpen egy misszió, egy olyan misszió, ami azt hiszem, hogy nem egy-két évig, nem egy-egy püspök tevékenysége alatt, hanem hosszú távon kellene. És amit Ferenc pápa meghirdetett a szegénységgel kapcsolatosan, fogjunk össze, erre nagyon jó példa a Magyar Görögkatolikus Egyháznak ez a fajta tevékenysége, ahol tényleg segíti őket a hát mondjuk Hodászra gondolok, egy település, ahol külön görögkatolikus cigánytemplom van, de van görögkatolikus magyar templom, és van görögkatolikus cigány oktatási, szociális, és itt a minden intézmény, mert a cigányság úgy gondolta, hogy a parókuson keresztül ők nagyon jól megvannak, és minden szavát isszák. Na most ez az, ami, ez is az államnak nagy partnere kellene, hogy legyen, ha folyamatos párbeszéd, de segíti azt a tevékenységet, amit Ferenc pápa, alig, hogy pápa lett, a szegénység elleni küzdelemre hívta föl nem csak püspökeit, hanem az egész, hogy is mondjam, világ mindenséget is. És ha valóban 2016-ban elfogadja az állam és az egyház meghívását Magyarországra, akkor itt valamit fel kell mutatni, hogy igen, van közös tevékenységünk, és így tudjuk valóban ezt a, hogy mondom, hát állandó segítséget igénylő népcsoportnak a felemelkedését elősegíteni. Én azt hiszem, hogy mondjuk Hajdúdorog nem jellemző a cigányság, de ott is azt hiszem, hogy talán a görögkatolikusság tudja elsősorban összefogni őket.
1: Igen, a város lakosságának 2% a cigányság. Valószínű, hogy az általános iskoláskorú gyerekeknek lehet, hogy 5-6%-a ismert okok miatt annyi, és az elmúlt 15-20 évben tapasztaltam azt, hogy külön foglalkozik az egyház a cigány gyerekekkel. Meg kell mondjam őszintén, hogy eleinte, amikor elhozták a misére a gyerekeket, a cigány gyerekek, kicsit bosszantott, mert nem tudtak fegyelmezetten viselkedni. Ma teljesen megváltozott ez a kép, hallgatnak a papra, a parókusra, és amikor eljönnek a templomba, ugyanolyan fegyelmezetten végighallgatják a misét, mint azt más hívek teszik, ugyanúgy mennek, áldoznak, tehát ennek a nevelésnek látszik a hatása. Igaz, hogy lehet, hogy te még jobban tudod rám, titkár úr, hogy most Fülöp püspököt támadják egy cigányiskola működtetésért, de én szerintem ott is nagyon komoly eredményeket érnek el, hagyni kellene, hogy ebbe a dologba segítsenek a magyar társadalomnak.
0: Iskoláról kezdtünk, iskoláról fejezzük be a beszélgetést. Ez évben lesz végül is 25 éve, hogy a görögkatolikus iskola ünnepli a 25 éves fennállását. Kis Andor és Pap János két nagyon lelkes és valóban az ügyet támogató emberre gondolom, hogy a város emlékezni fog, és talán, hogy is mondjam, talán még érdemes lenne utcát vagy bármit elnevezni róluk, hiszen ők azért 25 évvel ezelőtt a nem könnyű időszakban jelentős szerepet játszottak ahhoz, hogy a görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város címet is megszerezzék.
1: Talán ezzel adtál ötletet is nekünk. Köszönjük szépen!
0: Én is nagyon szépen köszönöm hallgatóknak, hogy ezt az érdekes, egy település is bemutató beszélgetést követték, és nagyon szépen köszönöm Kujbus Mihály barátomnak, hogy elfogadta meghívást, lehet, hogy még majd folytatjuk valamikor, de minden esetre köszönöm szépen még egyszer türelmüket.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, ha szükség van rám, szívesen jövök máskor is.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávaut ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20:03 kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig szombaton 21:22 lesz. Sávuot, a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészach után. A tórában egyrészt, mint gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképp a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógákban. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult

0: a 40 évi vándorlás a sivatagban, mely idő alatt kihalt az egykor rabszolgaságban élt nemzedék, s egy új, fogékony generáció népesítette be az ígéret földjét. Sávóti értelmezés. Sávóot ünnepén, amikor a Tóra adását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk, magyarázza Ferenc Kuna Valéria. A Devárim könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban: évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt: mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Klezmer, Flódni és utcafesztivál, újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben, május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható. Vasárnap sok napsütés várható, felhőkkel, esőkre kicsi az esély, az északi szél mellett 23-28 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Gyógyító frekvenciák, mesterséges intelligencia a pedagógiában és a drónok felelősséggel történő használata. Ez is a témánk lesz mai tudományos magazinunkban. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andrea vagyok, és már is belevágunk a témákba. Előtte lássuk, hogy hányféle dologgal lesz ma dolgunk. Az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés az, hogy a 432-es herces zenéknek gyógyító hatása van. Májustól számíthatunk a termetes törős darazsak feltűnésére a kertjeinkben, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy hogyan lát egy drónszem, és miben rejlik a felelősséggel való drón használat. A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ez is egy érdekes téma, és nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, ezt állítják a szakértők, ez is egy fontos téma. Afrika hamarosan ketté szakadhat, az elmúlt napokban, hetekben ez is fontos hír volt. Egyébként a földrészek ketté szakadásának és vándorlásának a tudomány mai állása szerint van magyarázata. Ezzel is fogunk foglalkozni. De mindenek előtt hazai hírrel kezdünk, ahogy általában szoktuk, ugyanis Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegségek gyógyításában, adta hírül az Index tudományos rovata, és Traster András

0: Vagyok, vágjunk is bele, és akkor kezdjük ezzel a témával. A modern orvostudomány évtizedek óta a sejtek és gének szintjén keresi a választ a rákra és más krónikus betegségekre is, miközben egy magyar kutatás szerint lehet, hogy a megoldás ennél is mélyebben rejtőzik. A deutérium megvonás köré épülő nemzetközi tudományos eredmények most már nem csupán egy vitatott elméletet, hanem egy formálódó új biológiai szemléletet rajzolnak ki, olyat, amely alapjaiban írhatja át a daganatok, a cukorbetegség, vagy akár az idegrendszeri betegségek kezeléséről alkotott eddigi képet. Az, hogy a világ vezető kutatóintézeteinek tudósai Budapesten beszéltek paradigmaváltásról, jól mutatja, hogy a magyar felfedezés már nem a periférián mozog, hanem egyre inkább a jövő orvoslásának egyik lehetséges irányává válik. No, de hogy mi volt ez a bizonyos tanácskozás? Április 22-én és 23-án Budapesten rendezték meg az 5. nemzetközi deutérium depléció konferenciát, ahol kimondottan a deutérium megvonás kutatásának legújabb eredményeiről tanácskoztak a résztvevők. De hogy értsük, hogy miről van szó, a deutérium a hidrogén egyik természetes, stabil izotópja, amely a közönséges hidrogénnel ellentétben atommagjában a proton mellett egy neutront is tartalmaz. A deutérium megvonás kutatása Somjai Gábor kutatóbiológus nevéhez fűződik, aki azt mondja, hogy többek között a cukorbetegség és a daganatos betegségek kapcsán lehet, hogy a megoldás nem a sejtek, a biokémiai folyamatok szintjén, hanem azoknál is mélyebb szinten rejlik, illetve lehet, hogy a kulcs nem egy új gyógyszerben, hanem az élet legalapvetőbb elemeinek arányában, egy a molekuláris szint alatti szabályozórendszerben keresendő. Ezt fedezte fel tulajdonképpen Somjai Gábor, aki több mint 3 évtizede vizsgálja a hidrogén izotópjának, a deutériumnak a szerepét a sejtek működésében. Tudományos eredményei új dimenziót nyithatnak a daganatgyógyászatban.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Afrika hamarosan ketté szakadhat, egy friss kutatás szerint a föld köpenye szivárog az egyik Afrika közepén húzódó törésvonalnál, írja a Telex tudományos rovata. Ez annak lehet a jele, hogy a kontinens ketté szakadhat, bár azt mondják a tudósok, hogy elméletileg ez a folyamat jelenlegi számításaik szerint több évmillióig is eltarthat. Egyébként Afrika ketté szakadásáról, már mint a földrész, a kontinens ketté szakadásáról már egy évvel ezelőtt is voltak hírek a kutatók részéről. Azért gondolják, hogy mindez megtörténhet, mert váratlanul nagy mennyiségű hélium szabadult fel a Kafuét törésvonalnál, amelynek kémiai összetétele alapján a zambiai melegvizes források közvetlen kapcsolatban vannak a földköpennyel, így abból a felszínre jutnak különböző anyagok. Egy aktív törésvonal nem feltétlenül jelenti azt, hogy jelentős változás áll majd be a föld külső rétegeiben, de a kutatók azért szemmel tartják a fejleményeket. A Kafue törésvonal nagyjából 2500 km hosszú, és a geológusok már egy ideje figyelik, annyira jellegzetes események zajlanak a környékén. Bár a törésvonalak egy kontinensen úgy általában nem példátlanul ritkák, azért nehéz megítélni, így megfigyelni is, hogy mikor indul meg egy kontinentális szakadás. A mostani tanulmány szerzői 8 zambiai geotermikus kútból és forrásból vettek gázmintákat, hogy kielemezzék azok kémiai összetételét, és szerintük még hasznos is lehet maga a törésvonal. Felvetették, hogy a kormányok mérlegelhetnék annak gazdasági előnyeit. A törésvonalak kialakulásának korai fázisaiban ugyanis sok geotermikus energia, hélium és hidrogén szabadul fel, így lehet, hogy érdemes lenne kiaknázni ezeket a feltörő erőforrásokat. Egyébként a földrészek kettészakadása és vándorlása a tudomány mai állása szerint a lemeztektonika elméletével magyarázható. Ez a folyamat nem egyszeri esemény, hanem a föld belső hőjének hatására zajló, több 10 millió évig is eltartó állandó geológiai átalakulás része. A lemeztektonikai elmélet előzménye a kontinensvándorlás elmélete, amelyet számos előzményt követően Alfred Wegener fejtett ki először egybefüggő tudományos hipotézis formájában az 1910-es évek elején. Téziseit az 1915-ben kiadott A kontinensek eredete című könyvében fejtette ki. E korai elmélet szerint a kontinensek valamikor egybefüggő tömböt alkottak és darabjai később sodródtak szét. Ez a Wegener-féle elmélet évtizedekig nem vált általánosan elfogadottá, mivel nem rendelkezett megfelelő bizonyítékokkal, különösképpen arra nézve, hogy milyen erő mozgatja a kontinenseket. Az 1960-as években azonban megszületett az úgynevezett tengeraljzat szétterülés elmélete, a vulkáni tevékenység okozta óceánfenéki kéregformálódás hatásairól, amit gyakran Harry Hammond Hess nevéhez kötnek, bár először Robert S. Dietz fogalmazta meg. Ez utóbbi elmélet sokat segített a kontinensek mozgásáról szóló teória elfogadtatásában. A lemeztektonika egyébként gyorsan elfogadottá vált, miután felismerték, hogy az óceán fenéki lemezszegélyek mentén a két oldalukon fellépő azonos mágneses töltés sávjai párhuzamosan és összerendelhetően jelentkeznek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte lássunk egy másik témát is. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, legalábbis ezt állítják jelenleg a kutatók. Május 11-én az utolsó utasok is elhagyták a Hondius óceán járót, amelynek fedélzetén április elején hantavírus járvány tört ki. A fertőzés elsősorban rákcsálókról terjed emberre, de a szűk térben összetömörülő embertömeg jelentősen megnövelte a járvány elburjánzásának esélyét. A megbetegedés tüneteit nehéz megkülönböztetni az influenza jeleitől, ugyanakkor a vírus jóval lassabban terjed a COVID-járványért felelős koronavírusnál, így az egészségügyi szakértők egyelőre nem helyeztek kilátásba nagy léptékű lezárásokat. A COVID világjárvány csúcspontján egyetlen fertőzött személy nagyon gyorsan sok más embert is megfertőzhetett. Ezzel szemben az andoki vírussal fertőzöttek átlagosan kevesebb, mint egy másik embert fertőznek meg. Ugyanakkor az olyan zárt terek, mint a hajók, nyilván felgyorsíthatják ezt a folyamatot. A hantavírus típusai egyébként minden földrészen megtalálhatók, de a fertőzéses esetek meglehetősen ritkák. Az Egyesült Államokban előforduló törzsek, köztük az andoki vírus, jellemzően hantavírusos tüdőszindrómát, azaz légzőszervi betegséget okoz. A fertőzöttek halálozási aránya 35%. Bizonyára mindenki hallott róla, hogy a holland utazás szervező cég hajója április 1-én indult útnak Argentínából Európa irányába, és 10 nappal később halt meg a vírus első áldozata. Mire az óceánjáró megérkezett a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetére, a fertőzésbe további 2 utas is belehalt, míg a közbelső állomásokon többeket evakuáltak. Térjünk át a másik témára. Egészen más téma, ahogy a tudományos technológia változik, fejlődik, ezzel együtt változhat akár az autóink kötelező vizsgáztatásainak is a rendje. Hívja fel a figyelmünket a PCV Plus. A modern autók egyre több vezetés támogató rendszerrel érkeznek, ám ezek eddig nem képezték a rendszeres vizsgálat részét. A jövőben azonban olyan elemek is bekerülhetnek az ellenőrzési listába, mint a légzsákok vagy az automatikus vészfékrendszerek, hogy valóban azt a biztonsági szintet nyújtsák, amit ígérnek. Emellett az elektromos és hibrid járművek sajátosságaihoz igazodó új vizsgálati pontok is megjelenhetnek. Környezeti szempontból is szigorodhat a rendszer azáltal, hogy a részecske szám és a nitrogén-oxid kibocsátás mérése is bekerülhet a vizsgálatok közé, bár ennek alkalmazását a tagállamokra bíznák az Európai Unióban. Ugyanígy hangsúlyosabbá válik a visszahívások kezelése is, tehát ha egy jármű nem esett át egy kötelező javításon, az akár a műszaki vizsga sikertelenségét is jelentheti. Külön figyelmet kap a kilométer-óra manipuláció elleni fellépés. Van már egy javaslat az Európai Unióban, ezek szerint a szervizeknek rögzíteniük kellene a járművek futás teljesítményét, míg a gyártók a csatlakoztatott autók adatait nemzeti adatbázisokba töltenék fel. A kisebb műhelyek terhelésének csökkentése érdekében ez a kötelezettség csak az egy óránál hosszabb javításokra vonatkozna, és a motorkerékpároknál is behozhatnak új szabályokat, a 125 köbcenti feletti járművek esetében kötelezővé válhat a rendszeres műszaki vizsga, beleértve az elektromos hajtású modelleket is.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Májusban jelennek meg általában a kertjeinkben az óriás darazsak, de vajon kell-e félnünk tőlük? Ezzel folytatjuk hamarosan. Előtte viszont egy egészen más téma, ha nem is mindegyik, de majdnem minden második tudományos magazinunkban téma a drónok világa. Egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak a drónok, és egyre több profi, valamint amatőr fotós fedezi fel bennük a különleges nézőpontok lehetőségét. A drónokat ma már nagyon sok iparág alkalmazza, a mezőgazdaságtól egészen a hadiparig, miközben a fotóriporterek egyik kedvenc eszközévé is vált. A drónfotózás, mint vizuális alkotás, nagyon izgalmas terep, hiszen az ember hozzá van szokva ahhoz a nézőponthoz, amelyből a világot szemléli, de egészen más ennek fölébe kerekedni, akárcsak ha egy repülőn ülnénk. Ugyanakkor a drón használat mindig komoly felelősség, írja a National Geographic, főleg ha az ember természetes közegben, állatok közelében dolgozik, ugyanis a drónok óhatatlanul zavarást is jelentenek a megfigyelni kívánt állatok számára. Az eszköz hangja önmagában riasztó hatást válthat ki, egyes állatok akár felülről érkező ragadozónak is tekinthetik a gépet, ez stresszreakciót és menekülést válthat ki belőlük. Például különösen érzékeny fajok az ilyesfajta zavarásra a ragadozó madarak, amelyek tojásaikat hátrahagyva elhagyhatják a fészküket, vagy akár meg is támadhatják a drónt, ami sérüléshez vezethet. Ezen kívül a vizes élőhelyeken összegyűlt nagy madárcsapatok is hátrahagyhatják a biztonságot nyújtó éjszakázó területüket, ha megzavarja őket egy drón, de még a vadlovak is eleinte féltek a drón zajától, elfutottak, igaz, idővel megszokták a jelenlétét, állítják a kutatók. Minden esetre érdekes ez a kettőség, ugyanis a kutatók mindig azt mondják, hogy megfigyelni viszont szükséges, akár drónnal is, mert csak azt tudjuk megvédeni, amit ismerünk. Lépjünk át a másik hírre is, amit ígértem. Általában májusban jelennek meg a kertjeinkben, illetve májustól azok az óriás darazsak, amelyektől biztos vagyok benne, hogy többen vagyunk, akik félünk, hirtelen, ha megjelennek főleg, és ha hangosan döngicsélnek, azt sem szeretjük, de vajon kell-e félni tőlük? A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre és a házi állatokra egyáltalán nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő fél tucatnyi faj irtása teljesen felesleges, ráadásul az óriás törös darázs védett, és elpusztítása éppen ezért törvénytelen is, természetvédelmi értéke is van. 50 ezer forint darazsanként. Tudtuk ezt? Szerintem sokan nem. A törös darazsak egyébként jellemzően termetes rovarok, az óriás törös darázs nősténye például közel 5 cm-es is lehet, egyben kontinensünk legnagyobb hártyás szárnyúja is. Persze az is nagyon fontos, hogy ezeket a rovarokat ne tévesszük össze a jellegzetesen fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal, köztük alódarázzsal. Ami a törös darazsakat illeti tehát, ne féljünk tőlük májustól a nyár végéig, tömegesen szoktak feltűnni, a talajhoz közeli jellegzetesen lassan repülnek. Ha idegenkedünk a rovaroktól, nyugodtan menjünk tovább, de ha természetbúvárként olyan szerencsében van részünk, hogy láthatunk egy ilyen rajzást, érdemes leülni a közelben és megfigyelni ezeknek a fogyatkozó és érdekes óriásoknak az életét. Írja a National Geographic.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Vajon tényleg van gyógyító ereje, vagy átverésről van szó? Hányféle dologgal kapcsolatban tesszük fel egyre többször és egyre több területet illetően ezt a kérdést, igaz? A szakértők mindig azt mondják, fontos, hogy az adott kérdésre tudományos választ tudunk-e adni. Nézzünk meg most egy ilyen területet. Létezik ugyanis egy olyan hangfrekvencia, amelyről azt mondják, hogy kulcsként nyitja meg a mély relaxáció és az univerzummal való harmónia kapuját. A 432-es hercről van szó, egy olyan hangolási szabványról, amely a zenehallgatást spirituális és gyógyító élménnyé emeli, legalábbis a benne hívők ezt állítják róla. No, de nézzük meg, hogy mit mond a tudomány mai állása mindenről. A modern koncerthangolás standardje az A hangra 440 herc. A 432-es herces alternatíva ettől alig észrevehetően mindössze 8 herccel mélyebb. A vita egyébként nem új keletű, és a kérdés mindig az, hogy a 432-es herc körüli felhajtás csupán egy jól csengő mítosz, vagy valódi tudományos alapja is van. A 432-es herces zene hívei szerint ez a frekvencia tehát a természet rezonanciája, egyfajta kozmikus összhang, amely csökkenti a stresszt és elősegíti a mentális tisztaságot. De mit mutatnak vajon a laboratóriumi mérések? Nos, egy kis létszámú 33 fős vizsgálat során a résztvevők ugyanazt a zenét hallgatták 440 és 432 herces hangolásban is. Az eredmények azt mutatták, hogy a 432 herces verzió mellett a pulzus szám átlagosan közel 5 ütés per perccel csökkent, bár a vérnyomásra gyakorolt hatás nem volt statisztikailag jelentős. A kutatók azonban óvatosságra intenek. A kis mintavétel és a kísérlet korlátai miatt nem zárható ki, hogy az eredményt nem a frekvencia, hanem a résztvevők elvárásai vagy a zene általános relaxáló hatása okozta. Sandra Garrido zenepszichológus szerint a nyugtató érzést valószínűleg nem egyetlen varázsszám és frekvencia váltja ki, hanem a zene általános jellemzői, mint például a lassú tempó, az ismétlődő ritmus és a halk dinamika. A mélyebb hangmagasságot agyunk a nyugodt, relaxált emberi beszédhanggal társíthatja, így a kissé alacsonyabb hangolású zene szubjektíven is békésebbnek tűnhet. Emellett a szakértők azt is állítják, hogy a történeti háttér is árnyalja azért a képet, ugyanis a 432-es hercet gyakran ősi frekvenciaként emlegetik, ez azonban a tudomány magyarázói szerint anakronizmus, mivel a herc, mint mértékegység modern találmány, és a pontos frekvenciamérés csak a 19. században vált lehetségessé. A ma szabványos 440 Hz is csak 1939 körül szilárdult meg, előtte a hangolás városonként és zenekaronként is eltérő volt. Ezek tehát a tudományos közösség magyarázatai. Szkepticizmusukkal szemben a 432 Hz köré egyébként mára már virágzó wellness iparág épült, a közösségi médiában pedig elárasztanak bennünket a gyógyító frekvenciákról szóló tartalmak. Viszont nagyon kevés szilárd tudományos bizonyíték támasztja alá ezeket az érdekes új elképzeléseket, jegyzi meg dr. Robert Bilder neurológus is. A konklúzió tehát az, hogyha valaki a 432-es herces zenét kellemesebbnek, pihentetőbbnek érzi, az egy teljesen legitim, esztétikai preferencia. De a jelenlegi bizonyítékok alapján hiba lenne azt gyógyító terápiaként kezelni. A 432 herc tehát esztétikai választás, nem bizonyított orvosi terápia. Állítja a tudomány mai állása.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén jöjjön még az a hír, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ígértem. Az észt iskolákban fogunk körülnézni a következőkben, ott ugyanis nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. Észtország azzal próbálja újra gondolni az oktatás jövőjét, hogy nem kitiltani akarja a mesterséges intelligenciát az iskolákból, hanem éppen ellenkezőleg a tanulási folyamat középpontjába helyezni azt, írja az sg.hu. Az ország vezetése szerint a generatív mesterséges intelligencia nem olyan technológia, amelyet a diákoktól távol kell tartani, hanem olyan eszköz, amelyet meg kell tanítani, helyesen használni. A kezdeményezés élén egyébként Krisztina Kallas áll, az észt oktatási és kutatási miniszter, aki szerint teljesen hibás megközelítés az AI elleni harc az iskolákban. Úgy véli, hogy ha az oktatási rendszerek egyszerű tiltásokkal próbálják távol tartani a technológiát, az végső soron a diákok gondolkodási képességeinek romlásához vezethet. Az elképzelés annyira előre haladott, hogy Észtország konkrétan kötött egy együttműködést Sam Altman OpenAI vállalatával. A program célja, illetve az együttműködés célja, hogy egy testre szabott oktatási mesterséges intelligencia platformot vezessenek be az észt középiskolákban. Az elképzelés európai szinten tulajdonképpen az egyik legambíciózusabb mesterséges intelligencia alapú oktatási kísérletnek számít. Egyébként Észtország régóta nyitott az új technológiák iránt. Az Eurostat adatai szerint 2025-ben az ország vállalatainak 23,4%-a használt valamilyen AI rendszert, ami meghaladja az Európai Unió 20%-os átlagát. És ha jobban belegondolunk, Tallinn, Észtország fővárosa, korábban is számos technológiai innováció bölcsője volt. Innen indult például a Skype, és itt működik a bolt közlekedési és ételkiszállító platform is, valamint a személy azonosság ellenőrzéssel foglalkozó Verif is. No, de visszatérve az AI-ra és az OpenAI-ra, a vállalat világszerte próbál egyébként megállapodásokat kötni kormányokkal, annak érdekében, hogy növelje a mesterséges intelligencia jelenlétét az oktatásban. Görögország és Szlovákia szintén együttműködik a ChatGPT fejlesztőjével, hogy testre szabott generatív mesterséges intelligencia chatbotokat vezessenek be az iskolákban. Ugyanakkor az észt modell egy olyan időszakban jelenik meg, amikor Európa szerte egyre hevesebb vita zajlik a gyerekek képernyő idejéről. Több ország korlátozná az okostelefonok használatát az iskolákban, és egyre több helyen merül fel az online életkor ellenőrzés ötlete is. Az észt oktatási miniszter szerint a politikusok gyakran rossz kérdésekre koncentrálnak, nem a képernyő előtt töltött idő mennyisége a lényeg, mondja, hanem az, hogy mi a célja és mi a pedagógia stratégiája a képernyő használatra. Szerinte a korábbi digitalizációs programok sokszor azért vallottak kudarcot, mert az iskolák egyszerűen csak tabletekre költöztették a tankönyveket és a munkafüzeteket is, anélkül, hogy újra gondolták volna a tanítás módszereit. A miniszter így most egy vegyes modell mellett érvel, ebben a diákok továbbra is kézzel írnak és jegyzetelnek, mert ezek fontos szerepet játszanak a memória fejlődésében, viszont a digitális eszközöket és így az AI-t is tesztelésekre, visszajelzésekre fogják használni. Egyébként az észt oktatási miniszter ebben a témában kifejtett gondolataiban saját gyerekkorát is felidézte, amelyet még a szovjet rendszerben töltött. Azt mondta erről az időszakról, hogy tőlük akkor mindent tiltottak, ezért a napjaik nagy részét mindig azzal töltötték, hogy hogyan lehet kijátszani ezeket a tiltásokat, ez az időszak pedig sokunk számára szintén ismerős lehet. Ezzel a hírrel mai tudományos magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Találkozzunk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

amikor Isten megteremtette a világot, egyesek szerint énekelve alkotta meg. Már a mennyben is énekeltek, így logikusnak tűnik, hogy az Úr adta Ádámnak és Évának.

mindig egy dal jár a fejemben. Azt mondják, hogy tartsunk egy éneket a szívünkben, és egy imát az ajkunkon. Sok ének olyan, mint az ima. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 15. versében ezt olvassuk. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét.

Természetesen mi magunk választhatjuk meg, milyen típusú dal tartunk a fejünkben. Fiatalabb koromban nagy country western zenerajongó voltam. De idővel rájöttem, hogy ezek a dalok lehangolóak és ritkán felemelőek.

Dávid király sok gyönyörű dicsőítő, Ézsaiás próféta szentírási énekeket írt. Amikor a zenét a szentíráshoz illesztik, sokkal könnyebben megjegyzem. Szóval, töltsetek el egy kis időt a Bibliában dicsőítő szavakat keresve. Mindenütt megtaláljátok őket, még a Jelenések könyvében is.

Néhány keresztény úgy dönt, hogy csak éneklés után érkezik meg az imaházba, és csak a prédikációra jön. De az Isten tisztelet több, mint ige hirdetés. Ez az Úr dicsőítése zenével és az áldozataink felajánlása. Az egész Isten tiszteletnek az imádat légkörében kell lennie, és lehetőleg egy témához kell igazodnia. Most ez azt jelenti, hogy egy ének vagy egy érzés által üdvözülünk? Nem. De biztos, hogy megnyithatja a szívünket a Szentlélek előtt. Amikor az énekeket meggyőződéssel énekeljük, és nem csak szertartásosan, áldottak leszünk. Az egyházi zene már évek óta vita tárgya. A fiatal Isaac Newton olyan énekeket írt, amiket énekelni szeretett volna, de a hívek nem akarták, hogy egy ember írjon egyházi zenét. Végül abban állapodtak meg, hogy ha az ő énekeit akarják énekelni, akkor az Isten tisztelet után ott maradnak, hogy elénekeljék.

Jeremiás síralmainak harmadik fejezetének a 41. verse ezt mondja. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez az égbe. Sokan vonakodnak attól, hogy felemeljék a kezüket az imaházban, pedig ez annyira biblikus. Olyan, mintha azt mondanánk. Amen, egyetértek azzal, amit az ének szavai mondanak.

az Úr második eljöveteléről készült festményeken a művészek gyakran ábrázolják a várakozó embereket felemelt kézzel. Miért várjunk hát addig, hogy felemeljük a kezünket? Azt akarjuk, hogy Isten most jöjjön be a szívünkbe. Gondolkodjatok el ezen!

énekelek az Úrnak egész életemben. Zengedezek Istenemnek, amíg csak vagyok. 104. Zsoltár, 33. vers.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, azonnal fogadd el a helyzetet. Ha elmerülsz a sajnálkozás érzéseiben, azok könnyen átcsaphatnak neheztelésbe. Jusson eszedbe, hogy én szuverén úr vagyok a körülményeid fölött, és alázd meg magad az én hatalmas kezem alatt. Örvendez abban, amit cselekszek az életedben, még ha nem is érted egészen. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Bennem minden rendelkezésedre áll, amire szükséged van ehhez az élethez és az eljövendőhöz. Ne hagyd, hogy a világ hatása tönkre tegye gondolkodásodat, vagy elvonjon attól, hogy rám összpontosíts. A legdöntőbb kihívás az, hogy rám szegezd a szemed, akármi is történik körülötted. Amikor én állok gondolataid középpontjában, akkor képes vagy az én szemszögömből látni a körülményeket.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Péter első levele, 5. fejezet, 6. vers. János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Isten választott népe királyt követelt, mert olyan akart lenni, mint a többi nép. Ezért lett Saul a királyuk, akit viszont rövid idő után elvetett az Úr. Vég Tamás nyugalmazott lelkipásztor mai igehirdetésében arról hallunk, hogy Isten hogyan készíti a jövőt választott népe számára Dávid kiválasztásával.
2: Isten igéjét, testvéreim, Sámuel első könyve 16. részének az első 13 versét. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, de Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Kedves testvéreim, megérkezik Sámuel, az üszőborjút vezetve, meg ott a szaru, meg minden, remegve jönnek elő a város vénei. Mitől féltek ezek? Hát így kell élni egy népnek? Remegve jönnek. Hát azt kellett volna mondani: halleluja, haló, Sámuel, prédikálsz nekünk, mondasz valamit az Úr dolgaiból. Csodálatos, ide jöttél, de régen jártál itt, hát alig vártunk, nem? Jaj, Saul küldte, vagy számon kérés, mi lesz itt? Fél itt mindenki. Hát így néz ki az a nép, amelyiknek nem az Úr a királya. Csodálkoztok a mai Magyarországon? Ne csodálkozzatok. Így néz ki az a nép, akinek nem az Úr a királya. Eljut addig a gyalázatig. Most az Úr azt mondja, Sámuel, indulj, mert elvetettem Sault. És Sámuel elindul, és jön a nagy ünnep ott. Eljutnak odáig, hogy a lakoma készül. Most már megnyugodtak a város vezetők úgy amennyire. Ott van Isai a fiaival ünneplőbe. A kicsi marad a nyájnál, elég talpra esett ahhoz, de egyébként ő miért kotnyeleskedne ott a nagyok között? És akkor megjelenik Eliáb, és Sámuelnek megdobban a szív. Ez majdnem olyan magas, mint Saul, aki egy fejjel volt nagyobb a többi. Hát ez lesz a király. Az Úr pedig azt mondja, hogy ne nézd a külsejét. Hát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem őt választotta. Jön Abinádab, jön Samma. Mind a hét fia Isainak végig vonul, és Sámuel elbizonytalanodik. Hát Isten azt mondta neki, hogy Isai fiai közül lesz, és akkor eszébe jut, minden fiad itt van. Hát a kicsi még ott van a nyáj mellett. Na akkor hozzátok, mert addig nem eszünk, amíg itt nincs. Hát aztán igyekeznek is eléggé. Úgyhogy megjön Dávid, és azonnal tudja Sámuel. Azonnal tudja, hogy ő az. És akkor megtörténik, nem a nép szeme láttára. Hát Isten nagyon, nagyon gyakorlati Isten, és nagyon gondos. Hát nem tenné ki ilyen szituációnak, ilyen helyzetnek Sámuelt. Bemennek szépen az oldalszobába, és ott a testvérei meg az apja szeme láttára ráönti a drága olajat Dávid hajára Sámuel, és ezzel királlyá keni. Persze hol van még attól, hogy ő lesz ténylegesen a király, de Isten készíti a jövőt. Készíti, ahogy Jézus Krisztusban készítette ennek a világnak a jövőjét, de ahogy annak a népnek is készített közvetlen jövőt is. És neked is készít, és nekem is készít, és az a mondat döntő, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Erre figyeljünk még, mint alapüzenetre. A szív a Biblia szerint, mint tudjuk, gondolataink, érzelmeink, akaratunk központja. Van egy műhely bennünk, hogy hol én nem tudom, de ahol eldőlnek a dolgaink. És amikor Isten ember teremtett, akkor úgy teremtette meg, bocsánat a hasonlatért, mint a trolibuszt, hogy önmagában a troli karosszériája az még csak egy busz. De ott az áramszedő. Az embert úgy teremtette meg, hogy kapcsolatban van a mennyei atyával, és úgy ember. Különben nem ember, csak hát ezt nem nagyon mondogatjuk, mert megsértődnek a nem emberek. Hát ez nem úgy van. Hát ezt nézzük meg a Bibliába, hát lehelte bele a lelkét, és azt mondta, hogy el ne szakadj tőlem. Ha elszakadsz tőlem, meghalsz. Azaz nem ember leszel tovább. Hát olyan állapotba jutsz. Lelkileg halott leszel. És ezen a védelmen keresztül bontakozik ki az ember élete. Ez az alapképlet. Nagyon egyszerű a Biblia, csak bonyolítjuk. Hát Isten azt mondta, hogy ameddig én vagyok a műhelyfőnök, addig nyugodt lehetsz, hogy nem lesz becsapás, ráfizetés és a többi. Addig a te életed az én menedzselésemben kibontakozó áldott élet lesz. Aztán nem ígérte meg később se, hogy baleset nem lehet, ez nem lehet, az nem lehet és a többi, de hogy olyan nincs, hogy a javamra ne legyen, az biztos. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden összemunkál arra a jóra, amit ő ki akar hozni belőlünk. Itt nincs tévedés. Istennek semmi más nem kell, csak a szíved. De minden más van neki. Az, hogy enyém az erdő, minden vadja, fája is. Hát mit hozol nekem? Mit adsz? Smaragdot, aranyat? Hát enyém, hát nem ennyi, mint ez a föld, hanem hát még néhány százmilliárd csillag, és a többi. Mit adsz nekem? A szívedet kérem. Azt se azért kérem, mert én ilyen szívtipró vagy szívfaló vagyok, hanem azért, hogy végre a helyén legyen az életed. Ennyit kért az Isten, minden mást a kezünkre bízott. Tiéd, indulhatsz, és élj, de maradj velem kapcsolatba, és hadd legyek én a főnök. Testvérem, elhiszed, hogy az ő főnöksége alatt jobban sikerül a te életed, mint akárki másnak a főnöksége alatt? Ugye el? Igen, hát ezt a gyakorlatban is így kellene akkor egy az egybe átvinnünk, mert nem olyan természetes ám ez. Természetes, hogy Dávid igent mond. Nem természetes, mert egyetlen lény van a teremtett világon, aki nemet is mondhat az Istennek. A nap nem tudja megtenni, hála Istennek. De az ember azt mondhatja, hogy nem. Ahogy ki is mondjuk sokszor. Vagy nem mondjuk ki, csak úgy csinálunk. Az enyém az életem, hát lázadó bitorlók vagyunk. Hát a miénk ez a világ? Miénk a magunk kis világa? Miénk az életünk? Hogyne? Bitoroljuk, Istené. Az ember nagykövet ezen a világon. Sáfár, az Istenében jár kell. Csak, bocsánat, ha így mondom, pofátlanul. Föllázadt és elküldte a gazdát. A magunk életére gondoljunk. Mondta neked az Isten, hogy olyan lazán élj együtt. Vannak a gyülekezetben párok, idős párok, idősebb párok. Csak úgy élnek együtt. Most épp arról győzköd engem egy pár, nagyon kedves emberek, szerettem őket. Azt mondják, hogy hát az özvegyi nyugdíj úgy marad meg, próbáljam én összeadni őket, egy áldással házasságkötést, de ők nem akarnak összeházasodni, mert akkor elvesztik az özvegyi nyugdíjat. Hát azt kérdezem tőlük, ide figyeljenek, ha összeházasodnak, özvegyek? Nem. Hát mondom, tegye az Isten özvegyé, azt akarják? Hogy akkor összeálljon a rend. Hát vagy ők föladják az özvegyi nyugdíjat, és elhiszik, hogy az Úr annál sokkal többet adhat áldásban, mindenben. Értjük, hogy mi átvariáljuk, és azt mondjuk az Úristennek, hogy gyere be a mi utcánkba, meg akkor körülbelül azt úgy kellene neked, mert így lehet élni. Hát én magyarázom el Istennek, hogy hogy lehet élni? Az első keresztjének meg mentek az oroszlánok elé? Hát ezek óriási kérdések, és nem természetes. És miért nem természetes, hogy engedjük a szívünket egészen az Úrnak? Azért, mert nem hisszük el, amit ő mond. Hitetlenek vagyunk. Mert ha elhinnénk, akkor sokkal nagyobb bizalommal engednénk neki. Félünk, hogy becsap, hogy mi lesz akkor. Kié a szíved? Úgy totálba. Ezt kérdezi ma az Úr. Mert ő nem azt nézi, amit az ember, hanem azt nézi, ami a szívben van. És így választotta ki Dávidot, az áldott emberét. Volt ott gigszer, volt ott baj, de akkor is a szíve meghajlott az Úr előtt. Áldjon meg Isten mindnyájunkat, hogy a szívünk boldog legyen. Hát mennyi idő van még itt a földön hátra, testvérem? Mennyire satszolod magadnak? 2 nap, 10 nap, 20 év, 30, 50, kinek mennyi? Bízzuk rá, de egy napot se töltsünk el úgy, hogy a szívünk ne legyen igazán az övé. Amen.
1: Kié a szíved, kérdezi tőlünk is az Úr. Jó lenne elcsendesedni és önvizsgálatot tartani. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúznak a szerkesztők, Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Íreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: A törvényadás ünnepe. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A zsidóság ezen a hétvégén nem csak a szombatot, hanem a Sávaut ünnepet ünnepli. Ez csütörtökön este 20 óra 3 perckor kezdődött a gyertyagyújtással, az ünnep kimenetele pedig szombaton 21 óra 22 perckor lesz. Sávuot, a tóraadás ünnepe 50 nappal van Pészach után. A Tórában egyrészt, mint gyülekezés ünnepe, másrészt a zsengék bemutatásának ünnepe van megemlítve, de legfőképp a tóraadás ünnepének tartják. Ezen a napon nem egy heti szakaszt, hanem főleg a 10 parancsolatot olvassák föl a zsinagógákban. Az Egyiptomból csodálatos módon kiszabadult gyülevész rabszolgahad néppé nemzetté válásának legfontosabb tényezője nem a fizikai szabadulás volt. Ha így lett volna, akkor hamarosan elfoglalják az őseinknek ígért Kánaánt, az ígéret földjét, és a környező népek mintájára élik életüket. Mint ismeretes, nem ez történt. A megszabadult nép nem tudta, mit kezdjen a számára ismeretlen fogalommal, a szabadsággal. Kialakult egy kétértelmű helyzet, amelynek tarthatatlansága egyre nyilvánvalóbbá vált. Egyrészt nagy lelkesedéssel fogadták a Mózes által adott Tórát, megtartjuk és meghallgatjuk felkiáltással, másrészt az első adandó alkalommal megszegték minden szabadságot.

Sávóat ünnepén, amikor a Tóra adását ünnepeljük, a felolvasott szakasz első pillantásra különös ellentmondást tár elénk, magyarázza Ferenc Kuna Valéria. A Devárim könyvében ezt a parancsolatot kapjuk a három zarándok ünneppel kapcsolatban: évente háromszor jelenjen meg minden férfi az örökkévaló a te Istened előtt, és ne jelenjenek meg az örökkévaló előtt üres kézzel. Devárim 16:16. Ez egyértelmű, abszolút követelésnek hangzik. Az ezt követő vers viszont, mintha teljesen enyhítené ezt: mindenki adjon képessége szerint, az örökkévaló a te Istened áldása szerint, amelyet neked adott. Devárim 16:17. Május 24-e, 25-e, Pünköst. Erről szól Pünköst ünnepe. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott Pünköst, húsvét és karácsony mellett, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint Pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények: a Szentlélek eljövetelét, amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy szent, egyetemes és apostoli írták. Kitértek arra, a híveknek ismét kötelező vasárnap szentmisén részt venniük. Csütörtökön este beköszöntött a Sávuot, a törvényadás ünnepe. Elkezdődött a hetek ünnepe, héber szóval a Sávuot, a kinyilatkoztatás napja. A keresztény egyházakban a Sávuotnak megfelelő pünkösd, az 50. nap húsvét után, az évnek mindig más naptári napjára, de állandóan vasárnapra esik. Az ünnep idén közel jött Pünkösthöz, május 21-én csütörtökön este, 20 óra 3 perckor köszöntött be, és május 23-án szombat este 21 óra 22 percig tart. Az ünnep első napján Mózes második könyvéből a 19. és a 20. fejezetet recitálják, melyek leglényegesebb része a 10 parancsolat, melyet állva meghallgathatnak a jelenlévők. Második nap Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 22. énekétől a 16. fejezet 18. énekéig olvassák a szent szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szólnak, és a zarándok ünnepek felsorolásával foglalkoznak. Sok zsinagógában az ünnepen felolvassák Rút könyvét, aki dédanyja volt Dávid királynak, akinek születése és halálának napja ez időre esett. A 150. Zsoltár emlékére 150 gyertyát is gyújtanak nagyobb templomokban. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést ma pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándorprédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellép

0: lépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki-kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyház történeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen.
1: Kulturális programajánló.
0: Még ma is tart a 33. Szent István könyvhét. Május 18-a és 22-e között tart a 33. Szent István könyvhét a budapesti Ferenciek terén, ahol 23 katolikus és protestáns kiadó több mint 6000 kiadvánnyal, köztük 61 könyvheti újdonsággal várja az érdeklődőket. A keresztény könyvkiadók legnagyobb hazai eseményét Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg még május 18-án hétfőn 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhét szervezője, a hazánk legrégebbi könyvkiadója, az 1848-ban alapított Szent István Társulat, amely a rendszerváltozás után indította újra tevékenységét. Az első könyvhetet 1993-ban rendezték meg, akkor még csak néhány kiadó részvételével. A Szent István könyvhéten a Luther kiadó is önálló standdal várja az érdeklődőket. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 21. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élménnyé formálva kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Idén, május 30-a és június 1-e között a 21. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka holnap, május 23-án Székely János szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Zarándoklat a szélrózsára. A szélrózsa, evangélikus ifjúsági találkozó, a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben és a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4-től 8-áig, Kőszegtől Sopronig. A jelentkezési határidő június 14-e. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Ismét szeles, de kellemesen meleg időnk van. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható. Vasárnap sok napsütés várható, felhőkkel, esőkre kicsi az esély, az északi szél mellett 23-28 fokra nő a csúcs. Jelen számítások szerint hétfőn egy gyenge hidegfront érintheti hazánkat, de ez várhatóan nem fog jelentős lehűlést okozni, legfeljebb csak néhány záport.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A gondolat ereje. Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. A legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink. G.W. Thiel.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal itt voltak velünk, emlékeznek, hogy egy nagyon kiélezett helyzetről beszéltünk, amikor Pál és Barnabás azért utazik föl Jeruzsálembe, mert Antiochiában meglehetősen nagy botrány támad, és ezt nem tudom másképp mondani, mert jönnek olyan atyafiak, akik elkezdik visszafele nyomni az Ószövetség felé a gyülekezetet, és elkezdik mondani, hogy Mózes minden törvényét meg kéne tartani. Nyilván a következő lépés az, hogy a talmudi szabályozást is meg kell tartani, és Pál apostol és Barnabás pedig nagyon keményen ellenáll, és a gyülekezet azt javasolja, nagyon bölcsen egyébként, hogy ezt Jeruzsálembe kéne rendbe rakni, hiszen ez minden gyülekezet életét érinteni fogja a következő időszakban, és sok vita és sok belső feszültség után az apostoli gyűlés végül is hoz egy határozatot. Nem szeretném előről kezdeni ott, ahol a múlt héten, de az apostoli gyűlés határozatát szeretném, ha ma nagyon komolyan végignéznénk. Hogy is hangzott ez? A 22. verstől olvasom az apostolok cselekedetei 15. fejezetében. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiochiába, mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívnak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között, ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek az antiochiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek, üdvözletünket küldjük. Itt most mindjárt meg is állok, és egy picit ma részletesen megyünk végig ezen a levélen. Még mielőtt bárki azt mondaná, hogy ó, hát hogyha ez az antiochiai, szíriai, meg a kilikiai testvéreknek szól, hát akkor mi nem esünk ebbe a tájékba, úgyhogy ránk ez nem vonatkozik. Szeretném mondani, hogy akkor az apostoli gyűlés a teljes kereszténység által lefedett területet megjelöli. Itt tart akkora kizendülése az evangéliumnak, tehát teljesen egyértelmű, hogy azt szerették volna az apostolok, hogy minden gyülekezethez jusson el, és hogyha valaki esetleg úgy gondolja, hogy azért neki még mindig van egy ötlete, hogy Ciprust elfelejtették felsorolni, mivel hogy elég gyorsan utána Barnabás majd a második missziót után indul Ciprusba, tessenek nyugodtak lenni afelől, hogy az sem maradt ki ebből a határozatból. Tehát ez egy általános, a teljes akkori és mostani keresztény gyülekezetekre vonatkozóan is érvényben levő határozat. Na de nézzük, mi is ez a határozat. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat válaszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Megint meg kell állni, mert amikor azt mondják, hogy nem csak levelet írunk, hanem élő szóban is elküldjük, akkor ahhoz a héber tradícióhoz kanyarodnak vissza, hogy a tanúvállamás minimum két felnőtt férfi embernek a szájából kell, hogy elhangozzék. Lehetett volna természetesen egy sor aláírást is tenni, bár abban az időben ez egy kicsit azért másképp működött. A gyülekezet úgy döntött, hogy nem aláírja a dolgokat, hanem írásba foglalja a határozatot, és megy Pál és Barnabás mellett két tanú, akinek ez a dolga. Egyébként nem ennyien mentek összesen, de mentek a hitelesítők, akik oda fognak állni, és azt fogják mondani, amikor fölolvastatik a levél, hogy minden szó szerint egyezik azzal, ami Jeruzsálemben elhangzott, és amit a határozat jelenteni akar. Látszólag ez amolyan jogi csűrés csavarásnak tűnik, pedig egyáltalában nem. A hitelesség minden egyes esetben a kereszténységen belül is döntő kérdés. a valamit hallottam valakitől, és úgy emlékszem, valami olyasmit mondott, erre nem lehet építeni. És mi nagyon-nagyon sokszor egyébként olyan tanításokat veszünk át, amit valaki valamilyen módon elkezd beszivárogtatni, ő továbbadja, Annak idején én Újpesten nevelkedtem, és volt egy csúnya mondás, ami azt jelenti, hogy ha az állami áruháznál, ami Újpest centrumában volt, fékezett egy autó, mire a Bajcsi-Zsirinszky úton eléri a városházát, addigra már tömegbalesetként sikerül róla beszélni, ahol már harmadszor fordul a mentő. Na most ez a kettő között nincs 500 méternél több különbség, ezt jó, ha tetszenek tudni. Minden esetre az apostolok azt mondták, hogy szó sincs erről, megírtuk, megbeszéltük, egyetértésre jutottunk, és most menjenek a tanúk, a hitelesítők, és élő szóban erősítsék meg. Pálnak és Barnabásnak is szüksége van erre, hiszen az ő hitelességüket, nem csak a levél hitelességét, az ő hitelességüket is erősítik ezzel az apostolok. Tehát elküldtük Júdást és Sílást, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban. Mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél. Megint meg kell állni. Mi az, hogy jónak látta a Szentlélek, és mi is? Némelyek azt gondolják, hogy ez olyan egyenrangú dolog. Voltunk öten, a hatodik a Szentlélek volt, és hát volt egy szavazás, a Szentlélek is szavazott. Szó sincs erről. Mikor látta ezt jónak a Szentlélek? Már amikor Pál és Barnabás az első misszió úton járt. Akkor mit jelent az, hogy jónak látta a Szentlélek, és mi is? Hát ha valaki végigolvassa a 15. fejezetet, az előző verseket, akkor elég hamar rá fog jönni, hogy a gyülekezet a Szentlélek nélkül nagy valószínűség szerint egy jó alapos vitatkozás, hogy ne mondjam, veszekedés után valószínűleg ízekre szakadt volna. Ehelyett mi történt? Mivel jónak látta a Szentlélek, a gyülekezet elkezdett rá hangolódni. Persze voltak hangadók, az egyik Péter apostol volt, aki Pál és Barnabással nem szembefordult, és nem kezdett el féltékenykedni, hogy a maga pozíciója megrendülhet, hiszen itt jön két új valaki, akik nem is voltak ott a Krisztussal, amikor itt járt a földön, hanem melléjük állt. Aztán jött Jakab, a Krisztus testvére Jakab, a jeruzsálemi közösségnek a vezetője, és ő is Péter szavaival egyenértékűen beszélt, és a gyülekezet, ahogy lehikat, rádöbbent, hogy itt nem arról szól a dolog, hogy szét akarják kergetni a korábbi tradíciókat értékelő és szerető testvéreket, hanem arról van szó, hogy azoknak kell felülbírálni a Szentlélek jelenlétében a gondolkozásukat, akik a régiből merítve próbálták volna meghatározni most az újaknak az életközösségét meg a lelkületét. Tetszett a Szentléleknek, és nekünk. Talán nem lenne túlságosan merész dolog, hogyha úgy fordítanám inkább, hogy tetszett a Szentléleknek, majd nekünk is. Mire megnyugodtunk benne, mire lecsillapodtak a kedélyek, mire hagytuk magunkat vezetni a lélek által, és mivel ezt a folyamatot mi átéltük, most megírjuk nektek. Biztos, hogy könnyű lesz a gyülekezetnek, aki majd olvassa a levelet? Hát, ha eljutnak arra, hogy tetszett a Szentléleknek, és nekünk is. Nekik ugyanezt a harcot meg kell vívni, egy picivel talán olyan értelemben könnyebb lesz, hogy már valakik előtte megvívták ezt a harcot, tudnak róla beszélni is, és nem kell újra kezdeni az egész érvelünk és vitatkozunk folyamatot, ráadásul Antiochiában jócskán túl is voltak már egy nagy vitán, ezért is indult Barnabás és Pál Jeruzsálembe. Na de most jutunk odáig, hogy mit is mond ez a határozat. Szóval ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálványáldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Muszáj ezt sorban venni. Van olyan fordítás, amelyik úgy kezeli, hogy tartózkodjatok a bálványoktól, kettős pont, és akkor utána következik, hogy vér, megfulladt állat, paráznaság. ez a három tiltott terület. Én azt gondolom, hogy ez a fordítás, amit én most olvastam, nem téved ebben a dologban, és nagyon fontos volt kihangsúlyozni, hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól. Már csak azért is, mert az ember kísérthető, és egyébként, hogyha belegondol valaki, csupa olyan területet fog felsorolni az apostoli határozat, amelyik területen azok a testvéreink is kísérthetők voltak. Az első a bálvány áldozati hús. Pogány területeken a mészárszékek majdnem kizárólag a bálvány áldozathoz kötötten működtek. Tehát pogány szertartások keretében áldozták az állatokat, és aki húst akart enni, az ott tudott a legtöbbször leülni, mint ahogy ma is az emberek, hogyha elmennek egy étterembe, akkor ott azt eszik, ami van. Csak hogy általában a pogány területeken nem az volt, mint manapság, hogy az emberek éjjel-nappal húst tettek volna, mert nem volt ez a helyzet, hanem bizonyos jeles alkalmak kellettek hozzá, és ez az áldozatok bemutatásához volt köthető. Úgyhogy mindjárt lehet érteni, hogy a testvéreinknek ott volt az a kísértés, hogy na de nem akarjuk kiiktatni a húsevést az életünkből, mert hogy részben szükségünk van rá, részben pedig hozzá is szoktunk, még az is lehet, hogy vannak kedvenc ételeink, és senkit nem szeretnék megbántani véletlenül, se ne tessenek félreérteni, de az egyik dolog, amit meg kéne kérdeznem magamtól, hogy és hogyha nem ehetnék egy bécsi szeletet csak olyan helyen, ahol egyébként más istent imádnak, akkor vállalnám-e, hogy nem eszek többet bécsi szeletet? Vagy egy jó pörköltöt nem lehet más ütenni csak ilyen helyen? Vállalnám-e, hogy lemondok egy jó pörköltről? Néha, amikor az ember pocakját érinti a kérdés, akkor nehéz helyzetbe kerül. Azt mondják a rossz nyelvek, hogy a férfi szívéhez is a gyomrán keresztül vezet az út. Na most tessék csak arra gondolni, hogy ha valakinek ez olyan kérdést jelentett, akkor egy idő után a gyomor korgása hova is vitte el? Bálványisten tiszteletre. Miért is? Hát mert korábban ehhez volt hozzászokva. Aztán a károli fordítást hagy idézzem, mert a fulva holt állat az bizony a bálványáldozatnak volt az egyik módszere. Igen, ám, de Isten adott egy parancsot. Mi volt ez a parancs? Hogy nem lehet megenni a húst a benne levő vérrel együtt. Tehát mindent meg kell azért tenni, hogy a vér távozzék a szervezetből. Nyilván van ennek szent oka is. Isten azt mondta, hogy mivel az életnek a forrása a vér, tehát azt parancsolja, hogy ezzel ne éljünk vissza. Még ilyet is mond, hogy minden teremtménynek a vére Istenhez kiállt. Na, de van egy másik ok is. Ugyanis amikor Isten megtiltott nekünk valamit, akkor miközben nagyon sokszor mondott valamiféle szent okot is, de aztán, hogyha mélyebbre nézünk, akkor ez a szent ok mindig valamiféle védelem is a mi számunkra. Tessenek csak arra gondolni, még gyermek voltam, amikor először kezdtem el ezen gondolkozni, hogy Isten a beleket körülvelő hájat, azt magáénak követelte, ezt nem lehetett megenni. A héber embereknek is azt mondta, hogy ezt mindig füstölöktessék el az oltáron Istennek tetsző jó illatként. Hát amikor először éreztem meg ennek a sülő hájnak az illatát valahol, akkor azon gondolkoztam, hogy aki a liliumot és az ibolyát teremtette, és aki az akácvirágzást előhozta, és a rózsát is teremtette, hogy mondhatta azt, hogy ez jó illat lesz az ő számára? Aztán később értettem meg, hogy hát az engedelmesség lesz a jó illat. Nekem meg védelem, hiszen az illető háj például dugig van méreganyaggal. És ezért nem javasolta Isten, sőt tiltotta azoknak a belső szerveknek a fogyasztását, ami a méregtelenítéssel foglalkozik. És ezért, többek között ezért megtiltotta Isten a vérfogyasztást. Mi keresztények ebben a dologban nem írjuk fölül az apostoli gyűlés határozatát, ugye? Tessenek csak arra gondolni, hogy néhány évvel ezelőtt kitört egy járvány, a kerge marha kor. Keresztény kerge marha korban nem lett volna szabad, hogy meghaljon. Miért? Mert a kerge marha kor csak az olyan bifsztekkel terjedhetett, ami félig vagy egyáltalában nem volt megsütve, és én tudom, hogy nagyon-nagyon sokaknak most a pocakja ellen beszélek, és tudom, hogy nagyon sokan szeretik a tatárbifszteket, meg nagyon sokan szeretik azokat a húsokat, amik szépen, vastagon, véresen vannak a tányéron, de nem azt mondta Isten, hogy kérdezd meg magad, hogy mi az, ami az ínyedre való, hanem azt mondta, hogy engedelmeskedj. És például a kerge marha kor ellen az átsütés egész biztos védelem. Na de miről beszélek? Hát nem ez van az apostoli gyűlés határozatában, hogy ha nem akarsz kerge marha kort kapni, akkor fogadj szót. Tehát a paráznasságról is beszéljünk akkor egy kicsit, mert arról is szó van. Mert hogy részben a bálványáldozati istentiszteletnek része volt a paráznaság, kultikus, amolyan áldozati formaként, és ez nem Pál apostolék korában született találmány, annak idején már a vándorló nép fiai is azért vettek részt más népek istentiszteletein, mert hogy azok az istentiszteletek nagyon szexuálisan izgalmas részekkel voltak feltupírozva. És azt mondta Isten, ne! És ha a bálványáldozattal ez jár, akkor tartózkodjatok tőle. Miért is? Az Úr Jézus, amikor itt járt a földön, teljesen világossá tette, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem betöltse. És amikor fölhívta arra a figyelmet, hogy a paráznaság az már ott kezdődik, amikor valaki elkezd játszani a gondolattal. Amikor valaki ilyeneket enged meg magának, mint egy ismerősöm, aki sokáig állította, hogy ő hűséget fogadott, nem vakságot. Aztán kiderült, hogy ebből a nem vakságból lesz majd hűtlenség is. Akkor Isten azt akarta megakadályozni, hogy tönkre menjen a család. Az az alappillér, ami minden társadalomnak az építő kockája, és amiből egy egészséges emberi közösség hosszú távon fölépülhet. Tehát amikor az apostoli gyűlés parancsán keresztül az érkezik, hogy tartózkodjanak a paráznaságtól, védelem! Pál apostol később majd magyarázza is a korintusi gyülekezetnek, és azt fogja mondani, hogy aki paráználkodik, a maga teste ellen is vétkezik. Igen ám, de itt most megint szóba kell hozni a betegségeket. Mert hogy a szexuális úton terjedő betegségek abban az időben arattak. Sodoma és Gomora, aminek az elpusztítása mindnyájunk számára egy sokkoló és megrázó történet a Szentírásban, és nagyon-nagyon sokan fölvetik azt a kérdést, hogy na de hogy tehetett ilyet a mindenható Isten? Hát bocsánat, hogy kimondom, de úgy, hogy addigra az egész környéken olyan fertőzés góc volt Sodoma és Gomora, amit egyedül ezzel a kiégetéssel lehetett a föld testéből kimetszeni. Borzasztó ezt hallani, én tudom, de ez az igazság. Na de tessék csak várni. Keresztény ember lehet parázna? Vélem hallani a másik oldal, hogy persze, hogy lehet. Hát hogy ne lenne? Hát csak nézzünk körül. Na de végig gondoljuk ennek a következményét? Találkoztam ma egy különös fordítással, ahol azt mondta, hogy tartózkodjanak a törvénytelen házasságtól. Mit is jelent ez? Nagyon komolyan vette a fordító azt az igazságot, hogy Isten a szexuális közösséget kizárólag a házasságon belül akarta, engedte és támogatta. Nem megfosztani akarta a keresztényeket minden jótól és izgalomtól. Van, aki sokkal többre becsüli Petőfit, mint mondjuk a Szentírást, és szívesebben idézi azt, hogy a madárnak megtiltani nem lehet, hogy daloljon, ha jön a kikelet. És hogy hát, ha szerelemre indul a szív, ez nagyon sokszor nagyon messze van a szép érzésektől, egyszerűen csak a testnek a mohó gerjedelme és semmi más. De Isten támogatta azt, hogy a hívők a házasságon belül szeressék egymást, szerelemmel szeressék egymást, de azt akarta, hogy kívül nem, és ez védelem. Védelem a házaspár számára, védelem a gyermekeik számára. Ma nagyon-nagyon sok olyan gyermek születik, aki már az anyamérben fertőződik olyan betegségekkel, ami kizárólag így terjednek. És utána ilyen kérdéseket tudunk fölvetni, hogy miért engedte meg Isten? Hát az egy ártatlan élet. Ő lehet, és az apuci meg az anyuci is ártatlan volt. Vagy pedig az apuci és anyuci szembeszegült az Isten akaratával, aminek az lett a következménye, hogy a gyermekük súlyos fertőzéssel érkezik a világra. és szándékosan nem mondok egyféle fertőzést, mert nagyon kézenfekvő lenne, de a valóság az, hogy most már lassan tucatnyi fertőzés van, amivel érkezhetnek ezek a gyermekek. Mit akart Isten, amikor az apostoli gyűlést rá vette arra, hogy tetszen az nekik, ami a Szentléleknek is tetszett? Hogy a keresztény gyülekezetnek egy olyan védelmi rendszert adjon, ami a környezeti hatások ellenére és a mellett is a gyülekezet belső biztonságát etikailag, de egyébként egészségi szempontból is támogatja. Tudom, hogy vissza lehet vágni azzal, hogy de hát vannak nemzeti ételek, ilyen például a véres hurka. Vajon a nemzeti ételek abban az időben nem léteztek volna? Egészen biztosan Antiochiában is voltak nemzeti ételek, meg Kilikiában vagy Cilíciában is voltak nemzeti ételek, aztán Korintusban meg Efézusban pláne, és mindenütt a világon, és amikor az ember lemond valamiről a Krisztusért, akkor általában hosszú távon ebből nyereség van. És milyen megdöbbentő, hogy amikor egységre jutottak és ezzel elindultak, akkor nem azért mentek, hogy jaj, hát félreértés volt, testvérek. Nem a mózesi törvényeket akarták a válunkra tenni nekünk az apostolok, hanem még egy sokkal nehezebb púpot. Mert hogy nem erről szól a dolog. Ezt nem annyira nehéz megtartani, ha valaki alaposan végig gondolja, hogy tartózkodjon a bálványáldozattól, hogy tartózkodjon a fulvaholtállattól, hogy tartózkodjon a vér fogyasztásától, hogy tartózkodjon a paráznaságtól, és hogy megértse, hogyha ezt megtartja, jól teszi. Ez azt jelenti, hogy az a helyes. És nagyon sokszor nem azért teszünk valamit, mert kedvünk van hozzá, hanem azért, mert az a helyes. Ezzel indulnak el az apostolok. Ezzel töltik meg útközben a gyülekezeteket, támogatják őket, bátorítják őket, kijelölnek egy utat, és ezt nagyon szeretném mondani, hogy az útkijelölés nem másik út, mint a keskeny út. Ez csak azt jelenti, hogy a keskeny úton belül ezek a szabályok érvényesek. Nem mindig egyszerűek, de nem betarthatatlanok. És hogyha ezeket a szabályokat komolyan vesszük, akkor ez, még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez nekünk jelent oltalmat, védelmet, támogatást. És jó dolog engedelmeskedni az Isten akaratának ezekben a dolgokban, mert kihat a következő generációkra, a következő évek, évtizedek gyülekezetére, és akár a mai gyülekezetben is lehetne azt mondani nekünk önmagunknak, kedves hallgatóim, hogy na ezeken a területeken hogy is állok én? Nem kéne visszalépni az apostoli szintre? Ezt lehet, hogy bűnbánat kell, hogy megelőzze, és azt mondja, hogy Uram, bocsáss meg, hogy semmibe vettem ezt. És úgy gondoltam, hogy mehetek a magam feje után. És lehet, hogy az ételről kell másképp gondolkoznom, de lehet, hogy az egész életről kell másképp gondolkoznom. És lehet, hogy azt kell mondanom egy nem tiszta kapcsolatban, hogy ezt másképp akarta az Úr. Rendezzük el. Ennek két rendezési lehetősége van. Hagyjuk abba, vagy éljünk házasságban. Természetesen nem két, három vagy négy házasságban, hanem csak abban az egyben, ami az Úrtól van. Adjon Isten bátorságot szembenézni Isten igéjének ezzel az üzenetével. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 22-e.
2: A FAVV katalógus 113 művét sorolja az 1813-ban született Richard Wagner német zeneszerzőnek. Mottója: a világ tartozik nekem mindazzal, amire vágyom. Méltatói szerint műveinek vezérmotívuma a megváltás. Ez szövi át romantikus operáit, ilyenek a Rinci, a Bolygó Hollandi, a Tannhäuser, a Lohengrin, és ez munkál nagy zenedrámáiban, melyek a következők: a Tristán és Izolda, a Nürnbergi Mesterdalnokok, a Parsifal, valamint a Nibelung gyűrűje tetralógia. Ennek részei: a Rajna kincse, a Valkür, a Siegfried és az Istenek alkonya. Idézzük emlékét nemes gondolatával: hiszek abban, hogy a művészet Istentől való, és minden megvilágosodott emberben él. Hiszem, hogy aki csak egyszer is megfürdette lelkét a művészi élvezet fenkölt légkörében, az örökké alázatos híve marad, és sohasem tagadja meg azt.
1: 1885-ben e napon ért véget Victor Hugo francia költő, regény és drámaíró élete. Hugo így vallott az emberi világképről: bizonyos gondolatok olyanok, mint az imádság. Vannak pillanatok, amelyekben akármilyen a testtartásunk, a lélek térdre borul. Az éden a lelkiekben van, nem az anyagban. Az ódák és balladák, őszi lombok, a szürkület énekei, a lélek hangjai és a Fények és árnyak című lírai köteteiben Istent, barátait és a természetet szólítja meg. Victor Hugo 9 regényt írt, az első 16, az utolsót 72 évesen. Vannak történelmi témájúak, mint a párizsi Notre Dame, társadalmi-szociális jellegűek, ilyen a Nyomorultak, a Tenger munkásai, a Nevető ember, a 93. Az Ernánia vagy a Kasztíliai becsület című művével lett drámaírónként híres 1830-ban. Ismer drámája még a Királyasszony lovagja, a Ruy Blas is.
2: Szabó Imréné, Szabó Éva, református lelkipásztor 1924-ben e napon született. A Bármadas gimnázium után teológiai tanulmányait is Budapesten végezte. A missziókban országszerte hirdette Krisztus evangéliumát. 1949-ben kötött házasságot Szabó Imre Esperessel, és rövidesen a Vértesaljai Egyházmegyébe, Sárbogárdra kerültek gyülekezeti szolgálatba. Itt élték le életük hátra lévő részét. Éva néni sokféleképpen szolgált. 7 édes gyermekének nevelése mellett a gyülekezetben folyamatosan jelen volt. Rengeteget látogatott, lelki támaszt nyújtva, segítette a szükségben lévőket, bizonyságot tett, többfelé hirdette az evangéliumot, férjével szerte a világban, és sokfelé vitték az örök élet üzenetét. 88 évesen tért meg Teremtő Urához.
1: Balázs Ferenc író, tanár, lelkész, a Kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémia hallgatója volt, egyházi ösztöndíjjal Oxfordban és Berkeleyben tanult. Az USA-ból indulva 4 éven át egész Ázsiát beutazta. Járt Japán, Korea, Kína, Hongkong, India tájain, városaiban. Találkozott Rabindranath Tagoréval és Mahatma Gandhival is. 1928-ban tért haza. Úti élményeit kötetbe rendezte Bejárom a kerekvilágot címmel. A székelykeresztúri unitárius főgimnázium tanáraként önéletrajzi elbeszéléseit gyűjtötte össze Rög alatt címmel. bemutatta, hogyan próbálta átültetni a gyakorlatba a világjárása során szerzett tapasztalatait. Majd lelkészi szolgálatot vállalt Mészkőn. Ott dániai mintára 4 éves falufejlesztő programot indított el, létrehozta a vidékfejlesztő szövetkezetet, színjátszócsoportot Dalárdát alapított, életét a közösség szolgálatának szentelte. Otthona a fiatal erdélyi írók állandó találkozó helyévé vált. Ifjúsági dalos könyve és Közérthető evangélium című kötete is sikeres volt. A marosvécsi Helikon rendezvények résztvevője és előadója. 36 esztendősen, tüdőbajban hunyt el 1937-ben.
2: E napon megszólalt a Kárpát-medence összes református harangja 2009-ben, a Magyar Református Egyház alkotmányozó zsinata által hozott határozatok ünnepélyes kihirdetésének kezdetekor.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Lukács 6:43-44.
1: Aki Jézusban marad, abban megterem a lélek gyümölcse. Vajon előfordul időnként, hogy azt kérdezzük, nekem is szól ez az ígéret? A válasz bizonyosan igen. Nem kételkedhetünk abban, hogy aki megkezdte bennünk a jót munkálni, teljességre is viszi azt. Emlékezzünk Jézus szavaira. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. János evangélium a 15. fejezet 16. vers. Aki tehát Jézusban marad, gyümölcsöt fog teremni. Ám tudnunk kell, nem a maga, hanem Isten dicsőségére. A lélek gyümölcse ugyanis nem az ember, hanem az Atya jóságát hivatott bemutatni. Az ember elsősorban nem is pusztán szavai, hanem inkább lénye által nyilatkozik meg. A Szentlélek ajándékait Isten egyháza kapja, a szolgálat együttes végzéséhez. A Szentlélek gyümölcsét Isten gyermekei kapják, hogy életük átalakuljon. Tudjanak ők is jó gyümölcsöt teremni, igaz keresztények lenni. Azon van a hangsúly, milyen legyen az ember. Látszatra jónak tűnhetünk, jól hangozhatnak a szavaink, és úgy nézhet ki, hogy jót teszünk. Viszont ha a Szentlélek nem ad új szívet, nem lehetünk elég jók, hiszen lehet jó az ember, ha tettei nem azok, avagy tehet-e jót az, aki maga nem jó? Váljunk tehát jót termő, jó fává.
0: Mindenható Istenem, kegyelmes mennyei édesatyám, áldalak téged, hogy aki benned bízik, annak adsz reménységet a szívébe. Ajándékozz meg engem ezzel a vágyakozással, és elégítsd ki ezt az óhajomat. Engedd, hogy veled találkozva az emberi szó mögött fölismerjem a te hozzám szóló ígédet, azt az ígét, amivel világokat teremtettél, és amivel az életünket is egészen újjá tudod formálni, termőfává tudsz nevelni. Könyörülj rajtam, hogy megtörténjék a csoda, és merjek és tudjak most újat kezdeni ott, ahova az életemben a hangsúlyt teszed. Kérlek téged, hogy amit elrontok, kegyelmesen hozd helyre. Amit elmulasztok, irgalmasan pótolt ki, hogy gyümölcsöm a te dicsőséged lehessen. Add, hogy sokszor emelhessem hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened, megbánással és új jó feltétellel ki tudjalak engesztelni. Szent lelkeddel tégy képessé arra, hogy a te akaratodat cselekedjem, hogy így azzal töltsem, a testben hátra lévő időmet, amire adtad, hogy értelmes életem legyen, és a te dicsőségedre tudjak teremni. Folytatva a 486. énekkel, szívem megalázván te hozzád megyek, elődbe Istenem háladást viszek, és szent fiad által néked könyörgök. Magamat egészen neked szentelem, kegyelmes oltalmad legyen mellettem, szent lelked és ígéd legyen vezérem, mindenféle bűntől magam óvhassam, hitem jó gyümölcsét, hogy el ne roncsam. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Május 24-e, 25-e, Pünköst. Erről szól Pünköst ünnepe. A Szentlélek eljövetelét ünneplik vasárnap a keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott Pünköst, húsvét és karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté, 50 szóból ered. A katolikus püspöki konferencia közleménye szerint Pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy szent, egyetemes és apostoli írták. Kitértek arra, a híveknek ismét kötelező vasárnap szentmisén részt venniük. Csütörtökön este beköszöntött a Sávuót, a törvényadás ünnepe. Elkezdődött a hetek ünnepe, héber szóval a Sávuót, a kinyilatkoztatás napja. A keresztény egyházakban a Sávuótnak megfelelő pünkösd az 50. nap húsvét után az évnek mindig más naptári napjára, de állandóan vasárnapra esik. Az ünnep idén közel jött pünkösdhöz, május 21-én csütörtökön este, 20 óra 3 perckor köszöntött be, és május 23-án szombat este 21 óra 22 percig tart. Az ünnep első napján Mózes második könyvéből a 19. és a 20. fejezetet recitálják, melyek leglényegesebb része a 10 parancsolat, melyet állva meghallgathatnak a jelenlévők. Második nap Mózes 5. könyvéből a 14. fejezet 22. énekétől a 16. fejezet 18. énekéig olvassák a szent szöveget, amelyek a különböző mezőgazdasági törvényekről szólnak, és a zarándok ünnepek felsorolásával foglalkoznak. Sok zsinagógában

0: Azonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható. Vasárnap sok napsütés várható, felhőkkel, esőkre kicsi az esély, az északi szél mellett 23-28 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher. Dr. Jean Zürcher ismert svájci teológus, író és pedagógus, adventista lelkész. 40 évi szolgálata során 10 évig volt a Kolonzsi adventista iskola igazgatója. 15 évig az Euró-Afrikai Divízió főtitkára. Emellett misszionárius, az Ellen White Kutatóközpont igazgató tanácsának tagja. Különösen francia nyelv területen gyakorolt erős befolyást teológiai, lelkészi szolgálatával. Több látogatást tett Magyarországon is. Mély bibliai látása, profécia magyarázatai meggyőző erővel hatottak hallgatóira.

Jézus Krisztus bizonyságtétele a hét gyülekezetnek. Jézus nem csak azért jelent meg Jánosnak Pátmosz szigetén, hogy szeretett tanítványát számüzetése magányában megvigasztalja és bátorítsa, hanem elsősorban azért, hogy egy az egyháznak szóló üzenetet bízzon rá. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Pátmosznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallik hátom meg egy nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja vala. Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmirnában, Pergamumban, Tiatírában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Az ember fia miután bemutatkozik Jánosnak, megismétli. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezután lesznek. Sőt, minden egyes levél előtt újból elhangzik ez az írásra vonatkozó parancs. Az Efézus beli gyülekezet angyalának írd meg, a Szmirna beli gyülekezet angyalának pedig írd meg, stb. Ezek az ázsiai gyülekezetek valóban léteztek, épp úgy, mint a városok, amelyekről elnevezték őket. Az utóbbi évek régészeti leletei is bizonyítják ezt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv elbeszéléseiből tudjuk, hogy a közösségek többsége Pál és munkatársai tevékenységének köszönheti létrejöttét. Közülük többeknek a nevét is megemlíti leveleiben a nagy apostol. Ázsiában azonban nem csak ez a hét gyülekezet létezett, és nem is ezek voltak a legjelentősebbek. Számuk kiválasztása, nevük jelentése épp úgy, mint földrajzi elhelyezkedésük nyilvánvalóan jelképes értelemmel bír. A hét várost, amelyekben ezek a keresztény közösségek voltak, Ázsia római provinciájának császári útja kötötte össze. Ez az út tökéletes kört zárt be. Efézusból, a fővárosból kiindulva észak felé, Szmirnán keresztül Pergamumig, majd kelet felé, délre, Filadelfián és Laodicián át Efézusig. A hét gyülekezet kiválasztásában a legfontosabb szerepet bizonyára nevük etimológiai jelentése játszotta. E nevek szimbolikus értelme nyilvánvaló. Mindegyik név önmagában rövid összefoglalása az egyes korok általános jellemzőjének, melyet egy adott gyülekezet feltehetőleg képviselt. Mindegyik név önmagában rövid összefoglalása az egyes korok általános jellemzőjének, melyet egy adott gyülekezet feltehetőleg képviselt. Végül a hetes szám semmi kétséget nem hagy a levelek tartalmának szimbolikus értelmét illetően. A hét szent szám a Biblia szerzői és különösen a Jelenések könyvének írója számára, aki pontosan 54 alkalommal használja. A hét a teljességet, az egyetemességet, a tökéletességet fejezi ki. Évszázadokon át a Jelenések könyvének számos magyarázója ezért tekintette a hét gyülekezetet hét nagy történelmi periódus szimbólumának, amelyet Krisztus egyháza keletkezésétől az idők végéig áttél. Ezt az értelmezést követve E. G. White ezt írja.
A hét gyülekezet neve Krisztus egyházát jelképezi a keresztény korszak különböző periódusaiban. A hetes szám a teljességet jelzi, és azt hangsúlyozza, hogy az üzenetek az idők végéig terjednek, még az egyes szimbólumok az egyház állapotát tárják fel a világtörténelem különböző korszakaikban. Ezt a magyarázatot erősíti az a látomás is, amelyben János az emberfiát a hét gyertyatartó között látja, amely nem más, mint a hét gyülekezet. Az a tény, hogy Jézus a hét gyertyatartó között jár, nem csak azt jelenti, hogy állandóan jelen van az ő népe között, minden napon, a világ végezetéig, amint azt megígérte. Ez a járás egyben mozgást és haladást jelez, vagyis egy bizonyos történelmi folyamatot. Aki jár a hét arany gyertyatartó között, nem rejti el azt a szándékát, hogy a gyertyatartót kimozdítsa a helyéről, amennyiben a gyülekezet lelki állapota ezt megkövetelni, és egy másik gyülekezetre bízza a feladatot, hogy a világ világossága legyen. Ha egy gyülekezet már nem kiváltságos eszköz, amelyre az Úrnak műve véghez viteléhez szüksége van, akkor az evangélium fáklyája egyik tájról a másikra, egyik egyházból a másikba vándorol. Mert az az alapelv, amelyet Jézus Izrael bukása előtt kijelentett, erre a hét gyülekezetre is vonatkozik. Elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Máté 21:43. Ezért Jézusnak a hét gyertyatartó között való járása, amint gyülekezetről gyülekezetre halad, végeredményben Krisztus egyháza történetének összefoglalása az első századtól napjainkig, az egyes gyülekezetekhez intézett prófétai üzenetekkel együtt. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az üzenetet az egyházra, mint intézményre, vagy akár csak a jelképes egyházra, amelyhez Isten intézte, kell korlátoznunk. Mint ahogy Pál levelei is, amelyeket meghatározott gyülekezetekhez intézett, mint a Róma beliekhez, a Korintus beliekhez, vagy a Tesszalonika beliekhez, számunkra ma épp úgy üzenetet hordoznak, mint azoknak a keresztényeknek, akiknek eredetileg írottak. A hét gyülekezet lelki problémái jellegzetes problémák. Ezért, ha ezek a problémák jelentkeznek az egyházban, az Úr intései, figyelmeztetései, tanácsai és ígéretei is érvényben vannak. Ez következik mindegyik üzenet zárszavából. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezeknek az üzeneteknek nyilvánvalóan egyetemes jelentőségük van. Az egyház szervezetre épp úgy vonatkoznak, mint személy szerint reánk Krisztus követőre. Ezt a gondolatmenetet követi E.J. White is, amikor az efézusi és szárdiszi gyülekezethez intézett üzenetet a mai egyházra vonatkoztatja. Ha összehasonlítjuk a hét levelet, feltűnik formai hasonlatosságuk. Megállapíthatjuk, hogy a hét levél szerkezete, vázlata azonos. Az egyes részeket minden levélben ugyanazokkal a kifejezésekkel vezeti be az író. A levelek elején található a címzés. A címzett mindig a nevezett gyülekezet felelőse. A bevezető formula mindig változatlan. Azbeli gyülekezet angyalának írd meg. János azt a parancsot kapja, hogy az egyes gyülekezetek angyalainak írjon. Az angelos görög szó hírnököt jelent, azt, aki küldve van. A Bibliában
A Bibliában épp úgy vonatkozik emberekre, mint mennyei hírnökökre. Pált a galáciabeliek úgy fogadták, mint Istennek angyalát. Pál máshol a gyülekezetek követéjének nevezi munkatársait, akik Krisztusért járván követségben arra hivattak el, hogy Isten nevében buzdítsák az embereket. Azok az angyalok, akik a hét levél címzettei, az egyes közösségek felelős tisztviselőit jelképezik tehát, a véneket, prédikátorokat, akik az üzenet hirdetésére hivattak el. Őket jelképezik a csillagok is, amelyeket az emberfia a jobb kezében tart, és amelyekről ezt mondja. A hét csillag, a hét gyülekezet angyala. Ezek a kijelentések a prédikátorokhoz szólnak, akikre Isten nagy felelősséget bízott. Tőlük áradnak azok a szeléd befolyások, amelyeknek uralni kell a gyülekezetet. Nekik Krisztus szeretetét kell visszatükrözniük. A csillagok az Úr ellenőrzése alatt állnak, ő irányítja és vezeti mozgásukat, különben sötétségben tévelyegnének. Így van ez Isten szolgáival is. Ők csupán eszközök az Úr kezében, és minden jó, amit véghez visznek, az ő hatalma által van. Világosságát rajtuk keresztül árasztja ránk. A kor szokásához híven ezekben a levelekben a címzés után a feladó neve szerepel. Ez utóbbi azonban sohasincs nyíltan megnevezve. Mindannyiszor ezzel a formulával kezdődik a levél. Ezt mondja az, aki, és itt Jézus, János által a bevezető látomásban felsorolt, az ember fiának tulajdonított jelzővel mutatkozik be. Ezek a jelzők mindig közvetlen összefüggésben vannak az üzenet tartalmával. Ezen kívül Krisztus mindig kettős közbenjárói szerepében jelenik meg. Mint Isten képviselője az emberek előtt, s egyszer s mint az emberek képviselője Isten előtt. A levél tulajdonképpeni magva az adott közösség lelki állapotának tömör jellemzése. Mint kiváló pedagógus, Jézus általában dicsérő szavakkal kezdi mondani valóját, a tudom a te dolgaidat, állandóan visszatér a bevezetés után. Valóban egyedül ő ismeri pontosan a gyülekezet állapotát. Ezért egyedül ő az is, aki képes felbecsülni érdemeit és megítélni gyengeségeit. Ezért olvasunk szemrehányásokat és figyelmeztetéseket a levelekben. De az Úrnak mindig van hozzánk bátorító szava, buzdítása, jó tanácsa. A bírálatok három helyen ezekkel a szavakkal kezdődnek. De az a panaszom ellened. A buzdítást semmiféle jellemző kifejezést nem vezeti be, de a mester tanácsát mindig egy felszólító módban levő igével fejezi ki. Térj meg, tartsd meg, légy buzgóságos. Végül minden levél zárszava két megállapítást tartalmaz, először egy figyelmeztető és figyelemfelkeltő formulát, amit szolgálata során Jézus gyakran alkalmazott beszédei végén. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezt egy kifejezetten eszkatológikus jellegű ígéret követi, ami az idők végén fog beteljesedni, amikor minden újjá születik. Ez az ígéret olyan jelképekben van leírva, amelyeknek értelmét csak akkor érthetjük meg, ha a 21. és 22. fejezetben leírt a mennyek országáról szóló befejező látomás tartalmával
összehasonlítva a vizsgájuk. A levelek befejező részéről meg kell jegyeznünk, hogy amíg a figyelmeztetések a gyülekezet minden tagjához szólnak, addig az ígéret csak annak, aki győz. Érdemes megfigyelni még néhány érdekes részletet. A levelek tartalmát összehasonlítva legelőször azt tűnik fel, hogy a laodiceai gyülekezet az egyetlen, amely nem kap dicséretet, a szmirnai és filadelfiai gyülekezet viszont nagyon sok dicséretben részesül, és semmi szemrehányás sem kap. Azután megfigyelhetjük, hogy a páratlan számú levelek, úgy mint az 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, azokhoz a gyülekezetekhez szólnak, amelyekben a rossz tulajdonságok dominálnak, míg a páros számú levelek, a 2, a 4, a 6 címzettjei, azok a gyülekezetek, ahol a jó a rossz fölé kerül. Véletlen egybeesése-e, vagy gondviselés, minden esetre tény, hogy a 4 páratlan számú gyülekezet városai az idők folyamán megsemmisülnek. Efézus, Pergamum, Szárdisz és Laodicea ma már romok. Ellenkezőleg a többi 3 város, Szmirna, Tiatira, Filadelfia egészen napjainkig megmaradtak, sőt, még keresztény közösségek is léteznek. S köztük Szmirna, melyet az Úr leginkább megdicsért, ma a legvirágzóbb ezek közül a városok közül. Egy utolsó kronológiai jellegű észrevétel. Ez a 7 gyülekezethez intézett levélfüzér nem tartozik a számokkal jelzett proféciák közé, semmilyen dátumát nem tudjuk abszolút pontosággal megállapítani. Ezért nehéz pontosan meghatározni az egyes periódusok kezdetét vagy végét. Mindamellett a különböző üzenetek részletei könnyen azonosíthatóvá teszik a keresztény egyház történetének különböző korszakait.

0: Jézus Krisztus üzenete az első századok gyülekezeteihez. A Jézus által Jánosnak kinyilatkoztatott első két levél címzetje az efézusi és a szmirnai gyülekezet, amelyek egyenként az első század apostoli egyházát, illetve a második és harmadik század a császári üldöztetések korának egyházát jelképezik. A hozzájuk intézett üzeneteknek nem csak történelmi jelentőségük van, tulajdonképpen tárgyuk a kor keresztény közösségeinek lelki élete. Ez azt jelenti, hogy bennünket épp úgy érint, és méltó legteljesebb figyelmünkre. Az efézusi gyülekezethez írt levél. Több dolog is indokolja az efézusi gyülekezet kiválasztását, hogy az apostoli egyház első keresztény generációja lelki életének szimbóluma legyen. Efézus a rómaiak ázsiai provinciájának legjelentősebb városa, politikai és vallási centruma volt. Itt volt a prokonzul rezidenciája, Artemisnek, az efézusiak Dianájának temploma, s egy másik templom, melyet Rómának és Augustusnak szenteltek, s amely Domitianus császár uralkodása alatt a császári kultusz központja lett. Efézus keresztény szempontból is fontos központnak számított. Itt jött létre az ázsiai provincia első gyülekezete 58 körül, Pál apostol második misszió útjának alkalmával. Pál és munkatársai két évig tevékenykedtek ezen a területen, ugyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. A hagyomány szerint Jeruzsálem lerombolása után 70-ben János Efézusban telepedett le, és a második század elején bekövetkezett haláláig gyümölcsöző szolgálatot végzett itt. Innen Efézusból száműzték Pátmoszra, valószínű 96 és 98 között. A következő századokban Efézus számos zsinat helyszíne volt, sőt, Konstantinápoly előtt ez a város volt a keleti keresztény egyház központja. A legfőbb ok, amiért az efézusi gyülekezet alkalmas arra, hogy az egyház történetének első szakaszát bemutassa, nevének jelképes értelme, a kívánatos. Az első század keresztény egyháza, az apostoli egyház maradt egyszer s mindenkorra, az igazi példa. S mindenek fölött kívánatos egyház annak ellenére, hogy nem volt tökéletes. Az efézusi gyülekezethez szóló üzenetében Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, és aki jár a 7 aranygyertya tartó között. Az első formálódó gyülekezetet ezzel az Úr érdeklődéséről, segítségéről és jelenlétéről akarja biztosítani. Az efézusi gyülekezetnek szánt dícséretek annak jó tetteire, munkájára és kitartására vonatkoznak. Ez a gyülekezet a testvériség és közösség vállalás utolérhetetlen szépségű példáját nyújtotta, melynek néhány vonását megismerhetjük az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A hívők sokaságának pedig szíve, lelke egyvala, és senki semmi marháját nem mondaná magának, hanem nékik mindenök köz vala. Az apostoli egyház meggyőző erejével az evangélium ismeretét a sokféle nehézség ellenére kora minden nemzete közt elterjesztette. Sőt, a hit és az erkölcsi tisztaságát is meg tudta őrizni a gyülekezeten belül. A jelenések könyve szerint a gonoszokat és a képmutató testvéreket épp úgy nem tűrte meg soraiban, mint a rossz pásztorokat és a hamis profétákat. Külön megemlíti a nikolaiták iránti magatartást, amely egy eretnek szekta volt, s cselekedeteik az Úr nem tetszését váltották ki. Végül a megpróbáltatásokban való kitartás sem kerüli el annak figyelmét, akinek nevében lankadatlanul fáradoztak. Sajnos az évek során az efézusi gyülekezet lassanként elveszítette azt, ami őt a kívánatos gyülekezetté tette. Az a mondásom ellened, rója fel néki az Úr, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ha a szeretet eltűnik, semmi, de semmi nem képes azt pótolni. Pál apostol ezt csodálatosan fejti ki. Ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok, és ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Az igazi keresztényt a szeretetről lehet felismerni. Erről ismeri meg mindenki, mondja Jézus, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Nem kevésbé szerest fele barátodat, mint magadat, de a Jézus által adott új parancsolat szerint szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Jézus azt kéri főpapi imájában, hogy övéik közül ez a szeretet uralkodjon, és elhiggye a világ, hogy Isten küldte el fiát a földre, hogy megváltsa a világot. Egyedül ez a szeretet a tökéletességnek kötele képes elvezetni a szívek és lelkek egységére, amint ez az apostoli egyházban a kezdeti időben megnyilvánult. A lelki hanyatlással szemben csak egyetlen orvosság van, mégpedig az, amit Jézus kínál. Felébredés, megtérés és a szeretet általi cselekedetek. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki. Ez az első gyakorlati tanács, amit Jézus ad. Másképpen ismerd fel, hogy az első szeretetet kialudt. Ez az ébredés alapvetően fontos, mert nélküle nem remélhetünk megjobbulást. Minél jobban felmérjük a lelki hanyatlás mértékét, annál eredményesebb lesz a második szakasz. A Jézus által ajánlott bűnbánat értéke közvetlenül ettől függ. Térj meg! Így szól a mester által adott tanács második pontja. Ez a felhívás szól minden olyan gyülekezetnek, amelynek az Úr kénytelen szemrehányást tenni. A megtérés mindenek előtt gondolkodásmódbeli változást jelent. Ezt jelenti az itt használt görög mataneo szó. Ha a megtérés őszinte, akkor a cselekedetekben is megnyilvánul. Éppen erre gondol Jézus, amikor buzdítása végén hozzáteszi. Az előbbi cselekedeteket cseleked. Az előbbi, azaz a szeretet cselekedetei által az efézusi gyülekezet talán visszatérhetne az első szeretethez. Nem mintha a szeretet a cselekedetek eredménye lenne, vagy a cselekedetek helyettesíthetnék a szeretetet. A tettek mindig csupán kifejezői a szeretetnek, mert a szeretet mindig cselekedetekben nyilvánul meg. Ezért a hit és cselekedetek elválaszthatatlanok egymástól. Amint igaz az is, hogy senki sem üdvözülhet cselekedetekből. Épp oly nyilvánvaló az is, hogy Isten kit-kit aszerint ítél meg, amit cselekedett. Ez egy sokszor ismételt bibliai igazság. Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetekben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők és nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, busulással és haraggal. Jézus ezt a jelenések könyve zárszavában így erősíti meg. És imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Az Úr nem fog visszajöveteléig várni. Ha meg nem térsz, eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből. A figyelmeztetés nem hagy kétséget. Ha az első szeretet lángja nem lobogna fel újra, az Úr elmozdítja helyéből a gyertyatartót. Vagyis másokra bízza az igazság fáklya vívőinek gondját, hogy megvilágosítsa a világot, amely az egyház tulajdonképpeni küldetése. Isten figyelmeztetései soha nem maradnak következmények nélkül azok számára, akik nem fordítanak rá figyelmet. Akik meghallgatják, amit a lélek mond, azok számára az Úr ígéretei bizonyosak. Ez az efézusiaknak tett ígéret szól mindazoknak, akik Jézus tanácsait követve megőrzik, vagy újraélesztik első szeretetük lángját. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A közeli eljövetelének idejére utaló jelek között Jézus különös hangsúlyt helyez a szeretet megfogyatkozására. És mivel, hogy a gonosz megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Nem, de az utolsó gyülekezetről is azt mondja, hogy sem hideg, sem hév, hanem lánybeleg. Azt jelenti ez, hogy az efézusi gyülekezetnek adott tanácsok reánk is vonatkoznak, amint ezt Ellen G. White is írta. Ezt az utasítást kaptam, hogy közöljem, miszerint ezek az ígék a hetednapi adventista egyház gyülekezeteire mai állapotunkban alkalmazandók. Isten szeretete eltűnt, ami az egymás iránti szeretet hiányát jelenti. Előtérbe kerül, és egyre inkább eluralkodik az önszeretet. Meddig lesz még ez így? Ha nem térünk meg, a kegyesség hamarosan annyira meggyengül, hogy az egyház a kiszáradt fügefa képét fogja mutatni. Bárcsak segítene az Úr, hogy az ő népe levonja a tanulságot, amíg alkalma van rá. Bárcsak segítene az Úr, hogy az ő népe levonja a tanulságot, amíg alkalma van rá. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. A szmirnai gyülekezethez írt levél. Ézsaiás prófétán keresztül az Úr ezt a jól ismert kifejezést tette ígéjével kapcsolatban. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Az efézusi gyülekezet nem hallgatott Jézus tanácsára, hogy az előbbi cselekedeteket cselekedje, ezért az Úr elmozdította gyertyatartóját helyéről, ami eddig feltételes intés volt, végül szomorú valósággá vált. A történelemből tudjuk, hogy az egyház életében nagy változás ment végbe az apostolok halála és Jeruzsálem pusztulása után. A keresztények első nemzedékét, mely lényegében a judaizmusból ered, a hívőknek egy másik, elsősorban a görög-római világból származó generációja követte. Az Úr tehát elmozdította az efézusi gyülekezet gyertyatartóját a sorai közül végbe ment lelkihanyatlás miatt, amint azt előre megmondotta, és a szmirnai gyülekezetet állította fel, rábízva ezentúl az igazság fáklya vívőjének szerepét. János a kapott parancs szerint ehhez a gyülekezethez írja a második levelet. A szmirnai gyülekezet jelképezi az egyház történetének második szakaszát, a császári üldözések korát 95-től körülbelül 313-ig, 323-ig. A korszak Domitianus uralkodása idején veszi kezdetét, és 1313-ban ér véget a milánói rendelet kiadásával. Ezzel a rendelettel Konstantinus császár más vallásokhoz hasonló törvényes jogot biztosított a keresztény egyháznak. 323-tól pedig Konstantinus áttérésével a kereszténység a császárság hivatalos vallásává lépett elő. A szmirnai gyülekezet világosan mutatja az átmenetet az apostoli gyülekezet és a pergánumi, a győzedelmes gyülekezet között, amelynek a császári hatalom behódolt. Szmirna neve önmagában is tökéletesen kifejezi azt, amit az egyház számára az üldöztetés és szenvedés e két százada jelentett. A magyarázók megegyeznek abban, hogy Szmirna neve a mirha szóból ered, és egyszerre jelent keserűséget és kellemes illatot. A mirha valóban keserű aromájú anyag, de illata kellemes, és ezért régen a halottak bebalzsamozására használták. Jézus születésénél és halálánál egyaránt alkalmazták. Egyrészt mind szenvedéssel és keserűséggel teli életének, másrészt, mint Istennek kedves és jó illatul adott életének szimbólumát. Egyetlen más név sem fejezhetné ki jobban azt a keserű tapasztalatot, amelyet a gyülekezet, az üldözések, a katakombák és a mártíromság által megismert. A mirha keserűsége mellett Jézus példája a szmirnai gyülekezet is meg tudta őrizni Krisztus jó illatát. Feltehetően az efézusi gyülekezethez hasonlóan a szmirnai gyülekezetet is Pál misszió munkájának köszönheti létrejöttét, de nevét csak a jelenések könyve említi. A város maga szép fekvéséről volt híres. A régi görögök és rómaiak Ázsia gyöngyének nevezték. Az Égei-tenger partján Efézustól északra 50 kilométerre fekvő város a leghíresebb görög író Homérosz hazája volt. Szmirna a hét város legtöbbjével ellentétben átvészelte a történelmi átalakulásokat. Ma is létezik a török Izmir néven. Pedig kevés olyan város van, amely a századok során több ostromot, vérfürdőt, földrengést, tűzvészt és mindenféle más csapást szenvedett el, mint Szmirna. A városhoz hasonló, amelynek nevét viseli, a szmirnai gyülekezet is többet szenvedett, mint bármely más közösség. A városhoz hasonlóan, melynek nevét viseli, a szmirnai gyülekezet is többet szenvedett, mint bármely más közösség. A címek, amelyekben Jézus ezúttal bemutatkozik, tökéletesen illeszkednek a helyzethez. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Ezekkel a szavakkal az Úr biztosítani akar afelől, hogy a látszat ellenére is ő a mindenható és az élő. Azoknak, akik az ő nevéért szenvednek, akiket az igazságért üldöznek, a hit mártírjainak, Jézus itt úgy nyilatkozik meg, mint az, aki ugyancsak szenvedett, aki meghalt, de aki feltámadt az életre. Ímé élek örökkön örökké. Jézus jól ismeri a szmirnai gyülekezet tragikus helyzetét. Tudom nyomorúságodat és szenvedésedet, de gazdag vagy. Bizonyára nagyfokú anyagi szegénység uralkodott a gyülekezetben, ugyanakkor olyan lelki gazdagság, mely által a világ gazdagabb lett. Ugyanez az ellentét megtalálható a laodíciai gyülekezethez intézett levélben is, de más értelmezésben. Az üldözések mellett amellyel a pogányság sújtja a keresztényeket, még azoknak a káromkodását is el kell viselniük, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. A második század során tetőpontra jutott a zsidóknak a keresztényekkel szembeni támadása. A zsidók többek között azzal vádolták őket, hogy meghamisították az írásokat. Őket, akik pedig készek voltak szenvedni és életüket adni, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Már az apostolok cselekedeteiről írt könyv is arról tanúskodik, hogy a zsidók részt vettek az egyház elleni üldözések szításában. 169-ben Szmirnában, és ők égették meg elevenen Polikárpot, János szolgáját, amiért megtagadta, hogy egy kis tömjént hintsen a császár oltárára. Ez a drámai helyzet világossá teszi. Miért nem kíséri szemrehányás vagy fenyegetés Jézus buzdítását? Minden esetre nem hagyja szó nélkül a szenvedéseket, melyek a szmirnai gyülekezet tagjaira várnak. Semmit se féli azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig tartó nyomorúság. A megszakításokkal 200 századon át tartó üldözések után sátán mesterkedését 10 napig tartó nyomorúsággal tetézi. 10 profétai nap a jól ismert bibliai alapelv szerint 10 valóságos évnek felel meg. Ez a 10 napig tartó nyomorúság pontosan beteljesedik Diokléciánus császár uralkodása alatt, aki az utolsó, a leghosszabb és legkegyetlenebb általános üldözést indította el. Úgy vélte, hogy sikerül kiirtani és végleg elpusztítani a keresztény egyházat, amelyről úgy vélte, hogy a császári társadalom életét és gondolkodás módját egyaránt fenyegeti. Ez az elhatározás volt tehát az elindítója azoknak az előre megjövendölt kegyetlenségeknek, amely 303-ban kezdődtek, és pontosan 10 évig, 313-ig tartottak, amikor Diokléciánus utóda Konstantin kénytelen volt azoknak véget vetni a milánói rendelet kiadásával. Mivel a gyülekezet hív volt, mint halálig, ahogy az íge mondja, az élet koronájának ígéretét kapja. És nem csak nekik, de mindazoknak, akik győzni fognak, az Úr azt ígéri, hogy nem árt nekik a második halál, vagyis a gonoszokat sújtó megsemmisülés a tűzzel és kékkővel égő tóban. A szmirnai gyülekezet hűségével valóban tartósá tette a kereszténység győzelmét a római birodalomban. Krisztus egyháza történetének egy újabb periódusa vette tehát kezdetét, amelyet előbb a pergámumi, majd a tiátiai gyülekezet jelképez.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, a bizalom éneke. A mai ige 138. Zsoltár 7. verse. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Siralmas dolog szenvedések között vándorolni. Bizony, áldott vándorlás ez, mivel Istennek különleges ígérete van rá. Ha kapok ígéretet, akkor mit számít már a baj? Mit tanít itt az Úr? Hogy megelevenít. Több életerőm, több hitem lesz. Hát nem ez történik meg gyakran, hogy a bajok megelevenítenek, mint a hideg fuvallat, amikor majd elszédülünk a hőségtől. Milyen dühösek az ellenségeim, kivált ős ellenség. Kinyújtsam a kezemet, és küzdjek ellenük? Nem. Jobb, ha a kezem az én Uram szolgálatával van elfoglalva. De nincs is rá szükség, hogy Isten kinyújtja messze nyúló karját, és sokkal jobban elbánik velük, mint ahogyan én tudnék. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Róma 12:19. Mondja az Úr, erejének és bölcsességének karjával megszabadít engem, mi mást kívánhatnék még? Jöjj, én lelkem, gondold végig magadban ezt az ígéretet, amik az ajkadon énekké, szívedben vígasszá válik, könyörögj megelevenedésért, és bízd a többit az Úrra, aki mindent elvégez érted. Még ma is tart a 33. Szent István könyvhét. Május 18-a és 22-e között tart a 33. Szent István könyvhét a budapesti Ferenciek terén, ahol 23 katolikus és protestáns kiadó több mint 6000 kiadvánnyal, köztük 61 könyvheti újdonsággal várja az érdeklődőket. A keresztény könyvkiadók legnagyobb hazai eseményét Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg még május 18-án hétfőn 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében. A könyvhét szervezője, a hazánk legrégebbi könyvkiadója, az 1848-ban alapított Szent István Társulat, amely a rendszerváltozás után indította újra tevékenységét. Az első könyvhetet 1993.

0: összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosban. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el. Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható. Vasárnap sok napsütés várható, felhőkkel, esőkre kicsi az esély, az északi szél mellett 23-28 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
1: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ebben a műsorban mindig házaspárokat invitálunk meg, beszélnek az életükről, annak az első fázisáról, a love story-ról, hogy hogyan találkoztak, és az azután, ez ugye kinél hosszabb, kinél rövidebb, a fiatal házaspároknak kicsit rövidebb, idősebbeknél hosszabb általában. És igazából ezzel a műsorral azt szeretnénk bemutatni, hogy hívőként is körülvesz bennünket az élet nehézségei, kihívásai, de hogyan segít ebbe bennünket a hit. Mai vendégünket szeretettel köszöntjük, egy újabb házaspár, akik már 22 éve házasok, Szilárd és Anett, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elvállaltátok, és hát ti pont ugye a korban a félúton vagytok, hogy fiatal, idős házaspár között éppen 22 évvel a hátatok mögött, és előtte udvarlási időszak. De hát akkor majd ebbe belevágunk mindjárt az elejétől kezdve, és hiszük, hogy sok tanulság lesz nekünk is, egymásnak is, mert az ige azt mondja, egymás hite által épülünk.
4: Mi is köszönjük a meghívást, és hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk.
3: Én is nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, mert néhányszor beszéltünk erről az időpontról, és most végre összejött, és nagyon örülünk neki. Akkor induljunk el a Love Story-tól. Ki kezdi?
4: Igazából nekem rögtön lenne egy ilyen felvezetésem az elején. Gondolkoztam ezen, hogy olyan pejoratív a mai világban ez a Love Story, mert általában a filmek azzal fejeződnek be, hogy elcsattan az első csók, de utána nem nagyon van szó a többiről, és egy kicsit olyan megtévesztő, és azért örültem nagyon, hogy nem csak love story, hanem azután is, mert az azután van szerintem a lényeg. Igen. És nem az, hogy most volt valami. És az emberek a mai világban ezt a romantikus képet
2: látják. Bocsánat, örülök, hogy így átjött a címből is neked, hogy azon van inkább a hangsúly, igen.
4: Igen, mert hogy alapvetően egy jó házasságban szerintem nem csak az öröm meg a love story a lényeges, hanem pont az átélt nehézségek, próbák azok, amelyek igazán szépé tudják tenni a házasságot. És az, hogy utána is együtt marad egy házaspár, az megint szerintem egy nagyon nagy kincs. Mert a mai világban, amíg én kapok egy házasságból, amíg én számomra élvezetes, addig tart, utána pedig az azután az már sokszor mással folytatódik. De nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Jóisten kegyelmében mi tudtunk és tudunk együtt maradni.
3: Akkor most azért térjünk vissza a love story-ra. Uh-huh. Anett.
5: Az első pillantásra.
3: Az első pillantásra.
5: Hát az nem éppen úgy sikerült mondhatni, ahogyan az emberek szeretnék, hogy ennek aztán tényleg nagy love story kimenetele lesz, hiszen az első pillantás az a Pünkösdi Teológiai Főiskolának az évnyitóján történt. Én akkor már másodikba léptem, és Szilárd pedig éppen jött elsőbe, aha. És ő mondta a bizonságát, vagy felkérték, hogy mondja el a bizonságot a az évnyit,

0: és egy sárga zakóban tette meg ezt.
1: Citromsárga.
0: Citromsárga zakóba, egy Adidas cipőbe, és én akkor azt éreztem, hogy emlékszem, hogy hátrafordultam a barátnőmhöz, nézd már, citromsárga zakóba. Tehát ez volt az első pillantás, ami hát valamilyen úton mondod, de felkeltette az érdeklődésemet.
2: De megjegyezted, igen.
0: Megjegyeztem.
1: Természetfilmekből tudjuk, hogy nagyon sokszor a hímek mindenféle szép színben tündökölnek, és elhívják a figyelmet.
3: Igen, a rovarcsapdák és citromsárga, a szakmámból tudom.
0: Ez is sikerült.
2: Aha, igen.

0: És neked mikor volt az
1: Igazából,
0: első
1: tehát mivel
0: pillantás?
1: nagyon sokan voltak az évnyitóin, akkor őt még nem láttam, hanem épp akkoriban épült a Pünkösdi Teológiai Főiskolának a épülete, és ezért az egyik szinten voltak a lányok, másik szinten voltak a fiúk elszállásolva, és ezért esténként nagyon sokan együtt voltunk, és együtt étkeztünk, és ott volt az, hogy sokat beszélgettünk, sokat viccelődtünk, és én ott figyeltem fel, kedvesen, hogy milyen jó humorérzéke van, és nagyon sok viccet meséltünk egymásnak, és ott indult egy szimpátia az én részemről. Ez az első néhány hétben.
0: Jó, hát akkor ez elég gyors
2: elég
0: volt.
2: És mi keltette fel a figyelmedet?
1: Jó humorérzék. Jó humorérzéke van, igen. És hogy jó vicceket tud mondani. Meg ráadásul szép is volt. Pontosan nem csak volt, hanem most is nagyon szép.
0: Igen. Igen, és akkor ezután hogy alakult, hogy közelebb kerültetek egymáshoz?
1: Igazából elég sokat elkezdtünk beszélgetni. És nekem olyan szokatlan is volt, mert én azzal a feltett szándékkal mentem a teológiára. Én mindig egy ilyen hőszerelmes típus voltam. És elhatároztam, hogy én nem fogok udvarolni senkinek a teológián, mert udvaroltam már eleget, nem volt komoly kapcsolatom egyáltalán előtte, tehát, de volt egy néhány ilyen úgymond szerelem, ami úgy megérintette a lelkem, kínlódtam, meg voltak ezek a dolgok, és akkor én a teológián úgy gondoltam, hogy én csak az Úrral akarok figyelni, csak vele akarok foglalkozni. Aztán nagyon sokan kellett, gyorsan kellett revidálnom ezt a hozzáállásomat, mert elkezdtünk egymással beszélgetni, és meglepő volt számomra, hogy nagyjából egész napokat végig tudtunk beszélgetni, amikor én elég sokat fennmaradtam hétvégente, és volt, hogy egész szombaton együtt sétáltunk a városban, beszélgettünk, amikor szünetek voltak, amikor este volt. Tehát azt vettük észre, hogy majdnem mindig együtt vagyunk.
0: Uh-huh. De a teológia az három év volt, jól tudom, vagy négy?
1: Négy. Volt még akkor, uh-huh. Igen.
0: És úgy tudom, hogy később házasodtatok össze. Igen. Akkor ezek az évek hogy teltek?
2: Azért bocsánat, még egy pillanatra menjünk vissza, mert az nem volt kihangsúlyozva, hogy a beszélgetések közben, ahogy elindult, hogy észrevettétek, hogy egész napot el tudtok egymással beszélgetni, együtt sétáltatok, de hogy mi volt az a pillanat külön-külön, amikor rájöttél te, Szirád, illetve Anett, hogy hoppá, ez már nem csak barátság, hanem még plusz bejön a, hogy ő az. Ez hogy történt az esetek? Bocsánat, hogy visszakanyarodj, én romantikus vagyok.
1: Igazából nem terveztük ezt az elején, hogy mi most akkor azért ismerkedünk, hogy eljegyezzük majd egymást, hanem barátkoztunk egymással. És szerintem menet közben vettük észre, hogy ez már több, mint egy barátság. És akkor kezdtünk el gondolkozni ezen, hogy oké, hogy szimpatizálunk egymással, de mi lehet Istennek az akarata. És akkor jött egy ilyen gondolatunk, hogy bár ugyanúgy együtt voltunk, ugyanúgy kapcsolatban voltunk egymással, de végigvettük a 150 Zsoltárt a 150-től visszafelé, 150 napon keresztül.
0: Ezt kitalálta ki?
1: Hát már nem tudom.
2: És miért pont visszafele?
1: Ezt se tudom. Tehát, hogy jó ötlet
0: neki. Az egyes szám jónak
1: tud. Az első Zsoltárt azt nagyon szeretem, lehet, hogy azért nem tudom. De így visszafelé, és akkor igazából közben is sokat imádkoztunk, és utána lett mind a kettőnkben egy ilyen bizonyosság. Tehát nem volt egy ilyen nagy flash, hogy akkor ő az igazi, ő kell. Felcsaptuk volna esetleg az igét, és akkor na ez az ige az bizonyítja, hogy ő. Tehát, hogy semmi ilyesmi nem volt, hanem hogy egyszerűen én kértem az Úrtól egy békességet, és mind a kettőnkben egy ilyen nyugalom volt, hogy akkor hogy ő lesz az igazi. Uh-huh. És ez úgy megerősödött bennünk a 150 nap alatt, és akkor utána én is jegyeztem őt. És akkor utána még bő 3 évig jegyesek voltunk, mert nem akartunk az iskola közben összeházasodni.

0: Na, ez is egy jó recept lehet esetleg, akik úgy gondolják, hogy kéne párt találni, hogy 150 napon keresztül minden nap egy zsoltár visszafele, és akkor megszületik a vezetés, úgymond. Na, igen. Ilyet még nem hallottunk, de nagyon tetszik.
1: Hát nekem alapvetően Szilárd nem az a típusú férfi volt, akit elsőre megnyerő külső, tehát hogy nem, úgymond nem a zsánerem, vagy...
2: Sötét hajú olaszos kreollegény tetszik.
1: Igen, és a másik az teljesen az ellentétje. És hogy világi háttérből jött. Tehát abszolút az én, és ez volt az én elképzelésem. És Szilárd abszolút nem ez, de hát helyes keresztény háttérből jött, és én akkor nem gondoltam, hogy ez mekkora ajándék nekem Istentől, mert én ezzel lerugaszkodtam, mindenáról ragaszkodtam volna, hogy világi hátterű legyen. Ez én saját magam miatt, mert hogy én világi háttérből jöttem, későn tértem meg úgymond már a tinédzser éveimben, és én kellemetlenül éreztem magam az elején attól, hogy ő egy keresztény hátterű, tisztán megtartotta magát, hiszen én voltam neki az első, és saját magamnak le kellett ezt vetköznöm, hogy az Úr, amit ő elképzelt nekem, azt én el tudjam fogadni tőle. És az, hogy későbbiekben nagyon hálás voltam ezért Istennek, mert mint kiderült, nekem sokkal fontosabb az saját magamnak az, hogy Szilárd az első, mint amennyire én azt el tudtam volna képzelni, hogy Szilárdnak én vagyok az első és egyetlen. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy nekem ez ennyire fontos, hogy nem volt előttem senki. De az Úr tudja, és hiába ragaszkodtam volna én a saját elképzelésemhez, Isten sokkal jobban ismer bennünket, tudja, hogy ki illik hozzánk. Én egyet tudtam, hogy én szeretném, hogy egy elhívásában eltökélt legyen. Én azt gondoltam, hogy lelkész lesz az én férjem, vagy legalábbis, hogy neki ne csak az, hogy keresztény legyen, hanem szolgáló lelkületű legyen. Hiszen én is a PTF-re jártam, és azt gondoltam, hogy amennyire nekem fontos, neki is legalább annyira legyen fontos. És én azt gondolom, hogy tehát ha nekem fontos, akkor neki is, és ez bennem kérdés, vagy kérés volt Isten felé, hogy egy úgymond lelkész férjet adjon, vagy... És még akkor ezt nem láttuk, amikor elkezdtünk járni, hogy most ő lelkész lesz, hát hiszen nem volt meghívásunk sehova, ezt is Isten tudtam már az elején, hogy mit miért csinál.
3: Ez a 3 év ez nagyon nehéz volt, azt mondtátok, és tisztán kibírtátok, azt mondtátok, beszélhetünk erről. Hogy bírtátok ki ezt a 3 évet?
1: Hullámvölgyekkel.
2: Nagyon sokat segítettek a barátok. Tehát mind a kettőnek az osztályközössége rendkívül jó volt, és nagyon-nagyon sokat voltunk együtt barátokkal. Hát a szabadidőnk egy jelentős részét a barátokkal töltöttük együtt, tehát hogy elég kevés üres járatunk volt. Több szolgálatban is benne voltunk, szegény misszióban szolgáltunk, volt egy dicsőtő csapat a teológiának, ahol szintén szolgáltam. Elég sok szolgálat volt, amit végeztünk, úgyhogy nagyon-nagyon kevés volt a üres járat.
3: Tehát nem ketten voltatok sűrűn soha, hanem a baráti közösség.
1: Nyilván az elején, amikor a Love Story kialakult,
2: akkor
1: nagyon sokat voltunk kettesben. És azt éreztük is, és a visszajelzések, a baráti visszajelzések is azt igazolták, hogy elmentünk abba az irányba, hogy ugye csak ketten mindenkit kirekeszteni ebből a kapcsolatból, és hát kárunkra volt nyilván, és saját magunk is felfedeztük, hogy nyilván ez nem egy jó út, hiszen egy közösségnek a tagjai vagyunk itt a kollégiumban.
3: Nagyon jó.
1: Illetve az, hogy saját magunkat kergetjük bele abba, hogy hibát és bűnt kövessünk el, és akkor kezdtünk el nyitni mások felé és a barátok felé, akik szintén mondjuk szerelmesek voltak, vagy megtalálták a másik párjukat a teológián, és utána már én is, vagy mi is azt láttuk, hogy az elején a párok átmentek ezen, hogy jó, akkor csak kettecskén, és akkor utána ők is beleigazodtak abba, hogy jó, akkor nagyon nagy ereje van a baráti társaságnak, és húzó ereje, és inkább akkor arra felé tolottunk el, hogy közös programokat csináljunk.

0: Igen. Ugyanakkor logikusan felvetődik a kérdés, hogy miért nem házasodtatok össze? Már az, hogy most főiskolára jártok, hát egy házaspár is járott nyugodtan főiskolára, hogy ez az alternatíva miért volt kizárva, hogy így mondjam.
1: Nem tudom, hogy miért merült ez így fel bennünk. Csak úgy elhatároztuk, hogy addig nem. Tehát, hogy akkor hol leszünk albérletben, a kollégiumban nem volt közös szoba, akkor ki kell mennünk, nem voltunk anyagi helyzetben, hogy tudjunk egy bérleményt fenntartani, vagy nem akartam átmenni sem én sem a feleségem levelezőre, hogy akkor tudjuk úgy.
2: Szerintem amúgy ajándék a főiskolán töltött időszak. Most akárhogy is nézzük. Ha mi összeházasodtunk volna, akkor az nyilván azzal a teherrel jár, hogy el kell tartani a másikat, vagy egy magunkat. És így is dolgoztunk, szó se róla, de ennek meg volt az a szépség, hogy még diák éveink voltak, és csak utána, amikor már felelősséget vállaló felnőttekké váltunk, és kikerültünk onnan, akkor kezdtük el közösen. Tehát ezt azért kimaxoltuk szerintem így.
3: És akkor volt egy nagyon szép esküvő, amire nagyon vágytál.
2: Hát igen, megmondtam a Szilárdnak, ahogy befejezi az iskolát rögtön.
1: És ezt tartottam is.
2: Egyik nap esküvő, másik nap diplomaosztó. Muszáj volt.
1: Ugyanúgy, tehát hogy gyorsan túl lettünk rajta, és közben kialakult az elhívásunk is, hogy merre fogunk menni. A teológiának az igazgatója kapta Istentől, hogy minket kiküldjön Kecskemétre gyülekezetet plantálni.
3: Az már rögtön utána volt? Rögtön.
1: Ez még a házasságkötésünk előtt már megvolt, tehát egy fél évvel házasságkötésünk előtt már
3: megkötték.
1: Azóta is itt vagytok Kecskemétre.
3: Ezután jöttek a gyerekek sorba, és ha jól tudom, akkor ez nem volt egy igazán könnyű időszak az életetekbe. Meséljetek, hány gyereketek van, és hogy jöttek sorba? Ez az anya dolga.
1: Nem mondhatom én is.
2: Emma, Lídia, Tilda, ő a három lány, ők hát most már 18, 16 és 13 évesek. Gyönyörű, szép nagylányok, és aztán lett egy bónusz ajándékunk, a 6 éves Simon. És azt kell, hogy mondjam, hogy többet nem merünk vállalni, mert minden másodiknál építkeztünk. Tehát a második terhességem és a negyedik terhességem is családi házépítéssel telt. A legeleje, ez legfőképpen pont emiatt volt a nagyon nehéz, hogy mi teljesen új területet kezdtünk el, nagyon pici gyülekezettel, abban azért volt nagyon sok kihívás. Nekem ugye muszáj volt valahol elhelyezkednem, azért az sem egyszerű friss diplomásként, és aztán így, hogy jöttek a gyerekek, és szerettünk volna nem lakásból lakni, hanem családi házban, amit úgy tudtunk kivitelezni, hogy mi magunk építettük fel, tehát Szilárd az édesapjával, és hát azért az nem az egyik legegyszerűbb dolog, amikor az ember egyik reggel arra kell, hogy drágám, megyünk szülni, de közben meg a kömivesek megvárják az építkezésen, tehát nagyon nehéz időszak volt, és közben pedig ugye a gyülekezettel foglalkozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy kihívásokkal teli volt, és mélységeket éltünk meg a tekintetben, hogy el kellett költözködnünk egy nagyon kicsi helyre, amikor eladtuk az ingatlanunkat, és a gyülekezethez költöztünk az egyik szobájába, úgyhogy a gyülekezetben is laktunk egy évig, ami szintén nem egy egyszerű, és nem gondolom egészséges
0: akkor
2: dolognak.
0: Nem tudtátok nem hazavinni a problémát.
2: És szegény gyülekezet minden vasárnap azt szagolta délelőttönként, hogy mit főztem, vagy mit égettem oda. Úgyhogy nem, ez nem nagyon nem egyszerű, és szerintem nem is egészséges. De
1: ez volt.
2: Igen, és én azt gondolom, a férjem szokta mondani, hogyha valami problémám van, Kata, ha ott nem roppantál össze, akkor most ne nyivákoljál. Kibírtuk Isten segítségével.
3: Gyereknevelésben összhangban voltatok, vagy hogy sikerült ezt a...
1: Hál' Istennek igen, tehát volt egy pici időnk rákészülni, igyekeztünk egy néhány könyvet elolvasni, és úgy egészen a negyedik gyerekig úgy tűnt, hogy jól csináljuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy sikerült könnyen rászoktatni alvásra a gyerekeket, nagyon engedelmes, jó fejlányaink vannak. És a fiú az megpróbálta ezt a tapasztalatunkat, hogy hogyan működik az, hogy jól neveljük a gyermekeket. De általában, sőt, szinte mindig teljes harmóniában voltunk a gyermeknevelést.
2: Negyedik után már nem adunk tanácsot, ennyi. Nem, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem összecsiszolottunk, mert minden, tehát a gyereknevelésben akkor tudja meg az ember, hogy hogy akar gyereket nevelni, amikor tényleg megjön a gyerek. Uh-huh. Tehát addig vannak szép gondolatai, hogy igen, nem fog cumizni, és hol fog aludni, és mi egy év, aztán megjön a gyerek, és akkor az szerintem felülír sok mindent így van, igen, átalakít. De én azt láttam kettőnknél, hogy megvan mind a kettőnknek, és ezt nyilván a gyerek hozta ki, hogy kinek mi az erőssége, vagy kinek milyen szerep jut ebben a gyereknevelésben. És nekem nagy segítség volt az, hogy Szilárd, ő mondta, hogy hát Kata, te vagy a nő, aki babusgatnia kell, úgymond a gyerekeket, én meg vagyok az, aki az irányt mutatom, tehát hogy majd ő szépen eléri náluk azt, hogy engedelmesek legyenek, hogy szót fogadjanak, és egyéb ehhez hasonlókat, és ezeket olyan szépen átvette ő, hogy nem kellett nekem megharcolnom anyaként.
0: És sikerült, Szilárd?
1: Többnyire igen.
2: Óriási. Oh. Amit ő kialakított a gyerekeknél.
0: Akkor nektek házasai tanácsadást kell tartani, mert ez itt nem van egyszerű játék ez.
2: Ez biztos nem egyszerű. A másik, meg például, hogyha gyerekek betegek voltak, akkor meg Szilárd rám hagyatkozott, mert ő azt gondolta, hogy nem, mert én meg mindig valamit észrevettem a gyerekeknél, és mondta Szilárd, hogy biztos nem. De hidd el. És aztán
1: tényleg.
2: És akkor a végén már jó, Kata, te ezt tudod. Tehát, hogy az ember nek megvannak szépen, amire megvan a készsége, vagy ajándéka, hogy mit csináljon, vagy milyen szerepet tud vállalni a gyereknevelésben, és ezt úgy hagytuk szerintem egymás között. És ezért tudott jól működni. Aztán tényleg a negyedik felülír mindent.
1: De amúgy, ami nagyon fontos, hogy minden négy gyermekünk nagyon nagy ajándék, tehát, hogy ajándékét éljük meg őket, nagyon szeretjük őket, uh-huh, nagyon jól el vagyunk így a család együtt. Uh-huh.

0: Említettétek, hogy sokat építkeztetek, de azt is mondtátok, hogy anyagi nehézségekkel küzdöttetek. Akkor az anyagi nehézségeket hogyan tudtátok megoldani?
1: Igazából, amikor elkezdtük a gyülekezetet, tehát hogy nekem nem volt a gyülekezettől főállásom, fizetésem, bár főállású lelkész voltam, csak fizetést nem kaptam érte, hanem volt egy kis támogatás, amit kaptunk a teológiától, nem tudom, néhány évig. De az nem volt elegendő arra, hogy megélhetésünk legyen. És mivel édesapám kőműves, ezért én sokszor kerestem magamnak olyan munkát, hogy építkezéseken dolgoztam, ácsok mellett dolgoztam. De ez kifejezetten nehéz volt, hogy gyülekezetet is vezetek, és akkor például lesz bibliaóra, de még betanasztunk előtte 2 órával gyorsan lezuhanyozni, átöltözni, és fitten felkészülten csinálni az Isten tiszteleti alkalmat.
0: Tehát ismerős.
1: Ez kifejezetten terhes volt. Aztán nekem jött a szívembe egy jó ötlet, hogy kéne egy jó vállalkozást csinálni, mert akkor a magunk ura vagyunk, nem függünk senkitől, és a megélhetésünk is biztosítva lesz. Hogy nagyon rövidre fogjam, 2 éves vállalkozás alatt sikerült 2 millió tartozást még összeszedni pluszba, tehát hogy ez nem annyira az én ajándékom volt. De itt jött Istennek a nagyon intenzív, közbenyúló szeretete, hogy pont egy ifjúsági konferencián voltunk, és egy testvér, ezt mindig el szoktam mondani, mert nekem nagyon tetszik, amikor Isten közvetlenül szól. És egy testvér kezdett volna prédikálni, de előtte imádkozott, átváltott nyelveken imádkozásra, kinyitotta a szemét, lejött az első sorba, felmetette a kezét, és nem tudta, hogy én egész dicsőítés alatt azon gondolkoztam, hogy mi lesz a következő vállalkozásom. Én bútorboltot szerettem volna Németországból, használt bútorok, meg ilyesmi behozni, és a feleségem nagyon ágált ellene. És akkor ez a testvér azzal kezdte, hogy fiam, neked nem kell még egy vállalkozásból elkezdened, hanem én leszek a te ellátásod forrása.
0: Na, ez egy igazi profécia.
1: És annyira ütött is, annyira megnyugtatott ott, és addig elég sok ingerültség, feszültség volt. Tehát, hogy volt, hogy a hó elején arra volt elég pénzünk, hogy a múlt havi tartozásokat kifizessük, és ez hosszú-hosszú időn keresztül így működött. Nagyon sokat segítettek a szüleink, kedves anyósom, édesanyám, mindig valamennyi pénzzel támogattak, és úgy tudtunk kijönni hónapról hónapra.
0: Ezt hogy bírtad, Anett?
1: Ez éveken keresztül volt.
2: Nagyon nehéz.

0: De hát te dolgoztál, Anett.
1: Hát,
2: akkor is dolgoztál már? De akkor gyerekek voltak,
1: igen.
2: Akkor nem biztos.
1: Hát,
0: ja,
1: volt, jaj. Hogy aha. Így van. Tehát volt, hogy dolgoztam, de volt, hogy hát a 6 hónapos volt a kisgyermek, miután vissza kellett mennem dolgozni.
3: A második gyermek.
1: A második, hogy, hogy megéljünk. Igen. Tehát ez nehéz. Akár, ha van pénzed, ha nincs pénzed, visszamenni gyerek mellől, nagyon nehéz.
0: Igen. Igen. Igen. Már megemlítetted azt, hogy ugye a Szilárd úgymond nem dolgozott tehát a polgári életben, hanem a támogatásból éltetek, ami hát nem sok mindenre volt elég, és neked dolgozni kellett. Ott akartam föltenni egy kérdést, szóval nem csak azért, mert, vagy nem azért tettem föl a kérdést, mert érzéketlen vagyok arra, hogy a gyerekek mellett, hogy az otthon kell lenni, stb., hanem már akkor fel akartam tenni a kérdést, hogy az, hogy neked teológiai végzettséged volt, az hogyan tudod a civil életbe ez jelenteni valamit, vagy nem jelentett semmit, vagy a munkád független volt a végzettségettől, inkább így akarom kérdezni, vagy netán volt valami más jellegű képzettséged is.
1: Amikor én először Kecskeméten elhelyezkedtem, akkor teljesen független volt. Tehát nyilván nem lelkészként helyezkedtem el, hanem
0: de
1: nekem...
0: Nem ilyen értelemben mondtam, mert van, ahol például valaki HRS vonalra megy, ott például beszámítatik, hogyha valaki elismerik valamilyen szinten a teológiát, mert még csak emberekkel való foglalkozás. Csak ilyenre gondoltam, hogy volt-e valami kapcsolódás a konkrét munkád, vagy a munkára való jelentkezéskor számított-e az, hogy jelentette valami pluszt, hogy neked van egy teológiai végzettséged?
1: Nem, amikor én először helyezkedtem Kecskeméten, és amilyen vonalon én dolgoztam, az a kereskedelem, ott nyilván nem. Későbbiek folyamán pedig már a református kollégiumba helyezkedtem el, és nyilván ott beszámították, hiszen hitoktatóként végeztem a teológián, és utána mentem tovább, miután ide fölvettek az evangélikusokhoz hittanárnak, hogy egyetemi végzettségem is legyen. Tehát ezen a munkahelyemen, a kollégiumban ott igen, ott beszámított, és ott örültek is neki, és jól is éreztem.
0: És a mostani munkádnál?
1: Ez most nem.
0: Most nem, igen.
2: Nem keresztény családból jöttél, és Szilárd meg keresztény családból. Aha. Ezt a kettő hátteret mennyire volt a házasságotokban egyszerű összeegyeztetni? Volt-e valami probléma ezzel kapcsolatban, vagy pedig nagyon simán áthidaltátok ezeket a különbségeket?
3: Nekem viszonylag szokatlan volt az elején, de mivel elég hosszú volt a jegyességünk időszaka, ezért sikerült összehangolódni a rokonsággal, és megszerettem őket. És, jó
2: és ők is téged?
3: Úgy tűnik, igen.
2: Tehát, hogy okay.
3: A mai napig jó kapcsolatban vagyok anyósomékkal, sógorommal.
0: Hát figyeltem az előbb, úgy mondta, hogy egy kedves anyósom.
3: Igen.
0: Azért ilyen nekem megakadok pozitív értelemben.
1: Nagyon szereti.
3: Tehát hál' Istennek, tehát jó kapcsolat van közöttünk.
2: Igen.
3: És szokatlan volt, mert egészen más közegből jövök, tehát hogy akkor éppen még szerintem egy 2 évig kocsmájuk volt az anyósoméknak, pont ott, ahol laktak. És amikor én lementem őket meglátogatni lelkész tanoncként, akkor az apósomhoz a kocsmába mentem bebeszélgetni. Tehát, hogy szokatlan volt számomra ez a közeg, meg ez a környezet, de úgy szerintem sikerült jól venni az akadályokat.
2: Hát ez óriási, mert ahogy beszélgettünk, hogy azért tudjunk valamit rólatok, mondtátok, hogy az önértékelésetek az teljesen különböző volt, ha jól értettem. Ez hogy alakult későbbiekben a házasságotokban? Akár egymás felé való viszonyulásban, vagy csak önmagában, mint Anett is? És az előbb azt hallottam, hogy Kata?
1: Igen.
2: Oké, akkor ezt most...
3: Erről beszélj picit, drágám.
2: Ja, hát erre annyi, szívesen visszakérdeznék, hogy...
1: Anett Katalin vagyok, aha. És olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind a kettőt használom. Aha. Ugyanis hát a civil életben Anett vagyok, a családban Kata. És Szilárd, mivel hogy a családunk része lett, így neki az jobban tetszett a Kata, és végül is ő kezdett el katázni, de olyan szinten, hogy akkor utána már a gyülekezetben is Kata vagyok, már mindenhol Kata vagyok, csak nagyon ritkán vagyok Anett.
2: Csak most nem voltál Kata.
1: Elnézést.
2: Nem, ne, semmi.
1: Nekem ez már nem okoz problémát.
3: De alapvetően Anett két szokott bemutatkozni.
2: Jó, akkor az önértékelésre visszatérhetünk.
1: Kezdte.
3: Kezdjem én. Tehát azt látom amúgy hogy ez egy nagyon-nagyon komoly társadalmi probléma, hogy nagyon torz önértékeléssel rendelkezünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mind a kettőnknek nem annyira túl erős önértékelése, hanem inkább az, hogy jól becsültük magunkat. Például a kedvesem, amikor összeismerkedtünk, nagyon fiúsan öltözködött, tehát nem tudta magát nőként elfogadni. És igyekeztem nagyon sokat tenni azért, hogy ő értékesnek tartsa magát nőként. Most
2: gyönyörű.
3: Mindig is gyönyörű volt, csak hogy ezt nehezen tudta. De amúgy szerintem ez megint csak az életnek a része, hogy a legelején mondtam a lásztoriból, hogy tehát mindig jön az emberben kételj, bizonytalanság, egy-egy feszültségben, szeret engem, értékesek vagyunk egymásnak. Tehát ez, amíg élünk ezen a földön, szerintem ez újra és újra feljön.
2: Ezt megbeszéltetek az elején is, már a kapcsolatotok elején is, hogy van ilyen probléma? Hogy például az Anett nem látja jól magát?
3: Ja, általában őszintén elmondom, ez nem annyira teszik a drága feleségemnek, de amit érzek, azt el szoktam mondani.
2: Aha.
3: És lehet, hogy sokszor ez egy feszültség forrása, vagy egy vita forrása.
2: De mégis a megoldás lesz.
3: Hosszú távon megoldás, rövid távon nem. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb lenne hagyni az egészet, és akkor csak úgy el vagyunk. De én meg azon, azt láttam, hogy ha hagyjuk, akkor az előbb-utóbb el fog mérgesedni. Uh-huh. Vagy az ember valamilyen más úton próbálja megoldani a feszültséget, ami nem helyes út. Uh-huh. És hogy lehet, hogy nehezebb így, hogy konfrontálódunk egymással, de azt mutatja, hogy mi mindig együtt vagyunk, szeretjük egymást. És hogy egyre ritkábbak, meg enyhébbek ezek a konfrontációk, de természetesen előfordulnak.
2: Uh-huh.

0: hogy növekedett mégis az önértékelésetek? Mondjuk akkor, ha beszélnél magadról, Szilárd.
1: Például nekem szintén nagyon sokat segített, hogy a feleségem mindig dicsér és mindig becsül, bármerre vagyunk. Annyira a szememben nem, de inkább mások előtt nagyon szeret dicsérni engem. És ezt nagyon sokszor hallom vissza, és ez egy nagyon jó leső érzés, hogy ő mellettem van. Meg az, hogy mindig, tehát bármerre mentünk, mindig támogató volt. Tehát, hogy egy ilyen gyülekezetplántás nem lehetett volna így végigvinni, vagy eddig végigvinni, ha nincs mögöttem valaki, aki folyton bízik bennem, támogat, elismer és segít. Tehát nekem ez egy olyan muníciót jelentett, ami nélkül biztos vagy benne, hogy nem tudtuk volna ezt végigcsinálni, vagy eddig nem jutottunk volna el.
0: Neked hogy változott az önértékelésed? Mivel?
2: Először azt szeretném csak mondani, hogy voltak olyan lefektetett dolgaink, vagy elhatározásaink, amit kimondtunk hangosan, akár a gyereknevelésre is. Egy-egy apró szabály, nem volt sok, de a gyereknevelésben is alkalmaztunk egy-egy szabályt, ugyanígy a házasságunkra is alkalmaztunk, és már az elején azt lefektettük, hogy nincs válás. Ki sem fogjuk ejteni ezt a szót, hogy válás, éppen amiatt, mert nem szerettük volna, hogy ez méregként hasson a kapcsolatunkra, hogy bármi is lesz, akkor azt meg fogjuk tudni oldani. És az természetes, hogy teljesen mások vagyunk, vagy nem természetes, de mások vagyunk. Szilárd szereti megbeszélni a dolgokat. Én így szépen lassú patakként az úgy kifolyódik, és így elmúlik. Ő nem. Ő a friss vizet szereti, és akkor rögtön oldjuk meg. És azt tudni kell, hogy abból érti az ember, vagy abból tud szerintem változtatni, hogyha tudja, hogy min kell változtatni. És ezek az apró dolgokat megbeszéltük, hogy neki mi fontos, mitől érzi magát igazán értékesnek mellettem, mi az a terület, amit szeretné, hogy én támogassak. Az egyik ez volt, hogy a tisztelet. És akkor azt gondolom, hogy próbáltam erre olyan hangsúlyt fektetni, hogy azon a területen tudjam neki kimutatni azt, hogy valóban szeretem és tisztelem, hiszen két házat felépített, most a gyülekezeti házat, ez mind tiszteletre méltó, meg amit hétköznap végez a családunk életében. Illetve a másik az, amit én nálam elért, úgymond a Szilárd, az az, hogy nőnek látott. Amikor összeházasodtunk, vagy már előtte, ilyen pici hajam volt, zakóba jártam.
0: Tényleg? Azt, ahogy most mondod, erre emlékszem.
3: Én csak ugyanúgy valamilyen, ilyen, hát az persze női sapka, de ilyen simléderes, vagy nem tudom, hogy mondják.
2: Olyan. Tehát fiús. Inkább voltam fiús, különben is, tehát hogy a megjelenésemben. Nem tudom, valahogyan a nőiességemet próbáltam meg kompenzálni, vagy elfogytani, vagy nem hittem el magamról, és ezt végül Szilárd hozta ki belőlem, a szoknyába járást, a hosszú hajat, ezt a fajta megjelenést, amiben most én jól érzem magam, tehát ez nem életidegen számomra, azért az nem, hanem csak szeretek neki tetszeni. És
1: sikerül is.
2: És sikerül is.
0: És sikerül is. Ez nagyon gyönyörű.

0: Nem olyan túl sok időnk van már hátra, a szolgálatról még nem beszéltünk. Esetleg neked van-e valamilyen kérdésed a szolgálatról, feljük?
1: Izgalmasan kezdődött a közös életetek, mert mint mondtátok, hogy diplomaosztás előtt egy nappal házasságkötés, diplomaosztás, pufkiam, misszió mezőre, tapasztalat nélkül, abszolút fiatal házasként, tehát minden új. Tehát ha beszélnétek erről a munkáról, mert ez nagyon izgalmas, illetve hogy most milyen kihívások előtt álltok.
2: Erről egy reklám jut az eszembe, hogy mikor megy a pincér, reddelni akar az ember, és azt mondja, hogy önnek ezt nem ajánlom. Tehát, hogy nagyjából senkinek nem ajánlanám, ezt nagyon nehéz volt az eleje a szolgálatban, és megint az, hogy Jézus kettesével küldte ki az embereket, és nem feleségestől, mert nagyon sok terhet tud a feleség cipelni, de vannak olyan gyülekezeti terhek, amiket egyszer nem tudsz megosztani a feleségeddel. Egészen különbözően gondolkozunk érzelmi beállítottsággal, nem tudná hova tenni azt, hogyha most valaki engem bánt, vagy feszültség van közöttünk. Tehát, hogy ezt hamar megtanultuk, hogy vannak olyan dolgok, amit nem tudunk
0: így közösen megbeszélni. Mi mindent megbeszéltünk.
2: Mert hogy nekünk ez azt
0: és
2: láttuk,
0: nem
2: hogy
0: volt
2: ez,
0: egyszerű, igen.
2: Azt láttuk, hogy ez nehéz. Uh-huh. És akkor utána a szolgálatnak nagyon sok vihara volt, épp ezen gondolkoztam át, hogy most volt egy ilyen kis időm átgondolni az elmúlt éveket. És hogy tényleg ez most 22. év az, hogy együtt is vagyunk, meg a szolgálatunk is, és hihetetlen sok minden történt az életünkben. És hogy én ezt valahogy egy folyamatnak látom, tehát hogy nem ilyen pillanatnyi áldások, hogy most jött egy nagyon nagy áldás, hanem ha megnézem azt, hogy hol vagyunk most, meg hogy honnan jöttünk,
0: gyönyörű.
2: Döbbenetes az, hogy mindig ott van Istennek a keze a szolgálatunkban is. És az, hogy most lett egy 8 fős házi csoportból egy több mint 80 fős gyülekezet, illetve az, hogy idáig mindig albilletről albilletre össze-vissza mindenféle helyen voltunk a gyülekezetben, és most már nem mondom, hogy a finessében, de a javában zajlik egy nagyon-nagyon komoly gyülekezeti komplexumnak az építése, ami egy az egybe Istennek a csodája. Csak úgy zárójelben, tehát hogy a város ajándékozott nekünk egy ingatlant, amit le kellett volna bontani, de nem bontottuk le, hanem felújítjuk. És elkezdtük ezt 13-14 millió forinttal, elkötöttünk már 100 milliót, és még majdnem van 10 millió forintunk. Tehát, hogy döbbenetes az, hogy Isten mindig a következő lépcsőket megáldja, és most is éppen arra várunk, hogy jöjjön a következő adag. De ez teljesen Isten dicsősége. Tehát ez nem egy pásztornak, egy vállalkozónak, vagy egy pályázati támogatásnak, hanem egy az egyben Istennek a dicsősége. És én ezt látom az életünkön, a szolgálatunkon is, hogy azt mondja az Úr az egyiken, hogy a dicsőségemet másnak nem adom, és mi ezen igyekszünk, hogy ezért semmiért ne a miénk legyen a dicsőség, hanem Isten legyen felemelve.
0: Tehát te prédikálsz, akkor kis csoportot vezetsz.
2: Egész sok minden. Tehát, hogy 6 éven keresztül voltam az Észak-Magyarországi Egyház kerület vezetője az egyházban, előtte 16 évig voltam az ifjúsági missziónak az egyik vezetője.
0: Ó,
2: konferenciákat szervezünk folyamatosan kedves testvéreimmel. Helyi gyülekezetet viszem, illetve van két gyülekezet plantálásunk, sok a munka, amit lehet csinálni.
0: Anette, hol kapcsolódsz be ebbe a szolgálatba?
3: Gyülekezetben szoktam prédikálni, hogyha Szilárd megkér, és hogy többször megkér, mint ahányszor elvállalom, az az igazság. A női munkába kapcsolódok be. A gyerekmunkát most felcseréltem a tiniknek a munka, tini szolgálatra. Úgyhogy meg vendégvárás mindig. De azt szeretem csinálni. Tehát az, hogy a gyülekezeti tagok el tudnak jönni hozzánk, és akkor ott tudunk egy kicsit velük beszélgetni. Én ezt gondolom nagyon fontosnak, és azért ez sem kicsi feladat az, hogy hétről hétre megvendégelni valakiket a házunkba, és többször van nyitva a házunk természetesen előttük. Ahogy nő a gyülekezet, úgy azért egyre sűrűbben. Én szeretek így ismerkedni, vagyis hogy mondjam, beszélgetni a gyüli tagokkal, és hála Istennek meg is nyílnak felénk, és tudni az ő problémájukról, vagy éppen a meghallgatni és azt kezelni. Úgyhogy ezeken a területeken, de nem érzem magam tipikus, hogy mondjam, pásztorfeleségnek, és nem is szerettem volna ezt a sztereotípiát felvenni. Amikor mi elkezdtünk itt szolgálni, akkor azért volt, aki látta azt, hogy mennyire zöldfülűek vagyunk, és valóban levonta a konzekvenciát, hogy annyira zöldfülűek vagytok, azért ne csüggedjetek el, ha belebuktok. És nagyon jó érzés volt pár év múlva, hogy odajött, és azt mondta, hogy látja, hogy az Isten mit vitt véghez ebben a városban rajtunk keresztül, és nyilván még nem a vég, meg nem is szeretnénk, hogy ez a 80 fő legyen a vég. De én azt gondolom, hogy Szilárdnak a hűsége, az Istenhez való hűsége az, ami... Tehát, hogy tényleg zöld fülüként tudott bennünket használni, és használ is. És azt is látjuk, hogy amik építkeztünk két házat, most én csak főztem, meg gyereket neveltem, de Szilárd építkezett, és valahogy kitanulta azt a mesterséget, amit most kamatoztat ugye a gyülekezeti háznál, mert szinte ő az, aki irányítja teljes mértékben gyakorlati módon is a gyülekezeti házépítést. Úgyhogy hiszem, hogy tényleg ez javunkra volt, akkor is, ha nehéz volt, de javunkra volt.
0: Hát ez gyönyörű látni.

0: Nekem ez másokat jelent, tehát úgyhogy nagyon köszönöm tényleg, hogy eljöttetek, de még nincs vége, mert hogy én azt látom, és ahogy beszélgettünk, és azt mondtátok, ami az a leggyönyörűbb a házasságotoknak, hogy ti egyre jobban szeretitek egymást, és egyre jobban összecsiszolódtatok, és nem is csak, hogy összecsiszolódtatok, hanem egyre nagyobb a szerelem. Erről meséljetek egy pár szót, nyilván, ami publikus.
1: Erről pedig egy dal jut az eszembe.
0: El is éneklet,
1: nem fogom, de
0: jó hangja van, elénekelhetünk.
1: Zoránnál engem ez nagyon bosszantott sokáig, amikor azt mondja, hogy jaj, a szerelemnek múlnia kell, ha múlik, aha, akkor fájnia kell.
0: Aha.
1: És hogy miért kéne múlnia a szerelemnek. Uh-huh. És közben megértem, hogy ez mennyit ér, ezt is énekli. Tehát ahhoz kell, hogy tudja az ember. És van ez így, amikor esetleg fasírba vagyunk egymással, rövid ideig, mert azt mondja a Biblia, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokkal, tehát hogy
0: max
1: egy napig tudunk haragudni egymásra, és ezt igyekszünk is, hogy, hogy ne legyen az, hogy sokáig haragudnánk egymásra. De nekem mindig a legrosszabb az, amikor esetleg összekülönbözünk, hogy hiányzik. Tehát hogy nem az, hogy most igazam van, vagy nincs igazam, hanem hiányzik az a szeretet.
0: Uh-huh.
1: És hogy nagyon-nagyon sokat változtunk szerintem jó irányban az elmúlt időszakban, tehát sokkal jobban odafigyelünk egymásra. A feleségem legalábbis biztos, hogy jobban odafigyel rám arra, hogy mi az, ami nekem fontos. És igyekszik a kedvemben járni, és számomra ez nagyon sokat jelent.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy tényleg egyre jobban szeretem meg. Mindig is gyönyörű volt, de tényleg egyre szem.
2: Igen. Ahogy mondhatod, hogy a feleséged odafigyel rád, meg te is, Anett, amikor elmondtad azt, hogy igyekeztem, amit a Szilárd igényelt, azt betölteni, és ebbe a tudatosság jelenik meg, és azt hiszem, ez egy nagyon fontos a hosszú távú kapcsolat megőrzésnél, hogy tudatosak legyünk. Azért ezt a billenést, amikor nem az érzelmek visznek bennünket, hanem a tudatosság dominálja a gondolkozásunkat a másik irányában, vagy akár magunk irányában, illetve magunk irányában úgy, hogy hogyan tudok a másiknak ezzel segíteni, hogy ezt a billenést, hogyha el tudnátok mondani, mert azt hiszem, hogy nagyon sok házasságnál nagyon fontos momentum, mert itt dől el, hogy egy házasság most szét divergálnak, vagy konvergálnak, tehát hogy szétfele mennek, vagy pedig sokkal inkább szorosabbá fűzik a kapcsolatot, és hál' Istennek nektek ez jól sikerült, és a tudatosságra való váltásról tudnátok egy pár szót mondani.
3: Szerintem inkább, ha egy hosszú távú kapcsolatban gondolkodunk, akkor szerintem többen a tudatosság, tehát a tudatos döntés, mint az érzelmi döntés. Legalábbis én azt gondolom, hogy a tudatos döntés az a tudom, hogy mi a jó a másiknak, tudom, hogy abból milyen jó származik nekünk, a családunkra nézve, az elhívásunkra nézve. Az, hogy most érzelmileg érzem-e azt, amit szeretnék, nyilván, nem mindig. De hogy alá tudom ennek rendelni az én cselekvésemet, az én beszédemet, na az egy nehéz. De én azt gondolom, hogy nem kivitelezhetetlen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent csináltam eltérő érzelmekkel. Tehát tudatosságból cselekedtünk. Ugyanúgy tudatosságból cselekszünk, amikor azt mondjuk, hogy meg kell bocsájtani a másiknak. Mert hogy le ne menjen a napati haragotokkal. Lehet, hogy még nem teljesen érzem azt, amit mondjuk reggel éreztem a csokorvirág átadása közben, de én hiszem, hogy azután megjön az az érzés, amit kell éreznem a másik iránt, hogy az én döntésem után megjön az a szerelem a másik felé, vagy éppen én felém, amit szeretnék, hogy érezzek. Legtöbb ember először szeretné a szerelmet érezni, és hogy úgy legyen minden, ahogyan azt ő akarja, és én szerintem ebben a cserében van az, hogy szétmennek a kapcsolatok, mert nem úgy sülnek el a dolgok. Ez nyilván mi is tanultuk, hogy mi legyen az első, és nyilván amikor egy lány lesz neki egy párja, akkor azt gondolja, hogy mindenben az ő kívánságát fogja lesni, és minden úgy lesz, ahogyan ő akarja.
1: Így is van.
3: Igen. Két napig. Igen.
0: Ó, ez nagyon gyönyörű. Azt gondolom, jó befejezés volt. Tehát a tudatosságból egyre inkább szerelem lett. Nálatok nem csökkent, hanem a tudatosság is növekedett, és a szerelem is. Nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy elmondtátok ezt ilyen őszintén. Mi is nagyon sokat tanultunk belőle. Köszönjük, hogy itt voltatok. Isten áldja meg továbbra is az életeteket, a szolgálatotokat mindenestől.
3: Köszönjük szépen.
1: És nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük.
0: Isten áldja önöket, viszontlátásra.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ikrek hava. A május 22-ével kezdődő csillagászati hónap az ikrek jegyének védelme alatt áll. A jegy névadója az ikrek csillagkép. Ennek az állatövi csillagképnek különös jelentőséget ad, hogy a nappájára merőleges égi körív a tejút is áthalad rajta, és az elmúlt 2000 évben a nyári napforduló otthona volt. A legrégibb közel-keleti kozmogóniák a világ teremtését arra az időre teszik, amikor a tavaszpont állott az ikrek csillagképben. Ha az év tavasszal kezdődik, gondolhatták, legyen tavasszal a minden dolgok kezdete. Az ikrek két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, az északi égbolt legfényesebb csillagai közé tartoznak. A reformáció kezdetei a 16. századi Zalában. Ezzel a címmel a Keszthelyi Evangélikus Gyülekezet centenáriumi programsorozatának nyitó előadásán a reformáció zalai kezdeteiben nyerhetünk betekintést ma, pénteken, május 22-én 17 órától. A reformáció eszméi a 16. század közepén meglepő gyorsasággal jutottak el Magyarországra, így Zalába is. De hogyan jelent meg az új hit a Nyugat-Dunántúlon? Kik voltak első terjesztői? Milyen szerepet játszottak a főúri családok, a vándor prédikátorok, a wittenbergi diákok, vagy éppen a nyomdák? Bilkei Irén történész előadásában Luther Márton fellépésétől indulva mutatja be a reformáció zalai kezdeteit, a nádasdiak és bánfiak szerepét, a korai protestáns központokat, valamint azt a lelki-kulturális közeget, amelyben az új hit gyökeret verhetett a térségben. Az előadás különlegessége, hogy nem csak egyház történeti kérdésekről szól, hanem betekintést ad a 16. századi zalai nemesség, iskolák, prédikátorok, nyomdák és mindennapi emberek világába. A helyszín Keszthely, evangélikus gyülekezeti terem, Deák Ferenc utca 18. Székely János püspök lesz a csíksomjói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomjói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka holnap, május 23-án Székely János szombathelyi megyéspüspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Zarándoklat a szélrózsára. A szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakkancs Egyesülettel együttműködve közös, gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés, lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben

0: Az időjárásról. Elindult ismét a melegedés. Szombaton sok napsütésre van kilátás, felhőkkel, néha esőkkel, záporral. Északi a szél, és 22-27 fok várható. Vasárnap sok napsütés várható felhőkkel, esőkre kicsi az esély, az északi szél mellett 23-28 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A gondolat ereje. Gondolkodásmódunk befészkeli magát életünkbe. Erősebb befolyást gyakorol ránk, mint legmeghittebb társas kapcsolataink. A legbizalmasabb barátaink nem alakíthatnak annyit életünkön, mint dédelgetett gondolataink. G.W. Thiel.

0: Nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg, mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Lukács 6, 43-44.
1: Aki Jézusban marad, abban megterem a lélek gyümölcse. Vajon előfordul időnként, hogy azt kérdezzük, nekem is szól ez az ígéret? A válasz bizonyosan igen. Nem kételkedhetünk abban, hogy aki megkezdte bennünk a jót munkálni, teljességre is viszi azt. Emlékezzünk Jézus szavaira. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. János evangélium a 15. fejezet 16. vers. Aki tehát Jézusban marad, gyümölcsöt fog teremni. Ám tudnunk kell, nem a maga, hanem Isten dicsőségére. A lélek gyümölcse ugyanis nem az ember, hanem az Atya jóságát hivatott bemutatni. Az ember elsősorban nem is pusztán szavai, hanem inkább lénye által nyilatkozik meg. A Szentlélek ajándékait Isten egyháza kapja. A szolgálat együttes végzéséhez. A Szentlélek gyümölcsét Isten gyermekei kapják, hogy életük átalakuljon. Tudjanak ők is jó gyümölcsét.

0: gyümölcsöt teremni, igaz keresztények lenni. Azon van a hangsúly, milyen legyen az ember. Látszatra jónak tűnhetünk, jól hangozhatnak a szavaink, és úgy nézhet ki, hogy jót teszünk. Viszont ha a Szentlélek nem ad új szívet, nem lehetünk elég jók, hiszen lehet jó az ember, ha tettei nem azok, avagy tehet-e jót az, aki maga nem jó? Váljunk tehát jót termő, jó fává.
1: Mindenható Istenem, kegyelmes mennyei édesatyám, áldalak téged, hogy aki benned bízik, annak adsz reménységet a szívébe. Ajándékozz meg engem ezzel a vágyakozással, és elégítsd ki ezt az óhajomat. Engedd, hogy veled találkozva az emberi szó mögött fölismerjem a te hozzám szóló ígédet, azt az ígét, amivel világokat teremtettél, és amivel az életünket is egészen újjá tudod formálni, termőfává tudsz nevelni. Könyörülj rajtam, hogy megtörténjék a csoda, és merjek és tudjak most újat kezdeni ott, ahova az életemben a hangsúlyt teszed. Kérlek téged, hogy amit elrontok, kegyelmesen hozd helyre. Amit elmulasztok, irgalmasan pótold ki, hogy gyümölcsöm a te dicsőséged lehessen. Add, hogy sokszor emelhessem hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened, megbánással és új jó feltétellel ki tudjalak engesztelni. Szent lelkeddel tégy képessé arra, hogy a te akaratodat cselekedjem. Hogy így azzal töltsem a testben hátralévő időmet, amire adtad, hogy értelmes életem legyen, és a te dicsőségedre tudjak teremni. Folytatva a 486. énekkel, szívem megalázván te hozzád megyek, elődbe Istenem háladást viszek, és szent fiad által néked könyörgök. Magamat egészen neked szentelem, kegyelmes oltalmad legyen mellettem, szent lelked és ígéd legyen vezérem, mindenféle bűntől magam óvhassam, hitem jó gyümölcsét, hogy el ne roncsam. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Kedves hallgatók, valóban így van, hogy eljutottunk a jelenések könyve első verséhez, egész pontosan az első 8 vershez. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának. Annak dicsőség és hatalom, mind örökkön, örökké. Amen. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is. És siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az ómega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A jelenések könyve első 8 verse tehát a bevezetés bevezetője. De egyúttal az egész könyv summája is. Ebben a 8 versben benne van minden, ami lényeges a jelenések könyve megértése szempontjából. Feltárja azt, hogy milyen körülmények között, hogyan jött létre ez a könyv, mi a célja, bemutatja a szerzőt és az írót. Hadd tegyem mindjárt hozzá, hogy a szerző nem János apostol. Nagyon sokszor így olvassuk, hogy János apostol a könyv szerzője. Ez nem így van. János apostol a könyv írója. A szerzője maga Isten. Így kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Tehát a könyv igazi szerzője maga Jézus, az írója, János apostol, és azután a könyv témáit találtuk a 7. és 8. versben. Ha ezt a 8 verset felosztanánk kisebb részletekre, akkor azt kellene mondanunk, hogy az első 3 vers a könyv bevezetésének prológusában a bevezető rész. Tehát egy 3-os bevezetés van a jelenések könyvében, ugyanis a 9. verstől egészen a fejezet végéig találunk egy bevezetést, amely nem csak a 7 gyülekezet bevezetése, hanem az egész könyvé. De ezt a bevezetést bevezeti a prológus, és a prológust is bevezeti az első 3 vers. Mint hogyha egy ilyen béleletes kapun mennénk be. Vagy pedig, mintha megnyílna előttünk több kapu. Az első kapu az első 3 vers, második kapu az első 8 vers, a harmadik kapu pedig a 9. verstől egészen az első fejezet végéig. Azután a 4., 5., 6. versben, tehát a következő 3 versben címzést, üdvözlést és egy dicsőségmondást, egy doxológiát találunk. Majd az utolsó 2 vers, a 7. és 8. elmondja a könyv fő témáit. Mint minden bibliai résznél, így a jelenések könyve bevezetőjénél is nagyon fontos az, hogy elhelyezzük a szövegkörnyezetben, azaz a kontextusban, lehetne mondanunk így, hogy az egész könyvben, a korábbi alkalmak egyikén, amikor a jelenések könyve szerkezetéről beszéltem, mutattam ezt az ábrát, amelyből arra lehet következtetni, hogy a könyvnek van összesen 7 fő egysége, ebből a 7-ből 3 párhuzamos, a 7 gyülekezet az egy gyülekezet, a 7 pecsét az ítélet 7 jelenete, azután a 7 trombita és a 7 csapás, és van egy 7. elem, tehát egy 6 plusz 1-es szerkezetű ez a könyv, 7. elem a sárkány harca. De nem szabad megfeledkezni természetesen a prológusról és az epilógusról sem. Bár ez a 2 rövid rész lehet mondani, hogy nem igazán jelent új szerkezeti elemet, szokták úgy is nevezni, hogy ezek a keret elemek. Tehát az egész könyv tartalma a 7 gyülekezetnek szóló levéllel kezdődik, hiszen ha megint a Bibliát nézzük, úgy találjuk a 4. versben, hogy János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Azután később, ha nézzük az első fejezet 11. versét, ott azt találjuk, hogy amit látsz, írd meg könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, és azután felsorolja az Úr a 7 gyülekezetet, majd a 2. fejezet első versétől részletezi a gyülekezetnek küldött üzeneteket. Először az Efézusinak, Szmirnának és így tovább. Tehát valójában azt kell mondanunk, hogy már a prológus tartalmazza azt a gondolatot, hogy 7 gyülekezetnek szól ez a könyv. De az az érdekes, hogy a prológus 8 verse az epilógussal is nagyon szoros kapcsolatban van, hiszen mind a 2 keret elem, keret rész a könyvben. Ha megnézzük egy kicsit közelebbről, hogy a prológus és az epilógus hogyan függ össze tartalmilag, akkor azt a különös felfedezést tehetjük, hogy a nagy heteseken belül, erről is beszéltem korábban, vannak kis hetesek. És itt is találkozunk egy ilyen kis hetessel, ami azt jelenti, hogy ha végigmegyünk a prológuson versről versre, és keressük azokat a gondolatokat, amelyek később az epilógusban megjelennek, akkor úgy találjuk, hogy összesen 7 ilyen elem van. Természetesen az epilógus hosszabb valamivel, mint a prológus, azaz egész pontosan körülbelül 2-szer olyan hosszú, és ezért tartalmaz olyan részeket, olyan mondatokat, olyan gondolatokat, amelyek nyilvánvalóan nincsenek a prológusban, hiszen a prológus rövidebb. De az érdekes az, hogy az a 7 fő elem, fő gondolat, ami előfordul a prológusban, megismétlődik az epilógusban. Nézzük a táblázat segítségével, hogy melyek ezek az elemek, mi ez a kis hetes. Először is azt találtuk, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amelynek az a célja, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez a gondolat megjelenik az első vers 2. felében, és az epilógusban is, a jelenések 22. rész 6. versében. Az egyik helyen Jézus Krisztusról olvassuk, hogy ő mutatja meg a szolgáinak, vagy szolgájának azokat a dolgokat, amelyek hamar bekövetkeznek, még az epilógusban úgy találjuk, hogy Isten küldte el az angyal által, és megmutatta a szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamar be kell következniük. A második gondolat, hogy ezt az üzenetet Isten egy közvetítőn keresztül juttatta el Jánoshoz, és juttatja el hozzánk is, elküldve ezt az ő angyala által. Tehát a kijelentés láncolata nagyon érdekes, úgy találjuk, hogy Istentől kapja Jézus, ahogyan egyébként később olvassuk az 5. fejezetben is azt, hogy a bárány oda megy a trónon ülőhöz, és a trónon ülő kezéből átveszi a 7 pecsétes könyvet. Tehát mindennek a forrása Isten maga, az Atya, aki átadja a kinyilatkoztatást jelképesen egy 7 pecsétes könyvben a báránynak, Jézusnak. Jézus ezt az üzenetet egy angyalra bízza, és az angyal közvetíti Jánosnak. Azután a 3. gondolat, amely nagyon fontos, egy boldog mondás. Hadd tegyem itt is mindjárt hozzá, hogy a jelenések könyvében összesen 7 boldog mondást találunk. Majd egy további kép bemutatja pontosan, hogy hol is vannak ezek a boldog mondások. A többségük a levél elején, illetve a levél végén található, vagy legalábbis a levél második felében, ugye a 14. fejezettől kezdődően. Ez a boldog mondás úgy hangzik, hogy boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. Hasonlóan a könyv végén azt olvassuk, hogy boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Érdekes az, hogy ez a gondolata az epilógusban többször is előfordul, mégpedig nagyon hangsúlyosan úgy, hogy aki a könyvet őrzi, az boldog. Úgy őrzi a könyvet, hogy se el nem vesz belőle, se hozzá nem tesz. Azután a 4. elem, amely arról szól, hogy János bizonyságot tett a 7 gyülekezetnek, vagy egyszerűen a gyülekezeteknek. Azonban az epilógusban úgy találjuk, hogy nem csak János és az angyal tett bizonyságot, hanem Jézus maga is. Az epilógusban Jézus több esetben egyes szám első személyében mondja, hogy én Jézus. Azután az 5. gondolat, hogy az idő közel van. Ehhez kapcsolódik az a parancs az epilógusban, hogy be ne pecsételd. Ez nem olyan könyv, mint Dániel könyve, amelyet az emberiség századokon keresztül nem értett, hanem éppen ellenkezőleg a jelenések könyve olyan könyv volt, mindig is, amelyet kezdettől értettek a hallgatói vagy olvasói. Valószínűleg a jelenések könyvénél az igaz, hogy kezdetben jobban értették, mint ahogy mi értjük most. Dániel könyvénél valószínű fordítva van a helyzet, mert Dániel többször azt írja, hogy nem értettem. Mert ez az érdekes gondolat Dániel könyvében, hogy többször előfordul, hogy gondolkodtam, írja Dániel, és rám nehezedett az a dolog, és azt mondja, hogy egyenesen oda jutottam, hogy beteg lettem. És aztán fölkeltem, és végeztem a király munkáját, de senki nem értette a látomást. Ez a gondolat többször előfordul a könyvben. Még a jelenések könyvében egyetlen egyszer nem találjuk azt, hogy János nem értette volna. Nyilván mindent értett, és azok is értették, akik hallgatták, vagy olvasták a könyvet, csak a történelem során valahogy elveszett ez az ismeret. És lehet azt mondani, hogy amit nagyon jól értettek és ismertek az első századi keresztények, azt 100 év múlva már nem igazán értették az emberek, aztán századok teltek el úgy, hogy a könyvet nem is nagyon prédikálták, nem is nagyon vették elő az emberek, sőt, egészen lehet azt mondani, hogy az utóbbi századokig így volt, hogy az emberek idegenkedtek is a jelenések könyvétől, még manapság is azt hallani, hogy ez a könyv csak a papoknak való. Mások azt mondják, hogy a papoknak se való, hanem csak a tudósoknak, mert jót lehet a könyvön vitatkozni. Vannak mások, akik meg azt mondják, hogy ez a könyv egyáltalán nem jó semmire. Ha tegyem hozzá, hogy Luther Márton is érdekes módon gondolkodott erről a könyvről, úgy érezte, hogy ebben a könyvben nincs üzenet. Calvinról is azt tudjuk, hogy a Biblia minden könyvéhez írt kommentárt, kivéve a jelenések könyve. A jelenések könyvéhez nem írt kommentárt, mert azt mondta, hogy ez a könyv olyan, hogy nem lehet megérteni. És hát természetesen lehetne más reformátorokat is említeni, akik Egyszerűen úgy gondolkodtak erről a könyvről, hogy annyira bonyolult, annyira titokzatos, annyira sok benne a szimbólum, hogy nem lehet vele igazán semmit se tenni, semmit se kezdeni, ezt a könyvet nem kell olvasni, nem kell prédikálni, nem kell kutatni. Hát ennek éppen ellenkezője az, ami a könyvben van, nem? Hiszen azt olvastam, hogy boldog, aki olvassa, és akik hallgatják és megtartják, azaz megőrzik. Lehetne ezt a mondatot úgy is fordítani, hogy a szívükben tartják. De nem csak az elméjükben, mint egy intellektuális ismeretet, hanem hozzászabják az életüket, a szívükben őrzik ezt a beszédet, na akkor lehetnek boldogok, azaz áldottak. Nézzük tovább az egyik legfontosabb gondolat, a hatodik, hogy íme eljő. Vagy íme eljő, vagy íme jön. Ez a gondolat is többször ismétlődő az epilógusban. Jézus azt mondja, hogy eljövök. János azt mondja, hogy jöjj, Uram. És ezt mondja a gyülekezet is, ezt mondja a lélek is. Ezt mondja mindenki, hogy jöjjünk el. Végül a hetedik gondolat, amely így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az epilógusban úgy is találjuk, hogy az első és az utolsó, és hadd tegyem hozzá, hogy ez az a mondat, amely talán a legkülönösebb az a bevezető részben, ugyanis ez a mondat nem csak az epilógusban ismétlődik, hanem úgy találtam, hogy az első fejezet 17. versében is, tehát a prológuson túli részben, mondjuk így, hogy a harmadik bevezető szakaszban, de azután a 21. fejezet 6. versében szintén. Ami azt jelenti, hogy ténylegesen ez egy olyan mély gondolat, amely nem csak a könyv keret részeiben található, a prológusban és az epilógusban, hanem ezt talán így lehetne kifejezni, hogy olyanok a gyökerei, hogy benyúlnak mélyen a könyv tartalmába, a könyv fő gondolataiba, legalábbis az első fejezetbe, illetve az utolsó előtti fejezetbe. A prológus és Dániel könyve. Bár azt mondtam, hogy a jelenések könyve a Biblia minden könyvével kapcsolatot tart, és vannak olyan gondolati szálak, amelyek kinyúlnak a Biblia minden egyes könyve felé, de a sok-sok könyv közül a legfontosabb, a legkiemelkedőbb Dániel könyve. Miért is fontos ez? Elsősorban azért, mert a jelenések könyve elején van egy szó, egész pontosan a harmadik szó, Jézus Krisztus kijelentése. Ha görögül olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. Az apokalipszis, vagy latinosan apokalipszis. Tehát a görög nyelv szerint, ha olvasnánk, akkor ez lenne az első szó. De ha angolul olvassuk a Bibliát, és gondolom németül is így van, vagy franciául, vagy más modern nyelven, akkor a birtokviszony miatt ez a szó előre kerül, és az első szó az, hogy revelation például az angolban, azaz kijelentés, vagy kinyilatkoztatás, amellyel az eredeti nyelven azt akarta Isten mondani, hogy ez a legfontosabb, amiről a könyv szól, ez kijelentés, kinyilatkoztatás. Na, Dániel könyvében érdekes módon ez a kifejezés 7-szer fordul elő. Azaz az ennek megfelelő héber szó, és ez azt jelenti, hogy a titkot megjelenteni. Nem arról van szó, hogy valaki valakinek valamit elmond, valakinek kijelent, hanem olyat mond el, amit egyébként nem értene meg, nem tudhatna, mert titkos dolog. Különösen is, hogyha a Dániel könyve második fejezetét nézzük, akkor úgy találjuk, hogy ott, ahol megjelent az a hatalmas szobor Nabukodonozornak álmában, aztán szintén Dánielnek is, és Dániel meg tudta magyarázni, hogy a különböző fémek mit szimbolizálnak. Mindenhol azt találjuk, hogy az Isten, aki a titkok tudója, megjelentette. És ezért azt kell mondanunk, hogy a jelenések könyve legfontosabb szava vagy egyik legfontosabb szava a titkok kijelentése. Azután a boldog mondás. Ahogyan említettem, a jelenések első rész harmadik versében már megjelenik a boldog mondás, az első, de azután a könyv második felében, a 14. rész 13. versében, aztán 16. rész 15. versében, 19. fejezet 9. versében, 20. fejezet 6. versében, majd a 22. fejezetben két helyen is találkozunk boldogmondással, ami nagyon különös, mert általában a Bibliában nem találunk boldogmondásokat, kivéve a hegyi beszédet, és egy néhány helyen még az Újszövetségben, de sehol nem találunk így, hogy hét lenne egy könyv szerkezetében. Tehát a különös az, és ez egy szerkezeti kérdés, hogy Dániel is ügyelt arra, hogy a fontosabb dolgok hétszer szerepeljenek. A titkok kijelentése tehát hétszer fordul elő Dániel könyvében. A boldog mondás, amely szó szerint azt jelenti, hogy áldott valaki, nem úgy boldog, hogy mindig nevet, vagy mindig jól érzi magát, hanem ez a kifejezés inkább azt jelenti, hogy azért jó neki, mert az Isten megáldotta. Ő azért boldog, mert a különböző helyzetek között is áldást kapott. Ilyen áldás mondásból, vagy boldog mondásból van tehát hét a jelenések könyvében. Az is különös, hogy Dániel könyvében nincsen sok boldog mondás, de a könyv végén van egy nagyon fontos. És ott az Úr beszél Dánielnek bizonyos proféciákról, és azt mondja, hogy az lesz a boldog, aki megéri az 1335 napot. Azután pedig az Úr Dánielhez fordul, és azt mondja, hogy te pedig menj el, és majd megnyugszol, és majd felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ez egy személyes boldogmondás, ami azt jelenti, hogy a könyv azzal ér véget, hogy az az ember, aki kutatja ezt a könyvet, aki megér egy bizonyos időt, vagy aki azon az időn túlmegy, és még mindig megy előre, végül megnyugszik, de majd azután fel fog kelni a napok végén. Ehhez hasonló gondolat az a boldogmondás, ami a jelenések könyve első rész harmadik versében van. Végül pedig az én János kifejezés. Az a különös, hogy ez többször előfordul a könyvben, az első fejezet 4. versében, azután a 9. versben, a 22. fejezet 8. versében is, és Dániel könyvében is hasonlót találunk, ott megint csak hétszer. Hogy én Dániel. Dániel, amikor kijelentést kap, amikor megérti, vagy amikor kutatja, vagy amikor nem érti. Mindig azt mondja, hogy én Dániel, többiek ott voltak, nem látták, én láttam. A többiek nem imádkoztak, nem kutatták, én imádkoztam, kutattam. Nem értette senki sem, én Dániel sem. Hát ilyen helyzetekben azt találjuk, hogy mindig az isteni kijelentéssel függ össze, akár az a szó, hogy én János, akár az a kifejezés, én Dániel. Nézzük ezután az első három verset, amit az előzőekben említettem, csak ismételve mondanám, hogy az első versek bemutatják tehát a szerzőt, a szerző Jézus Krisztus, az író János apostol, a hallgatók, a hét kis-ázsiai gyülekezet akkor szimbolikusan, én legalábbis abban hiszek, hogy ez a levél, mert ez egy levél formájú irat egyébként, ez az apokaliptikus levél, így is mondhatjuk, nem csak annak a hét gyülekezetnek szólt, hanem minden levél végén azt olvassuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Egy konkrét gyülekezetnek szól egy-egy levél, de minden levél végén ott van, hogy a gyülekezeteknek, ami egyszerűen azt jelenti, hogy minden levél szólt minden gyülekezetnek, és nem csak hét gyülekezet volt Kis-Ázsiában. Ha belegondolunk, hogy az elmúlt 2000 év során hány gyülekezet hallgatta a jelenések könyvét, Ez azt jelenti, hogy a jelenések könyve az első betűjétől az utolsóig mindig minden kornak szólt. Jézus azonban nem csak a szerző, hanem ő a főszereplő is. Mert a Jézus Krisztus kijelentése szó fordítható úgy is, hogy Jézus Krisztustól jött kijelentés, de nyelvtanilag úgy is értelmezhető, hogy a Jézus Krisztusról szóló kijelentés. Mind a kettő helyes. Jézus Krisztustól jön, az angyalhoz jut, és azután János apostolhoz. De Jézus Krisztusról szól, mert Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus, hát szenvedő szerkezettel mondva, jelentetik ki ebben a műben. Mi a kijelentés tartalma? Egy mondat. Aminek hamarosan, az újfordítású protestáns biblia szerint, hamarosan meg kell történnie. A hangsúlyt tegyük a kell szóra. Mit jelent ez, hogy kell? Na, vannak sokan, akik úgy gondolják, hogy a történelemben a dolgok azért történnek úgy, ahogy történnek, mert a csillagokban meg van írva. És akik az asztrológia követői, azok azt mondják, hogy vannak olyan iratok, így a Maya kódex is, vagy a Keops piramis, még olyat is olvastam, hogy a Magyar Szent Korona, amelyek úgy működnek, hogy időkód van bennük. És ami a csillagokban meg van írva, az elrejtve ott van ezekben a tárgyakban, építményekben. Angliában a Stonehenge, ugye egy kör alakú építmény. Sokan úgy gondolják, hogy azért történnek a dolgok a történelemben úgy, ahogy végbe mennek, mert el vannak rejtve a titkok a csillagokban. És bele vannak rejtve ezekbe az építményekbe. De hadd tegyem hozzá, hogy ez nem így van. Mert a jelenések könyve azt mondja, és majd mindjárt ide térünk, hogy én vagyok, mondja Jézus, meg én egyes szám első személyben az alfa és az omega, nem a Sirius csillag, az az alfa pont, vagy az omega pont, vagy nem is a fiastyúk, vagy a Magellán felhő, vagy az Orion köd, vagy bármi másra gondolhatunk, bár az ókori ember, hadd tegyem ezt hozzá, nagyon hitte azt, hogy a csillagokban el van rejtve minden. És ennek egyfajta reneszánszát éljük manapság. Nagyon sok ember így hiszi, hogy a dolgoknak azért kell úgy történniük, mert ott vannak elrejtve a csillagokban. De a jelenések könyve éppen ellenkezőleg azt akarja mondani, Jézus szavával élve, hogy el van rejtve bennem. Bennem el van rejtve tényleg. De kinyilatkoztattam, erről szól a jelenések könyve. Jézus azt mondja, hogy el van rejtve bennem minden, ami a múltra vonatkozik, ez az alfa, el van bennem rejtve minden, ami a jövőre vonatkozik, ez az omega, de a kettő ugyanaz, ugyanaz a személy. Ezért nem vak véletlen, ami a kell szó mögött van, hanem Isten céljának teljesedése. Biztos, hogy ez így fog történni, hogy ez be fog teljesedni. Erről egyébként Dániel könyvében is olvashatunk a második fejezet 28. verse szerint, amelyeknek meg kell lenniük. Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 6. versében szintén azt mondta, hogy ezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Tehát ez a szükségszerűség nem vak véletlen, nem asztrológia, hanem a proféciák pontos teljesedése. Az első versben van még egy szó, amire egy percet szánjunk. Így olvastam, hogy ő pedig elküldve azt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának, Jánosnak. Megjelentette, azt jelenti, hogy jel vagy szimbólum által bemutatta. Ezért van olyan sok szimbólum a jelenések könyvében. Jézus nem úgy adta a kijelentést, hogy mindent elmagyarázott, és a magyarázatból automatikusan, egyértelműen megérthető és átlátható, nem, hanem elrejtette egy jel mögé. Egy példát is adtam itt, János evangélium a 12. fejezete, ahol Jézus bevonul Jeruzsálembe, beszél a közeli haláláról, és elmondja azt, hogy ha felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. És utána János apostol azt a mondatot írja le, hogy ezt Jézus azért mondta, hogy megjelentse, hogy milyen halállal kell meghalnia. Tehát ez a megjelentés szó ugyanaz, mint a jelenések könyvében. Jézus használt egy képet. Hogyha felemeltetem a földről, ez volt a kép. Ez a kép azt fejezte ki, hogy milyen halállal hal meg. Ahogyan a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy megjelent egy bárány. A bárány megölött, mégis áll a lábán. Ez is egy kép. És ez kifejezi azt, hogy Jézus meghalt, de fel is támadt. Jézus, mintha vesztes lenne, de mégis ő a győztes. És ezek a jelek, vagy szimbólumok, képek, amelyeken keresztül megnyílik a jelenések könyve. De ha nem értjük ezeket a képeket, akkor nem értjük, hogy a jel mit akar mondani. Azután János bizonyságot is tett ezekről. Úgy olvastam, hogy az Isten igéjéről, az Isten beszédéről, amely a prófétai szó volt, a Biblia ószövetségi része szerint, de Jézus Krisztus bizonyság tételéről is tanúskodott János, amely pedig a jelenések könyvében egy magyarázat alapján a 19. fejezet 10. verse szerint a prófétaság lelke, ami egy olyan ajándék, amit Isten a prófétának ad, és a lélek a prófétán keresztül, vagy egy proféta nőn keresztül szól. Ez a profétaság lelke. A boldogmondásra visszatérve egy pillanatra, ahogy olvastam, nem csak az a boldog, aki megismeri a jelenések könyvét, hanem az is boldog, aki hallgatja, vagy akik hallgatják. Ez mindenképpen egy közösséget feltételez. És ez azt jelenti, hogy a boldogmondás egy profécia kutató és őrző közösségé lehet, és a különös az, hogy a jelenések könyvében még ezt követi 6 boldogmondás, összesen 7, amely egy különös kiasztikus rendben követi egymást. A prológust követi 3 mondat, 3 vers, nem olvasnám el még egyszer, de ezek a versek egy levél kezdő formát követnek. Megnevezik az írót, Jánost, megnevezi a címzetteket, a 7 gyülekezetet. Még most nem mondja meg a nevüket, de már megnevezi, hogy a 7 gyülekezetnek szól ez a könyv, mégpedig amelyek Kis-Ázsiában vannak. Tehát akkor valóságosan létező 7 gyülekezetnek szólt elsősorban a jelenések könyve. Majd azután egy dicsőségmondást találunk, a 6. vers végén, hogy annak dicsőség és hatalom, mind örökkön örökké. De nagyon fontos az, hogy János apostol az üdvözletében, amely hasonló Pál apostol levélkezdő üdvözletéhez, az apostoli üdvözlethez, ő ebben egy trinitárius formát, tehát egy szent háromság hívő formát követ, ahogyan ez a páli levelekben is van. Csak János apostolnál a hangsúly valami másra terelődik, mint a 3 személyre, vagy a 3 személy között egy bizonyos fogalomra, és így olvastam, hogy aki eljövendő, kegyelem és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Azután a 7 lélek. Sokan felvetik azt a kérdést, hogy miért 7 lélek? Hát nem egy lélek van? Most mondtam, hogy szent háromság, és mindjárt 7 lélek van. Akkor ez mégsem jó. Ez mégsem szent háromság. Vagy mégis? A jelenések könyvében, elnézést, de én elég gyakran használom ezt a fordulatot, hogy és mégis, vagy és mind a kettő, vagy és mind a három. A jelenések könyve olyan könyv, amelynél ezt így kell megkérdezni, mert az is igaz. Az is igaz, hogy ez egy trinitárius formula, mert ténylegesen így van, hogy kegyelem és békesség attól, aki van, volt eljövendő, az egyik személy. A hét lélek, aki a királyi szék előtt van, ez a második személy, hadd tegyem hozzá, hogy nem akik a királyi szék előtt vannak, hanem egyes számban van, hogy aki a királyi szék előtt van. Ezen már nyelvtanilag el kell gondolkodni, mert ez nem hiba, hanem ez a kulcs. Tehát a kulcs ebben van, hogy hét lélekről beszél, de utána egyes számot használ, hogy a királyi szék előtt van. És azután Jézus Krisztus, aki a hű tanúbizonyság a halottak közül elsőszülött. A hét lélek szimbolikus kifejezés azért is nagyon érdekes, mert a következő részben, a jelenések második, harmadik fejezetében, ahol már a hét gyülekezetnek szóló levelet találjuk, minden levél végén ismétlődik a mondat, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek. Tehát a szimbolikusan hét lélek minden egyes gyülekezetnek szól. Tehát azért használja János apostol ezt a kifejezést, hogy hét lélek, mert utána majd hét gyülekezet következik. És miután beszélt a hét gyülekezetről, a jelenések negyedik fejezetében azt mondja, hogy hét tűzlámpás ég a trón körül. Miért hét tűzlámpás a trón körül? A hét tűzlámpás így magyarázza az Isten hét lelke. Azért hét tűzlámpás, mert a hét gyülekezetet is hét lámpás jelképezi. Tehát van hét gyülekezet, amelyet szimbolizál a hét lámpás. Minden gyülekezetnek szól a lélek, és a lélek személyét is hét lámpás szimbolizálja. De ezek gyönyörűen egymáshoz kapcsolódnak, a Szent Lélek teljességét és egyetemességét jelölik, hogy a lélek minden egyes gyülekezetben és minden korban, a napjainkban is végzi a szolgálatát közöttünk. A trinitárius formula végén Jézus Krisztus jelenik meg, mint aki első szülött. Ő nem csak úgy első szülött, hogy Mária első szülöttje volt, ez is igaz. Ilyen értelemben ő tényleg első szülött. De itt azt olvastam, hogy elsőszülött a halottak közül. Hogy lehet valaki a halottak közül elsőszülött? Hát a halottak halottak. Hogy lehet elsőszülöttről beszélni, a halottak között? Vagy inkább arra kell gondolnunk, hogy ő feltámadt a halálból, és azért elsőszülött? Valószínű, igen. Ő azért elsőszülött, mert ő nem is úgy támad föl a halálból, ahogy más feltámad a halálból. János evangéliumban azt találjuk, hogy Jézus, amikor beszélt a feltámadásról, nem csak azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, hanem azt is mondta, hogy nekem van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Na ez a hatalmunk nekünk nincsen. Mi nem mondhatjuk sohasem, hogy mi vagyunk a feltámadás. Még azt sem mondhatjuk, hogy mi vagyunk az élet. De Jézus mind a kettőt mondhatta. Ezért az ő feltámadása minőségileg más volt, mint bárki más feltámadása, mert ő győztesként támad fel. Tehát gondoljunk bele, hogy azok a személyek, akiket Jézus támasztott fel, nem azért támadtak fel, mert bennük élet volt. Bennük nem volt élet. Valaki adta nekik az életet, aki az élet volt. Ők minőségileg másképpen támadtak fel. De Jézus mondhatta azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, mert van hatalmam letenni az életet és felvenni. És ezért lehet ő a föld királyainak fejedelme is, mert ő minden király fölött áll. Megint csak Dániel könyvére, ha hivatkozhatnék, azt mondhatnám, hogy amikor Nabukodonozor végül megértette ezt a különös képet a jövőről, azt a bizonyos szobrot, akkor azt mondta Dánielnek, hogy ő az Istenek Istene és a királyok ura, aki neked ezt megjelentette. A hangsúly azonban Jézus első adventjére is kerül, hiszen azt olvastuk, hogy ő szeretett minket, a görögben szeret minket, hadd tegyem hozzá, mert ő most is szeret minket, nem csak akkor szeretett. Ő mindig szeret minket, de megtett valamit a múltban, ez tényleg múlt idő, hogy megmosott, így olvasom, bennünket, ami bűneinkből a vére által. És tett királyokká és papokká, tehát osztozhatunk Jézus méltóságában. Végül a fő témáról annyit szeretnék mondani, hogy kettős téma van a jelenések könyvében, nem csak az első advent, hanem mindjárt a második is. A hetedik versben azt olvastam, hogy ímé eljön a felhőkkel. Az első advent ténye kiegészül a második advent képével, hogy eljő a felhőkkel. Ez a kép is Dániel könyvéből való, 7. fejezet 13. verse szerint, ahol az emberfiához hasonló jön az ég felhőin, és az öregkorúhoz közeledik, és az öregkorú ad neki hatalmat és méltóságot, és minden nép neki szolgál. Az eljövetel gondolata természetesen sokszor előfordul a jelenések könyvében. Ezeket a verseket nem tudjuk elolvasni, de a második fejezetben, sőt a harmadik fejezetben, a hét gyülekezetnek szóló levél közül négy levélben azt találjuk, hogy eljövök hamar, eljövök, őrizd meg, ami nálad van, vigyázz, eljövök. Azután a jelenések könyve végén, ahogy az előbb is a táblázat alapján mutattam, hogy az epilógusban többször mondja Jézus, hogy eljövök. Eljövök hamar. Ez a kép a fizikai valóságról is szól, hogy eljön a felhőkkel. Látható és hallható módon. Hasonló képet találunk az evangéliumokban is. Végül szeretném elmondani, hogy az első és második advent képe összegződik egy mondatban. Ez a mondat pedig így hangzik, hogy én vagyok az alfa és az omega. Kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én vagyok, mondja Jézus a jelenések könyvében összesen hétszer. Nagyon érdekes, hétszer találjuk ezt a formulát, ezt a kifejezést, hogy én vagyok. Ha tegyem hozzá, hogy János evangéliumában 23-szor találjuk ezt. Én vagyok, mondta Jézus. És a jelenésekben a hét mondás, itt van a kivetítésen, de a vázlatban is megtalálja mindenki. Első fejezet 8. verse, aztán a 11. verse, 17. verse, második fejezet 23. verse, 21. rész 6. verse, 22. fejezetben pedig a 13. és a 16. vers, összesen 7 helyen. És a háttérben Ézsaiás próféta könyvét kell látnunk, különösen is a 41., 43., a 44. és a 48. fejezeteket. Tehát négy olyan fejezet van, ahol ez a mondat, vagy ehhez hasonló mondat található, hogy én vagyok az első és az utolsó. Amivel az Úr azt akarja mondani Ézsaiásnak, hogy nincs más Isten. Ugyanakkor azt is akarja hirdetni, hogy nincsenek bálványok. Mert ha az Úr az első, és ő az utolsó, akkor rajta kívül nincsen más. Alfa és omega. Egy gyönyörű idézetet találtam egy biblia kommentárban, amely így hangzik. Nem csak az örökké valóságot, hanem a végtelenséget is kifejezi. Mármint ez a mondat, hogy én vagyok az alfa és az omega. Örökké valóság, a végtelenség, de ezen túl az élet túláradó bősége, amely mindent átfog, miközben mindent felül múl. Ő benne volt az élet. mondja János apostol, és az élet volt az emberek világossága. Jézusban az élet túláradó bősége volt, és van. Ma mindannyian tudjuk, hogy egy táguló világegyetemben élünk. Nem olyan régen olvastam egy cikket, amely arról szólt, hogy a világegyetem olyan gyors ütemben tágul, hogy el lehet azt gondolni, hogy vannak olyan galaxisok, amelyeket azért nem látunk, mert nagyobb sebességgel távolodnak, mint a fény. És nem lehet őket látni. Amikor én gyerek voltam, azt tanultam, hogy a fénysebességet nem lehet túllépni, legalábbis a relativitás elmélet szerint, de az általános relativitás elmélete szerint, most már ezt itt tanultam meg, túl lehet lépni. És ma olyan kutatók, mint Stephen Hawking, akinek a nevét bizonyára ismerjük, és mások, akik elméleti fizikusok, próbálják megoldani ezt a rejtélyt, hogy mi van e mögött. Honnan van ez az energia, ami ezt a világegyetemet még mindig tágítja, sőt, ahogy tágul, úgy gyorsul. Egyre gyorsabb lesz. Ezt csak egyféleképpen lehet megmagyarázni, legalábbis keresztényként, hogy azért tágul így, mert aki tágítja, ő a minden ható. Minden ható, ez a kifejezés, úgy találtam, hogy 9-szer fordul elő a Jelenések könyvében. Tehát nem csak 7-szer, hanem 9-szer. Mintha János apostol azt akarta volna mondani, hogy ez annyira fontos, hogy nem elég 7-szer leírni. Bár a nagyon fontos dolgokat legalább 7-szer leírta. De ez annyira fontos, hogy még 9-szer is le kell írni, és ezzel ő azt fejezi ki, hogy az Isten igazságos ítélete ér utol mindenkit, de a mindenhatóság azt is jelenti, hogy az uralma örök. És ezt lehet üzenni azoknak a fizikusoknak, akik úgy gondolkodnak, hogy miután a világegyetem kitágult, majd össze fog húzódni. És ezt a szakirodalom úgy mondja, hogy volt a nagy bum, azután lesz a nagy recs. De ez nem így van. Ez nem így van, mert ez nem egy spontán bum, amiből a spontán recs lesz majd. És végül mindennek a végére érünk. Nem. Amikor azt mondom, hogy kezdet, Jézus, Afa. Amikor azt mondom, hogy a dolgok vége, megint Jézus, az Omega. Ő a mindenható. A zsidó hagyomány szerint az Isten egyik legősibb neve az El Shaddai. Ezzel a kifejezéssel Mózes első könyvében több helyen találkozunk, Ábrahámmal vagy Jákobbal kapcsolatosan, és mindenhol az van, hogy ő ígéreteket tesz, és áldásokat mond. Az ígéretek teljesednek, és az áldások a mai napig velünk vannak. Mit is mondott az El Shaddai Ábrahámnak? Hogy te benned megáldatnak a föld minden nemzetségei. Mit hirdett tehát a prológus nekünk? Hogy mind a múltunk, mind a jövőnk ugyan annak a személynek a kezében van, aki igazságos és örök, és aki a fia által már meg is váltott minket. Ezért ez a világtörténelem és az üdvösségtörténet is célba fog jutni. Ezért kell azt mondani, hogy meg kell lennie a dolgoknak. Úgy olvastam, hogy meg kell lenni hamar. A Jelenések könyve erről szól. És én azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk szorgalmas jelenések kutatók. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálás beszédeit, és megtartják amelyek megírattak, mert az idő közel van, adja Isten, hogy ez így is legyen mindannyiunk életében. Amen.
0: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, most pünkösd idején vegyünk szemügyre néhányat a számos első századi város közül, ahová a világba kirajzó tanítványok között Pál apostol eljutott. Krisztus Urunk feltámadása után mintegy búcsúképpen fordult tanítványaihoz, és mondta nékik, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Az Úr azért, minek utána szólott vala nekik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Márk evangélium 16. fejezete 15-től 20. versig. Az elküldéshez kapcsolódik a pünkösdi megerősítés. Feltámadása után Jézus 40 napig a földön járt.
1: Mennybe menetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi hozzájuk a Szent Lelket bátorító,

0: Úl, vigasztalul. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Apostolok cselekedetei 2:1-4. Ez volt pünkösd egyik csodája, így a szent lélekkel megáldva indulhattak missziói útjaikra.
1: Pál apostol az első század közepén több keresztény közösséget is alapított, Kis-Ázsiában és Dél-Kelet-Európában. Szinte követhetetlenül számos helyen megfordult, az Antiochiában tartott zsinat határozata után, pedig ő a kimondottan pogány vidékeken végezte missziós tevékenységét. A korabeli élet föl-föl villantása mellett különböző útjainak is fontos dokumentumai a páli levelek.

0: Galácia beliekhez írt levél. E provincia déli részét illetően teljes bizonyossággal tudjuk, hogy Pál által alapított gyülekezetek sora élt Kis-Ázsia ezen területén. Lakói Galliából származó kelták, akik a Krisztus előtti 3. században Macedónián és Görögországon át Kis-Ázsiába is eljutottak. Itt Nikomédész biténiai király zsoldosaivá lettek, aki katonai szolgálataik viszonzásaként ezen a területen telepítette le őket. Életmódjukhoz ezután is még sokáig hozzátartoztak a kalandozások. Jelentősebb településeik Ancyra, Pessinus és Tavium voltak. A második században római fennhatóság alá kerültek, de önkormányzatuk megmaradt. Római szövetségesként részt vettek a harmadik Mitridátészi háborúban. Ekkor hadiszolgálatai következményeként kapott vezérük királyi címet.
1: Utolsó királyuk Amüntász kiterjesztette hatalmát Frígia és Cilícia tartományokra is. A Krisztus előtt 25-ben Augustus császár római provinciává tette Galácia néven, később még Paflagónia és Pontus egy részét is hozzácsatolták. A kelta eredetű lakosság továbbra is a régi Galácia területén élt, ahol missziói útjai során Pál többször megfordult. A Galácia beliekhez írott levél mintegy ezen utak összegzésének is tekinthető, tartalmazza a 47-48, illetve a 49-52-es évek fontos tanításait. Teológiai alapja az egyedül hit általi megigazulás tétele. Pál legfőbb érve az, hogy az ember nem a törvény cselekedetei által igazul meg Isten előtt, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. A törvény szerepe pedig, hogy nem megment, hanem rámutat a bűnre, és mintegy figyelmeztető nevelőként vezet el Krisztushoz.
0: Központi, előremutató közlése, hogy Krisztus megszabadított minket a törvény átkától és a bűn rabságából. Ez a szabadság azonban nem jelent szabad utat a bűnre, a testi kívánságokra, hanem a szeretetből fakadó szolgálatra kötelez. Pál arra inti a galatákat, hogy éljenek a lélek gyümölcsei szerint, és ne engedjék visszavezetni magukat a törvény igájába. A lélek gyümölcse a keresztény életmód esszenciája, amely a törvény betartása helyett a lélek vezetését tükrözi. A Galáta 5:1 szerint Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. A Galáta 3:28-ban pedig így, nem zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.
1: Tesszalonikaiakhoz írt levelek. A tesszalonikaiakhoz írt levelek 52-53-ból valók lehetnek, és valamelyest Tesszalonika akkori viszonyait is tükrözik. A város ma is fennáll Szaloniki néven. Tesszalonika Macedónia második legnagyobb városa az Égei tenger partján. A Termei öböl északi csúcsánál. Krisztus előtt 315-ben Kasszander, Nagy Sándor hadvezére alapította. Felesége tiszteletére nevezte el Tesszalonikának. Macedónia meghódítása után Krisztus előtt 146-ban a rómaiak a provincia második kerületének fővárosává tették. A város mind lélek számát tekintve, mind gazdasági és politikai helyzetét illetően rohamos fejlődés részese lett. Ezt kedvező fekvésének köszönhette. Erre haladt a birodalom keleti és nyugati területeit összekötő kereskedelmi és hadi út, a Via Egnatia. Ehhez járult még a tengerparti fekvés számos előnye. A tengeri és szárazföldi kereskedelem révén a megnövekedett számú lakosság jelentős gazdaságra tett szert. Politikailag, közigazgatásilag szabad várossá lett, nem tartozott a helytartó felügyelete alá, hanem városi elöljárók kormányozták. A város lakossága vegyes összetételű volt. Görögök, rómaiak és barbárok mellett jelentős számban lakták zsidók is.
0: A városba Pál révén jutott el Krisztus evangéliuma. A második missziói út során Filippiből érkezett ide az 50. év elején. Kíséretében volt bizonyos Szilász és talán Timóteusz is. Szokása szerint először a zsidók zsinagógájában tanított, azután bizonyára más, erre alkalmas helyen. Hosszabb időt tölthetett a városban, de mostohán bántak vele. A filippiek több ízben is szeretetadományt küldtek oda Pálnak. Erre szüksége is volt az apostolnak, hiszen állandó munkával gondoskodott megélhetéséről. Az önzetlen missziói tevékenység nem volt hiába való. Tesszalonikában keresztény gyülekezet született. Tagjai néhány zsidó mellett többségében pogányok voltak. Nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. Tesszaloniki első levél 1:8-9.
1: Az irigykedő zsidók hamis politikai vádakkal elérték, hogy Pálnak és munkatársainak el kellett hagyniuk Tesszalonikát. Pál Béreán keresztül Athénbe, majd Korintusba ment. Timóteus elküldésével, illetve annak visszaérkezésével hírt kapott a tesszalonikai hívőkről, ez azonban nem nyugtatta meg, szükségesnek látta bíztatni őket. Az a tény, hogy még elevenen él benne és a címzettekben mindaz, amit Tesszalonikában elmondott, arra enged következtetni, hogy nem sokkal a távozása után írta. Joggal feltételezhető, hogy akkor fogott hozzá a levelek írásához, amikor nyugodt körülmények között tevékenykedhetett Korintusban. Ezt mutatja az is, hogy ír az aténi tartózkodásáról, meg arról, hogy a tesszalonikaiak hitének milyen jó híre van Akhájában, tehát már bejárta azokat a vidékeket, utal Timóteus visszatérésére Tesszalonikából.
0: Az ifjú munkatárs arról számolt be, hogy a gyülekezetben általában jól mennek a dolgok, de több ok miatt az apostolt rágalmazzák, és az Úr Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelével kapcsolatban az a téves nézet terjedt el, hogy ez már is bekövetkezik. Ez a türelmetlenség az Isten tiszteletek tartalmát és a gyülekezet rendjét károsan befolyásolta. Pál igyekezett megnyugtatni és megerősíteni őket a hitükben, amelyet az üldözés már próbára tett. Intette a hívőket, hogy tisztán és szentül éljenek egymás javára. A harmadik missziói út során Pál valószínűleg újra megfordult Tesszalonikában, talán két tízben is.
1: Filippi beliekhez írt levél. Filippi várost Macedóniában második Fülöp Nagy Sándor apja alapította Krisztus előtt 358-ban, és magáról nevezte el. Meredek magaslaton épült a Pangaios hegység keleti oldalán, a Ganges folyó mellett. Hérodotosz görög történetíró szerint fontos helye volt a közleményben lévő arany és ezüst bányák miatt. Állítólag 1000 talentumot jövedelmeztek Fülöpnek évente. Krisztus előtt 168-ban Macedónia Filippivel együtt római uralom alá került. A meghódított területet a rómaiak 4 kerületre osztották, olyan szigorú feltételek mellett, hogy az egyiknek a lakosa sem házasodhatott a másikból, sem nem lehetett ott tulajdona. Filippi az első kerülethez tartozott, amelynek a fővárosa Amfipolis volt. A 4 részre osztás 146-ig tartott, amikor a területet megszervezték, mint provinciát.
0: Filippi mintegy 15 kilométerre északnyugatra feküdt a kikötővárostól, Neapolisztól. Ez egyrészt azt jelentette, hogy ki volt zárva a világméretű forgalomból, amit a kikötővárosok bonyolítottak le, viszont a kereszténység terjedésekor megkönnyítette a missziói kisugárzást, mivel a rajta áthaladó Via Egnácia nevű transzkontinentális út stratégiai és kereskedelmi jelentőséget adott a városnak. Krisztus előtt 42-ben a város határában folyt le az a híres csata, amelyben Marcus Antonius és Octavianus legyőzte a Cézárgyilkos Brutus és Cassius csapatait. Octavianus nagy számú római veterán telepített ide. Ők és az itáliai parasztok adták meg a város jellegét.
1: De a görög lakosság mellett szép számú zsidóság is élt a városban, akiknek azonban nem volt zsinagógájuk, csak egy imádkozó helyük a folyó mellett. Pál idejében a lakosságnak már mintegy a fele latin származású volt. Ez volt az első európai város, amelyben Pál az evangéliumot hirdette. Elsőnek Lídia, egy bíboráros asszony és háznépe keresztelkedett meg. Csak hogy miután Pál egy jövendőmondó rabszolga lányból kiűzte a démont, bíróság elé állították és börtönbe vetették, amelyből Isten földrengéssel szabadította ki. Ennek eredménye lett a börtönőr megtérése. Utána el kellett hagynia a várost. A harmadik missziói útján 57 körül újból fölkereste Filippit, és megismételte ezt a látogatást 58 húsvétján is. Az itteni gyülekezet volt az egyetlen, amelytől Pál támogatást fogadott el missziói útján.
0: A hozzájuk írt levél Pál fogságban írt leveleihez tartozik, 53-55-re datálják. Pál és a gyülekezet kapcsolata kezdettől fogva bensőséges. Többen voltak a városban, akiket Pál gyülekezeti munkásoknak, szolgatársainak tekintett. A levél írásának indítéka és célja a gyülekezet részéről küldött adomány megköszönése és tájékoztatás időszerű kérdésekről, buzdítás, a Krisztushoz minden tekintetben méltó életmód folytatására, céltudatos, reménységről bizonyságot tevő keresztény életre, örömre. A levél tartalmi sajátosságai közül a leglényegesebb annak a ténynek a hangsúlyozása, hogy Krisztus váltságmunkának a következménye kihat az egész univerzumra, Krisztus azzá lett, ami természete szerint nem volt, emberré, hogy az ember azzá lehessen, ami a bűn miatt megszűnt lenni, Isten gyermekévé, szentté. Az egész levél alaphangja az öröm, az örömre szóló buzdítás.
1: Korintusi levelek. Pál apostol legalább 4 levelet írhatott Korintusba. Ezek közül csak 2 maradt fenn. Korintus az egyik legjelentősebb ókori görög város. Jelentőségét helyzetének köszönhette. Összekötő kapocs volt kikötői révén, kelet és nyugat árukereskedelme között. A várost Krisztus előtt 1000 táján alapították, virágkorát a Krisztus előtti 6. században élte. Újra nagy jelentőségűvé vált a hellénizmus korában, míg le nem rombolták a rómaiak Krisztus előtt 146-ban. Julius Cézár építette újjá az évszázad múltán Krisztus előtt 44-ben, és római kolonistákat telepített az új városba. A város hamarosan a római birodalom Akhája provinciájának a fővárosa lett.
0: 2 igen jelentős kikötője révén rendkívül vegyes lakosság lakta, megterhelve súlyos gazdasági, szociális feszültségekkel. Mivel római kolónia volt, ezért sok római is élt a városban. De szívesen letelepedtek itt a keleti tartományok polgárai, és jelentős számú zsidóság is élt a városban. A lakosság 2/3 rabszolga volt, míg egy szűk réteg kezén nagy mennyiségű vagyon halmozódott föl. A kikötő jellegéből adódóan birodalom szerte hírhet volt a város a laza erkölcseiről. A rossz erkölcsű lányokat korintuszi lányoknak nevezték. A korintuazeini ige erkölcstelen életfolytatást jelentett, a görög komédiákban a korintuszi ember a részegessel volt azonos. A Róma 1:18-22-ben adott jellemzés minden tekintetben igaz e városra.
1: A település vallási élete rendkívül változatos volt. A hellénizmus idején bekövetkezett vallás keveredés számtalan keleti és nyugati istenség kultuszát hozta magával. Melkárt, Izisz, Szeprasisz, Zeusz, Apollón, Afrodité, Aszklépiosz, Kübele. Mellettük megtalálható volt a zsidó zsinagóga is. Pál az apostolok cselekedete tanúsága szerint 2 ízben volt a városban, 49 őszétől 51 közepéig és 57-58 fordulóján. A leveleiben azonban soha nem sejtészszerűen top korintusi tartózkodásra történik utalás. A zsidók zsinagógájában tapasztalt ellenállás hatására a nem zsidók felé fordult. Feltehetőleg nem zsidók alkották a gyülekezet nagyobb részét.
0: A levelekben olyan utalások találhatóak, amelyek a város alapos ismeretét feltételezik. Ilyen a húspiac, avagy az iszmoszi játékok futópályájának említése. Az első levelet Krisztus után 54-ben írta nekik Efézusból, bár ezt bizonyára megelőzte már egy, amelyben arra intette a gyülekezet tagjait, hogy ne tartsanak kapcsolatot a paráznákkal. Erre a korintusiak egy levéllel válaszoltak, amelyben egy sereg kérdést tettek föl a gyülekezeti életre vonatkozóan. Ezen kívül Pál efézusi tartózkodása idején egyéb híreket is kapott a gyülekezetről, nyugtalanító szakadásokról, egymással ellentétben álló gyülekezeti csoportosulások kialakulásáról.
1: Levelének így fő témája az, hogy éljen az egyház a pogány környezetben. Mi a gyülekezet, az egyház lényege, melyek a fontos értékek, mi az Isten gyülekezetének feladata a világban. Mindez annál is inkább érthető, mivel a Korintusban keletkezett nehézségek abból származtak, hogy a kereszténység először itt találkozott, a hellénista világ vallási és szellemi áramlataival. A második levelet Pál apostoli tekintélyének védelmében írta. Megtudjuk, hogy a városbeliek vágyaival szemben Pál soha semmit nem a maga személyének szemszögéből néz vagy értékel, hanem mindig a rábízott evangélium vezeti. Emellett fontos teológiai tanításokat is ad a gyülekezetnek a halál utáni életről, a békéltetés szolgálatáról, Krisztus megismeréséről.
0: Efézusi levél. A Pál nevével jelzett levélgyűjtemény sorrendben 5. tagja, 55-ben keletkezhetett, ebben a városban írta a Filemonhoz címzett, magánjellegű kérését tartalmazó levelet is, amelyben egy kiváló férfiú Onézimosz érdekében emel szót. A város az akkori 5 legnagyobb város egyike 200 000 lakosával. A Kausztrosz völgynek a tenger felé ereszkedő dombjain, a Kausztrosz folyó partján épült, nem messze a tengertől. Gyönyörű fekvése, mindig kellemes éghajlata és rendkívül termékeny földje azzá tette, amit a neve is jelent, kívánatos. Kiépített gyönyörű kikötőjében a legnagyobb tengeri hajók is kiköthettek, és a szárazföldi utak is itt futottak össze Galáciából, Mezopotámiából, Szmírna felől, valamint innen vezetett a fő útvonal Róma felé. A múltja is gazdag. Nagy Sándor is volt ura a városnak. Legendásan gazdag király, Krőzus építette a paloták díszes oszlopait. Hosszú története folyamán 7-szer is leégett, de mindig szebbé építették újjá, mint amilyen volt.
1: Az első században, amikor a kereszténység elérte a várost, komoly vallási központ volt. Itt magasodott Diana, avagy Artemis temploma, amit az antik világ 7 csodája egyikének tartottak. Ez a népszerű világváros a különböző bűnök révén is híressé tette magát. Pál a második missziói útja során ismerte meg, majd később 2 évig is itt maradt. A zsidókkal itt is meghasonlott, de jeles gyógyítások és ördögűzések kísérték prédikálását, amelyben Krisztus válik a megbékéltetés alanyává. Örömmel törekszik, hogy a titkot föltáró szeretetet igazán megismerjék, és elérjék, hogy így világosság lehessenek az Úrban. Egyre többen hallgatták őt, a keresztény hit előre tört. Ezután őt is támadások érték. A hagyomány szerint János apostol itt töltötte utolsó éveit, mint a gyülekezet vezetője, és több zsinatot is tartottak.
0: Rómaiakhoz írt levél. Pál apostol korának Rómája, a hatalmas és kozmopolita birodalom szíve, a több százezer fős, nyüzsgő világváros volt, amely a kereszténység egyik legfontosabb központjává vált. Itt formálódott az az aktív gyülekezet, amelyhez Pál az egyik legmélyebb teológiai iratát, a rómaiakhoz írt levelet címezte. A páli misszió idején a birodalmi főváros etnikai és vallási olvasztó tégely. A római polgárok több istenhitű közösségei mellett a városban jelentős, zsinagógákkal rendelkező zsidó diaszpóra élt, és a keresztény közösség is kezdetben zsidó-keresztény gyökerekből indult, de hamarosan nagyszámú, pogányszármazású hívővel egészült ki. Pál, Krisztus szolgája és apostola 56-59 körül azoknak írt, akik Rómában Isten elhívott és megszentelt szerettei. A Rómában élő keresztény közösséget először ez a levél említi. Az apostol nem nevezi őket gyülekezetnek. Talán azért, mert nem apostoli alapításúak voltak.
1: Valószínű, hogy máshonnan betelepült zsidó keresztények és istenfélők vitték a kereszténységet Rómába. Missziói munkájuk nyomán szép számmal csatlakoztak hozzájuk, pogányokból lett keresztények. Claudius császár 49-ben a zsidókat kitiltotta Rómából, mert folyamatosan nyugtalanságot szítottak. Néró 54-ben visszaengedte őket, azonban felkészültség támadt a keresztény szabadság értelmezése tekintetében, ezt tükrözik a 14. fejezet erősekről és gyöngékről szóló részében. Pál célja az volt, hogy a Rómában élő zsidó és pogány keresztények ellentétét elsimítsa, vitás kérdéseikről egészséges tanítást adjon. Megpróbálta tisztázni a bálványokhoz kapcsolódó viszonyulás kérdését is. A megfelelő ismerettel rendelkező keresztényeknek tudniuk kell, hogy a valóságban nincsenek bálványistenek, ezért nekik csak egy istenük van, az Atya, akitől ered a mindenség.
0: A gyülekezeten belül tekintettel kell lenni egymás építésére. Pál legfőbb gondja, hogy az eltérő ismerettel rendelkező tagokat valamiképpen megtartsa a hitben és az egymással való testvéri közösségben. A gyülekezetben lelki egysége megvalósítható a Krisztusban való élő hit és az ő megismerésére való törekvés által. Ha eltérő is a fölfogásuk különböző dolgokban, mégis valamennyien Krisztuséi. Ezért nem ítélgetniük kell egymást, hanem elfogadni a másikat. Egyelőre úgy, ahogy van. Egészen addig, amíg mindannyian eljutnak a hit egységére. Mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben, és ugyanazon véleményben. Korintuszi első levél 1:10.
1: Perve volt a hispániai misszió is. Ehhez jó háttér lett volna a birodalom közepén elhelyezkedő római gyülekezet. Úgy vélte tovább, hogy találkozása a római keresztényekkel azoknak, de neki magának is hitbeli erősödést adhat. Az apostol emlékezetét a mai napig őrzi a város. A hagyomány szerint Pált a Via Ostinensis menetén fejezték le, és a kivégzésének helyszínén a mai falakon kívül Szent Pál bazilika alatt található az a sírhely, amelyet már az ős keresztények is nagy tiszteletben tartottak.
0: Kolossé beliekhez írt levél. Kolossé Frígia, római provinciának egykor virágzó városa, a Likusz folyó felső folyásánál, az Efezusból keletre induló országút mellett. Jólétét a jutenyésztésnek köszönhette, aminek a termékeit itt dolgozták föl, és itt értékesítették. Az őslakó frígek mellett görögök és zsidók is nagy számban laktak a városban. A gyülekezet úgy tűnik, itt házaknál lévő kis egységekből tevődött össze, és valószínűleg túlnyomóan pogány keresztjénből állott, s bár azon a vidéken sok volt a zsidó, a gyülekezetben csak szórványosan találkozunk velük.
1: Az evangéliumot a kolosséi születésű Epafrász hirdette. Ő Pál tanítványa és munkatársa, aki efézusi tartózkodása fogsága alatt többször meglátogatta, így ismerhette a kolosséi viszonyokat. A kolosséi keresztények között tévtanítók léptek föl, és bár még semmi eredményt nem értek el, közöttük Pál mégis szükségesnek tartja a keresztény hitben való megerősítésüket. A levél keletkezésének időpontja bizonytalan, 59 és 63 között tehető. Kedves hallgatóink, jó néhány helyszínt számba vehettünk volna még, de talán e jelentősebbek képet adnak az összes többinek a helyzetéről és milyenségéről is.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban, mert ez a téma, hogy világosság a világnak, ez nem állhat le egészen addig, amíg Jézus el nem jön. Ő kérte, hogy tegyük ezt meg, folytassuk azt, amit ő is csinált, mert ő volt a világosság a világnak, de azt kérte, hogy mi legyünk. És azt mondta a tanítványainak, hogy igen, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Most hárman beszélgetünk, és olyan személyekkel, akik már többször szólították meg kedves hallgatóinkat. Szeretettel köszöntjük Pataki Albert testvért, aki ráadásul még egyházat is képvisel, mert ez a műsor sorozat úgy indult el, hogy főleg egyházvezetők kezdték el megszólítani hallgatónkat, akkor a barátunk, az ő barátja is, Aradi György lelkész testvért. Elég nekem azt mondani, hogy lelkész, de te mindjárt majd elmondod, hogy mennyi mindent csinálsz még a Fasori Evangélikus gyülekezetben. Tehát egy pünkösdi és egy evangélikus gyülekezet tagjaival beszélgetünk, de főleg pünkösdről, mert hiszen most itt az ideje ennek. De beszélhetünk húsvétről is, mert ez a kettő teljesen egyben van. Kedves hallgatóink, köszöntjük őket, és figyeljék akkor most nagyon Pataki Albertet is, és Aradi György testvért is.
1: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tényleg így igaz, hogy Albertel hosszú évek óta, szerintem, ha jól számolom, 19-20 éve vagyunk egy közös ökumenikus lelkészkörben. Ez itt a Városliget környéki lelkészekre jellemző, hogy havonta összegyülekezünk imádságban, beszélgetésben, és hát itt nagyon szoros testvéri együttlét van. Ott is nem csak ketten, hárman, hanem akár 10-12-en is ülünk az asztal körül, amikor ezek az ima reggelik, együttlétek folynak, örömről, bánatról, tervekről, közös ima témákról mindig hangzik a szó, és hát megismerjük egymást közelről, terheket hordozva, és persze együttműködve is közös célokért.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, örülök annak, hogy így lehetünk most itt együtt hármasban, valóban régi testvéri kapcsolat köt össze bennünket, akár Lászlóval, akár Györggyel. A Városligeti lelkészkör most legutoljára, azt gondolom, talán titkot nem árulok el vele, hogy arról beszélgetett, hogy hogyan tudnánk kiterjeszteni ezt a testvéri közösséget a gyülekezeteinkre is. Tehát, hogy ne csak lelkészek jöjjünk össze hónapról hónapra, hanem valahol munkatársaink, a gyülekezetek szolgálattevői, gyülekezetek tagjai, akik szeretnének részt venni ebben az ökumenikus közösségben. Sőt, arról is beszéltünk, hogy ezt olyan módon csinálnánk, hogy a városnak, a városrésznek is a javára. Tehát nem szaladok előre, mert talán akkor olyan dolgokról beszélnénk, amiről még a gyülekezetekkel sem beszéltünk, de szolgálni szeretnénk ezzel a közösséggel a városunkat.
1: Ez így igaz, talán annyi kiegészítés még, hogy ebben nagyon sokat jelentett számunkra az, hogy az éppen kicsit olyan búcsúzó félben levő Nagy Károly plébános testvérünk, aki a Rózsafüzér királynője plébánia templomnak hosszú ideje a vezetője, ő nyugdíjba vonul, hogy úgy mondjam, és az ő testvérei világi helyzetből, de Krisztus hívő követő testvérek a Fokolár közösségből voltak együtt velünk, és hát ez a kovász szerep, vagy ez a közös felvállalása annak a szolgálatnak, tanúságtételnek, az tőlük is jött, áradt és megerősítést nyert. Pünkösdről volt szó, és az jut eszembe, hogy tényleg nagy közös ünnepünk. László említette azt, hogy húsvét nélkül nincs pünkösd, és ez az 50 nap, ami a történelmi, az apostoli korban végbe ment nagy várakozás és betöltekezésnek az ünnepe. Ugye Jézus megígéri, hogy nem maradnak pártfogó nélkül a tanítványok, nem maradnak erő nélkül, hanem akkor, amikor ő elmegy, és hát ezt tudjuk, hogy mennybe menetele ünnepén, a 40. napon a húsvétot követő nagy, így is mondhatom, hogy intenzív felkészülési időszak után azt mondja Jézus, hogy ő előre megy az atyához, de küldi a Szent Lelket, és hát ennek több fázisban, több formában lesznek a tanúi, az apostolok és az első jeruzsálemi gyülekezet is. Hát ez az, amit nem csak mint egy múltbéli dologra tekintünk vissza, hanem Jézusnak a lelke, ami munkálkodik, személyes hitéletben, kisebb közösségekben és hát nagyobb gyülekezeti szintű, egyházi szintű közösségekben is ennek a léleknek a munkáját és a mai útmutatását szeretnénk mind jobban megérteni és követni Jézus lelkét, a Szent Lelket.
2: Igen, ez nagyon fontos, ahogy mondod, hogy nem csak egy ünnep, nem csak egy emlék számunkra mindaz, ami történt Jézussal, mert hogy mind megélhetjük, és ez a nagyszerű benne, hogy úgy emlékezünk, hogy magunk is átélői lehetünk. Úgy emlékezünk Jézus születésére, hogy bennünk is megszülethetik, sőt, meg kell, hogy szülessen Jézus Krisztus. Úgy emlékezünk az ő haláláról, hogy vele együtt meghaltunk, és a feltámadásról úgy, hogy vele együtt egy új életre támadtunk. Nagy csütörtök, a mennybe menetel az a reménység, hogy egyszer eljön értünk, és mi is mennybe megyünk, és hát a pünkösd pedig az, ahogy említetted is, hogy erőt kapunk, pártfogót kapunk, vigasztalót kapunk, és a lélekkel betöltekezve élhetünk és szolgálhatunk. Ennélkül nem is menne a keresztény életünk együnknek sem.
0: Igen. De nem csak erőt kapunk, hanem feladatot. Szerintünk, sokszor beszélgettünk úgy vendégekkel, hogy igen, a pünkösd az a misszió kezdete, hiszen úgy bízta meg a tanítványait Jézus, hogy addig, amíg a Szent Lelket be nem fogadják, addig ők ne csináljanak semmit. Az evangélium.
2: Illetve legyenek együtt, és várakozzanak imádsággal.
0: Igen, 10 napig, hogy mégis egységbe jussanak, mert csak egységen lehet. Na, de a lényeg az, hogy úgy beszélgettünk, mindenki elismeri, hogy igen, ez azt jelenti, hogy innentől elkezdődött a feladatunk, hogy az egész világot próbáljuk meg, ahogy mondta, minden embert próbáljunk meg megmenteni, megtéríteni, ugye?
1: Ez így van, a misszió parancs tényleg erre vonatkozik, tanítvánnyá tétel, keresztség az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, vagy nevébe tulajdonképpen belekereszteltetünk a Szent Háromságos Isten valóságába. Ez a mennyei újjászületésünk lélek által, vízzel és Szentlélekkel, és hát ott van ez a különleges ajándék, hogy az ő tanítását mondani, továbbadni, és nem szabad elfejteni, megtartani mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ez nem egy ilyen fölmondani a leckét csupán, hanem életre váltott igével, a parancsok megtartásával, köztük ugye ilyenek, mint az új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket ti is. Hát ez a maximum tulajdonképpen, és hát mindabban, amit Jézus mond, ígér, az beteljesíti a lélek, egyrészt visszautalva, másrészt megvilágosítva, megerősítve. Nekünk a gyülekezetünk szintjén például az a különleges néhány év volt, hogy a konfirmandus fiatalok és felnőttek is ilyenkor csatlakoznak a pünkösdi gyülekezeti közösségbe. Idén még az volt a különleges, hogy mennybe menetel ünnepén egy felnőtt hölgy 29 évesen keresztelkedett meg. Az egy esti áhítat volt nálunk különben, tehát úrvacsora ott nem volt, és hát ő is csatlakozik a 10 éves fiatalokhoz, úgy, mint felnőtt konfirmandus hitvallást téve, és a kegyelem asztalához együtt térdelve. Hát ezek olyan ajándékok, ahol az egész gyülekezet azt élheti meg, hogy új és új tanúkat, tanítványokat, követőket hív az Úristen az ő lelke által. Felkészültség, tanulás nélkül semmit sem ér, de tanulva Krisztust a lélek által pedig egy egészen új életkezdetet jelent.
2: Igen, hát természetes, ahogy László mondtad, hogy nem csak erőt, Hát persze, hát minek az erő, ha nincs feladat? Tehát Jézus is ezt mondta, hogy erőt kaptok, miután eljön a Szentlélek, és lesztek tanúim. Tehát tulajdonképpen az erőt arra kapjuk, hogy tanúskodni tudjunk, és meg tudjuk tartani a parancsolatait, hiszen hát együnk se olyan erős, és senki nem lehet annyira magabiztos, hogy kijelenthetné, hogy én meg tudom tartani az Isten parancsolatait az Isten lelkének a segítsége nélkül. Hát ez már az Ószövetség népénél is kiderült, hogy nem tudták. A parancsolat jó volt, tökéletes volt, mondja Jézus is, de az ember nem tudta betölteni a parancsolatokat. Ezért kellett egyrészt az ő halála, hogy bűnbocsánatot nyerjünk, és új kezdet, és újra új kezdet lehessen az életünkben. Másrészt ezért kell a Szentlélek, hogy kapjunk erőt arra, hogy meg tudjuk tartani. Ha nem tudjuk megtartani, akkor újra jön a bűnbocsánat, a kegyelem Krisztus kereszt halála által, mert azért azt is meg kell, hogy valljuk. Nagyon jó lenne, hogy miután eljött a Szentlélek, és lélekkel teljes életet élünk, azt tudnánk mondani, hogy végre semmi gondunk a bűnnel, semmi gondunk az engedelmességgel, mert mi már nem vagyunk képesek bűnt elkövetni, és mi könnyűszerrel követjük az Urat. Hát sajnos nem így van, ezt magunk tapasztaljuk mindannyian, hogy hajlamosak vagyunk elbukni, hajlamosak vagyunk cselekedni, amikor nem kellene, szólni, amikor nem kellene, és amikor meg kellene, akkor meg nagyon sokszor néma marad a szánk, vagy teszünk olyant, amit nem kellene. Szóval, hogy nagyon nagy szükségünk van a kegyelemre, nagyon szükségünk van a helyreállásra, nagyon szükségünk van arra, hogy a Szentlélekkel újraindulhassunk. És ez olyan jó, hogy ha egyszer kudarcot vallottunk, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve már bukott az életünk. Az utóbbi időben gondolkoztam azon sokat, hogy Dávid király Isten szíve szerint való ember volt, és ha elolvassuk azt, ami történt Betsabéval és a férjével, Úriással, tehát amilyen rafináltan, aztán galád módon próbált ehhez az egész helyzethez Dávid viszonyulni, hát megdöbbentő. És mivel tudott bűnbánatot tartani, és meg tudta bánni a bűnét, meg tudta vallani a vétkeit, ezért Isten szíve szerint való ember volt. És annyira megdöbbent engem, hogy mi annyira tudunk ítélkezni. Tehát főleg a Facebook, internet világában vannak olyan megmondó emberek, akik olyan ítéletet tudnak mondani másokról, más szolgájáról, már mint az Úr szolgájáról. Míg az apostol is azt mondja, hogy ki vagyok én, hogy ítéletet mondjak más szolgájára, már mint az Úr szolgájára. És annyian mernek ítéletet mondani, és az isteni hozzáállás, amit pedig látok akár Dávid esetében, vagy az Új Szövetségben, Péter esetében, hát az arról beszél, hogy az Isten kegyelme, a megbocsátás munkálkodik, működik, Isten azt akarja, hogy működjön, és a Szentlélek pedig azért van, hogy újra beállhassunk a szolgálatunkba. Ez annyira megdöbbentő számomra, és én nem akarok ítélkezni, nem akarok azok táborába beállni, akik annyira tudnak ítéletet mondani, hogy kinek az élete milyen, hol bukott el, hol ment el róla az áldás meg a kenet, és annyira meg tudják mondani. Isten pedig nem így működik.
1: Igen, a két példa nagyon izgalmas, amit említesz, akár Dávid, akár Péter apostol esetében az jut eszembe, hogy Dávid végigmegy ezen a hát lefelé vezető karrieren, és ott van azért az Úristen a lélektől indított Nátánt odaállítja.
2: Ott is beállítja a Szentlélek.
1: Ott is működik, és aztán hogy nem

0: megkeseredve a saját tettei miatt. Az 51. Zsoltárt érdemes olvasni, mert az gyönyörűen bemutatja, hogy milyen folyamaton megy keresztül, amikor Nátán nála járt, azután, hogy ő meg bement Becsabéhoz.
1: És milyen érdekes, hogy ott is azért könyörög, hogy az erős lelket nevedd el, újítsd meg. A Szentlélek mennyire fontos volt, pedig még akkor olyan értelemben és olyan módon a lélek nem munkálkodott, mint Pünkösd után, amikor az egész egyháznak és mindenkinek adatot, de tudjuk, hogy abban az időben proféták, királyok, felkent emberek a Szentlélek segítségét és jelenlétét kapták.
0: Péternél meg az apostolnál különleges, hogy bár ő az, aki megtagadja Jézust, és hát ő oda megy, maga Jézus a feltámadott keresi meg, és szeretettel hívogatva megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, szeretsz-e? És utána mondja, hogy pásztorold, legeltesd az én nyájamat. Tehát ez a megbízó szeretet, hogy így mondjam, ez a helyreállító szeretet, amit említettél, hogy az életünkben hányszor bekövetkezik ez, hogy kapjuk a megerősítést. Hát ott Jézustól még az jut eszembe, hogy a lélek egyrészt ad egy különleges küldetést. János evangéliumában, vagy ilyen nagyon bensőséges a 20. fejezetben, hogy megáll Jézus ott középen, zárt ajtók, ott vannak a tanítványok, és azt mondja, hogy vegyétek a lelket, a szent lelket. És hát ott van a nagy pünkösd lejegyzése Lukács apostolok cselekedetéről írott könyvében, de ott vannak ezek a személyes pünkösdök, akár mindig arra gondolok, hogy ott van ez a Fülöp, talán a diakónus, a hét diakónus egyike, aki lélektől indított emberként, azon az lakatlan és kietlen úton megkeresi azt a hintón ülő, amúgy az írásokkal foglalkozó embert, ezt az eunokot, ezt a etióp embert, aki a kincstár fölé rendelt főember, és hát valahogy az élete még sincs olyan igazán rendben, talán kesereg is azon, hogy nem lehet a nagy gyülekezetnek a része, és akkor ő Fülöp az írásokra, a lélektől indítatva elmondja neki, hogy ez mind-mind Jézusra mutat, aki az ő megváltóra is. És hát ennél gyorsabb katehézis nem látunk, mert megállítják a hintót, és még ott megkeresztelkedik. És hát örömmel halad tovább az útján. Valahogy ez a történet nekem mindig nagyon beszédesen jelzi azt, hogy amikor mi valahogy azt érezzük, hogy mi ott vagyunk a határán valami jónak, amit Isten tehetne, de nem tudjuk elérni, akkor másokon keresztül Isten képes munkálni a hitet, az ő tapasztalatuk, bizonyságtételük, Jézusra mutató gondolataik, szavuk, életükön keresztül, és ez ma is így van, ma is vannak talán ilyen épp ellentétes irányba mozgó, és talán csalódott emberek körülöttünk is, vagy a környezetünkbe, és bekövetkezhet ez, hogy az ige fölé hajolva, megértve az üzenetet, a lélek által indítatva mégis valahogy utolér a jó hír, hogy Isten uralmának a részei lehetünk, átadva az életünket, belesimulva az isteni tervbe. És hát ez a személyes pünkösd.
1: És mennyire érdekes az, amit ebben a történetben is látunk Fülöpnél, hogy a pünkösd az nem egy nagy, felkavaró, csodálatos ünnep csupán, mert az is, hanem ez a hétköznapok valósága. Mert hogy lehet az életünk lélektől vezetett, mint Fülöpé is. Ugye azt is olvastuk, hogy elragadta a lélek, hát jó, ebben ritkán van részünk, őszintén, akik itt ülünk, együnk sem mondhatja el, hogy olyan módon elragadta a lélek. De igen, azt már megéltük, amit Fülöpnek mond, hogy csatlakozz a szekérhez. Amikor előkészít történeteket, nagyon hétköznapi történetek ezek. Mert hát ez egy hétköznapi történet volt, hogy valaki ül a szekéren, még akkor is, ha mondjuk ünnepről megy hazafelé, akkor is, ha nem akárki, de ül a szekéren és olvassa az írásokat, a tekercseket, és Isten tud róla. És ezt ma is így megélhetjük, hogy ott van egy ember, és ahogy te is mondtad, hogy kereső problémában, vívódásban, nehézségben élő ember, és szüksége van valakire, és Isten látja ezt a helyzetet, és akkor valakit megszólít. És az annyira fontos, hogy ez a valaki én lehessek, hogy ez a valaki mi lehessünk, hogy észrevegyük azt, hogy most

0: kell odalépni. Most kell megszólítani, most kell egy üzenetet átadni, és akkor a kettő találkozik. És annyi ilyen hétköznapi történetünk van, amire nem tudunk mást mondani, hogy hát ez a Szentlélek munkája, ezt csak így, csak az Isten lelke tudta elkészíteni, és ezt az eredményt csak az Isten lelke tudta kivitelezni. Annyi az én részem, hogy engedelmes legyek.
1: Akkor hadd kérdezzem tőletek, hogy mindig, hogyha hallom a neveket, amiket mondatok, akkor nekem is hirtelen eszembe jut valami. Dávid vagy Péterről beszélgettetek. De hát Péter ugyanazt tette, mint Dávid, nem? Hiszen, és pünköstkor, mert előtte, pünköst előtt ő is elárulta Jézust a világ felé. Utána persze összejött Jézussal, meg a tanítványokkal, de a világ felé nem, hanem akkor látta meg ezt a világ, hogy igen, az nem úgy van, amit akkor mondott, amikor kiállt az egész Izrael, illetve Jeruzsálem elé, és elkezdett pünköstkor prédikálni, igaz? És teljesen megváltozott, és megmutatta a világnak, hogy hogy kell megváltozni, ahogy én is megváltoztam. Nem így volt?
2: Hát fantasztikus ez a történet, ugye a szenvedés történet sodrában, azért az előző este még hát lélektől, meg a emlék vacsorától, ami a szabadulás nagy vacsorája, hogy ez a széderesti vacsora átitatottan voltak az utolsó vacsora keretében együtt Jézussal, és hát másnap van, amikor Jézust perbe fogják, és ott nagyon kevés idő kell. De hát olyan vehemens ez a Péter, hogy előtte még előrántva a kardját akarja megvédeni Jézust a rossz sorstól, vagy a bajoktól, levágja a templomszolgának a fülét, Jézus azt mondja, tedd vissza a kardodat a hüvelyébe, mert kard által vész, aki kardot ragad. Szóval le kell állítani ezt a nagyon aktív Pétert, és csak pár óra telik el, ugye a kakasszó előttig. És ott halva a beszédét, hát talán ez a galileai vidéki tájszólás is ott volt a nyelvén, beazonosították, és hát ez a Péter, akibe belefolytják a szót szinte ott, tagadja le Jézust, átkozódva a végén, és hát ő jut el odáig, de tényleg csak így, hogy ez a gyógyító, szeretetben elhívó jézusi szó kell ahhoz, hogy aztán kiálljon. Valószínűleg a dialektusa nem fogyott el, a galileai nyelv az megvolt, de mégis fennhangon az Úr nagy tetteit hirdeti és prédikál olyan módon, hogy ez ma is egy prédikációs minta beszéd tulajdonképpen arról, hogy személyesen a közösséget megszólítva, Jézust a keresztre feszítettet meghirdetve hirdeti a megváltást, a bűnök bocsánatát és az új életet, a Krisztusban nyert új élet evangéliumát.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy pünkösdi zenét, ahogy szoktunk, de természetesen hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pataki Albert és Aradi Gyuri testvérekkel, mert hogy még egyáltalán nem fejeztük be ezt a témát.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést. Tessék!
1: Az első blokkot úgy fejezted be, hogy egy lelki élmény, egyrészt a szabadulás emlékünnepe, másrészt ugye az utolsó vacsora, amikor Péter hát ennek hatására azt mondja Jézusnak, hogy ő soha nem fogja megtagadni. És aztán, amikor olyan hangulat veszi körül, már nem ez az úrvacsorázós, és nem ez a páskabárányos testvéri közösség, hanem hát fölindult, és gyilkolásra indult emberek a hada, akkor meg letagadja Jézust, és ahogy olvassuk is, és te is idézted, átkozódva. És azon gondolkoztam el, hogy mennyire megtalálom magamat, magunkat a bibliai történetekben, mert hogy olyan sokszor rám is hatással van az a környezet, amiben élek. Az a szituáció, amiben vagyok. És hát láttam más keresztény embereket, de másokról nem akarok beszélni, magamról, hogy egy-egy szituációban hogy tudtak viselkedni lelkipásztorként. Egyes gyülekezeti tagokat láttam olyan szituációban, amivel ők nem tudták, hogy látom őket. De valószínűleg én is lehettem már ilyen szituációban, amikor a gyülekezet tagjai láttak, és én nem tudtam, hogy látnak. És akkor hogyan viselkedünk? Hát remélhetőleg úgy, mint az Isten népéhez méltó, de időnként nem. Mert hogy a környezet hatással van ránk. Nagyon sokszor mondjuk egy olyan közlekedési környezet, amikor dudálnak, amikor erőszakosak, akkor nem adják meg az elsőbségünket, és hát György testvéremmel hallottuk a bizonyságát az egyik nem lelkészi résztvevőjének az utolsó, legutóbbi ima közösségünknek, amikor elmondta, hogy otthonról, míg ideért az ima közösségre, 10-szer adott hálát ugye Istennek azokért, akikkel együtt közlekedett, vagy akikkel...
2: Valahogy azt mondta, hogy kifejezhette a szeretetet, és viszont is kapta.
1: Igen, ugye? Igen, pont ezen gondolkoztam, hogy nem a hála a legjobb kifejezés, hanem hogy meg is döbbentett bennünket, hogy a szeretet. Én is azt gondoltam, mikor mondta, hogy jött, hogy a Szentlélek meggyőzte, legyőzte az indulatot, meg a nem tudom mit, ami a reggeli-pesti forgalomban az embert ugye utoléri, és nem, hanem azt mondja, hogy 10-szer tudta kifejezni a szeretetét, és 10-szer tudta fogadni. És ez nagyon, akkor nagyon megdöbbentett mindannyiunkat, hogy igen, egy ilyen szituáció is adhat lehetőséget, nem arra, hogy indulatba jöjjek, vagy hát éppen sikerült legyőznöm az indulatomat, de hát azért valljuk meg őszintén, hogy azért a környezet nagy hatással van ránk. Nyilván más Istent dicsőíteni a gyülekezetben, vagy a szószéken, és amikor pedig egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor mindenki feszültségben van körülöttünk, akkor kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk. És hát ebben példa számunkra Péter története is, hogy bizony ő is ugyanígy tudott járni. De az a jó az egészben, hogy az utolsó szó, mert Jézus alfa és omega, az utolsó szó mindig az övé. Tehát, hogy nem hagy bennünket ott, ahogy Péter se hagyta a tagadás állapotába, vagy a tagadás miatt megszégyenült és bánatos állapotba, hanem ki tudta mondatni vele, hogy szeretlek. És nekem egy nagyon személyes élmény kapcsolódik ehhez. Elég sokat járhattam Izraelben, és amikor csoportokat vittem, akkor hát az egyik ilyen állomás volt az a hely, ahol a hagyomány szerint Pétertől megkérdezi Jézus, hogy szeretsz-e engem. És nagyon érdekes, ott a galileai tó partján biztos, hogy úgy alakították ezt, és tették oda valamikor, 3 szív alakú kő van. Hát minden ilyen helyen én föl szoktam olvasni az evangélium részt, és szoktunk imádkozni. És ez az egyetlen hely, ahol az utolsó alkalommal se, ez már nem tudom hányadik, tizenvalahányadik alkalom lehetett, az utolsó alkalommal, amikor ott jártam, sem tudtam elolvasni az igét, mert mindig sírva fakadtam. Mert annyira ott azon a helyen, annyira éreztem, hogy én is olyan ember vagyok, mint Péter. És tőlem is kérdezi. És az, hogy kimondhatom, hogy szeretem. Sok megható hely van nyilván a Szentföldön, de számomra ez a hely volt az, ahol mély meghatottság nélkül egyszer sem tudtam, annak ellenére, hogy már mondhatnám, hogy unásig lehettem ott, de nem tudtam közömbösen lenni, mert annyira felkavaró, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus így kész helyreállítani, így kész segíteni abba, hogy ha megtagadtam, akkor kimondjam azt, hogy szeretem, és követem, és szolgálom.
2: Igen, ez a szívre reagáló különleges érzés. Van néhány olyan programajánló is, amit hoztunk erre az alkalomra. Tudom, hogy gyermekek számára Szívhang címmel van egy különleges program, és nekem meg az jutott eszembe, akár itt a nagy pesti forgalom, a nagy tumultus és zaj és különféle ártalmak között, hogy az Evangélis Egyházban két évenként megrendezendő ilyen szélrózsa találkozó, ugye a szélrózsa minden irányából jönnek ilyenkor, fiatalok, meg persze már családosok. Idén lesz a 30. jubileumi szélrózsa, már 30 éve kezdődött először, és idén július 8 és 12 között Sopronban az Erzsébet kertben lesz a hely ennek a nagy ifjúsági találkozónak, hát ilyen keresztény fesztiválnak mondhatjuk, 2-3 ezer fiatal szokott összegyűlni, és most a motto az, hogy zajban hangodat. És ugye az arra utal a fő cím, hogy hát tele van az életünk, akár a valós életben, akár a digitális térben egy olyan erőteljes zajjal, hogy szinte bele kódul az ember, és hogy lehet ebben a nagy hangnyomásban azt a hangot, ami Jézus hangja, a lélek hangja megragadni. Amúgy éppen az etióp kincstárnak különleges kérdése is feltör alcímként, hogy hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. És hát ez a találkozás lehetőséget biztosít arra, hogy bibliatanulmányok, nagy színpadon elmondott áhítatok, bizonyságtételek, meg persze koncert, rengeteg lehetőségek piacán megmutatkozó szolgálat a diakóniától az egyházi fenntartású iskolákig. Nagyon sokszínűen lehet találkozni az evangélium életet formáló erejével. Tehát ez július 8-12 között, hát ilyen majdnem egy szűk hétnyi fesztiválos hangulat. Mindig azt szoktuk mondani, ez egészen olyan örömteli, táncra perdítő és felszabadító helyzet, de anélkül, hogy mondjuk szerhasználattal összefüggő befolyásoltság lenne, hanem a lélek szerinti öröm, józanság és tiszta lélek az, amiben föltöltődhet és felfrissülhet bárki.
1: Igen, mert a lélek által van az igazi öröm, és ahhoz valóban nem kell más szer. És hogyha a lélekről van szó, meg az örömről, akkor én is említeném az Országos Pünkösdi Konferenciánkat, ami hagyományosan Pünkösd másnapján szokott lenni minden évben, idén is, május 25-én lesz, és hát az is hagyomány már, hogy Budapesten a Lurdi házban tartjuk ezeket az alkalmakat 10 órai kezdettel. Ebben az évben a címe, fő témája a konferenciának, hogy van-e szívhang. Pétert említettük, említhetjük Jánost is, aki Jézus keblére borult, és egészen biztos, hogy hallotta Jézus Krisztus szíve dobbanását, és a másik pedig, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor ugye az első az, amit megállapítanak, hogy van-e szívhang. És hát ez lesz a téma, hogy halljuk-e Jézus szívdobogását, olyan közel vagyunk hozzá. Másrészt, hogy dobog-e a szívünk a világért, akikért életét adta Jézus Krisztus, hiszen azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, az egész világért, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, de hát nekünk hirdetnünk kell az evangéliumot ahhoz, hogy ezt meghallják, elfogadják az emberek, és életük legyen, hogy az új életüknek az első szívhangja hallható legyen, és hát ez is téma, tehát, hogy nem csak nekünk a szívünk dobog-e a világért, hanem, hogy hallunk-e szívhangot. A megtérés felsírása és az első szívdobbanása megtörténik-e, és hogy ez milyen sűrűn történik meg az egyházban. Ehhez kapcsolódik, mindig szokott gyerekprogram is lenni a konferencia alatt, hogy hozhassa mindenki a gyermekét, vagy az unokákat, és külön program van ugyanott a Lurdi házban a gyerekeknek. Ennek pedig az a cím, hogy a teremtett világ első szívdobbanása. Hát azt tudjuk, hogy a gyerekek szeretik a teremtés történetet, és így hát a szívdobbanáshoz kapcsolódik ez is, a teremtett világ első szívdobbanása, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, gyerekekkel, kis és nagyobb gyerekekkel együtt.
0: Igen, ezt, ahogy mondod, ezt akartam én is mondani, mert ahogy Gyuri mondta, ő a Szélrózsába, igen, ott se evangélikusok mennek csak. Sőt, hát mi is voltunk a Szóla rádióban egyszer, mi is voltunk, és ott csináltunk.
1: És nagyszerű
0: hét a Szélrózsa. Ott csináltunk felvételt Gáncs Péter püspökkel annak idején. De akkor megláttuk az egészet. De itt a cikkben is, amiről beszéltél te is, a pünkösdi konferenciáról van-e szívhang, itt van a végén az utolsó szó, hogy várnak mindenkit szeretettel.
1: Így van, így van. Úgyhogy, tehát ez nem a pünkösdi egyház bennfentes konferenciája. Nyilván nagyon sok pünkösdi lesz ott, de azt szeretnénk, hogy sokan legyenek olyanok is, akik nem pünkösdiek, akár családtagok, rokonok, ismerősök, de akár ismeretlenek is, akik kíváncsiak egy ilyen konferenciára.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy ez a téma, hogy világosság a világnak. Szerintem nagyon kötődik a pünkösdbe, mert hát akár a húsvét, vagy a pünkösd, de hát beszélhetünk a karácsonyról is, azt az egész világ ismeri most már. Ezeket a szavakat, témákat, hát az persze, hogy ki ünnepli, ki, hogy mi, azt mindig nekünk kell szépen ellenőriznünk, illetve mindig terjesztenünk kell, hogy minél. De igaz, hogy ez most is, ez a szó, hogy pünkösd, ez az egész világnak elhangzik.
1: Neki? Már sokan nem tudnak mit kezdeni vele, tehát leginkább ugye erről szoktunk beszélni az egyházban, hogy leginkább a pünkösd valamilyen szempontból homályban, hogy nem tudnak mit kezdeni. Még nem is az, hogy nem nincsenek ismereteik az embereknek, nem tudnak mit kezdeni vele. Karácsonnyal igen, mert hogy megszületett a kis Jézus, meg szeretetünnep, meg családünnepe, még a húsvéttal is valahogy, hogy valaki meghalt, hát ez is, ugye már a feltámadás, ez már nehezebb kérdés nyilván, de hát jó, Jézus feltámadt, de a pünkösde nagyon nehezen kezdenek az emberek, és talán ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, és beszéljünk arról, hogy ez a mindennapoknak az ünnepe lehet, hogy ez nem csak egyesek kiváltsága volt régen, vagy egyesek kiváltsága ma, hanem az élethez kapott erő, és hát azt azért hozzátesszük, hogy ennél sokkal több, mert egy személyről van szó, ugye Szentlélekről, akinek az erejét kapjuk, de ahogy Jézussal kapcsolatosan fontos, hogy az ő személyével ismerkedjünk meg, és legyen kapcsolatunk, ugye a Szentlélekkel kapcsolatosan is elmondhatjuk, hogy igen, meg kell, hogy ismerjük, megismerhetjük, és lehet vele naponkénti kapcsolatunk. Úgyhogy reméljük, hogy egyre több embernek a pünkösd is egy olyan ünnep lesz, amivel hát tudnak mit kezdeni. És nem csak a pünkösdi királyságot fogják említeni, vagy nem csak a pünkösdi rózsa jut eszükbe róla, hanem más is.
2: Igen, talán sok nyelvűség is, mint egy ilyen a Bábel-tornájának ellenpontja, ahol nem összezavarodik, hanem mindenki érti a maga nyelvén. Hát egy különleges kapcsolópont ide, hogy a magyar nyelvű istentiszteletek folynak sokfelé a nagyvilágban, és most van egy újrakezdés, egy londoni evangélikus istentisztelet lesz pünköstkor, május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben megújult, újraindított angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál, mégpedig azon a helyen, ami a Szent György német evangélikus templom, úgyhogy ha valaki éppen Londonban jár, vagy ott hallja a szólórádiónak a hírét, akkor hát ott is lehet közösségben lenni magyar nyelvű istentiszteleten. Ez egy nagy öröm. És persze az is eszembe jut, hogy ahol pünköst kicsiben, nagyban, személyesen megtörténik, ott talán ez nagyon fontos. A kérdés így hangzott, hogy a világosságot a világnak, hát a lélek egyik legfontosabb munkája, hogy megvilágosít. Tulajdonképpen olyan helyzetben a sok szimbólum, amit használunk, mert nem lehet igazán emberi szavakkal és képekkel körülírni, de az egyik ugye a szél, a lélegzetvétel, a akár tornádószerűen, akár a kedves finom fuvallatszerűen, ami kitisztítja a képet és elindít. Sokszor mondjuk az egyház hajója, hiába húzzuk fel a vitorlát, de hogyha a lélek nem fúj, akkor nem visz abba az irányba. És az a dinamosz, az erő és dinamika, amit a lélek ad, szükséges. Az erőt különben arra is lehet érteni, hogy segít korrigálni a helytelen irányt. Olyan érdekes, hogy Ázsiában akartak az apostolok ugye menni a missziói útjukon tovább, és akkor nem arra kell menni, hanem ott volt ez a különleges troászi látomás a lélek által, ahol az volt az irány, hogy Macedónia felé, és hát Európa, ha így vesszük, akkor a lélek által indított apostoli újra tervezés, új útvonal révén lett egyáltalán a Jézusi evangéliummal, tanúságtétellel új életre kelt kontinens ott és akkor. Ez tulajdonképpen meg kell, hogy ismétlődjön térben és időben és minden nemzedékben is. Tehát hiába voltak szép tanúságtevők, fellege is akár a mi életünkben vagy gyerekkorunkban, az a kérdés, hogy a gyermekeink vagy unokáink korosztályában is ez a lélek, ami Krisztusra mutat, az új kihívások és új kérdések, akár technológiai gondok, vagy kihívások közben, amikor az AI vagy mesterséges intelligencia korában annyi minden újra rendeződik, munka, gondolatok, vagy megtorpanó élethelyzetek sokasága, akkor hogyan lehet a lélekre támaszkodva új megoldásokat, életutakat, Krisztusban járó életutat találni, ebben segít a lélek.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy sokszor arra gondolunk, és arról is beszélünk, hogy erőt kapunk arra, hogy amit Isten szeretne az életünkben, vagy ebben a világban elvégezni, ahhoz erőnk legyen, azt elvégezzük. De amit említettél, a korrigálás, vagy ahogy beszéltél, elgondolkoztam azon, hogy mihez kell nagyobb erő, hogy valamit, amit nem én akarok, hanem Isten akar, abba belekezdjek, vagy ahhoz, hogy amit én nagyon szeretnék, de Isten nem szeretne, azt ne tegyem. Mert olyan sokszor tetrekészek vagyunk, az egyház is, meg az egyházi emberek is, olyan sokszor tetrekészek vagyunk, de vajon azt akarja Isten, amit mi szeretnénk tenni, és nagyon sokszor valamihez nagyon nagy kedvünk lenne, talán meg is tervezzük, el is szánjuk magunkat, akár anyagiakat is készek vagyunk feláldozni érte, befektetni, és amikor Isten azt mondja, állj, tehát nem arra, nem ezt. Igen, hát ezen is nagyon sokat lehetne gondolkodni, beszélgetni is erről, hogy igen, kell erő a korrigáláshoz is, a megálláshoz is, meg az induláshoz is, és hát nekem mindegyikre szükségem van, mert időnként, ha beindulok, akkor ha Isten azt mondja, hogy állj, akkor be kell húzni a féket akármennyire is. Tetszett nekem az én programom, az én ötletem. Hát segítsen Isten nekünk abban, hogy az egyház is ne csak ötleteljen, vagy ne ötleteljen. Időnként tétlenek vagyunk, mert tehetetlenek vagyunk, néha meg beindulunk, és akkor azt gondoljuk, hogy most akkor valamit kell csinálni Krisztusért, és ezért a világért, és a Krisztus egyházáért. Jó, de azt tegyük, amit az Úr akar, és amin az ő áldása van. Köszönöm ezt a gondolatot, mert nagyon sok mindent indított el bennem, de hát ezt most nem mondom el mind, de nagyszerű, hogy a korrigáláshoz is, és a megálláshoz is kell erő, hogy önmegtartóztató legyek az én nagy jó szándékomban, meg lelkesedésemben is.
2: Számomra még egy-két ilyen záró gondolat, ami kapcsolódik, hogy amikor valaki azon gondolkodik, hogy a lélekben hogy tudhatna megerősödni, akkor egy óriási kincs és ajándék a közös éneklés. Nálunk az Evangélikus Egyházban az idei évet úgy tematizálták, hogy a hitvallás és az éneklés tematikus éve, úgyhogy én itt ilyen imádságként is ezt a drága, szép éneket, ami Luther éneke, persze egy nagyon régi Veni Sancte Spiritus énekből írta át, 11. századi gyökerekre megy vissza, ez a jővel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket bőven, mennyei ajándékoddal, szívbéli szent buzgósággal, melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive. Légy velünk, Isten népeddel, hogy teljünk meg dicséreteddel. Halleluja! Halleluja! Hát ezt az éneket pünkösdi gyülekezetként, de amúgy szoktuk énekelni akkor is, amikor egy jegyes pár végre célba ér, és az esküvői szertartáson ott van. Két család kellene, hogy így egy szívvel egyesüljön ott is, különböző háttérből, és hát ahol a lélek munkálkodik, például egy családban, egy házasság kötés révén ott is megtapasztalható, az erőt adó, megvilágosító, megerősítő, vagy éppen az újrakezdésben segítő Szentlélek Úristen.
0: Igen, amiről beszéltetek, ez az indulás, ez nagyon jól összefügg a húsvéttal és a pünkösddel, mert húsvétkor Jézus így búcsúzott el az emberektől, hogy elvégeztetett. De utána mindegyik megértette, hogy nem itt a vége, hanem ez a kezdet, ami ott történt, és ez bemutatta Jézus pünkösdkor, hogy valóban itt nekünk a kezdet a világ missziójával. Ezt kérte, hogy legyünk az ő tanúi a világnak.
2: Így igaz.
0: Kedves hallgatóink, kérjük, ahogy szoktuk, hogy mindenki gondolja át, amit most hallott, akár Pataki Alberttől, akár Aradi Györgytől, illetve azt is szoktuk kérni a hallgatóinktól, hogy ne csak hallgassák meg, hanem továbbítsák. Mert most a pünkösdi ünnepi időszaknak ez a fő témája.
2: Áldott pünkösdöt kívánunk szeretettel.
1: Áldott pünkösdöt.
0: Úgy legyen.
2: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Tanuld meg a víztől követni utadat. Tanuld meg a tűztől, mindenből hamu marad. Tanulj az árnyéktól őrködni éberen. Tanulj a sziklától megállni helyeden. Tanulj a naptól, mely nyugovóra tér. Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen, hogyan kell életed leélni csöndesen. Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred, hogy kell szépen élni, és szépen halni meg. Tanuld a féregtől, semmi sem fölösleges. Tanulj a rózsától tisztán maradni meg. Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed. Tanuld a folyótól, utadból ne térj meg. Tanulj az árnyéktól alázatos lenni. Tanulj meg a naptól szüntelen haladni. Tanuld négy évszaktól ismerni az időt. Tanuld a csillagtól, hogy az égben erőd. Tanulj a tücsöktől, ha magad vagy, zenélj. Tanuld el a holdtól, hogy semmitől ne félj. Tanulj belátást a sastól. Ha vállad súlynyomja, nézd meg, milyen terheket cipel a hangya. Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses. Tanulj kismadártól, szabadon repülges. Tanulj a báránytól, legyél szelíd, mint ő. Mindentől tanuljál, mert minden veszendő. Úgy figyelj utadon, mi célodhoz viszen, tanítson, mi meghal, és léted örök leszen.

A rózsa. A német költő Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át. A kereszteződésnél állandóan egy koldusasszony tartózkodott. Alamizsnát kéregetett a járókelőktől. Mindig ugyanazon a helyen üldögélt. Mozdulatlan volt akár egy szobor. Kezét előre nyújtotta, szemét a földre szegezte. Rilke soha nem adott neki egy fillért sem. Barátnője ellenben gyakran belecsúsztatott a koldus kezébe egy-egy pénzdarabot. Egyszer a fiatal francia nő csodálkozva meg is kérdezte a költőt. Te miért nem adsz soha semmit ennek a szegénynek? Olyas valamit kellene adnunk neki, amit nem a kezének, hanem a szívének szánunk, válaszolta a költő. Másnap Rilke egy rózsabimbóval érkezett. Egyenesen a koldusasszonyhoz ment. A rózsát belehelyezte a kezébe, és tovább akart menni. Ekkor azonban váratlan dolog történt. A koldusasszony felemelte a tekintetét, ránézett a költőre, nagy nehezen felkelt a földről, megragadta a férfi kezét, és megcsókolta. Majd a rózsát erősen a szívére szorítva eltávozott. Egy héten át nem látta. A másik héten ismét ott ült az utcasarkon, a szokott módon, szótlanul, mozdulatlanul, mint korábban. Miből élhetett egész héten át, mikor semmit se kapott? Kérdezte a francia barátnő. A rózsából, válaszolta a költő.